óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretetláng rózsafűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért, szerzetesnőinkért, kispapjainkért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, a gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért és hallgatóiért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott jó szándékért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
2: Jöjj, Szent Lélek, Úristen, és tölts be lelkemet a Te lelkeddel. Járja át lelkemet a Te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetláng kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megtel azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szent Lélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltónk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk keresztet mély áhítattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek Te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek Te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket!
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Szeretett láng litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egyisten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden név vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmez nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál éretünk, Istennek szent anya,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
1: Szentlélek, Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
1: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmén gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök Atyához.
2: Imádkozunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szereted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egy szülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tűze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Köszönjük, kedves hallgatók, hogy együtt imádkoztak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Mai műsorunkban a Gregoriánnál hagytuk abba. A Gregorián nem szorítkozhat, így mondtuk az elmúlt műsorban, az akadémiák, a koncertek, a lemez felvételek világára. Nem lehet múzeumba zárni, mint ahogyan a szent tárgyakkal történik, hanem ismét élő énekékkel válnia, mert egyet jelent a római liturgiával. Mi is történne, ha egy bizánci vagy örmény misén olyan dallamokat hallanánk, amelyek nem kapcsolódnak ezekhez a rítusokhoz? Kiinduló pontunk kell, hogy legyen a mise minden állandó része. A Kyrie, a Sanctus, az Agnus Dei, a könyörgések, a Mi Atyánk, ahogyan ez szokás is a világ számos részén. Sok országban jól ismeri a nép a harmadik krédót és a nyolcadik De Angelis mise állandó részeit, valamint a Pangue Linguát, a Salve Reginát és más antifónákat. A tapasztalat arra tanít, hogy a nép egyszerű felszólítás nyomán is tudja énekelni a Missa Breviszt és más könnyű gregorián dallamokat. Ilyen módon könnyedén megtanulhatják ezeket az énekeket köznyelven, amelyek méltók rá, hogy a zsinat szerint mindig az első helyen szerepeltendő gregorián repertoárt kiegészítsék. Ugye a polifon zene nagyjai a Palestrina, László, Victoria, Guerrero, Morales is tovább egészen Bartolucciig azért példaértékűek, mert a gregoriára építettek, innen merítették a témákat, a módokat, a ritmusokat, a kifinomult technikát, hőségesen alkalmazkodva a szent szövegekhez és a liturgikus pillanathoz. A mai zeneszerzők is lehetnek nagy mesterek, ha hajlandók alázatos tanítványokká lenni. Nem csupán az összetett korális zeneművek alkotásában, hanem az új, latin és népnyelvi szövegre írt dallamok írásában is. A püspökök feladata, hogy őrködjenek ezek felett, és elősegítsék az előadásokat a liturgia keretein belül is, nem csupán koncerteken, hogy így létrejöhessen egy új, jelentős katolikus repertoár, mondja Nikola Bux a Mélyülő Hittel a Szent Misén című könyvében. Ezen a területen is a relativizmus az uralkodó felfogás. Minden szinten olyan énekrepertóriumok jönnek létre egymás után, ami soha nem látott megosztottságot hozott a Szent Misében. Nem ismerik már az emberek a misekönyvet és annak az antifónáit, a normális énekrendet mindenféle mással helyettesítették. Kiki megalkotta maga szentmiséjét, és a hívek nagy része vagy elviseli ezt, vagy elhagyja a templomot. És szintén ez a szerző írja a könyvében, hogy ahhoz, hogy ne kövessük el újból a múlt hibáit, fontosnak tűnik számomra megfontolnunk azt, amit mesterünk Gian Nicola D'Amico komoly tanulmánya állít. Helyre kell állítani a szent zene fegyelmét, ahol ez szón tanítványi odafigyelést, alázatot, engedelmeséget értünk a hagyomány iránt. A mi himnuszaink nem növelik Isten nagyságát, de elérik számunkra az üdvözítő kegyelmet. Tehát elő kell mozdítani a lélek szerint való művészetet. A liturgia szépsége kifejezésre juttatja a jelenlévő misztériumba vetett hitet, és hatékonyan segít benne, hogy a hitet megtartsa élőként, mind a papokban, mind a hívekben. Abban, ahogyan a híveket az eukarisztikus tanításban képezzük, nem csupán az számít sokat, amit hallanak, hanem az is, amit látnak. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy a méltóság és a szépség olyan kulturális fogalmak, amelyek tartalma helyről helyre változik, és hogy a művészet feladata az, hogy mindenben megmutassa Istent. De az is feladata, hogy a hagyomány és a merészség, a szentségi dimenzió és az új nyelvezetek határmesdjéjén mozogjon, mondván, hogy a szentírás és a művészetek egyazon forrásból merítenek. Úgy tartják, hogy a II. Vatikáni zsinat után a szent épületek nem követhették továbbra is a hagyományt, hanem nyitniuk kellett a modern építészet kihívásaira,
és határ átlépéseire válaszolva a más vallások irányába tett lépésekkel. Ezekre a gondolatokra tért ki 16. Benedek abban a beszédében, amelyet 2009. november 21-én mondott a Sixtusi kápolnában művészek előtt. A nagy művész még nem automatikusan kész arra, hogy a liturgia területére lépjen. Mit tegyünk, ha olyan emberrel találjuk magunkat szembe, aki nem is hívő? Ha deista beállítottságú, mint például Mozart, vajon a művei alkalmasak-e liturgikus célra, vagy inkább az általában vett vallásosságra vonatkoznak? Ismeretes az a tendencia, hogy a templomok művészeti alkotások tervezését nagy alkotókra, építészekre, művészekre, zeneszerzőkre bízzák, nem tekintve ezek hitvallását vagy erkölcsi alapállását. Szabad-e ilyet tennünk? Egy keresztény szent épület felépítése, vagy egy liturgia céljára készített zenei alkotás, vajon nem Jézus Krisztust kell-e, hogy hirdesse az ember felé, a mi szavainkkal és a mi életünkkel? Hogyan hagyhatjuk figyelmen kívül a hitet és az erkölcsöt? Szent Pál arra buzdította a keresztényeket, hogy lélek szerint akarják megismerni Krisztust, és ne hasonuljanak a világ gondolkodásához, és ne világiasodjanak el. Ez azt jelenti, hogy Jézus bensőséges megismerése a megtéréshez és a világi szempontok elvetéséhez vezet. Ahhoz, hogy az építészet új jegyeit integrálni tudjuk, időre és vérre van szükségünk. Ha az egyház emberei megfeledkeznek erről, árulást követnek el, és hátra lépnek. Éppen ellenkezőleg tesznek ahhoz képest, mint amit az apostol javasol, hiszen test szerint való művészetet támogatnak. Emellett megfontolandó egy lelkipásztori kérdés is. Teljesen határozottan elutasítjuk a szentségek kiszolgáltatását azoknak, akiknek nincsen hite. Majd pedig a templomaink építését olyanokra bízzuk, akikről tudjuk, hogy nem hisznek Istenben. Miért kellene kivételt tennünk a művészekkel? A nem hívő művész akkor lesz képes templomot alkotni, ha munkája során azonosul a hit misztériumával, esetleg naív dolgokat is művelve, de végül felfedezi a kegyelmet. Ekkor a művészete az igazságról szóló tanúságtétellé válik, amit keresett és végül megtalált az alkotás során, mint például Matisse, aki a Nizza melletti Vence várának rózsafűzér kápolnája számára megtervezte az építészeti kialakítást, az ikonográfiát, a berendezést és a liturgikus ruhákat is. Mindazonáltal ez csak egy találkozás révén lesz lehetséges, ha valaki beleütközi Krisztus jelenlétébe valakin keresztül, aki megmutatja számára a valóság szemlélésének egy másik módját. A művészet természeténél fogva nem eshet messze a hittől, csak a kiszámított és jól megfizetett tervek esetében. Amikor tehát ellenezzük a nagy alkotók bevonását, nem azt jelenti, hogy egy nem hívő, vagy nem keresztény, vagy nem katolikus építész tervei haszontalanok, vagy minden esetben tévesek volnának. Lehetnek igenis hasznos előzmények, vázlatok egy olyan párbeszéd szolgálatában, amely a megtérést, vagy másképpen szólva a hitbeli utat szolgálja, és nem annyira a tényleges szent épület megvalósulását. Lehet alkalmas az illető arra, hogy műveket alkosson a pogányok udvarában, vagyis a keresztény épületekhez térben és időben közel állóan. Tehát a művészeteknek is alá, művészeknek is alá kell magát vetnie az evangelizációnak ahhoz, hogy hozzá tudjon járulni a liturgiához. Az általánosságban vett vallásos környezethez képest szenté, vagyis az isteni kinyilatkoztatás eszközővé kell válnia. Ha senki nem vethet más alapot, mint ami maga Jézus Krisztus,

és a többi szabály ebből vezethető le. A keresztény művész alázatos, és szinte nem is tűnik fel neki, hogy neki is meg kell térnie, ugyanúgy, mint mindenkinek. Josef Ratzinger emlékeztet rá ahhoz, hogy új látásmódot mondhassunk magunkénak, először szívünkben kell megváltoznunk, s a változás kiindulópontja nem más, mint a kereszt és a feltámadás. Ezt mondja a Liturgia szelleme című művében a 117-es oldalon. Ezért a keletiek bőjtölnek, mielőtt nekifognának egy ikon megfestésének. A második szabály pedig ez, hogy megtérés nélkül lehetetlen olyan szent művészetet alkotni, amely liturgikus használatra alkalmas. Ezért van tehát, hogy a művészet harmadik szabálya a liturgia ismerete. Hogyan is lehetne képes a húsvéti szent három napot nem ismerő művész megalkotni egy templomot, ahol ennek megünneplése zajlik? A negyedik szabály a Szentírásnak és a 2000 éves folytatólagos hagyománynak és tanításnak ismerete. A keresztény művész nem egymagában alkot, hanem közösségben, minden korok egyházi közösségével. A mai templomépület nem jelenthet teljes szakítást a hagyomány által megszentelt formákkal, még ha ezeket meg is újítja és tovább is fejleszti. Az ötödik szabály az isteni szépség, amely a keresztény művészet ontológiai alapját és a liturgia igazságát jelenti. Jellemzője a bensőséges egység, a ritus ünneplése a szimbólumok között, amelyek az építészeti, ikonográfiai és misztagógiai elrendezésben, valamint a liturgia interpretációjában jelen vannak. Ezután következik a hatodik szabály, a művész a szépség szolgálja, mivel az egyház Istennek és az ő népének a hajléka. A hetedik szabály, amennyiben a művész alázatos, nincsen jobb szépség, mint amit a Krisztus által átformáltság adhat. Csak így mentheti meg a szépség a világot, rendet alkotva a szeretet rendjét. Hogyan lehetne képes egy építész templomot építeni Krisztus testének másaként anélkül, hogy megvolna benne a teológiai értelemben vett szeretet? A keresztény szent művészet, vagyis a liturgia rendjében álló művészet, ezek szerint azonnal látásmódon alapszik, amely lelkünk legmélyén nyílik, a közös hit egyházi dimenzióján nyugszik, és megkívánja a művészt bensőleg az, hogy az egyház alakítsa. A művészet szabadsága nem jelenthet önkényességet. Hit nélkül nem létezik olyan művészet, amely alkalmas volna a liturgia szolgálatára. Csak olyan, amely Krisztus megismerését a test szerint teszi csupán lehetővé. A hit tesz arra alkalmassá bárkit, hogy Krisztust a lélek szerint gondoljuk el, lássuk és ismerjük meg. Csak ebből az egyházias hozzáállásból válhatnak nagy alkotók. Az Európában mindenütt fellelhető hatalmas székesegyházak építőinek gyakran nevét sem ismerjük. Nevük a mennyben van feljegyezve, és nem a világ nevezetes embereinek listájára. Második János Pál a következőket írta a szent képek tiszteletét engedélyező 787-es niciai zsinat 1200. évfordulóján. Az egyház művészetének arra kell törekednie, hogy a megtestesülés nyelvezetét beszélje, és az anyagi világ elemeivel fejezze ki. Azt, aki magára vette az anyagot, és az anyagon keresztül hozta el üdvösségünket. Ez Isten joga a szent művészettel kapcsolatban. Isten Jézusban megadta a saját képemását, hogy az ember alkalmasan tudja őt ábrázolni. A kereszténység, a megtestesült Isten vallása nem alkothat olyan művészetet, amely nem figuratív, nem az igazság és a szépség találkozása, nem idézi fel Jézus Krisztus misztériumát, és nevez

vezetnél Isten imádásához. Abban a vitában, amely a szentnek a modern művészetben való megjelenítésével kapcsolatban zajlott, építész Andrea de Meo azt javasolta, olvasok újra Leon Battista Alberti De Re Edificatoria című művét, esetleg hozzátéve Rudolf Virchow-er ismert művét, a reneszánszkor építészeti alapelveit, amely még mindig forgalomban van, mutatva ezzel is a tekintélyét. Következő témánk, hogy a templom legyen olyan, mint egy templom, tehát Isten háza, és nem tanterem. De erről majd a következő műsorunkban. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük az Erdélyi Mária Rádió szeretett hallgatóit, szentségimádást közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádást főtisztelendő Börbusz Péter plébános úr mutatja be, a kántori szolgálatot Majoros Attila látja el. Megkérjük hallgatóinkat, hogy az éter hullámain keresztül kapcsolódjanak be a szentségimádásba, imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Jézus, hiszem, hogy itt jelen vagy, erősítsd hitemet. Jézusom, szeretlek, Te vagy a szeretet, a tiszta szeretet, mérhetetlen szeretet, az Atya örök szeretete az emberek iránt. Jézusom, jelen vagy itt az oltári szentségben, hogy velem lévő Isten, értem élő Isten legyél. A kenyér darabban, az ostjában maradtál, hogy táplálékom, életem légy. Szereteted leleményes egyszerűségében felülmúlhatatlan, isteni csendedbe burkolóztál, így adod magadat nekem. Köszönöm, Jézus, hogy Te vagy velem. Köszönöm, hogy azt akarod, hogy én is veled legyek. Jézus, ébresz bennem a vágyat arra, hogy veled legyek. Amen.

mindenható Isten, kérlek segíts nekünk abban, hogy megtapasztaljuk és átéljük a szeretet erejét a mindennapjainkban. Segíts nekünk megtanulni, hogyan tudjunk szeretetteljesen bánni egymással, hogyan teremtsünk kölcsönös tiszteletet és megértést. Áld meg a szívünket azzal az erővel, ami lehetővé teszi, hogy mások iránti szeretetünket még inkább növeljük. Segíts minket abban, hogy mindig legyünk nyitottak mások felé, és képesek legyünk megosztani szeretetünket az emberekkel. Amen.

mennyei atyánk, kérlek, áld meg családjainkat a te békéddel és szereteteddel. Segítsd minden családtagunknak megérteni egymást és tiszteletben tartani egymás érzéseit és véleményeit. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy képesek legyünk áthidalni konfliktusainkat szeretetteljes és türelmes módon. Segíts minket abban, hogy mindig tudjuk értékelni egymás jelenlétét, és hálásak legyünk minden percért, amit együtt tölthetünk. Amen.

Ó, Úrunk, kérünk téged, hogy áld meg közösségünket a te békéddel és szereteteddel. Segíts nekünk együttműködni egymással, és építeni egy olyan közösséget, ahol mindenki elfogadva érzi magát, és tiszteletben tartják őt. Adj nekünk empátiát mások felé, és toleranciát az eltérő vélemények iránt. Segíts minket abban, hogy mindig legyünk hálásak a közösségünk tagjaiért, és tegyünk mi is azért, hogy szeretetet teredjen mindenki szívén.

Ó, mindenható Isten, köszönjük neked a te végtelen szeretetedet. Kérlek, segíts minket abban, hogy mindig érezzük jelenlétedet, és megtapasztaljuk a te szereteted erejét életünkben. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy mi is sugározzuk mások felé ezt a szeretetet, és segítsd őket abban, hogy megtapasztalják azt. Áld meg szívünket a te béke szereteteddel, és adj nekünk türelmet és bölcsességet ahhoz, hogy mindig kövessük akaratodat, és éljük az igazságodat. Amen.

Ó, mindenható Isten, kérlek, segíts nekünk abban, hogy szeretetteljesek legyünk egymással. Segíts, hogy szívünk mindig tele legyen szeretettel és melegséggel mások iránt. Adj nekünk erőt és bátorságot ahhoz, hogy szeretetünket megosszuk másokkal, és így terjedjen az egész világon. Amen.

Istenünk, adj nekünk erőt ahhoz, hogy megértsük és elfogadjuk egymást olyannak, amilyenek vagyunk. Segíts nekünk toleranciát gyakorolni mások iránt, és elengedni az előítéleteinket. Legyél velünk mindig az empátia útján, és segíts minket a megértésben és elfogadásban. Amen.

0: vagy.
1: Ó, mennyei atyánk, köszönjük neked a szeretetedet, amely mindig körülvesz bennünket. Kérünk téged, segíts minket abban, hogy megtanuljunk szeretni egymás még jobban. Adj nekünk erőt és kitartást ahhoz, hogy minden napunkban a szeretet jegyében éljük meg. Segítsd az embereket megérteni egymást és elfogadni egymás különbségeit. Legyen a szívünkben empátia és türelem mások iránt, hogy békésen tudjunk együtt élni. Áld meg családainkat és közösségeinket, hogy a szereteted által egységben maradhassunk. Kérünk téged, önsd ki ránk a te szeretetedet, gazdagságát, és segíts minket abban, hogy mi is mások felé sugározzuk azt. Köszönjük neked minden napért, és kérünk benned békét és harmóniát az életünkben. Amen.

Ó, mindenható Isten, könyörülj rajtunk, és segíts nekünk abban, hogy szíveinkben növekedjen a szeretet. Taníts meg minket arra, hogy szeressük egymást feltétel nélkül, ahogyan Te is szeretsz bennünket. Segíts nekünk megtanulni elfogadni másokat olyannak, amilyenek, és támogatni őket az útjukon. Áld meg a kapcsolatainkat, és erősítsd meg bennünk az empátiát és a türelmet. Kérlek, Uram, adj nekünk erőt és bölcsességet ahhoz, hogy minden nap több szeretetet hozzunk a világba. Segíts minket abban, hogy példaképek legyünk mások számára, és segítsünk nekik megtapasztalni a Te irgalmas szeretetedet. Áldj meg minket az áldásoddal, és vezess minket az úton, a végtelen szeretet felé. Amen.

Szűz Mária, Isten anyja, hozzád fordulunk, aki elsőként fogadtad be Isten fiát az életedbe. Te csendben, hittel és szeretettel mondtál igent az angyal szavára. Vezess minket is az engedelmesség és a bizalom útján. Kísérd lépteinket, oltalmazd családjainkat, és járj közben értünk, hogy életünk mindig Isten felé vezessen. Taníts minket szívünkbe vésni és megőrizni Isten igéjét, hogy fiaddal egyre mélyebb egységben élhessünk. Segíts minket, hogy tanúságot tegyünk a világ előtt, és életünkkel hirdessük Jézus a megváltó. Amen.

Uram, hiszem, hogy te vagy az ige, aki a világba jött. Tudom, hogy az atyáról, az ő igazságáról és szeretetéről beszélsz nekem. Tudom, hogy bízhatok abban, hogy az atyához vezetsz engem. Bár a szívem olyan szűk, te mégis utánabb jössz, hogy megkeress engem. Hála neked ezért. Uram, segíts, hogy ma búzgóban keresselek téged. Uram, köszönöm, hogy eljöttél megkeresni engem. Ma én is akarlak téged keresni. Segíts, hogy a hitben felfedezzelek téged. Segíts felfedeznem a te jelenléted jelét az egyházban, a szentségekben, és abban a sok jóban, amit embertársaimban elültettél. Adj új fület és nyitott szívet, hogy hallgassak igédre, és befogadjalak életembe. Amen.

Uram, látom, hogyan éljek a te lelkeddel, mint szilárd talajjal a lábom alatt. Mert lelked a szikla, amely segít, hogy átadva magamat akaratodnak, minden nehézséget békében és örömmel vészeljek át. Hálásan beléd vetem teljes bizalmamat, és felajánlom cserébe silány szeretetemet. Uram, add meg nekem a kegyelmet, hogy ne csak tudjam, hanem e szerint is tudjak élni. Te mindig jelen vagy, te vagy reményem és boldogságom alapja. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy alázattal közénk álltál a Jordánnál, és megnyitottad számunkra az Atyához vezető utat. Köszönöm keresztségem ajándékát, melyben Isten gyermekévé lettem. Segíts, hogy soha ne feledjem el, ki vagyok. A szeretett gyermek, akire az Atya szeretettel és irgalommal tekint. Add, hogy életem minden napján figyeljek a Szentlélek vezetésére, és ne engedjem, hogy a világ zajai elnyomják az Atya szavát. Tisztíts meg, erősíts meg, és vezess, hogy mindig a Te utadon járjak. Amen.

0: Jézusom, miközben azt kérem tőled, hogy szívemet alakítsd a te szívedhez hasonlóvá, és foglald el az első helyet életemben, kérlek, világosíts meg lelkeddel, hogy felismerje magamban mindazt, ami nem felel meg az Atya akaratának, mindazt, ami elválaszt tőled. Eléd tárom múltamat és jelenemet, mindent, amit érzek, és mindent, amit átéltem, mindent, ami mély nyomakat, sebeket hagyott bennem. Neked adom problémáimat, betegségeimet, mindent, ami gátolja az Atya akaratát, és akadályoz, hogy meghalljam, és valóra váltsam sokolatodat, valóra váltsam szeretetedet. Amen. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Menj, béli Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úr Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére, üdvözíts minket! Krisztus vére, az Isten megtestesült igének vére,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, haláltusában földre hullott vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a keresztfán kiantott vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a gonosz lelkek ledőzője,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a vértanok erőssége,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, szüzeket termő vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a bűnbánok reménysége,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az örök élet záloga,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
1: üdvözíts minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: elvesz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel,
1: és Istenünk országává tettél bennünket.
0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy öröki tartó gyümölcsének örventessünk az égben, Krisztussal mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Úrunk Jézus Krisztus, mennyből alászállott élő kenyér, nézd, ahogy a szíve szerinti nép ma téged dicsőít, imád is áld. Te, aki asztalat köré gyűjtesz, hogy testeddel táplálj minket, ott, hogy ledőzzünk minden megosztottságot, gyűlöletet és önzést, és igaz testvérekként a mennyi atya gyermekeinkét éljünk. Küld nekünk a szeretet lelkét, hogy a testvériség útjait járjuk, a békét, a párbeszédet és a megbocsátást keressük, és a világ gyógyításán mindannyian fáradozzunk. Amen.

Istenünk, te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét adtad ránk, ott kérünk, tested is véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcseit szüntelen élvezzük. Aki élsz és uralkodol az Atyával és Szent Lélekkel egységben, Isten, mind

Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádást főtisztelendő Börbusz Péter plébános atya mutatta be és vezette, a kántori szolgálatot Majoros Attila látta el. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak, maradjanak továbbra is az Erdélyi Mária Rádió hullámhosszán, hallgassák műsorainkat. Kívánunk mindannyiuknak egy áldott szép estét. A mikrofonnál Szebeni Lajos önkéntest hallották, dicsértessék a Jézus Krisztust!

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: annak irgalmadra.
1: Első titok, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Mi is az alázatosság? Maga az igazság, mely életet támaszt bennünk. Gyakran éljük át, hogy erőfeszítéseink, szorgalmunk, kitartásunk ellenére is szétesnek hétköznapjaink, elromlanak dolgaink. Ilyenkor még görcsösebben meg akarunk felelni az eszményképünknek, még több erőt fordítunk arra, hogy feljebb emelkedjünk a tökéletesség lajtójáján. Ha nem elképzeléseink szerint haladunk, beteg lesz a lelkünk, és esetleg másokat is bedekké teszünk. Az alázat abban áll, hogy nem ijedünk meg nyomorúságainktól, hanem legbelsőbb szobánkban, lényünk legmélyén találkozunk Istennel. Ez a találkozás gyógyít minket. A találkozás az igazság pillanata, amikor elismerjük és Istennek adjuk sebezhetőségünket.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelem áll teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelem áll teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Második titok. Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mind

0: És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Harmadik titok. Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: szívesen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmasra.
1: Negyedik titok, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentértessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézus,
0: bocsáss meg bűneinket.

0: vannak írva a mondra.
1: 5. titok. Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Míg

szűzanya. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve ki.

0: Amen.
1: Jézusom, vezess engem a te utadon, ne engedjem el soha te kezedet. A te kegyelmed éltessen engem, a te szeretetél lak bennem, a te tisztaságod költözzék belém.
2: A te test legyen a szemem előtt, hanem a lélek, ne jelen,
1: hanem az örök élet, nem csak másoknak, de magamnak is szívből megbocsássak, mindig neked hálát adni tudjak, és ha választanom kell, kettőnk között Jézusom, mindig csak te és sohasem én legyek az első. Amen.
3: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók leessünk a Krisztus ígéreteire.
3: Szentséges Szűz Isten Anya Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, melyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a Szent Olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
3: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
3: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
3: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái: Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde a francia elnöki palotában. A Szentatya beszéde a párizsi UNESCO palotában. A béke védelmét az emberek lelkében kell kiépíteni. Leó pápa homíliája a párizsi Notre-Dame székesegyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Mai adásunkban beszámolunk 14. Leó pápa négynapos franciaországi apostoli útjának első napjáról. A Szentatya péntek reggel 8 órakor indult Rómából, és 10 órakor érkezett a párizsi repülőtérre, ahol a francia köztársasági elnöki pár fogadta. Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde. 14. Leó pápa pénteken délben a francia köztársasági elnök hivatalos rezidenciáján, a párizsi Élysée palota disztemében találkozott az ország politikai és vallási hatóságaival, a civil társadalom, a gazdasági és a kulturális élet képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival. Emmanuel Macron francia köztársasági elnök üdvözlő beszédét követően Leó pápa hálás köszönetét fejezte ki a meghívásért, és üdvözölte a hatalmas kulturális és vallási öröksége rendelkező ország minden lakóját. Származások sokszínűsége hozzájárul a demokratikus élet gazdagításához, állapította meg Leó pápa, majd arról biztosította hallgatóit, hogy Franciaország nagyon gyakran szerepel imáiban, mivel nem feledkezik meg a normandiai és a Béarnais család gyökereiről. A pápa útja Párizsban kezdődik, amelyet a fény városa, Ville Lumière néven emlegetnek. Franciaország évszázadok óta kulturális, művészeti és szellemi világító toronyként ragyog, és az egész világon hozzájárult a népek szellemi fejlődéséhez. A kiemelkedő francia gondolkodók, akik egyúttal mélyen hívő katolikusok is voltak, rámutattak, hogy a tudományok, a művészetek, az irodalom és a filozófia nagy mértékben hozzájárulhatnak az emberiség javához, amikor a szép, a jó és az igaz keresésére irányulnak, hogy a világnak élete legyen, utalta a pápa franciaországi apostoli látogatásának jelmondatára. A számos területen megmutatkozó kiváló francia szakértelem, a savoir-faire, kiemelkedő szerepet játszott a párizsi Notre-Dame székesegyház nagyszabású helyreállítási munkálataiban, amelyekben számos magán és állami intézmény vett részt. A székesegyház újbóli megnyitása a remény szimbóluma, a közös erőfeszítés révén megvalósult egység tanúságtétele. Franciaországnak a kereszténységből merített szellemi, kulturális, intellektuális, művészeti és misszionáriusi ereje ma az egész világon felragyog. Az ország nemzeti elmondata, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség egyetemes etikai követelmények, amelyek az evangéliumi üzenetben is

0: de az élethez való jog védelme minden emberi jog elengedhetetlen alapja. Felhívta a figyelmet a tudomány és a technológia torzulásának veszélyére, és erőteljesen elítélte a béranyaságot, a szervkereskedelmet, a tervezett halál lehetőségének felkínálását. Az egymás iránti tisztelet és minden ember élet védelme mindannyiunk közös felelőssége, mondta a pápa, majd a laicitás témáját érintette. Az igazi laicitás célja, hogy az állam és a vallási intézmények párbeszédet folytassanak egymással, és egyesítsék erőjüket a közjó szolgálatában, hogy a világnak élete legyen. A pápa elismerjen szólt a Szentszék, a francia katolikus egyház és a francia kormány közötti párbeszédről, amely értékes az egész társadalom jólét a szempontjából. Franciaország és a katolikus egyház évszázadok óta együttműködik a keleti keresztények szolgálatában. Ennek példája a Keleti Iskolánk Alapja nevű kezdeményezés, amely 2021 óta lehetővé tette több mint 260 közel-keleti oktatási intézmény, köztük 7 libanoni egyetem és a Betlehemi Egyetem támogatását. Utalással a Közel-Keletre, ahol 2000 évvel ezelőtt megszületett a béke fejedelme, a pápa azokra a népekre irányította a figyelmet, akiket ma is a háború csapása gyötör. Csak akkor tudjuk megépíteni a szeretet civilizációját, ha elismerjük, hogy szükségünk van egymásra, idézett Leó pápa első enciklikájából. Beszéde végén Leó pápa ivul biztosította Franciaország lakóit, hogy buzgón imádkozik gyönyörű országukért. A boldogságos Szűz Mária, Franciaország fő védőszentjének anyai közbenjárására bízta kívánságát, Isten adjon békét, egységet és jólétet, hogy a világnak élete legyen.
1: Que Dieu bénisse la France.
0: Majd Isten áldását kérte Franciaországra és az összes franciára.
2: XIV. Leó az UNESCO-ban. A béke védelmét az emberek lelkében kell felépíteni. Franciaországi apostoli útja első napján, szeptember 25-én délután a Szent Atya a nevelés, a tudomány és a kultúra felelősségéről, az emberi méltóság védelméről, a mesterséges intelligencia kihívásairól és a béke építéséről szólt. Az UNESCO a II. Világháború után abból a felismerésből született, hogy a politikai és gazdasági megállapodások önmagukban nem elegendőek a tartós békéhez. Alapokmánya szerint, mivel a háborúk az emberek lelkében születnek, az emberek lelkében kell felépíteni a békevédelmét. 14. Leó a szervezet tagállamainak képviselői előtt hangsúlyozta. Az emberiség jövője minden ember elidegeníthetetlen méltóságának tiszteletétől függ. Az UNESCO olyan hely, ahol az emberiség önmagáról, saját történelméről és jövőjéről gondolkodik. Egyetlen nevelés sem lehet teljes, ha nem néz szembe az élet értelmének kérdésével, hangsúlyozta a pápa. Szent II. János Pált idézve rámutatott, nevelni azt jelenti, hogy segítjük az embert többnek lenni, és nem csupán többet birtokolni. Korunk alapvető kérdése ezért az, hogy mit jelent embernek lenni. Mindannyian másokra utalva születünk, gondoskodásra és szeretetre szorulunk. Fiak és leányok vagyunk, tehát egymás testvérei. Ha erről megfeledkezünk, az életet már nem ajándéknak, hanem kihasználható árucikknek tekintjük. Az emberi szabadság pedig akkor szép, mutatott rá 14. Leó, amikor a jó és az igazság felé irányul, és eltorzul, amikor önkénnyé, erőszakká és hatalomvágyjá válik. A pápa az emberi művek legszörnyűbbikének nevezte a háborút, amelyben maga a tudomány és a pusztítás szolgálatába állhat. A történelem megmutatta, hogy a bölcsességtől elszakított tudomány pusztító fegyverré, az ideológiának alárendelt kultúra propagandává, az igazságról lemondó nevelés pedig a lelkiismeret manipulálásának eszközévé válhat. Az új technológiáknak az embert kell szolgálniuk, és nem válhatnak az uralom új eszközeivé, hangsúlyozta 14. Leó. Külön szólt a mesterséges intelligenciáról, figyelmeztetve arra, hogy az ember értékét soha nem lehet hatékonysággal vagy teljesítménnyel mérni. A betegség, a szenvedés és a kiszolgáltatottság

0: sem csökkenti az emberi méltóságot. A gyorsabb kommunikáció sem feltétlenül jelent igazabb kommunikációt. Az információ bőséges, de nem azonos a bölcsességgel, mutatott rá 14. Leó. A mesterséges intelligencia képes adatokat összekapcsolni, de nem tud válaszolni az emberi lét értelmének kérdéseire. Az ember nem élhet értelem nélkül, az értelem az elme oxigénje, fogalmazott a pápa. Etika nélkül a tudomány elveszítheti értelmét és megszűnhet az emberi méltóság szolgálatában állni. A Szentatya ezért különösen a gyermekek és fiatalok védelmére szólított fel. Kiszolgáltatottságuk a digitális korban soha nem válhat kizsákmányolásuk lehetőségévé. 14. Leó két bibliai képpel világította meg az emberiség előtt álló választást.
1: I'd like to appeal to two images from the Bible.
0: Bábel az uralommal kikényszerített egység jelképe, amelynek kísértése ma is jelen van a testvériség nélküli globalizációban és az ideológiai kényszerben.
1: The Tower of Babel represents a unity imposed through domination.
0: Pünköstkor ezzel szemben mindenki saját nyelvén hallja ugyanazt az üzenetet. A szeretett közösség nem megszünteti, hanem kibontakoztatja a különbözőséget. Nem Bábel erőszakossága, hanem pünköst békéje teszi lehetővé a népek közötti valódi szeretett közösséget, hangsúlyozta Leó pápa. Az emberi méltóság tiszteletének próbája az is, hogyan bánunk a legkiszolgáltatottabbakkal. A meg nem született gyermekekkel, a háborúk áldozataival, a fogyatékkal élőkkel, az idősekkel, a migránsokkal és a menekültekkel. A pápa a teremtett világ védelmére is kitért, hangsúlyozva, hogy az ökológiai válság egyben antropológiai válság is. Beszéde végén 14. Leó a nemzetközi intézmények szerepéről szólt. A világ olyan kihívásokkal néz szembe, amelyeket egyetlen állam sem képes egyedül megoldani, miközben maguk ezek az intézmények is bizalmi válságot élnek át. Ezért újra meg kell tanulnunk bízni abban, hogy a különbségek nem feltétlenül jelentenek fenyegetést, és az őszinte párbeszéd közös jót teremthet. Nem naív optimizmusról van szó, amely nem vesz tudomást a nehézségekről, hanem arról, hogy kitartsunk a reményben. A jó mindig lehetséges, hangsúlyozta Leó pápa. A vallási hagyományoknak is fontos szerepük van ebben, mert őrzik az élet eredetére és végső értelmére vonatkozó kérdéseket. Az emberiség arra kapott meghívást, hogy olyan népek szövetségét építse, amelyek egyetlen atya gyermekeiként testvérnek ismerik fel egymást. 14. Leó végül különösen a fiatalokhoz fordult. Arra kérte az UNESCO képviselőit, hogy a nevelés, a tudomány és a kultúra eszközeivel erősítsék közös emberi mi voltunk tudatát, és fáradhatatlanul dolgozzanak a béke építésén.
2: Leó pápa homíliája Notre Dame székesegyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Pénteken délután 4-6-kor kezdődött Leó pápa vezetésével az egyház esti vesperás imája, a tűzvész után felújított és újból felszentelt Notre Dame katedrálisban, amelyen a francia katolikus egyház püspökei, papjai, diákonusai, a megszentelt élet női és férfi képviselői, valamint szeminaristák vettek részt. Az imaórán a Szentatya homíliát tartott, amelyben a székesegyház újjáépítéséről, a katedrális szimbolikájáról, missziós küldetéséről, a liturgia, mint forrás lélekkel teli ünnepléséről tanított. Homiliája kezdetén a Szentatya megemlékezett a 7 évvel ezelőtti félelmet és pusztító tűzvészről, amelyet az egész világ lélegzett visszafojtva figyelt. Már akkor is riadtan emeltük fel tekintetünket, felismerve emberi alkalmatlanságunkat az elképzelhetetlennel szemben. Abban a drámai órában rájöttünk, hogy a Notre Dame több mint egy emlékmű, és az újjáépítésben való egyöntetű részvétel és annak ragyogó eredménye jelzi, hogy itt egy nép szíve dobog, és egy olyan civilizáció élő központjában vagyunk, amelyben múlt és jövő összeölelkeznek. A pápa szívesen jött a francia egyház ezen szimbolikus helyére, mert a katedrálisba lépve annak szépsége az ember nyugtalan szívéhez szól és békére hív. Elismeréssel szólt a restaurálásban résztvevő állami és egyházi intézmények és magánszemélyek sajátos hozzájárulásairól, amely támogatta a katedrálisban megnyitott új kulturális, egzisztenciális és spirituális utak létrejöttét, mint például a bejárat mellé helyezett keresztelőkút. Kitágult a rekonstrukció révén a találkozásra, a befogadásra és a részvételre szánt tér is, amiről a püspökök és papok jó példát vehetnek. Leó pápa az imaúra szentpáli tanítását, Isten elküldte közénk fiát, alkalmazta a mai helyzetre. Isten fia közénk jött a mi világunkba, amelyben a mai keresztények sem riadnak vissza a bonyolultságtól, mert maga Isten hívta őket arra, hogy kövessék fiát a nyomorúsággal és jósággal teli világban. A katedrális egyszerre tárja fel a világot átható sötétséget, ám sokkal radikálisabban mutatja Istennek a halál felett aratott győzedelme szeretetét. A katedrális kereszt alakú alaprajza, ahol kő és fény összeolvad, a föld és az ég találkozását idézi. Összegyűjt és rendszerezi a történelem eseményeit, amelyeket emberi örömök és szenvedések szőnek át, tolmácsolta a Szent Atya templom szimbolikáját. Az egyház identitása a megtestesülésből fakad, ezért a keresztény közösség nem lehet szárvány, sokkal inkább az ősi katedrálisok mintájára a befogadás, a tisztelet, a kinyilatkoztatás és az értelem terét kínálja fel mindenki számára, és kész befogadni nem csak a közelit, hanem a távoli perifériát is, mégpedig egy egyszerű és jó akaratú missziós jelenléttel, amely áthidalja a kulturális különbségeket és begyógyítja a társadalmi sebeket. Minden templomnak rendeltetése az imádság és Isten dicsérete.
1: Et la prière et la louange de Dieu.
2: Benne annak legmagasabb formájával, Krisztus megújított megváltói áldozatával az Eukarisztiában. A templom a liturgia Isten dicsérete nélkül lélektelen üres tér. Az átalakítást éve most a templom tér közepére, az épület szívébe helyezett új oltár a hívek élő közösségét gyűjti össze. Egyház ott van, ahol Isten dicsérik, szögezte le Leó pápa. Az egyház élő organizmus, amely az Isten dicséretben összegyűjti mindazt, amit a kultúra és a hagyomány rábízott, és hogy az egyház olyan test, amely éppen az ünnepléssel mondja el mindenkinek létezése okát. Itt az ének, a szavak és a liturgikus gesztusok nemes egyszerűsége sokak számára béke oázisát jelentik, ahol megtapasztalhatjuk a legnagyobb szeretet szerzőjének jelenlétét, aki az idők teljességében Isten küldötteként eljött hozzánk. A Szent Atya nagy szeretettel arra kérte a miséző papságot, hogy a liturgikus ünnepléseket mindig méltósággal, tisztelettel teli végezzék, legyenek tudatos örökösei az egyházatyáknak és a szenteknek, akik rájuk hagyományozták a liturgia mélységes jelentését és szépségét. A liturgia az élet tükre marad, a legnagyobb ajándék, amit megoszthatunk. A papokat arra biztatta, hogy a Péter utódja és az egyház iránti közösséget helyezzék személyes érzékenységeik fölé, és ápolják Isten népének egységét. A Krisztus követésében szolgálnak püspökök, papok, szeminaristák és szerzetesnők elkötelezettségét megköszönve, a pápa arra hívta őket, hogy soha ne hanyagolják el az Úrral való barátságukat, idézve Madeleine d'Albrel gondolatát. Ima nélkül nem szerethetjük a szeretet Istenét. Lehetünk szolgái, harcosai, sőt tanítványai is, de ima nélkül az atyának szeretetteli gyermekei és Jézus Krisztusnak barátai sohasem lehetünk. A város szívében a nyitott székesegyház olyan közösségele, amely dicséri az Urat és ápolja a vendég szeretetet. Végül 14. Leó pápa Franciaország lelkipásztorainak és az Istennek szentelt élet képviselőinek a hivatását abban jelölte meg, hogy legyenek ennek a nyitott egyháznak az első őrei, olyan egyház köveiként, amely reménykedik és nem fél a jövőtől. Zárt a péntek esti homíliáját a Szent Atya a párizsi Notre-Dame székesegyházban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Isten jelenlétében. Varga László atya műsora következik.
1: Az ima nem könnyű, sokszor nagy küzdelem. Tele van paradoxonnal. Erőfeszítés is, meg ajándék is. És van, amikor egyszerre a kettő. Az ima út a hamis bizonyosságokból, az igazi bizonytalanságokba, a vizenjárásba. Amikor semmit nem tudsz, mégis elindulsz. A könnyű mankóktól a kockázatos megadásig. A könnyű mankó az ima gyakorlataim elvégzése. És meg vagyok nyugodtva, mert a vállalt imáimat elvégeztem. Ez fontos. De megadtad-e magadat Istennek, miközben imádkoztál? Vagy pedig megvédted magadat Istentől az imádval, imád által? Mert te megtetted, amit kötelező. Elvégezted a imáidat, nem történt semmi baj, mert nem kellett változnod. Nem engedted, hogy Isten megszólítson, te szólítottad meg mindig őt. A sok biztonságos Istentől a szeretet Istenéig, akire gyermekként rá lehet bízni magunkat. Át kell formálnunk a tiltakozásunkat imává. Amikor szembesülünk az élet abszurditásával, az egyház bűneivel, az első reakciónk a tiltakozás. Szembesülünk a háborúval, a szegénységgel, tragédiákkal, betegségekkel, a halállal. Azonnal tiltakozunk, miért pont én, miért pont most, miért pont ekkor, miért így, stb. A tiltakozásunk mindig annak az illúziónak a fenntartása, amely szerint mi vagyunk azok, akik tudjuk, miről is szól az élet. Mi uralkodunk az élet felett, és mi határozzuk meg az értékeket. Ezek az illúzióink, amiket mi nem illúziónak tartunk, akkor elengednénk, hanem hiszünk abba, hogy mi tudjuk, és hogy mi kézbe tudjuk tartani az életet. Tényleg, egyetlen egy vírus megmutatja, hogy nem. Vagy egy őrült diktátor, vagy kettő, vagy sok. Már is nem irányítunk semmit. Az ima az, ami ezek fölé, az illúziók fölé, a létünk határai fölé emel bennünket. Az ima új perspektívát ad. Egy más nézőpontból kezdjük látni önmagunkat, egyházunkat és a világunkat. Ti emberek, meddig maradt kemény a szívetek? Miért szeretitek, ami haszontalan? Miért törekedtek álnokságra? Tudjátok meg, a hűséggel csodát tesz az Úr. Az Úr meghallgat, ha hozzá kiáltok. A békességünk forrása a szív imája. A szív imája a megfelelő útnak a keresése, amit mindenkinek egyénileg kell megtalálnia. A számára legszemélyesebb kifejezés módot, ahogyan ő tud kapcsolatba kerülni az élő Istennel. Az igének, a Szentírás igéjének csendre van szüksége, hogy ki tudjuk bontani, meg tudjuk érteni, be tudjuk fogadni. A csöndnek pedig igére van szüksége, hogy táplálja a szívünket. A csend megnyitja bennünk azt a teret, ahol az ige hallhatóvá válik. És szükségünk van vezetőre is, aki segít különbséget tenni Isten hangja, a saját hangunk és az ellenség hangja között. Mert zavarják az adást. Itt is. A békességteremtés nem egyéni akció, mi egy kiválasztott nép tagjai vagyunk. Egy Isten formálta nép. Isten egy népet választott ki, egy közösséget küldött, az ő békességének követeként. Egyedül nem tudok békességteremtő lenni. Nézzétek, mennyire szeretik egymást, erről ismerték fel a keresztényeket. Legalább kettő kell ahhoz, hogy ez látszon. És legalább ketten-hárman együtt kell, hogy legyünk, hogy sugározzon az a béka, amit Isten teremt közöttünk és bennünk. Ebből következik, hogy a közösséget nem szabad menedékké, kényelmes érdekszövetségé változtatni. Nem az a cél, hogy jól érezzük magunkat mindenáron az egyház közösségében, vagy a isközösségünkben, az ima közösségünkben. A közösség tagjaiként elsősorban egymásért és Istenért vagyunk. És ráébredünk, hogy milyen nehéz teret adni az idegennek, lemondani a szokott dolgokról, hogy lehetővé váljon az új. Ehhez közös imára van szükségünk. A közösségeink nagyon sokszor zártak, nem befogadóak. Nem akarják, hogy belépjen más is, nem csak a templomi közösségünkbe. A legtöbbször az idegent kinézik a keresztények. Úgy néznek rá, hogy jobbra elmegy. Nem találja, nem érzi otthon magát. Nem szólítjuk meg, nem kínáljuk helyjel, nem mutatkozunk be. Elvárjuk, hogy ha belépett, akkor viselkedjen úgy, ahogyan viselkedni kell. Azt se tudja, hogy hogy kell. De véletlenül bejött, vagy nem véletlenül. És már el is megy. A közösségeink is zártak. Mert akkor, ha belép egy új, akkor minden átrendeződik. Ahogyan megszületik egy gyermek, bármilyen jó volt a férfi és a nő édeskedte szerelme, az a gyerek átformál mindent. Meg kell változni. Tér kell neki, be kell fogadni, és mindent fölülírhat, mert megérkedett. Ugyanez érvényes a közösségeink növekedésére is. Amikor feledésbe merül az isteni hívás, akkor az ima már nem lesz több öncélú magánügynél. Én jót imádkoztam, jól éreztem magam, ne zavarjanak. És az egység megbomlik. A békességteremtők az egyházban tudják, hogy a Táborhegy és a Getszemáni kert, vagyis a szeretet és a fájdalom összeér. A szeretetben való önátadás mindig kereszthez, fájdalomhoz vezet bennünket. Amikor fiatal voltál, mondja Jézus Péternek, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha majd megöregszel, más evesz, kiterjesztett karod, más fog felövezni, aztán oda visz, ahova nem akarod. Ez a fiatalokra is érvényes. Nem csak az öregekre. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Aki azonban értem elveszíti életét, az megtalálja azt. A szeretet mindig a szenvedés által tisztul meg. Nem lehet megúszni, ha komolyan gondoljuk az önmagunk odaadását, elajándékozását, az mindig fájni fog. Mindig Golgota is lesz, nem pedig csak Táborhegy. Egyszerre a kettő. A közösség mindig az öröm és a szenvedés helye. Öröm, mert átélem, hogy szeretnek, és szenvedek, mert nem fogadják el a szeretetemet, vagy nem tudom úgy szeretni őket, ahogyan én szeretném. A békességteremtés nyelve a közös ima. Az imában mindig afelé fordulunk, aki a közösséget megformálta. Nem egymáshoz imádkozunk, még akkor sem hangosan imádkozunk, hanem együtt imádkozunk Istenhez. Az ima a közösségnek a léte. Isten jelenlétének megvalósulása népe tagjai között. Ha nem imádkozunk, akkor nagyon gyorsan klubbá silányul a közösségünk, amelynek van ugyan sok közös ügye, de nincs közös küldetése, elhivatottsága. Az ima és a közösség úgy fonódik egymásba, mint egy összekulcsolt kéz. Közösség nélkül az egyéni ima könnyen énközpontú lesz, különszködésé válik. Az egyéni ima nélkül viszont a közösség imája lassan értelmetlen és gépies lesz. Mind a kettőre szükség van. Nem csak imára van szükség a békességteremtéshez, hanem hitre is. A kereszténységnek az ökumenizmus a leghitelesebb és legmeggyőzőbb arca. Az egység, a közös ház építése, az egység építése, amit a II. Vatikáni zsinat óta nagyon fontosnak, központinak tart az egyház. Mivel az egyház katolikus, ezért a küldetése az egyetemesség. Azt jelenti, hogy hozzá kell járulnunk az emberi közösségek közötti határok ledöntéséhez. Nem csak a keresztény közösségek közötti határokat kell ledöntenünk, megszüntetnünk, hanem az emberi közösségek közötti fájdalmas határokat és megosztottságokat is meg kell szüntetnünk. Az egyház küldetése egyetemes. A világ minden népéhez és minden emberéhez szól. De Járdas Árden szerint be kell vinnünk az emberi közösségek világméretű egyesülésébe Isten feltétel nélküli végtelen szeretetének az energiáit. Ezzel szemben mit tapasztalunk, ellenségképeket gyártunk az egyházban is. Sok keresztény már nem tud ellenség nélkül élni. A kommunizmus helyett, vagy a kommunisták helyett most a nyugat-európai liberalizmus lett az általános ellenség. Profétai küldetésünk helyett öncenzúrát gyakorlunk. Amikor a rendszerváltás volt, akkor hallottam egy interjút a Jelenics István atyával, és nagyon megmaradt bennem a vallásszabadságról szóló gondolata. Azt mondta, hogy a vallásszabadság azt jelentette a diktatúrában, a kommunista diktatúrában, hogy a kutyát 2 méteres láncon tartották, és azon a körön belül ugathatott. És ha megpróbált ezen a körön kívül menni, akkor a lánc mindig folytogatta, mindig megfeszült. Azt mondta, hogy a vallásszabadság a rendszerváltás után csak annyiban változott, hogy most 20 méteres a lánc. És ezen a körön belül ugathatunk. És nem is kellett, ahogyan a kommunista diktatúra is azon dolgozott, hogy öncenzúrát gyakoroljunk. Tehát meg se kíséreljük azt, hogy másképpen gondolkodjunk, vagy mást mondjunk, mert az veszélyes. Nem is kellett hozzánk nyúlni, mi már magunkat cenzúráztuk, hogy nehogy olyat mondjunk, amiért börtön jár. Ugyanúgy a mostani korban is ugyanúgy fennáll a veszélye, hogy inkább megalkosszunk és öncenzúrát gyakorlunk, csak ne kelljen felvállalni az evangéliumot. Keresztény tériszony, irracionális félelem a nyílt terektől. Sokkal inkább szeretnénk a templom falainak a biztonsága mögött lenni, mint szóbálni, kimenni, elmenni a teremre, ahogyan Ferenc pápa kéri, ahol mindenki számíthatatlan. Ha valaki romák közé megy, akkor sok meglepetés érheti. Mert más a kultúrájuk, más a világuk, más a stílusuk, Nem azt jelenti, hogy rossz, mert más, hanem más, és meg kell tanulnom szeretni. Vagy ha valaki hajléktalanak közé megy, akkor meglepetések érhetik sokféle formában. Ki kell lépni az erődeinkből, a biztonsági rendszerünkből. Ez nem azt jelenti, hogy le kell bontani a teológiánknak a biztonságát, vagy az egyház tanításának a biztonságát. Azt jelenti, hogy el kell indulni a perem felé kockáztatni, de szeretetben mindig kockázat van.
0: Isten jelenlétében Varga László atya műsorát hallhatták.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóid. Igazából a napokban jöttem haza Kárpátaljáról, és hát megrázott, amit ott tapasztaltam. Ugye Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét búcsút tartottak Kárpátalján két helyet is, ugye Nevetlen faluba is, hát a központban szintén. És engem kértek fel, hogy szentmisét mutassak be, prédikáljak. A szentmise elején ugye beültem, jóval a mise előtt beültem gyóntatni, és azt gondolom, nem a gyónási titkokat kotyogom el, de mennyire megrázó, amikor édesanyja, hát hogy mondjam, aggodalmát fejezi ki, hogy a fia kim van a fronton, mind a kettő. Én másik édes asszony elmondja, hogy férjével ő kocolódik, hát miért? Hát azért, mert 4,5 éve most már lassan be van zárva a második emeleti kétszobás lakásba, és nem mer kijönni. Hogy milyen az, amikor egy nő sírva mondja el, hogy a fronton lévő férjéről már 2 éve nem kapott semmiféle hírt, nem tudja, éle, hal-e. Igen, Kárpátalján az emberek, férfiak 3 választási lehetőségük van. Vagy megszöknek hazulról, ami mind nehezebb és komplikáltabb, veszélyesebb. Vagy elkezdenek bujkálni lakásba, pincébe, itt-ott. Gondoljunk bele, hogy bezárva legyél 4,5 éve mit jelent. Vagy ugye másik az, hogy hát elvisztek katonának frontra. Több történetet is hallottam, de Lévános úr, Jónás atya mondta, hogy volt egy temetése. Igazából a 59 és 8, tehát hogy 2 hónap hiányzott az, hogy 60 éves legyen a férfi, de ugye már több mint 4 éve bujkált, annyira felörölte az idegeit, hogy bizony felakasztotta magát. De bizony olyan történeteket is meséltek el, hogy hát a ilyen bujkáló férfinak annyira fájt a foga, hogy saját fogát kiverte, kitörte, nem mert orvoshoz menni. De volt, akiről azt mondták, hogy szívivel baj volt, és ki is ment az orvoshoz, és mondta, azonnal kórházba kell menni, de hát nem mert elmenni, mert meggyógyítsák, akkor utána egyből viszik a frontra. És végül az ember 2 héttel később meghalt. Rengeteg hasonló, szomorú történetet hallottam. Igazából, hát szomorúbbnál szomorú történetek vannak. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mondjam, nem mondjuk azt, hogy hozzánk nem jöhet el a háború. Nem mondjuk azt, hogy hát ez minket csak mit tudom én, melyik kormány ijeszget, és na, politikai érdekekből mond butaságokat. Kárpátaljai testvéreink is így gondolták egy pár évvel ezelőtt. És aki elkezdett bujkálni, azt gondolta, ezt a pár hetet, hónapot, amíg tart a háború, kibírja, de hát 4 év. Több mint 4 év. És sajnos nem látják az emberek, az ottaniak a végét. Se a Antal püspök úrral is személyesen beszélgettem. Meg hát a magyar pártok vezetőivel is. És mindenki azt mondja, hogy hát, hogy nem tudják, mit az a holnap. Jónás testvér mondta, hogy mostanig mindig azt mondta, hát ne busoljanak menni már, rosszabb nem lehet, azt mondja, már, hogy 2 éve ilyet nem mer mondani, mert igenis minden hónapban rosszabb tud lenni. Az ember lemegy meglátogat egy óvodát, és akkor megkérdezik, hogy akarja-e látni már, mint én, hát a óvóhelyet, és akkor lemész a pincébe, és ott van egy csomó kicsi bilikes, ágyacskas, ez, az, amaz, mert ugye nem lehet tudni, hogy lemegy az ember az óvóhelyre, hogy mennyit kell ott maradjon. És képzeljék el, hogy a gyerekek játszanak az óvodába, és egyszer megszólal a sziréna, és akkor mindenki megy egy sötét, nyírkos pincébe. És vajon mi lesz? Mit hoz a holnap? Igen, imádkoznom kell az áldott békért. Szent Ferenc atyánk, ugye, Uram, tégy engem a békéd eszközévé. És én mit tudok csinálni a világpolitikában? Semmit. De a kis dolgot, amit rám van bízva, hogy a családomban béke legyen, a munkahelyemen béke legyen, az én szívembe, lelkembe béke legyen, ez a nagyra vágyás, ez az állandó elégedetlenkedés. Üzzük el magunktól távol. Ez az embernek a szívében békétlenség van, nincs megelégedve az alakjával, sorsával, társával, munkahelyével. Logikus, hogy ez az elégedetlenkedés, ez mind a hullámokat gerjeszt. És akkor logikus, hogy ezeket az elégedetlenségek kimondott, akarva, akaratlan tekintettel is a másik felé jelzett, hogy nem vagy megelégedve, vagy nem jó, hogy nem elég jó, hogy nem elég szép, hogy nem elég karcsú, nem elég mit tudom én, csinos. És akkor a másik is logikus, hogy feszültséget gerjeszt. Így tovább. Adná az Isten, hogy tényleg Máriával tudjuk kimondani, én már az Úr szolgáló leánya vagyok. Nem tudom, mit hoz a holnap, nem tudom, mit jelent a Krisztus, Jézus Krisztus mellett igen mondás, de egy dolog biztos, bízok benned, Uram, vezess. És ez a nyugodtság, ez a derű, még akkor is, ha nagy csütörtök, nagy péntek Golgotájára felvezet az útunk, akkor is meg kell őrizzük lelkünk nyugalmát, derűjét, a békét, az áldott békét. És logikus, hallatnunk kell a hangunkat minden fórumon. Én annyira csodálkozok, hogy ez a mai társadalom olyan könnyedén elfogadja, így van és kész. Hoznak mindenféle beteg törvényeket, nagyfiúk. Azt mondom, hogy igen, keresztények is bátrabban kellene hangokat hallassák, akár egy tömeggyűlésen is, hogy mi ezzel nem értünk egyet, ez szemben megy Isten akaratával. Mi az, hogy nem kérdeznek meg bennünket, népet, és mindenféle döntéseket hoznak fejünk fölött, akár háborús jellegű döntéseket is. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon oda kell figyeljünk, mert az ember élete egy dióhéj. Az ember ott Ukrajnában megy, és ilyen katonatemetőköt lát, lobognak a zászlók, jön a fiatal édesanyja, 3-4 éves gyermekével, és a gyerek hozza a maciát, és lerakja az apja sírjára, és szegényke azt se tudja, hogy mi történt. Csak azt látja, az édesapjának az arca, ott van egy kövön, mosolyog, fegyverrel a kezébe, körülötte lobognak, minden sírnál van egy-egy ukrán zászló. Nem tudom, mit tud mondani egy ilyen fiatal anya. Saját magának, gyermekének, jövőjével. Persze most így hirtelen sokként éri, de most akkor mi van? Hogy lesz? Kivel neveli fel ezeket a gyerekeket? Ki fog róla gondoskodni? Kap egy nagy plecstit az államtól, egy férje hősi halált hal, azt se tudja hol, azt se tudja, hogy mikor. Adná az Isten tényleg, hogy ettől az egész dologtól megszabaduljunk. És úgy gondolom, a politikusokat mi nagyra vágyásunkkal, igényességünkkel, követeléseinkkel zaklatjuk és kényszerítsük rá olyan döntésekre, amik talán amiket meg lehetne sporolni azzal, hogyha szerényebben élnénk, hogy kirándulni nem a világ túlsó felére mennénk, hanem hát úgy, mint a nagyszüleink. Mennénk egy bakkancsot, és a házunk környékét felfedeznénk. miénk itt a tér, mert mind nőttünk itt fel. Hát hogyha valaki, mit tudom én, a Görög-szigeteken nyaral egyfolytában, meg Tirolba jár sízni, vagy nem tudom, akkor miénk lesz a tér, a Hargita, miénk lesznek az erdőink, a mezőink? Adná az Isten tényleg, hogy szerényebben, egyszerűbben, és nagyobb szeretetben éljünk. Sokan kérdezik, hogy hát, hogyha gazdasági szakember lennék, mit tanácsolok, ugye? Tanévkezdéskor szomorúan látta, hogy mennyire fogynak, apadnak gyereklétszámok az óvodába, az iskolába. Hát én mindenkinek azt tanácsolom, hogy gyerekbőrbe fektesse ne csak a pénzét, hanem az idejét, a türelmét, a szeretetét. Az megmarad. A Székelyföldön is, Erdélyben is sokfelé látom, hogy fiatalok kutyát, macskát sétáltatnak. Mennyivel nagyobb öröm egy bajba lévő vagyok, egy gyereket befogadni. Számomra most is tanévkezdéskor, ugye ilyenkor az ember azon gondolkozik, hogy tudja a gyerekeiket egy kicsit lelkesíteni, vagy hogy mondjam, tetrekészebbé tenni, hogy bátrabbakká. És kitaláltam, hogy szeptember 1-én hát menjünk el Csíkszentdomokosról Csíksomjóra. Hát végül is Mártonáron év van, Mártonáron Csíksomjóra járt iskolába, és még olvastam egy kedves történetet is, hogy ugye akkor egy-négy osztály volt a kötelező, és Márton Áron ugye, hát ötödikbe másodmagával elment Csíksomjóra, Ferences gimnáziumra, főgimnáziumba. És akkor hatodikos korában bizony megunta a tanulást, vagy mit tudom én, valami történt. Ezt nem részletezi a püspök, mert a történetet ő mondta el a kedves nővérnek a halálos ágyá, hogy hát bizony ő hazament gyalog Csíksomjóról, Csíkszentdomokos, 28 kilométer, 30, mi az neki, fiatal embernek, és el is mondta az édesapjának, hát az ő nagy panaszát, bánatát, ugye, Ágostonnak hívták Mártonáról édesapját, meghallgatta, és adott neki két szép piros almát, egy jó tanácsot. Azt mondta neki, fiam, amit a magyar ember elkezd, az be is fejezi. Elkezdte azt az iskolát, hajrá. És még aznap vissza is. Hát úgy írja Mártonáról, hogy zavartam. Hát én mind a gyerekeknek úgy mondtam, hogy hát vissza biztatta, bátorította, hogy mindegy. A lényeg az, hogy Márton Áron aznap hát olyan több mint 50 kilométer gyalogolt, és gondolom, hogy ez mind hozzájárult ahhoz, hogy neki olyan sziklaszilárd jelleme és kemény karakteres egyénisége volt. Igen. Hát mi is elmentünk Domokosra, megnéztük a múzeumot, szeptember 1-én, ezt be is lehet írni a bakancs listába, úgy döntöttük, ezentúl minden szeptember 1-én egyet biciklizünk. Na és megnéztük a múzeumot, esett szakadt kint az eső, jó őszi eső. Na hát, kérdezték a gyerekek, akkor most mi lesz? Hát mondom, hát úgy tűnik, hogy Márton Ágoston bácsi is adott B-tervet Áron fiának, hanem azt mondta, szépen visszamész. Hát mi is most szépen felülünk a biciklire, és elindulunk. Hát ott volt 60-an. Domokosról is sokan jöttek. És bizony útra keltünk. Hát az első gondoltam, hogy nem, Isten irgalmas szeretettel megkönyörül rajtunk, de hát bírta a Jóisten idegekkel, úgy látszik, ami esőbe való biciklizésünket, úgy Rákosi körülbelül végigvert az eső.

Nagyjából aszfaltmentes úton bicikliztünk, hát kerülő út akkor így lett, vagy 40 kilométer, de nem ez volt a legnagyobb baj, hanem az, hogy ez a sáros út, mezei útak feláztak. És bizott a sós mezőn keresztül, meg minden. Hát akkor a sár volt, hogy volt, ahol bizott, csak taszítani tudtuk a biciklit, mert egyszerűen annyi kerekek, annyi sarat magukra vettek, hogy hát azonban nem lehetett biciklizni. Igen. Nagyon nagy élmény volt nekem. És én azt gondolom, hogy gyerekeknek is képes vagy, meg tudod csinálni. Több van benne, mint magadból kinézel. Bátorság, rendület. Anna az Isten, hogy tényleg ilyen, hát mondjam, izgalmas tanévkezdőket szervezzünk a gyermekeinknek, hogy valahogy bizonyítsuk be nekik, hogy hát ők többek, ügyesebbek, erősebbek, okosabbak, mindahogy ők magukról gondolnák. Ilyen román tanügyminiszter mondta, hogy most a napokban, hogy hát a gyerek, ha nem tanul, akkor meg kell buktatni. Hát én meg azt látom, hogy a legnagyobb focisták mellé és sportolók mellé is edzőt fogadnak, aki lelkesít, bátorít, bíztat. És úgy így érik el az eredményeket. Hát én azt gondolom, a gyerekeket is nógatni kell, lelkesíteni kell. Szép, nemes példákat kell eléjük állítani, de magunk elé is. És akkor biztos, hogy eredményesebb lesz az életünk. Bukaresti parlament állította Márton Áron példaképül elénk. Olvassuk az életét. Olyan gyönyörű mondatai vannak. Ha kijött a börtönből, fel van írva a múzeumban, a falára nagybetűkkel, hogy hát, hogy Isten szeretetének iskolájában voltam. És megtanították ott, hogy igen, megtanultam, hogy hogy kell szeretni más felekezethez, valláshoz, nemzetiséghez tartozó embereket. Milyen jó lenne, hogyha mi is a nehézségeket, a gondokat, akár egy betegséget is, hát a Jóisten iskolájaként fognánk fel, ahol igenis nagyon fontos üzeneteket kellene elsajátítani, megtanulni. Nem csak az iskolapadban lehet tanulni. Az élet minden területén. Nekem is új volt ez a mondat, ugye Márton Áron, hosszú évek után kiszabadul a börtönből, és akkor felmegy a gyulafehérvári székesegyház szószékére, és elmondja, ugyanaz vagyok, aki elmentem, Isten megóvott engemet. És hát ami nagyon tetszett, az, hogy a gyűlölet fészkéből nem hoztam magammal a gyűlöletet. Tehát, hogy úgy tudod kijönni egy börtönből, ahol azért, hát hogy mondjam, elég sok nehézség, gond lehet, hogy nem hozott magával gyűlöletet senki iránt a szívében. Milyen jó lenne? Hát ez az áldott békének, azt gondolom, az alapja. Tanuljunk meg úgy menni keresztül a vízen, hogy ne legyünk vizesek. Úgy menni keresztül a gyűlöleten, haragon, az ellenségeskedésen, a pletykákon, meg mindenen, hogy mi ne szennyeződjünk be. Gyerekeknek sokszor elmondtam, hogy nézzék meg a helyi kis patakot. És hogy akarva egy marék, ilyen száraz levelet, rőzsét, töreket dobtam a vízbe. És persze zavaros lett a víz, de a kis patak szalad. És az egyik kanyarnál ezeket a leveleket rakja le, aztán azt is elnyeli, és 3-4 méter múlva, hogy mondták a régiek, amelyik kő 7 kövön keresztül csubban, az már tiszta, az már iható. És valóban, gyerekek, számolták, 7 kő, semmi nyoma nem maradt annak, amit mi vízbe beledobtunk. Igen, a kis patak bölcsebb, nem viszi magával, nem sodorja sérelmeket, haragot, gyűlöletet, semmit leteszi, kidobja magából, elnyeli.
Milyen jó lenne, azt meg tudnánk tanulni mi is a kispataktól. Képzeljük el, hogy nézhet neki az a kispatak, amely

0: mindent, ami beleesett, azt ő vinné, csombolygattá, bolygattá magával, hely alján, hogy néz neki az a patak? Mindegy pöcegödör, nem? Hát nekünk is, ezt meg kell tanuljuk, sérelmeinket, akár jogos, jogtalan bántásokat engedjük el, dobjuk ki a partra, ha nyeljük el magunkba örökre. Nekünk dolgunk van, feladatunk van. Gyerekeknek azt is sokszor elmondta, hogy nézzék meg, hogy a kis patak neki csobban egy nagy kőnek, és nem áll meg, hogy ki az a csoda, aki ide rakta ezt a követ. Hol volt az esze? Jel meg Brüsszelbe, és feljelentem, és elégtételt kérek. Nem foglalkozik ilyen dolgokkal a kis patak. Egyet csobban, fölötte, mellette, oldalt, sütj, megy tovább, várja őt a tenger. Testvérem, úgy gondolom, nagyon sokat foglalkozunk a sérelmeinkkel, az előttünk lévő akadályokkal, nehézségekkel, gondokkal. Az ember csak nézi, hogy egy butka beszéltem egy bíróval, hogy mennyi, hát semmiséggel pereskednek az emberek, hogy a másik ezt mondta rólam, hogy megsértett, hogy az emberi méltóságomba beletaposott. És képesek ezért több ítélő egy bírói találkozóra is elmenni, és akkor leülni, és akkor tanukat hívni, és akkor keresni a maguk, hát semmire való igazát. Milyen jó lenne, testvéreim, hogyha tényleg ezeket a nehézségeket le tudnánk tenni, és előttünk valójában akadályokat keresztül csobbanva, hát haladjunk Isten akarata szerint azon az úton, amelyik a mennyországba vezet. Áldott szép napot kívánok a Mária Rádió minden hallgatójának. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

Te mikor csodálkoztál rá utoljára tudatosan Isten munkájára a saját életedben? Észreveszed, amit nap mint nap tesz érted, vagy akár a szeretteidért? Vagy annyira lekötnek a mindennapi feladatok, az életedben levő hiányok, hogy nem jut időt számba venni az Úr csodáit?

nevet magától értetődőnek az életedben jelenlevő személyeket, ajándékokat. Minden szép pillanat, minden megtérés, minden megbocsátás, és minden ima meghallgatás. Újabb ok arra, hogy köszönetet mondj az Úrnak, az ő kegyelmeiért. Hogy rácsodálkozz az ő nagyságára és hatalmára. Az őszinte szívből jövő hálaadás építi a hitedet, és reményt ad a nehéz élethelyzetekben.

Van, ami az Úrnak lehetetlen? Amikor Isten ezt a kérdést feltette Ábrahámnak és Sárának, emberileg nézve lehetetlen helyzetben voltak. Minden reményük szerte foszlott arra vonatkozólag, hogy gyermekük születhet, mivel már mindketten élteskorúak voltak. Ám amit ők lehetetlennek láttak, az Úr számára valósággá lett.

Ez az Isten ma is cselekszik. Ő ma is meg tudja nyitni azt az ajtót, amelyet mindenki bezártnak lát. Meg tudja gyógyítani a megtört kapcsolatokat. Reményt tud adni a reményvesztetteknek. Erőt a kimerültnek. És új kezdetet annak, aki már lemondott önmagáról. Ezért most ne a problémáid nagyságára néz. Ne az életedben levő hiányokat vedd számba, hanem az Úr jóságára összpontosíts. Közben pedig gondolj arra, hogy ami neked megoldhatatlannak tűnik. Az az ő kezében csak egy újabb lehetőség arra, hogy megmutassa hűségét és hatalmát.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő mélyébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
2: Legyen nékem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
2: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozz el érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
3: Mindenható érgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyénket, egyházközségünket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozz el érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
4: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák, könyörgünk hozzád. Kérünk téged a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Szívem első gondolata.
2: Hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
3: Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
1: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, aki általam akar szeretni.
4: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belém tápláltál.
5: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyja lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
6: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
3: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
1: Örvendezz, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
4: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
5: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
6: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
3: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
1: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
6: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.
7: Az imaórák liturgiája, reggeli dicséret.
6: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
8: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
6: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
8: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
6: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk színe elé háladallal, magasztaljuk őt hangos énekszóval.
8: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
6: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma. Övé a tenger, az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
8: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
6: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújunk térdre, Urunk, alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg házanépe és kezének nyája.
8: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
6: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
8: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
6: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévelygő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet. Nyugalmam helyére nem juthatnak el.
8: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
6: Hajnalban fürdik már az ég, a földre nappal fénye hull, a napsugár, mint nyillövel, minden rossz álom tűnjön el.
8: Az éjjel rémek fussanak, távozzék kínzó bűntudat, a bűnéjébe szunnyadó, sötét félelmek múljanak.
6: Hogy az a végső virradat, mit szívünk vágya esdekel, legyen tüzes fényáradat, míg zengő dalunk énekel.
8: Dicséret áldja az atyát, és vele egyszülött fiát, s a lelket, a vigasztalót, most és örök időkön át. Amen.
6: Téged kutat szemem víradat előtt. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram. Parancsaidat én megtartom.
8: Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem. Intelmeidet én híven őrzöm.
6: Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben.
8: Téged kutat szemem víradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem.
6: Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram. Ítéleteid szerint éltes engem.
8: Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak.
6: Te azonban közel vagy, Uram. Minden intelmed maga a hűség.
8: Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad.
6: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Téged kutat szemem víradat előtt.
8: Az Úr lett az én erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Daloljunk az Úrnak, mert fölséges és dicsőséges. Lovat és lovast a tengerbe taszított.
6: Az Úr az én erősségem és dicsőségem. Ő lett az én szabadítóm.
8: Ő az én Istenem, dicsőítem őt. Magasztalom, mert atyáim Istene.
6: Hős harcos az Úr, mindenható az ő neve. Tengerbe vetette a fáraó harci szekerét és seregét.
8: Haragod leheletétől feltorlódtak a vizek, a tornyosuló hullámok megálltak. Az örvények a tenger mélyén összegyűltek.
6: Az ellenség így szólt, üldözőbe veszem, elfogom. Szétosztom a zsákmányt, és kielégül lelkem.
8: Kirántom kardomat. Kezem elpusztítja őket.
6: Rájuk leheltél, és összecsapott felettük a tenger. Elmerültek, mint ólom a hatalmas vizekben.
8: Ki olyan fölséges, mint te vagy szentélyedben? Félelmetes, dicsőséges, csodákat cselekvő.
6: Kinyújtottad kezedet, és a föld elnyelte őket. Megváltott népednek jóságos vezére lettél.
8: Hatalmad vezette őt a te szent hajlékodba.
6: Bevezeted és örökséget hegyére költözteted népedet. Erős lakhelyedre, amelyet te építettél.
8: Szentélyedbe, amelyet a te kezed alkotott, Uram. Uralkodjék az Úr mindenkor és mindörökké.
6: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Az Úr lett az én erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm.
8: Dicsérjétek az Urat minden népek, magasztaljátok őt minden nemzetek.
6: Mert erős fölöttünk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad.
8: Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Dicsérjétek az Urat minden népek. Testvérek, még inkább törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tetteitekkel megpecsételjétek, mert ha ezt megteszitek, nem botoltok el soha. Így lesz ugyanis könnyű számotokra a bemenetel Urunknak, a megváltónknak, Jézus Krisztusnak örök országába.
6: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
8: Hozzád kiáltok, Uram, Te vagy az én menedékem.
6: Örökségem az élők honában.
8: Te vagy az én menedékem.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
6: Hozz fényt, Uram, azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek. Áldott az Úr, Atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
8: Erőszabadítót támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
6: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
8: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
6: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
8: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
6: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
8: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
6: Téged pedig gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
8: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
6: Istenünk irgalmas szívétől, amelyen meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
8: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Hozz fényt, Uram, azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek. Áldjuk Krisztus Urunkat, aki minden tekintetben hasonlóvá lett hozzánk, testvéreihez, hogy Istennél irgalmas és hűséges főpapunk legyen. Kérjük őt is, mondjuk.
8: Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel.
6: Igazság napja, neked szenteljük mai napunkat, aki a kerességben megvilágosítottál minket.
8: Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel.
6: Áldunk a mai nap minden órájában, mindenben magasztaljuk szent nevedet.
8: Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel.
6: Édesanyád Szűz Mária, tanulékony lélekkel figyelt szavaidra, irányítsd a mai napon lépteinket tanításod szerint.
8: Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel.
6: Add, hogy a mulandó dolgok között zarándokolva a mennyei örök életre vágyakozzunk, a hit, a remény és a szeretet által már most élvezzük a mennyei boldogság előízét.
8: Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel.
6: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
6: Istenünk, világítsa be szívünket a feltámadás ragyogó fényessége, hogy a halál sötétjéből kiszabadulva eljussunk az örök dicsőség világosságára. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
8: Amen.
6: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
8: Amen.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Turmezei Erzsébet. Ma. Holnap talán az ajkam néma, hogy ne maradjak szerető szóval senki adósa, úgy szóljak még ma. Holnap talán merev a lábam, segíts, megváltom, hűséges szívvel szüntelen veled járni a mában. Holnap talán karom sem mozdul, ma szent örömmel úgy tegye dolgát, mint a te szolgád itt s a síron túl. Holnap tán a szívem is hallgat, de ma hirdesse minden verése, áldom, megváltom mentő hatalmad. A tegnapot befőtte véred. Tied a holnap, nekem csak mám van. Segíts hűséggel ebben a mában szolgálni néked. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a kolozsvári stúdióból. A mikrofonnál, ahogy már megszokhatták, Ferenc Emese köszönti önöket. És ma is elkezdjük a napindítónkat. Azért, hogy a hétvégén jól induljon, hogy együtt, kéz a kézben mehessünk tovább. Küzdjünk, és éljük úgy a mai napot, hogy az Isten dicsőségére szolgáljon. Drága Mária Rádió hallgatók, hogy vannak ma reggel? Mi van a szíveikben? Próbálják egy picit ezt tudatosítani. Az érzést, ami most jelen van. Az érzést, ami most nagyon erős. Lehet az öröm, szomorúság, fájdalom, szenvedés. Mi az, ami most erős? Nagyon fontos, hogy mielőtt elkezdünk egy imádságot, vagy mielőtt elkezdünk beszélgetni a Jóistennel, tudatosítsuk azt az érzést, ami jelen van. Ezt Szent Ignác tanította nekünk. Nagyon sokszor meséltem arról, hogy szeretem a Szent Ignáci lelkiséget, és hétről hétre benne is vagyok egy ilyen csoportban, ahol összegyűlünk, és a Szent Ignáci imamódot hasznosítjuk, ami nagyon-nagyon jó, mert lehetőséget ad elcsendesedésre, a Jóistenre való figyelésre, és arra is, hogy napról napra tudatosítsuk, percről percre akár, hogy milyen érzések vannak jelenleg bennünk. Nyilván az érzéseinket nem tudjuk változtatni, az ellen nem tudunk tenni, mert azok jönnek, azok velünk vannak. Amikor mély szomorúságot élünk meg, akkor annak a mély szomorúságnak kell helye legyen. Amikor a felhőtlen örömet, akkor annak. Mindig tudatosítani kell azt, hogy éppen jelenleg most ebben a percben mit és hogyan érzünk. Ma reggelre a bűnbánat témáját hoztam. Azért is, mert olyan sokat beszélgetünk a megbocsátásról, én is már több műsoromban beszéltem róla, mégis úgy érzem, hogy többet és többet kell, mert sokunkat nagyon erősen lenyom az, hogy nem tudunk megbocsátani magunknak, egymásnak. És folyamatos bűntudat van bennünk. Nem tudom, kedves Mária Rádió hallgató, érezte-e valaha azt, hogy önmagának a legnehezebb megbocsátani. Megértem. Sőt, most én azt szeretném, ha ketten együtt leülhetnénk, megfőznénk a kávét, és beszélgethetnénk egymás mellett. Én az egyik széken, a kedves rádióhallgató a másik széken. Ha ez most nem is kivitelezhető, de próbálják elképzelni, milyen lenne ez a találkozás. Nyilván a legjobb az lenne, hogyha minden reggelnek lenne egy rituáléja. Az, amikor megfőzik a reggeli kávéjukat, teájukat, leülnek a székre, fotelre, ahol szoktak reggel üldögélni, és elképzelik azt, hogy ha nem is én, sőt, az lenne a legjobb, ha azt képzelni kell, hogy nem én, hanem a Jóisten van ott, a másik széken, és együtt kávézgatnak reggelente. És elkezdenének beszélgetni vele. Minden reggel lenne egy ilyen rituáli. Ugye a Szent Ignáci imamóddal azt is megtanuljuk, hogy nagyon jó, ha mindig van a napnak egy fix időpontja, amikor
leülünk imádkozni. Nekem például mindig a reggeli időpont az, ami megfelelő, azért is, mert akkor vagyok fit, akkor ébredek, és nekem az adja meg a nap fénypontját. Nekem be van állítva minden napra az ébresztő óra, 7 órára vagy 7:30-ra, attól függően, hogy hányra jövök dolgozni, és akkor nekem fixen megvan az, hogy melyik nap, mikor kezdem az imádságomat, 7 órakor vagy 7:30-kor. És akkor nagyon fontos ezt, érdemes tudatosítani, önöknek is mondom, hogy minden reggel, amikor felébrednek, talán 6-kor, az legyen az első, hogy leülnek az asztal mellé, a fotelbe, és kikészítik Jézusnak is a helyet, és együtt vele elkezdik a napot, imádságos lélekben. Ha nem megy a személyes ima, akkor kötött imádsággal. Ha nem megy az, hogy most csak úgy szimplán beszélgessek vele, akkor tessék mondani a rózsafüzért, ami úgy jön, ami a legkézenfekvőbb, ami a leginkább megérinti a kedves hallgatót. Ha már itt tartunk, akkor most menjünk egy kicsit vissza arra a pontra, hogy most képzeljék el, hogy a mai reggel én vagyok ott a másik széken, és elkezdünk beszélgetni arról, ami most nehéz. Ma reggel a bűntudatról. Mindannyiunk életében vannak olyan döntések, amit ha vissza tudnánk fordítani, másképp tennénk. Voltak, vannak nagyon erős elbotlásaink. Bűneink, melyeket hordozunk napról napra, percről percre. Én most, ha ott lennék a kedves Mária Rádió hallgató mellett, kérdésekkel segíteném abban, hogy önmagába tekintve ránézzen ezekre a helyzetekre. Akár lehet ez válás, bántalmazás. Nem tudom, hogy mi az, amit megéltek vagy megélnek, kedves hallgatók. De hadd kérdezzem meg. Megbánták? Rosszul döntöttek? Visszafordítanák? Nem tennék meg soha többi? Amikor már megtörténik a megváltozhatatlan, az ember egy mély szomorúságot és gyászt érez. Valami olyasmit, amit sosem tapasztalt azelőtt. És hogyha valami emlékeztetni kezdi arra az eseményre, történésre, döntésre, akkor kétségbe esik. Ugye, ami nagyon nehéz, hogy gyakran van az, hogy szégyenérzet társul hozzá. Azt gondoljuk, hogy ez az érzés életük végéig el fog kísérni, és hogy nem lesz gyógyulás a bűntudatból, a szégyenből. Sokszor mondogassuk, én nem tudok magamnak megbocsátani. Mert úgy gondoljuk, hogy egy olyan ember számára nincs bocsánat, aki olyasmit tett, mint én. Hányszor mondogassuk ezt nap, mint nap. És azért hoztam elő ezt a témát, mert nagyon régóta szerettem volna foglalkozni vele, mégpedig azon részével, amikor a kedves hallgatók betelefonálnak egy-egy imaszándékba, azt érzékelem, akár egyik imaszándékról a másikra, hogy ugyanazt mondják. És olyankor mindig felvetődik bennem a kérdés, hogy vajon miért nem tud az illető megbocsátani önmagának? Mert amit már egyszer kimondtunk, kedves hallgatók, megfogalmaztunk imaszándékba, és nyitott szívvel őszintén a Jóisten elé vittük, az már meg van bocsájtva. Az ott van a kereszten. Ezt kellene elhinni. Hányszor fogalmazódik meg napról napra az, hogy imád kérek a bűneim bocsánatáért. Napi szinten, napi 3 imaszándékba is ugyanaz, talán ugyanattól a személytől. Kedves hallgatók, ha őszintén már egyszer megbánták, meggyonták, kimondták, leírták, a Jóistennel elbeszélgettek róla, az a bűn meg van bocsájtva. Higgyék el nekem!
ezért lenne fontos az, hogy ne a bűntudat és a szégyenérzet uralja az életünket. Rosszat tettünk, rosszul döntöttünk, nem tudjuk megváltoztatni a döntésünket, nem tudunk visszamenni a múltba azért, hogy jóvá tegyük. Lehet. De Jézus miért halt meg a kereszten? Egyszerű a válasz. Értünk. Értem, érted. Azokért a bűnökért, melyeket nap mint nap felsorolsz. Melyek foglalkoztatnak, melyek lelkiismeret furdalást okoznak benned. Ő meghalt a kereszten, azokért a bűnökért, és el kell hinni, be kell fogadni, hogy ő már megbocsátott neked. Amit egyszer kimondtál, őszintén megbántál, az meg van bocsájtva. A kegyelmet nem tudjuk önerőből, Istent kihagyva megszerezni. És önmagunknak sem tudunk saját kútfőből megbocsátani, mert a megbocsátás Istennél kezdődik. És pont ezért mondtam el ezt az imaszándékos történetet, mert ha önmagunk megbocsátásának kérdésével küzdünk, akkor tulajdonképpen nem tudjuk megragadni a maga teljességében Isten bűnbocsánatának a tényét. Jézus a saját életét adta azért, hogy bűneinknek bocsánatot szerezzen. És ez a legnagyobb üzenet. Mert a megbocsátás az alapköve a keresztény hitünknek. Úgy önmagunk, mint mások fele. A bűneink bocsánata nem egy reménység csupán, hanem megragadható valóság mindazoknak, akik úgy döntenek, hogy a megváltást elfogadják, azáltal, hogy Jézus lesz az életük ura. Gyakran ezért nem tudunk felszabadulni, mert a szégyen a bűntudat érzésével küzdünk, és ezek sokszor elhordozhatatlan terhet tesznek ránk. Hány ilyen terhet hordozunk, kedves Mária Rádió hallgatók? De azt hiszem, a szégyen érzete a legnehezebb teher, amit valaha érezhetünk. Egy olyan teher, amit Isten nem akar, hogy hordozzunk. Egy rövid dal után visszajövök, és a napindító második felében arról szeretnék beszélni, hogy mit is tehetünk azért, hogy megértsük, átéljük a Jóisten bűnbocsánatát, és megszabaduljunk azoktól a szégyenérzetektől, melyek napról napra kísértnek, visznek bennünket.

E szép dal után folytassuk a mai napindítónkat. Nézzük meg, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy átérezzük, megérezzük igazán Isten bűnbocsánatát, és hogy megszabaduljunk attól a fölösleges terhektől, melyeket cipelünk. Arra hívom most önöket, hogy éppen ahol ülnek, ahol vannak, gyújtsák meg a gyertyájukat, ami mellett imádkozni szoktak, és beszélgessünk a bűnbocsánatról. Szükségünk van egy olyan pontra, ahol megvallhatjuk, megbánhatjuk bűneinket, és ahol kérhetjük Isten bűnbocsánatát. Vegyenek elő egy papírt, vagy csak figyeljenek nagyon erősen most. Írják le, vagy mondják ki hangosan most azokat a bűnöket, melyek napról napra megnehezítik az életüket, amit napról napra cipelnek. Nem nekem, saját maguknak, a jó Istennek, mert most együtt vannak önök ketten, kettesben. Én csak egy közvetítő vagyok. Hangosan mondják ki, Uram, vétkeztem ellened, rosszat cselekedtem, kérlek, bocsásd meg az XY bűneimet. És ezeket mondják ki hangosan, a jó Istennek, önmaguknak. Egyszerűbb írják le. Én hiszem, ha ezt első pontként megteszik, ha kimondva van, le van írva, akkor megkapták már a bűnbocsánatot. Részesülnek Isten kegyelmének az ajándékában. És nyilván, ha ez sikerült megtenni, kimondani, leírni, most elsősorban önmaguk számára, akkor a következő alkalommal, amikor oda megy önökhöz a papbácsi, vagy elmennek templomba, Szent Jónásba is tegyék le ezt. De úgy, hogy ez tényleg le van téve, és tényleg meg lesz bocsájtva, ha őszintén megbánják. A második pont, ami segíthet ebben, hogy nem szabad elfeledkezni arról, hogy a szégyennek az érzete az nem a jó Istentől jön, hanem a gonosztól. Mert ő mindent meg tud tenni annak érdekében, hogy meggátoljon bennünket abban, hogy bizonyságot tegyünk a jó Isten megváltásáról. Mert az ellenség nagyon jól tud működni. Annak érdekében, hogy bennünket a szégyenérzet rabságában tartson. Nem engedi ő azt, hogy mi kimondjuk, vagy elmenjünk Szent Jónásra. Aztán elkezd uralkodni a félelem, mert teret adtunk neki. Amikor megengedjük, hogy a jó Isten a fájdalmas történeteinket felhasználja a jó érdekében, meg fogjuk érezni a megváltás csodáját. Mert látni fogjuk, hogy Isten meg tudja fordítani a sátán gonosz szándékát, és jóra tudja fordítani. És így lassacskán gyógyulni kezdünk. A harmadik pont, ami segíthet, és egyben az utolsó, hogy engedjük meg, hogy a megélt élet tapasztalataink átformálják a lelkünket. Nagyon érdekes az, hogy az a segítő igazán jó segítő, aki átélte már azt, amiben a páciens segítséget kér. Ez így van a mindennapi életünkben is. Ha rossz dolgokat tettünk, rosszul döntöttünk, negatív élethelyzetekkel találtuk szembe magunkat, traumákat éltünk át, akkor nagyobb együttérzéssel tudunk mások hibái, bűnei felé fordulni. És ez nem azt jelenti, hogy mentegetjük vagy támogatjuk a bűnt, ez nem egy ilyen együttérzés, hanem a megfelelően odahajló, megértő magatartás. Elmond valaki valamit, amit szégyel,

Kedves Mária rádió hallgató, valld meg bűneidet, kérd Isten bűnbocsánatát. Hittel ragad meg és fogadd el a bocsánatot. Légy szabad. Ez a mai házi feladat. Remélem, hogy elmélkedésre sarkal, illetve segít abban, hogy legyőzzük a bűntudatot. És ne feledjék, amit már kimondtunk, megbántunk, letettünk, az már meg van bocsájtva, fel van víve a keresztre. Atyám Istenem, nagyon köszönöm, hogy a bűnbocsánatot nem kell kiérdemelnem, mert a bűneim bocsánata a kegyelmed ajándéka, melyet ingyen megkapok. Köszönöm, hogy Jézus vére elmosta a bűneimet. Segíts, hogy meg tudjam ragadni teljességében ezt az ajándékot. Amen.

Végezetül már csak egy rövid műsor ismertető maradt hátra, hamarosan 8 órától. Táncokból szőtt történelmi órát hallhatnak, majd ezt követi 8:30-tól a Napraforgó című műsorunk. 9 órától imaszándékaikat fogadjuk, majd az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk. 10 órától iránytű című műsorával várja önöket Pál Feri atya, majd 11 órakor Cserealjára kapcsolunk, ahonnan búcsú szentmisét közvetítünk. Ezt követi a hét plébániája, majd a Zsolozsma napközi imaóra. 1 órakor szeretetlánk rózsafüzért imádkozunk, majd a békéért is imádkozunk, és ezt követi a zenés köszöntő, melynek a végén egy újabb műsor ismertetővel várjuk önöket. Ma este 6 órakor ótelekről közvetítünk szentmisét. Áldott szép napot és jó rádiózást kívánok továbbra is a kedves hallgatóknak. Vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra is természetesen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
1: Táncokból sző történelem óra.
2: Virág Endre néprajzkutató és néptáncoktató műsora következik.

Jó napot kívánok, Virág Endre vagyok, jó zenével táncoljunk együtt. Zempléni verbunkosokkal kezdtünk. A következőkben hagyományos magyar, szlovák és szlovákiai zsidó zenét hallhatnak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Napraforgó műsorunk veszi kezdetét, és a mai műsorban egy picit a hitről, a hitre való nevelésről szeretnénk beszélgetni kedves meghívott vendégemmel, Kertész Tiborral. Beszélgettünk mi már hasonló témákról, amelyek úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontosak a mindennapokban, hogy szülőként hogyan tudok példát mutatni a gyermekemnek. Szülőként hogyan tudom megmutatni neki a Jóistennek a szeretetét, megtanítani őt arra, hogy a Jóisten részese legyen a mindennapjaiban. Mert ugye a gyerek akkor tanulja meg ezeket a dolgokat, ha szülőként példát tudunk neki mutatni. És az, hogy én otthon, mint szülő, hogyan viselkedem a párommal, vagy a gyermekemmel, vagy mennyire fontos a mindennapokban az ima, akár az étkezések előtt, után, vagy akár az esti ima, amelyet már kicsikortól kezdve megpróbálok beépíteni a gyermeknek az életében. És ezek mind nagyon fontos dolgok, tehát a szülő kell a példát adja a gyermeknek. A szülő kell a viselkedésével tanúsítsa azt, hogy mennyire fontos a hit, és hogy mennyire fontos az, hogy tényleg a hit az ott legyen a mindennapokban. Szülőként meg tudja mutatni a gyermekemnek, hogy igen, akkor mi vasárnap közösen elmegyünk a templomba, és igenis ez van az első helyen, és utána lehet ugye bármilyen más program. Tibor, én köszönöm szépen, hogy itt vagy velem ebben a mai műsorban, és egy kicsit beszélgethetünk erről a témáról, mert a mai rohanó világban úgy gondolom, hogy ez a téma nagyon fontos, hogy a hit az megmaradjon, a hit ott legyen a hétköznapokban. Ugye sok szülő szeretné hitre nevelni a gyermekét, de néha bizonytalanok abban, hogy jól csinálják-e azt, amit csinálnak. Mit jelent valójában példát mutatni a hitben egy hétköznapi családban, amikor azt mondjuk, hogy a szülő példát ad, mire gondoljunk?
1: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is, és téged is, kedves Timmel. Hát igen, ez egy elég komplex kérdés, és újra meg újra lehet erről beszélni. Azt gondolom, hogy amikor a szülő példamutatásáról beszélünk, sokaknak rögtön az jut az eszébe, hogy de hát én sem vagyok elég jó Krisztus követő, elég jó keresztény, hogyan mutathatnék jó példát. Éppen ezért itt érdemes elkezdenünk úgy a beszélgetést, hogy leszögezzük, hogy gyermekeinknek nem hibátlan édesanyára vagy édesapára van szüksége, hanem olyan szülőre, aki maga is élő kapcsolatban szeretne élni Istennel. Olyan szülő, aki imádkozik, válaszokat keres, olykor elbukik, de újra meg újra vissza tud térni Istenhez. Ugyanis azt gondolom, hogy a hitre nevelés nem akkor kezdődik, amikor leültetjük a gyermeket, hogy megtanítsunk neki egy imádságot. Akkor is neveljük, amikor látja, hogy egy nehéz helyzetben, bajban kihez fordulunk. Amikor hallja, hogy hogyan beszélünk a házastársunkkal. Amikor észreveszi, hogy tudunk hálát adni, tudunk bocsánatot kérni, vagy segítünk akár valakinek, akitől semmit sem várhatunk cserébe. Ezekből a tapasztalatokból lassan kialakulhat benne egy kép arról, hogy mit jelent számunkra Isten. És gyakran mondjuk, hogy a szülő csak azt adhatja át, ami neki is megvan. Ebben sok igazság van, ugyanis nehéz úgy megtanítani a gyermeket az Istenbe vetett bizalomra, hogyha mi magunk soha nem fordulunk hozzá. Nehéz megszerettetni az imádságot, hogyha minket soha nem lát imádkozni. De ezt a mondatot nem szabad úgy érteni, hogy csak egy kiforrott, érett hittel bíró szülő kezdheti el a hitre nevelést. Azt gondolom, hogy egy kereső szülő is adhat valamit, megmutathatja a gyerekének, hogy ő még maga is úton van, fontos neki megismerni Isten. És különösen lényeges azoknak, akik azt mondják, hogy én otthon semmit sem kaptam ezen a téren. Nagyon sokan vannak, akik így akár beszélgetésekben ezt mondják, hogy mit adhatok tovább, mert én sem kaptam, az én szüleim sem tettek ennek érdekében. És ez valódi hiány, és érthető is, hogyha bizonytalanságot okoz, de nem kell, hogy eldöntse a gyerekeink jövőjét. Egy szülő felnőttként is elkezdhet ismerkedni a Szentírással, nagyon sok ilyen példát ismerek, megtanulhatnak imádkozni, segítséget kérhetnek, akár egy paptól, lelkivezetőtől, vagy egy hitben jártas családtól. A gyerek azt is láthatja ilyenkor, hogy apa vagy anya komolyan veszi a hitet, fontos ez számára, és ezért kész tanulni, és ez már önmagában egy erős tanúságtétel. Sokkal nehezebb szerintem az, vagy nehezebb akkor a helyzet, amikor azt halljuk a szülőktől, hogy nem nevelem hitre a gyermekemet, majd ha felnő, eldönti, hogy akar-e hinni. Valamiképpen ilyenkor értem is a szándékot, hogy a szülő nem akarja erőltetni a hitet, hogy fontos számára a gyermeke szabadságának a tisztelete, csak hogy a gyermek nevelése soha nem történik értékek nélkül. Tehát minden nap átadunk neki valamit arról, hogy mi fontos, miben bízhat, hogyan érdemes élni. Sőt, azt is hangsúlyoznám, hogy ha semmit nem adunk át, azzal is már sajnos átadtunk valamit. És hogyha a szülő hallgat a hitéről, miközben más fontos dologról beszél, számára fontosnak ítélt dolgokról, akkor a gyerek ebből is levonhat egy következtetést, hogy talán Isten nem is olyan fontos anya vagy apa életében. Itt nem arról van szó, hogy a szülőnek el kellene döntenie a gyermeke helyett felnőttként, hogy hisze majd, mert hogy ezt nem is tudja megtenni. Inkább arról lenne szó, hogy a gyermeknek joga van megismerni azt a hitet, amelyből a szülei táplálkoznak, élnek. Mert ahogy megtanítjuk beszélni őket, szeretni, igazat mondani, különbséget tenni a jó és a rossz között, azt gondolom, hogy úgy bevezethetjük az imádságba és az egyház életébe, és így is később a saját kérdéseivel, döntéseivel neki magának kell megválaszolnia a nagy kérdéseket, magának kell válaszolnia Isten hívására. Azt is hangsúlyoznám, hogy a szülőknek a jó szándéka csupán önmagában kevés, mert hogy sok szülő őszintén szeretné, hogy a gyermeke ismerje Istent, de hogy a hétköznapokban ennek nem jut hely. Este mindenki fáradt, reggel sietni kell, vasárnap is könnyen akad fontosabbnak tűnő program, hallgatom a szülőket, hogy van sportmérkőzés, edzés, lovaglás, verseny, de hogy a hitre nevelés nem nagyon jut idő. Nem nagyon jut idő a templomra, a szentmisére. Éppen azért gondolom, hogy a hitre nevelés komoly döntéseket kíván, tehát nem lehet ezt csak úgy félvárról venni. Például azt, hogy legyen egy idő, egy rövid esti imára, vagy hogy valóban a vasárnapi szentmise helyet kapjon a család életében. Hogy a gyerek kérdését nem nagyon intézzük el egy gyors válaszsal, hanem adjunk rá időt, hallgassuk meg. Nem tökéletes napi rendet kell építeni, hanem olyan szokásokat, amelyekhez újra és újra vissza tudunk térni. Aztán szülők mondhatják azt, hogy nem vagyok elég felkészült, majd a hittantanár vagy a pap megtanítja a gyermekemet. És hát valóban hálásak lehetünk értük, hiszen valóban sokat segítenek, és a szülőknek sem kell minden teológiai kérdésre tudni a választ. Nyugodtan mondhatja, hogy ezt most nem tudom pontosan, nézzünk utána együtt. Viszont hangsúlyoznám, amit egyébként a egyházunk tanítása is, hát akár Ferenc pápa is, vagy hát a egyház vezetői folyamatosan hangsúlyoznak, hogy a szülők helyét senki nem tudja átvenni. A hittanórán a gyerek tanulhat Istenről, de otthon naponta tapasztalhatja meg, hogy a szülei számára van-e jelentősége annak, amit tanult. Katolikus egyház katekizmus ezért nevezi a szülőket gyermekeik első hitbeli tanúinak, mert hogy a szülők szavaikkal és példájukkal kell továbbadják a hitet. Hogyha egyetlen mondatban kellene összefoglalnom az előbb elhangzottakat, akkor azt mondanám, hogy a hitben példát mutató szülő beengedi Istent a család valódi életébe. És nem csak akkor, amikor minden szép és békés, hanem akkor is, amikor elfogy a türelem, amikor aggódás van, vagy amikor valamit újra kell kezdeni. Így a gyerek nem pusztán csak azt hallja, hogy Isten szeret és megbocsát, hanem ezt meg is tapasztalhatja a saját otthonában.
0: Nagyon sok szép példát hoztál, és úgy gondolom, hogy nagyon fontosak azok a dolgok, amelyeket elmondtál, hogy tényleg a szülőkkel legyen a példamutató. De mégis melyek azok az apró szülői gesztusok, amelyek különösen mély nyomot tudnak hagyni egy gyermekben?
1: Ezek azt hiszem, hogy nem előre megtervezett nagy pillanatok, hanem inkább rövid jelenetek, életszerű dolgok. Lehet, hogy a szülő talán már másnap nem is emlékezik rá, viszont megmarad nagyon élesen a gyerekben. Ilyen lehet például, amikor reggel indulás előtt keresztet rajzolunk a homlokukra, és azt mondjuk, hogy az Úr áldjon meg, és őrizzen meg, vagy hogy Isten vigyázzon rád. Nálunk az előszobában van egy kis szentelt víztartó, így reggel iskolába indulás előtt általában a kereszt rajzoláshoz azt is használjuk. Aztán van egy kis doboz szentírási részekkel, amelyekből húznak egyet, felolvassák, és hát bátorítjuk, hogy az a kis rövid ige mondat, Isten szava kísérje el őket az egész napjukon. Vagy lehet egy ilyen mozzanat, amikor este nem csak arra kérjük, hogy mondják el a tanult esti imát, hanem mi is hálát adunk velük együtt valamiért, ami aznap történt. Mert hogy gyerekek megérzik ebből, hogy az imádság az nem csak egy feladat, vagy egy ilyen letudandó, kihúzandó pont a napirendből, hanem ilyenkor mi magunk is szólunk Istenhez, beszélgetünk Istennel. Vagy az is nagyon mélyen megmaradhat a gyerekeinkben, ahogy nehézségekre reagálunk. Hogyha például valaki megbetegszik a családban, hát természetes, hogy orvoshoz fordulunk, megtesszük, amit tudunk, de közben együtt imádkozhatunk érte. Mert hogy így a gyerek azt látja, hogy a hit nem csak a cselekvés helyett van jelen, tehát valami egyféle, ahogy szokták is mondani régen, hogy a népnek az ópiuma a vallás, ugye, tehát nem ilyen bajt elfedő valami varázslat, hanem a cselekvés mellett erőt és reményt ad ahhoz, amit mi meg kell tennünk. Vagy talán ennél még fontosabb, hogy hogyan bánunk egymással otthon. Mert a gyerek észre fogja venni, hogyha fáradtan is meghallgatjuk. Vagy azt is, hogyha nem beszélünk megvetően egy éppen távol levő emberről, ugye ez a pletyka, az ítélkezés, ami sajnos eléggé jelen van az életünkben időnként. Vagy hogyha tudunk segíteni annak, aki bajban van. Azt is észre fogja venni, hogyha hibázunk, ezért nagyon-nagyon erős gesztus, ugye gesztusokról beszélünk, amikor egy szülő oda megy gyerekéhez és azt mondja, hogy na most türelmetlen voltam veled, és most sajnálom, és bocsáss meg. Mert ilyenkor a gyermek nem csak hall a megbocsátásról, hanem meg is tapasztalja, hogy hogyan lehet helyrehozni mondjuk egy kapcsolatot. Azt is fontosnak tartom, hogy a szülő néha nagyon egyszerű szavakkal beszéljen a saját hitéről. Ez nem kell egy hosszú tanítás legyen, de mondhatja azt például, hogy ma nagyon aggódtam valami miatt, ezért imádkoztam. Vagy mondhatja azt is, hogy ezért szeretem ezt az evangéliumi történetet, mert reményt adott többször is az életemben, többször is felemelt. És így a gyermekeink lassan megismerik, hogy anya vagy apa számára ki valójában Jézus Krisztus. Nem csak azt tudja majd, hogy mit kell hinni, hanem azt is hallja, hogy a hit, a közbenjáró imádság hogyan kísér el egy-egy konkrét embert, rokont, családtagot. És van még egy egészen egyszerű, de sokat jelentő dolog, az a jelenlétünk, amikor a gyermek kérdez Istenről, a halálról, az imáról, vagy arról, hogy miért enged meg Isten valami rosszat, ez nagyon gyakori kérdés a gyerekeinktől. Nem hiszem, hogy azonnal tökéletes választ kellene adnunk. Először csak meghallgatjuk, mondhatjuk azt is, hogy hát ez elég nehéz kérdés, de hogy beszélgessünk róla. Mert hogy ezzel azt üzenjük neki, hogy a kérdései nagyon fontosak, és Istent keresve nem marad egyedül. És igen, ezek az apró gesztusok, amik nagyon is alakítják az otthonaink légkörét, és nem csak tananyag lesz így a gyerekeink számára a hit, vagy egyfajta elvárás, hogy ezt most le kell darálni, most ezt végig kell csinálni, hanem valami, amit látott működni az örömben, az aggodalomban, a szeretetben és az újrakezdésben mondjuk.
0: Itt nagyon sok mindent említettél, és tényleg az jön le ezekből a mondatokból, hogy mi szülőként nagyon fontos, hogy hát példát tudjunk mutatni a gyermekünknek, és ugye a gyermek mindenre odafigyel. Azt szokták mondani, hogy a gyermek olyan, mint a szivacs, azt tanulja meg, amit lát, amit hall, azt fogja utánozni, vagy azt fogja továbbadni. De mégis melyek azok a hétköznapi helyzetek, amiben a leginkább meglátja azt a gyermek, hogy a szülőnek valóban fontos a hit?
1: Hát azt hiszem, hogy azok a helyzetek, amikor választanunk kell, amikor lehet, hogy többféleképpen cselekedhetnénk, és különösen az, hogy a gyerekünk látja, hogy mi alapján döntöttünk. Például egy zsúfolt vasárnap, ugye lehet, hogy fáradtak vagyunk, sokat ennivaló, esetleg más programot is szervezhetnénk arra a délelőtre, de mi ennek ellenére is fontosnak tartjuk, hogy elmenjünk együtt a Szent Misére. És hát ezáltal a gyerek azt tapasztalja, hogy az Istennel való találkozásnak is helye van az életünkben. Persze vannak időszakok, amikor egy kisgyerekkel a mise több figyelmet és több türelmet kíván, mint amennyit mondjuk otthonról indulva elképzeltünk. Ezt a kisgyerekes szülők nagyon is tudják, és mindig, mikor itt találkozom velük, és hát úgy Szent Mise végén restelkednek, hogy most megint az apróság,

0: mit lát a gyerek akkor, hogyha például összeveszünk a házastársunkat? Vagy megalázzuk a másikat, napokig nem szólunk hozzá, vagy lehet, hogy megpróbálunk kibékülni. Az is biztos, hogy nem várhatja el tőlünk senki, hogy soha ne legyen feszültség a családban. Arra viszont szüksége van a gyerekeinknek, hogy lássák, hogy a kapcsolataink fontosabbak mondjuk a büszkeségünknél. Mert hogy a kiengesztelődés így lehet a hit egyik legérthetőbb és legkézzelfoghatóbb tanúságtétele. Vagy nagyon beszédes ugye a pénzhez, az anyagi javainkhoz való viszonyunk, hogy hogyan beszélünk arról, akinek mondjuk kevesebb jutott. Vagy észrevesszük-e azt, hogyha valaki segítségre szorul? Vagy tudunk-e lemondani valamiről azért, hogy azt másnak adjuk? Mert hogy ebből fogja a gyermek megérteni, hogy a felebaráti szeretet az nem csak egy szép gondolat, hanem a felebaráti szeretet néha időbe, odafigyelésbe is, esetleg anyagiakba is, pénzbe is kerül. Aztán ott vannak a nehéz napok, hogyha aggódunk valamiért, hogyha csalódás ér, nem tudjuk, mi lesz a megoldás. A gyermekeink figyelik, hogy mit kezdünk ezzel. Nem kell előtte úgy tennünk, mintha a hívő emberként soha nem félnénk. Mondhatjuk neki, hogy én is aggódom, megteszem, amit tudok, de imádkozom is. És ebből azt tanulhatja meg, hogy a bizalom nem a félelem hiánya, de ugyanakkor azt is jelenti, hogy a félelmünkkel együtt is Istenhez fordulhatunk. A gyerekeink nagyon figyelnek arra is, hogy hogyan beszélünk másokról. Ugye az előbb is említettem, hogy különösen azokról hogyan beszélünk, akik éppen nincsenek jelen. Lehet, hogy a templomból hazafele rendszeresen kibeszélünk, vagy lenézünk embereket, akik esetleg ott voltak. Én azt gondolom, hogy ilyen körülmények között nehéz lesz a gyerekeinknek elhinni azt, hogy a misén, amit a szeretetről hallott. Ugyanez igaz arra is, ahogyan a saját gyerekeinkről beszélünk, vagy a gyerekeinkkel beszélünk. Meghallgatjuk-e őket akkor is, amikor lehet, hogy kényelmetlen kérdéseket tesznek fel? Vagy komolyan vesszük-e a félelmüket, a fájdalmukat? Lehet, hogy nekünk apróságnak tűnik, de nekik nem. És lehet, hogy éppen a legszürkébb hétköznapokban is megmutatkozik, hogy mennyire fontos a hitünk. Kap-e helyet Isten a beszélgetéseinkben, vagy csak akkor kerül szóba, amikor indulunk a templomba, vagy akkor sem? Tudunk-e hálát adni egy jó sikerült napért? Vagy megállni egy percre, imádkozni egy beteg testvérünkért? Vagy elmondani a gyermekünknek, hogy miért érintett meg, és mi érintett meg minket a vasárnapi evangéliumból akár egy mondat? És nagyon fontos tisztázni, hogy nem azért sorolom mindezeket, hogy újabb meg újabb terheket tegyünk a szülőkre. Senki nem tud minden helyzetben jól dönteni. Inkább csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a hitre nevelés sokszor a már meglévő életünkben történik. Tehát, hogy értsék a kedves hallgatók, nem kell sokkal több időt szánnunk rá, mint amennyit a hétköznapi életünk igényel. Csupán az életünk minőségére kell odafigyelnünk. Mert hogy a gyerek azt figyeli, hogy mihez térünk vissza. Hogyha a szeretethez, az igazsághoz, az imádsághoz és Istenhez, akkor ebből fogja ő megérezni lassan azt, hogy a hit számunkra az valóban fontos.
1: Én nagyon jól elmondtad, hogy mennyire fontos tényleg a hit a hétköznapokban, a példamutatás a hétköznapokban, de mégis hogyan tehetjük Istent ilyen természetes jelenlévőként a mindennapokban, akár az életünkben?
0: Nagyon fontos kérdés, hogy nem egy rekeszben tartjuk Istent. Nem kell külön helyet kitalálnunk a család életén kívül. Tehát Isten, aki ott van a templomban, mindig vasárnap elmegyünk hozzá, de utána hazajövünk és éljük a saját életünket. Úgy gondolom, hogy legalábbis én, amit Istenről, az ő tulajdonságairól összegyűjtöttem, akár a Szentírásból úgy magamnak, ő azt szeretné, hogy része legyen az életünknek, amelyet megélünk. Legyen ott a reggeli készülődésben, legyen ott az örömeinkben, fáradtságunkban, döntéseinkben, az egymással való kapcsolatunkban. A kérdés inkább az, hogy megtanuljuk-e észrevenni őt, és megszólítjuk-e ezekben a helyzetekben. Nagyon sokat segítenek ebben az egyszerű visszatérő szokások, mert hogy ugye az előbb említettem, reggel, amikor elindulunk, akkor kérhetjük Isten áldását a napunkra. De étkezés előtt hálát adhatunk az ételért, azokért, akik velünk vannak. És este megállhatunk néhány percre, hogy mi volt ma jó, mi volt ma nehéz, kit szeretnénk Istenre bízni. És ez nem kell minden alkalommal mondjuk egy

0: hosszabb ima alkalom legyen. Egy kisgyerekkel akár egy őszinte mondat is elég lehet, hogy Jézus, köszönjük ezt a napot, vigyázz a nagymamára. Vagy az a fontos, hogy az ima ne pusztán kötelezően elmondott szöveg legyen. Megtanult imádságoknak óriási értékük van. Mi atyánk vagy az üdvözlégy Mária végig kísérhet az életünkön, végig kísérhet bennünket az életünkön. De jó, hogyha a gyermek azt is megtapasztalja, hogy a saját szavainkkal is szólhatunk Istenhez. Megköszönhetünk neki egy örömöt, elmondhatjuk, hogy félünk valamitől. Vagy kérhetünk segítséget annak, aki éppen beteg. És Isten akkor is természetes része lehet a családi életnek, ha nem csak imádkozunk, hanem beszélgetünk róla. Például gyerekünk megkérdezi, hogy miért gyújtunk gyertyát a templomba. Ugye nagy bőti időben, nagy héten miért kellett Jézusnak meghalnia? Ezeket a kérdéseket nem kell mindig azonnal teljes mélységükben megválaszolnunk. Néha elég annyi, hogy igen, ez nekem is fontos kérdés, beszélgessünk róla, nézzünk utána együtt. És így azt is megtanulja, hogy a hitről lehet kérdezni, hogy a családban helye van az ő gondolatainak is. Egy katolikus keresztény család életében a vasárnapi szentmisének pedig különleges szerepe van. Otthon imádkozunk, de a hitünket nem egyedül éljük. Az egyház közösségében találkozunk Krisztussal, mindenek előtt az eukarisztiában, az oltári szentségben. És így ezért a szentmise után is érdemes néha visszatérni egy-egy ott hallott gondolatra. Nem számon kérve a gyereket, hogy na, mit jegyeztél meg, vagy ennél szigorúbban is akár, hanem talán kicsit így, hogy engem ma ez érintett meg, például ugye múlt vasárnapi evangélium, ha jól emlékszem, vagy valamikor a múlt héten volt, hogy Jézus észrevette és magához hívta azt az embert ott a vánnál. Na, téged mi ragadott meg ebben a szentírási részben? És így a templomban hallott ige folytatódhat az otthoni beszélgetésben is. Vagy ott van az egyházi év lüktetése, nagyon sok lehetőséget kínál erre. Advent, karácsony, nagybőti idő, húsvét, pünkösd, szentek ünnepei, emléknapjai. Ugyanakkor azt a benyomást sem szeretném kelteni, hogy a hitben neveléshez még több programot kellene belepréselni az amúgy is zsúfolt családi napunkba. Inkább válasszunk egy-két olyan alkalmat, amelyet valóban meg is tudunk élni. Hogyha most nincs közös imádság a családban, akkor kezdhetjük heti néhány estével. Ha már imádkozunk együtt, akkor tehetünk mellé egy perc csendet, vagy hálát. Lassan kialakulhat egy olyan rend, amely a mi családunknak is természetes. És azt is jó kimondani, természetesnek lenni azt jelenti, hogy mindig könnyű lesz. Tehát nem lesz mindig könnyű. Lesznek olyan esték, amikor a gyerekek nem akarnak imádkozni. A szülők fáradtak, az egész szétesik mondjuk. De hogy ne legyen ez egy kudarc élmény, mert hogy másnap újra lehet kezdeni. És hát ebből talán a gyerekek számára az jön le, hogy hát igen, a Istenhez nem csak a szép, hanem rendetlen napokon is fordulhatunk. Összegzésképpen azt látom, hogy nem az a cél, hogy a gyerekek vallásos teendők sorát tanulják meg, hanem hogy fokozatosan felfedezzék, hogy Istennel kapcsolatban lehet élni. Hálát adhatunk neki, megkérdezhetjük, rábízhatjuk a gondjainkat, és a családunkkal együtt is kereshetjük őt. Mert hogyha ezt otthon a családban megtapasztalja, akkor a hit nem idegen rész lesz az életében, hanem egy olyan kapcsolat, amelyben ő maga is meghívást kapott.
1: Én úgy gondolom, hogy a mai műsorban is sok érdekes dolgot említettél, és reméljük, hogy tudtunk egy picit segíteni a szülőknek abban, hogy hogyan is tudják a gyermekeiket minél inkább bevezetni a hitbe, megtanítani nekik a Jóistennek a szeretetét. Tibor, én köszönöm szépen, hogy itt voltál a mai műsorban. Hát ugye elszaladt az időnk, és már nem tudunk tovább beszélgetni erről, de én úgy gondolom, hogy fogjuk folytatni még ezt a beszélgetést, mert azt látom, hogy sok olyan kérdés van még, sok olyan téma van még, amely válaszokra vár. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönjük a kedves hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Az elmúlt percekben Kertész Tiborral beszélgettem, Szücs témáját hallották, áldott szép délutánt kívánunk mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából köszöntöm Önöket, és a következő negyed órában fogadom az Önök ima kéréseit, ima szándékait, ima szándékaikat. Hiszen itt a stúdióban az örvendetes rózsafűzért fogjuk elimádkozni, felajánlva minden háborúnak a megszűnéséért, azért a sok rosszért, kegyetlenségért, ami a világban van, azért, hogy mi keresztények szívből megtérjünk és megújuljunk, hogy Isten szíve szerinti gyermekei legyünk, hogy minden önzés, minden nehézség, minden fájdalom megtörjön. Ma is imádkozunk a betegekért, akár testi, lelki betegségben szenvednek, azokért, akik függőségekben, függőségek fogságában élnek. Imádkozunk a magányosokért, akiknek talán a Mária Rádió az egyetlen, aki még hozzájuk szól, vagy az egyetlen társ, mondjam így. Fiatalokért imádkozunk, és minden kedves önkéntesért és támogatóért. A szokott módon ma is felajánlhatják az imát, illetve imát kérhetnek. A telefonszámok, ahol elérhetőek vagyunk, 0259 420 555, vagy 0359 420 555. SMS-ben a 0758 420 555-ös számra írhatnak, vagy honlapunkra a www.mariaradio.ro címre az ima szándék gombra kattintva. És amíg telefonáló lesz, én bátorítom azokat a hallgatókat, akik most kapcsolódtak be a rádiónkba, talán még soha nem próbáltak hívni bennünket, hogy próbálkozzanak meg. Lehet írni is, hívni is, de érkezett néhány üzenet, amíg sikerül valakit élőadásba kapcsolni, beolvasok ezekből néhányat, ezt a rózsafűzért és a mai szentmiséket felajánlom testvéremért, Imréért, az ő gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én ezt a rózsafűzést szeretném ajánlani a családomért, gyermekeimért, unokáimért. Védelem beteg, nagyon felajánlom édesanyám egészségében, is beteg, nagyon öreg. Felajánlom az egész halottanként, és felajánlom a családunkban legyen szeretet, békesség, egyesség, és egészséget adjon a szívanya az egész világon. Kicsértessék a Jézus Krisztus, Isten utolsóltan bírok rára, Isten szívesen meghallgatott, kellemes szép szombatot kívánok.
0: Nagyon szépen köszönöm, kedves Klára néni, együtt fogunk imádkozni. Ezt a rózsafűzért, egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjai megoldásáért, fia munkahelyi sikeréért ajánlom fel. Köszönöm, áldott szép napot kívánok, írta egy kedves hallgató.

0: Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Halló?
1: Halló, mit értették az Úr Jézus?
0: Mindörökké, amen.
1: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Cindikét. Köszöntöm az én kicsi családomat, és ezt a ma reggeli rózsafüzét, szemmiséket, a mai nap minden imáját fel szeretném ajánlani a drága kicsi családom egészségéért, a nevérem és az ő családja egészségéért, a betegekért, az én lábom gyógyulásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és munkaközösségéért, a világ békéért, és fel szeretném ajánlani a Csíkszentdomokosi Egyházközség minden egyes lakójáért. Kívánva mindenkinek jó egészséget, a betegeknek gyógyulást, és kívánok nekik egy nagyon szép hétvégét, és egy kedves, békés, kegyelmekben gazdag jövőhetet. És végül, de nem utolsó sorban fel szeretném ajánlani álhunyt szeretteim lelkeüdvőjét, akik a Csíkszentdomokosi temetőben pihennek, adjon a Jóisten nekik örök nyugodalmat, az örök világosság fényes kegyét nekik. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és kívánok egy nagyon szép napot, Cindikének, egy szép hétvégét. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. Édesapánkért, idős Pál Balázsért és édesanyánkért, az ők lelkük üdvéért imádkozunk. Ezt a rózsafüzért felajánlom egészségemért, fiam családjáért, rossz akaratú emberekért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafüzért felajánlom a szűzanyának, hogy megsegítette a gyermekeimet, a gyermekemet, hogy talált munkát, a békéért, önökért, fontos ügy megoldásáért és a kapott kegyelmekért. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Felajánlom az én egészségemért, fiam családjának egészségét, egy fiatal fiú gyógyulásáért, akit nem beinyitották meg, és egy ismerősemért, aki a Csíkszeredai kórházba fekszik. Jóisten adjon mielőbbi gyógyulást önöknek, pedig egy szép napot, segítse meg a Jóisten. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Jézusom, bízom benned.
0: Köszönjük szépen a hívását, önnek is egy szép napot kívánok. A rózsafűzért felajánlom a gonosz távozásáért a családunkból és fontos szándékokért, Jézusom, bízom benned. A rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom önökért, valamint fájdalmaim enyhüléséért és a családi békéért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, ugyanakkor imádkozom halottaim lelkük üdvéért, Jézusom, bízom benned. Felajánlom ezt a rózsafüzért Csűsz Magdolna lelke üdvéért, és a család összes halottaiért. Halló, itt a Mária Rádió, élőadásban van.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: A mai szentolvosót felajánlom az unokáimnak megfelelő munkahely megtalálásáért, betegségünkből javulás, mert idősek vagyunk, a világ végéért, Leópápáért, a Mária Rádió fönnmaradásáért, és a hozzám tartozó összes halottaknak a lelki nyugalmáért. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgatok.
0: Köszönjük szépen a hívását, önnel együtt imádkozunk. Ezt a rózsafűzért felajánlom Attiláért, magamért, Robertért, Istvánért, fiaimért, akik külföldön dolgoznak, egészségért, egy jó munka lehetőségért nekik, arra kérem a szűzanyát, rendeződjön az életük Isten akarata szerint, Jóisten hallgassa meg kérésemet, Isten fizesse az édesanyjuk, írta. Halló, Mária Rádió.
4: Maria Rádióból szeretném kérni az összes imát, a gyógyulásomért, a gyermekeimért, az unokámért. A jó Isten nyugtassa meg a drága leányomot, 20 éve meghalt. Örökké hallgatom mindig, de mindig a Maria Rádió Kisumjúra járok. A jó Isten segítse meg az összes Maria Rádió közösséget. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok. Dicsértessék a Jézust.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Önnel együtt fogunk imádkozni.

0: témáinkkal tudunk csak hozzájárulni a borzonti templomunk felújítási munkálatoknak a sikeréhez. Sokszor az ima is pont annyira fontos, mint az anyagi. Ezt a rózsafüzért felajánlom elhunyt szüleimért, Péter Józsefért és Ilonáért, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzért, az ünnepséget szeretném felajánlani hálából a sok-sok kapott kegyelemért, az ima meghallgatásáért, családom egészségéért, gonosz távozásáért, a bűnöm bocsánatáért, a testvérem gyógyulásáért, Mária Rádió összes dolgozójáért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Mi is köszönjük szépen a hívását. Maradjon velünk továbbra is. A mai imánkat felajánlom az unoka húgomért, aki műtét előtt áll, valamint az elhunyt szüleim lelke üdvéért. Isten fizesse. Mai rózsafűzért felajánlom családomért, a betegekért, a rokonokért, szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóiért és hallgatóiért. Felajánlom fiam Attila gyógyulásáért, anyagi gondjaink megoldásáért, egy ismerősöm családjáért és az elhunyt rokonokért. Hajnal írta. Halló, itt a Mária Rádió. Halló, élőadásban van. Szeretettel köszöntöm. Hogyha hall engem, akkor elmondhatja az ima kérését, mert élőadásban van. Sajnos nem hallom. Próbálkozzon újra, kedves hallgató. A rózsafüzért felajánlom a szüleim lelkük üdvéért, családomért, testvéremért, Attiláért, anyusomért, egy mindennapos hallgató írta. Ezt a szent rózsafüzért felajánlom a békéért a családban, és egészségért. Rózsafüzért felajánlom hálából az Úr Jézusnak, édesapám lábának gyógyulásáért, fájdalmaink enyhüléséért. Isten fizesse. Halló, itt a Mária Rádió, élőadásban van. Halló?
2: Halló, halló, dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
2: Azt a rózsafüzért és az összes misét felajánlom a halottaim lelke üdvéért. A családomban, hogy szűnjen meg a viszás, a lábom gyógyulásáért, a külföldön dolgozó unokáimért, tedd unokákért. Jó Isten mindenkinek adjon a családba egészséget, békességet, szeretetet. Legyen, aki az elegeket gondolja, mert sokszor meg vagyunk akadva mindenünk, mindegy, a Jó Isten mindenkinek adjon egy szépét végig. Magának estünk,
0: köszönöm szépen.
2: Nem ismerjük egymást, de a Jóisten segítse, ahol jár, hogy mindenhol legyen egészség, békesség, szeretet.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: De gyűjtessék a Jézusnak, tenne a Isten vidása, hogy meghallgatunk.
0: A Jó Isten áldása kísérje, köszönjük szépen, hogy velünk imádkozik. Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándékfogadási időbe. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk, hiszen hamarosan a jelenlévő önkéntesekkel az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk, felajánljuk azokért is, akiknek nem sikerült beolvasni a kérését, mindenkit nem tudtam élőadásba kapcsolni sem. Imádkozzunk együtt. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adosságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. A szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzért titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben,
2: hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg

0: Dalmadra. Az örvendetes rózsafüzér első szent titka, akit te szent szűz, a szent élektől fogantál. Mária Isten első igazi temploma a földön, ahol az élet megjelent. Általa Isten az én testvérem lett, és most már velünk van minden nap a világ végezetéig. Lehet nélküle élni egyáltalán?
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszony.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk

0: Háján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te zencűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszony!

0: Dájána men.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: mindévében kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér második szent titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Az első szentséges körmenet a földön, az első igazi találkozás két ember között a paradicsomkert óta. Megáldozva én is hordozom Jézust, én is így akarok járni, kelni és találkozni másokkal.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézus,

0: Irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik szent titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Jézus e világra szültél, születvén egyszer s mindenkorra emberi családunk tagja lett. Istent most kicsi újszülöttként szemlélem. Milyen üres lenne karácsony, ha az ünnepek elmúltával elfeledném, hogy Isten valóban emberé lett, értem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Az

0: helyen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mint

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendet és rózsafüzér negyedik szent titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Minden első szülött fiúgyermeket Istennek kell szentelni, de egy szertartással vissza lehet váltani, hogy a miénk az emberi családé maradjon. Jézus öröktől fogva mindörökké Istené, de most már a miénk is. Most bocsásd el, Uram, a te szolgádot, mert látták szemeim az üdvözítőt.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi

0: kezőknek, és nem vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendet és rózsafüzér ötödik szent titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Találkozás, bár csak soha se veszítenélek szem elől, Jézusom. De ha mégis megtörténnék, add, hogy mindig megtalálhassalak, és egykor majd földre leszállt mennyei Jeruzsálemben veled lehessek mindörökké. Amen.
3: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Az

0: pályán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa füzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, végy hatalmas pártfogásodban, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó felséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessünk, és amit ígérnek elnyerjünk, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Rózsa füzér királynője, könyörög érettünk, Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
2: könyörög érettünk,
0: Mária Rádió királynője,
2: könyörög érettünk.
3: Lorettói litánia. Uram, irgalmaz nekünk,
2: Uram, irgalmaz nekünk,
3: Krisztus, kegyelmez nekünk,
2: Krisztus, kegyelmez nekünk,
3: Uram, irgalmaz nekünk,
2: Uram, irgalmaz nekünk,
3: Krisztus, hallgass minket,
2: Krisztus, hallgass minket,
3: Krisztus, hallgass meg minket,
2: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Mennybéli Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk.
3: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmaz nekünk.
3: Szentlélek Úristen,
2: irgalmaz nekünk.
3: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmaz nekünk.
3: Szentséges Szűz Mária,
2: könyörög érettünk.
3: Istennek Szent Anyja,
2: könyörög érettünk.
3: Szüzek Szent Szüze,
2: könyörög érettünk.
3: Krisztusnak Szent Anyja,
2: könyörög érettünk.
3: Isteni Kegyelem Anyja,
2: könyörög érettünk.
3: Tisztaságos Anya,
2: könyörög érettünk.
3: Szeplőtelen Szűz Anya,
2: könyörög érettünk.
3: Sérelem nélkül való Anya,
2: könyörög érettünk.
3: Szűzvirág Szent Anyja,
2: könyörög érettünk.
3: Szeretetre méltó Anya,
2: könyörög érettünk.
3: Csodálatos Anya,
2: könyörög érettünk.
3: Jó Tanács Anya,
2: könyörög érettünk.
3: Teremtőnk Anya,
2: könyörög érettünk.
3: Üdvözítőnk Anya,
2: könyörög érettünk.
3: Nagy okosságú Szűz,
2: könyörög érettünk.
3: Tisztelendő Szűz,
2: könyörög érettünk.
3: Dicsérendő Szűz,
2: könyörög érettünk.
3: Nagyhatalmú Szűz,
2: könyörög érettünk.
3: Irgalmas Szűz,
2: könyörög érettünk.
3: Hűséges Szűz,
2: könyörög érettünk.
3: Igazság tükre,
2: könyörög érettünk.
3: Bölcsesség széke,
2: könyörög érettünk.
3: Örömünk oka,
2: könyörög érettünk.
3: Lelki edény,
2: könyörög érettünk.
3: Tiszteletes edény,
2: könyörög érettünk.
3: Áltatosságnak jeles edénye,
2: könyörög érettünk.
3: Titkos értelmű rózsa,
2: könyörög érettünk.
3: Dávid király tornya,
2: könyörög érettünk.
3: Elefántcsontorony,
2: könyörög érettünk.
3: Mária aranyház,
2: könyörög érettünk.
3: Frigynek szekrénye,
2: könyörög érettünk.
3: Mennyország ajtaja,
2: könyörög érettünk.
3: Hajnali csillag,
2: könyörög érettünk.
3: Betegek gyógyítója,
2: könyörög érettünk.
3: Bűnösök menedéke,
2: könyörög érettünk.
3: Szomorúak vigasztalója,
2: könyörög érettünk.
3: Keresztények segítsége,
2: könyörög érettünk.
3: Magyarország oltalmazója,
2: könyörög érettünk.
3: Angyalok királynéja,
2: könyörög érettünk.
3: Pátriárkák királynéja,
2: könyörög érettünk.
3: Proféták királynéja,
2: könyörög érettünk.
3: Apostolok királynéja,
2: könyörög érettünk.
3: Vértanúk királynéja,
2: könyörög érettünk.
3: Hitvallók királynéja,
2: könyörög érettünk.
3: Szüzek királynéja,
2: könyörög érettünk.
3: Minden szentek királynéja,
2: könyörög érettünk.
3: Ateredő bűn nélkül fogantatott királyné,
2: könyörög érettünk.
3: Mennybe felvett királyné,
2: könyörög érettünk.
3: Szent olvasó királynéja,
2: könyörög érettünk.
3: Béke királynéja,
2: könyörög.

0: Könyörögéjettünk.
1: Magyarok nagyasszonya.
0: Könyörögéjettünk.
1: Isten bárányata elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmez nekünk.
1: Isten bárányata elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten bárányata elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Add, Uram, hogy mi a Te szolgaid folytonos testi és lelki jólétnek örvendezhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Amen.
1: Oltalmad alá futunk Istennek, Szent Anyja,
0: könyörgésünket meg ne vess szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelem.

0: gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
1: Istenünk,

0: tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály Arkangyal,

0: Isten hozott benneteket. A mai alkalom egyrészt hozna még valamennyi új témát mindenképp, de már nem túl sokat, mert arra szeretnék hát valamennyire vállalkozni, hogy a következtetéseinket le tudjuk vonni, mert most már óráról órára beszéltünk arról, hogy mit jelent a meghittség az Isten kapcsolatban, és hogy a következtetések megfogalmazódjanak. Emlékeztek, onnan indultunk el, hogy először beszéltünk arról, hogy mi nem a hit, aztán próbáltunk egy dinamikus modellt használni a hit leírásához, és aztán, mikor ez megvolt, akkor belementünk a mélyébe, vagyis megnéztük azt, hogy milyen emberi tapasztalatok azok, amelyekből a hitnek a tapasztalata vagy a megerősödése fakadhat, és aztán azt néztük meg, hogy amennyiben a mi szabad döntésünk által a bizalom mellett a hitünk meg tud erősödni, akkor ez milyen irányultságot jelent az életünkben, egyáltalán, hogy ebből az fakad, hogy egyszer csak valamire irányult életet tudunk élni. A valamire irányult élet, ez azóta jutott eszembe, hogy képesek vagyunk a jövőbe nézni, és ebből az fakad, hogy tudunk előre látók lenni. Nem vagyunk jövőbe látók, de jövőbe nézünk. Ugye a hit által az ember tud a jövőbe nézni, és emiatt tud előre látó lenni. Ha viszont merhetek és akarhatok előre látó lenni, akkor a jelenben tudok elköteleződni. És akkor kimondhatóvá válik valami, amivel össze tudom foglalni azt a 20 pontot a tapasztalatról, illetve arról, hogy mi az, amit az ember meg tud ilyenkor látni. Ez pedig az, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy beteljesedett, ezt nem a mennyei atyánál mondja, akkor, amikor ott kényelmesen ücsörög az ő atyának a jobbján, hanem ez a szó, hogy beteljesedett, az agóniának a végén hangzik el a kereszten. Ebben az egyetlen képben össze tudom foglalni, hogy mit jelent az, hogy valakinek hit tapasztalata van. Hogy az agóniának a végén lehetővé válik annak a kimondása, hogy beteljesedett, nem pedig a megdicsőülés állapotában. Ennél jobban ezt nem tudom összefoglalni, és hát nem is én foglalom össze, úgy látszik, hogy ez már megtörtént, nekünk csak észre kell venni. Ami talán érdekes lehet, nézzük meg a speciálisan hívő emberre jellemző megküzdési stratégiákat. Ugyanis van ilyen. Talán 2 vagy 3 éve beszéltünk arról, hogy a közvetett megküzdési stratégiák, azaz érzelmi megküzdési stratégiák, közvetlen megküzdési stratégiák, amelyek a helyzet jobbítására irányulnak, emlékeztek? És aztán beszéltünk a tehetetlenségről, majd a mélypontnak az ünnepélyéről. És most akkor nézzük meg azt az 5 klasszikusan úgynevezett vallásos megküzdési stratégiát, ami nekünk rendelkezésre áll azon megküzdési stratégiák mellett, amelyek minden ember számára adva vannak. Ezek is adva vannak mindenkinek, persze, de ez már valamiféle alapot föltételez. Nézzük ezt az 5-öt, de rögtön szeretnék valamit hozzátenni. Egy kicsit lelövöm előre a poént. Vagyis képzeljétek el, hogy van ez az 5 megküzdési stratégia, ugye? És most már is azt gondolom, hogy sokatoknak fölcsillant a szeme. Megküzdési stratégiák, de jó. Majd ezeket én használom, és alkalmazom, és... Most elmegyek a végére, és tudjátok, mi derült ki? Hogy akinek van, annak még adnak. Akinek nincs, attól azt is elveszik, amiről azt gondolta, hogy van neki. Vagyis... Megnézték az embereket, ez a 90-es évektől kezdve folytak a kutatások, hogy vajon a megküzdési stratégiák valóban segítik-e azokat, akik ezeket a megküzdési stratégiákat alkalmazzák a krízisekben vagy a nehézségekben. És valami nagyon-nagyon egyszerű dolog jött ki. Mégpedig az, hogy nem azon múlik, hogy valaki hatékonyan tud egy vallásos megküzdési stratégiát alkalmazni, hogy azt ismeri-e, vagy hogy abban benne van-e, vagy azt próbálja-e alkalmazni, nem ezen múlik, hanem a kötődési mintán, meg az alappozíción. Sajna-bajna az derült ki, hogy ha valakinek elkerülő vagy bizonytalan a kötődési mintája, vagy az alappozíciója olyan, hogy nem oké, vagy én, vagy te, vagy mindketten, ő alkalmazhat akármilyen vallásos megküzdési stratégiát, nem jön neki be. Míg a biztosan kötődő, és aki abban az alappozícióban van, hogy én is oké vagyok, és te is, bármelyik stratégiához nyúlhat, abból jó jön ki. Na ez a nagy piszokság. De ezzel valami nagyon fontoshoz el fogunk jutni, de ezt előre akartam mondani. Nézzük az elsőt, az úgynevezett lelki megküzdés, vagy spirituális megküzdés. Vagyis, aki biztosan kötődő, az általában arról számol be, hogy én támaszkodhatok a nehéz helyzetben Istenre, bízok benne, és ő segít nekem, tudom, hogy nem hagy el, és erről van tapasztalatom is, tudom, hogy oltalom alatt állok, és biztonságban vagyok. És mit mond egy ugyanolyan helyzetben lévő valaki, akinek a kötődése bizonytalan vagy elkerülő, ő azt mondja, Isten elhagyott, nem értem ezt, hogyan engedhette meg, Isten engem nem szeret. Sajnos tehát a legelemibb kijelentéseink, amiről azt gondoljuk, hát ezek a mi tapasztalataink, hát ez a valóság, ez valójában sokkal inkább a kötődési mintánkat írja le, és annak megfelelő, nem pedig az Istenről szól, vagy a vele való lehetséges kapcsolatról. Az jutott eszembe, ahogyan az angyal köszönti Máriát, és mondja neki, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. És hogy ezt mennyire szeretjük idealizálni, ó, akkor Máriának elárasztotta őt a kegyelem, és akkor... Van ennek a kegyelemmel teljesnek egy másik oldala, mert ez körülbelül csak annyit ír le, hogy nézd, Istentől megkapsz mindent, amire szükséged van. Mária felől pedig azt lehetne mondani, hogy ami Isten felől kegyelemmel teljes, az Mária felől bizalommal teljes. Hogy a bizalommal teljesség szükséges ahhoz, hogy a kegyelemmel teljességből valami kijöjjön. Valójában mindnyájan kegyelemmel teljesek vagyunk, csak nem vagyunk bizalommal teljesek. Ez a bajunk. De mert nem vagyunk bizalommal teljesek, ezért szívesen ezt az egészet leverjük Istenen, és azt mondjuk, hogy nem adott kegyelmet, nem ad eleget. Ó, a kegyelemmel van a baj. Azzal nem. Nem, az jó szokott működni. A bizalommal van a baj. Egy zseniális gondolatot olvastam, csak nem tudom kinél. Elizabeth Lucas eszembe jutott. Azt írja, hogy ha valaki csak a kétségbe esésben kiállt Istenhez, valójában a bizalmatlanságát árulja el. Ugyanis ha valaki bízik Istenben, az Istenhez kiáltása és annak a tudata, hogy Isten oltalmazza őt folyamatos. Amikor tehát valaki megfeledkezik Istenről, és csak a bajban gondolja azt, hogy Isten talán majd segít nekem, valójában egy olyan alapállásról kiált, ami majdnem lehetetlenné teszi, hogy az Isten kegyelmét hatékonyan tudja befogadni. Ezért tehát csak a bajban Istenhez fordulni, valójában a bizalmatlanságnak és a bizonytalanságnak a kifejezése egy olyan Isten iránt, akiről fogalmunk sincs, hogy van-e vagy nincs, de ha van is, bizonytalanok vagyunk benne, hogy segít-e vagy nem. Ebből aztán nagyon sok kudarc származhat, mert az illető az elkerülő vagy a bizonytalan kötődésével nem is biztos, hogy fölismeri, hogy az Isten hogyan segít neki. Az a 20 pont a tapasztalatról egyszerűen nem válik számára elérhetővé vagy megélhetővé. Miközben a másik egy kétszer olyan nehéz helyzetben megtapasztalja ezeket a fölismeréseket. Annyira fontos nekem az a történet, de tudom, többször elmondtam már. Frankl, mikor azt mondja, hogy az a tapasztalatom, hogy a koncentrációs tábor poklában a hit az nagyon sajátosan alakul. A gyönge hit eltűnik, az erős hit megerősödik. Pontosan ugyanezt mondja. És mikor valamelyikük szökni próbált, és akkor fölállították ott a barakot, és minden tizediket fölkötötték. És ugye persze végig kellett nézni. És valaki Frankl mögött azt mondja, hogy na akkor most mondja meg valaki, hol van Isten. Mire ugyanígy állnak, és akkor valakinek ez volt a válasza. Ott lóg a bitón. Gyakran hallottam azt is, ahogy olyan nők, akik megfogantak, és el kellett dönteniük azt, hogy megtartják-e a gyereket, vagy nem. És főleg, hogyha az a megfoganás egy nem biztos kapcsolatban történt, hogy klasszikusan spirituális lelki megküzdési stratégiába illőnek tartom azt, amikor valaki azt mondja, hogy én nem is teszem kérdésessé, hogy ennek a gyereknek meg kell-e születnie, mert hiszen már megfogant, tehát ő neki meg kell születnie. Ez az ő alappozíciójából, az ő spirituális Istenhez való viszonyából fakadó erőforrás. Miközben a helyzete lehet, hogy rosszabb, mint valakinek, aki úgy dönt, hogy mégsem szüli meg. Ez akart akkor az első pont lenni. Tehát spirituális vagy lelki megküzdési stratégiák. Második pont, közösségi megküzdés. A közösség nem egyenlő a csoporttal. A közösség annál több, ha valaki biztosan kötődő, és az alappozíciója én is, te is okék vagyunk, akkor a közösséggel kapcsolatban, amikor ő krízisben van, a következőket mondja. A közösség nekem támaszt ad. Nagyon jó, hogy van kihez fordulni. Hála Istennek nem vagyok egyedül. Míg a bizonytalanul vagy az elkerülő módon kötődő a következőket mondja ugyanilyen helyzetben, én nagyon elégedetlen vagyok az egyházzal és a vallási vezetőkkel. Nem segítettek és magamra hagytak. Az egyház nem ért hozzá. A 90-es évek elején volt egy nagyon érdekes kutatás. Ilyen egyszerű kérdéseket tettek föl, hogy mit gondol ön, hogy az egyház kompetense a gyereknevelési kérdésekben? Mit gondol ön, hogy az egyház kompetense a lelki-testi egészségre vonatkozó dolgokban? És kiderült, hogy ami az embereknek úgy általában nagyon fontos, és az életre markánsan vonatkozik, azzal kapcsolatban azt állították, hogy az egyház ezekben nem kompetens. 90-es évek eleje. Mondanék akkor néhány történetet. Emlékszem, amikor az édesanyám meghalt, és akkor vasárnap kora délután volt, és az esti misén, meg a mise után, hát ez kiderült, hogy az én anyukám meghalt, és akkor az az ifi közösség, akikkel én együtt voltam minden pénteken, most is vannak itt, hogy akkor azt ajánlottátok föl nekem, hogy Feri, gyere, imádkozunk veled együtt. És itt most hagy emeljem ki ezt, hogy veled együtt. Tehát nem arról van szó, hogy majd imádkozunk érted, hanem hogy üljünk le együtt, és most vége van a misének, te most jó, most miséztél, meg nem tudom mi, ránk kellett figyelned, akkor most gyere, üljünk le és imádkozzunk együtt. Hogy nekem ez egy életre szóló élmény. Hogy mit jelent, hogy egy közösség azt mondja, hogy gyere felé, imádkozzunk együtt. Pedig én vagyok a pap. Na és aztán. Vagy micsoda ereje tud annak lenni, hogy mondjuk tudod, hogy egy kolostorban ott este mindig elmondják a zsolozsmát, az egyház imáját. Hogy mindig. Hogy te oda mehetsz Pannonhalmára, akkor és akkor, és tuti biztos lehetsz benne, hogy ahogy 950 akárhány éve ott elmondják a zsolozsmát, 1000 éve, hogy most is elmondják. Hogy amikor Franciaországban bolyongtam, mondjuk így, akkor egyszer csak eszembe jutott, hogy miért ne ugorhatnék el Tezébe. Ha elugrok Tezébe, akkor még Rozsé Sütz élt. És akkor fogtam, vettem egy jobbost, és elmentem Tezébe, és pontosan tudtam, hogy este a közösség összegyűlik imádkozni. Hogy ez bomba biztos. Tehát, hogy igazából egy csomó minden valamiről fogalmam sincs, hogy van, de hogy este a közösségnek van imája, amire odaülök, és ott énekelni fogunk, és hogy az hogy fog történni, az tuti biztos. Hogy amikor a közösség együtt van, hogy annak micsoda megtartó ereje tud lenni. Pedig nem is vagyok a tagja. Szóval anélkül, hogy bármit kifejeznék, vagy kifejeznénk abból, hogy összetartozunk, ez mégis így van. És hogy ezért fából vaskarika valójában hívő emberként csak bebeugrani egy misére. Ez tulajdonképpen fából vaskarika. Tehát mert a közösség ünnepel, ezért nem közösségben lenni, miközben ünnepeljük azt, hogy közösségbe tartozunk, ez egy abszurdum. Fiatalok olyan szépet mondtak nekem, 19-20 évesek, és ugye mennyit beszéltünk arról, hogy az elköteleződés mennyire nehéz. És mégis vannak az egyházközségben mindig olyan fiatalok, 17-18-19-20 évesek, akik ahelyett, hogy élnék a világukat, mondjuk 9-10-11-12 éves gyerekek kisközösségét vezetik. Minden héten több óra készülni kell, macera, szervezni, telefonálni, és 20-21 évesek. És mondjuk a péntek estéjüket nem bulizással töltik, hanem a gyerekekkel. És igazából ez, hogy miért csinálja? Hogy egy normális 20 éves miért csinál ilyet? És akkor megkérdeztem az egyiket, te mondd meg nekem, Laci, nem úgy hívják, de hogy te ezt most miért csinálod? És akkor a következőt pont a teljes természetességgel. Azért, mert amikor én gyerek voltam, akkor nekem nagyon-nagyon sok élményem volt, amit másoknak, az akkori felnőtteknek köszönhettem. És én azt akarom, hogy ezeknek a gyerekeknek is legyen ilyen élménye. Ezt én akarom. És akkor a rendszer szemléletből egy gyors mondat. Az élő rendszer mindig több, mint a rendszert alkotó tagok összessége. Nagyon, ez nagyon, nagyon. Ó, hát hányszor volt olyan élményem, én vagyok a csoportvezető, ülünk a csoportban, elvileg ugye én osztom az észt, és akkor valaki hoz egy valamit, és akkor én mondok valamit, hogy ilyen kézzel fogható legyek, és akkor azt gondolom, na, jó, ez most jól. És akkor a csoportban ül valaki, és mond egy olyan valamit, hogy így fejemhez kapok, és azt mondom, ha 5 évig kellett volna itt ülnöm és gondolkodni, akkor se jutott volna eszembe. Hogy valami olyan zseniális jött belőle, hogy csak azt lehet mondani, hogy na ez az. Na jó, tehát közösségi megküzdés. 3. Vallásos értelemadás. Aki oké-okében van, és biztos a kapcsolódása, ő fölismeri, hogy Isten szereti, és hogy valamilyen terve van vele. Hogy ez a nehéz helyzet is valamire taníthat, vagy elvezethet. Hogy egy új célt és értelmet akar adni az életemnek. Ez pedig a réginek az elvesztése által lehetséges csak. Hogy bár nagyon nehéz helyzetben vagyok, Isten gondviselése alatt történik mindez. Azonban a bizonytalanul vagy elkerülő módon kötődő általában Isten büntetésére gyanakszik. Ez annyira súlyos lehet, hogy még a halálos ágyod is vannak, akikből ez kibeszélhetetlen. Tehát már látom, hogy úgy fog meghalni, hogy ez Isten büntetése. Olyan mélyen belevésődött ez a kötődési minta, hogy egyszerűen képtelen meglátni, hogy talán nem. Ilyenkor azt a stratégiát szoktam követni, hogy mégiscsak az ember akkor jár legjobban, ha Isten bünteti és nem a felesége. Ezt most nagyon-nagyon gagyin mondtam el. Azt akarom ezzel mondani. Hogyha Isten büntet engem, ez nem így van, de mindegy, akkor ugye, ha úgy kezdődik, van egy téveszméd, akkor elfogadom, hogy van, és akkor azon belül lavírozunk. Ez az ő téveszméje, ezt én elfogadom, hogy ez van neki. Hát azért mégiscsak nagy dolog, hogy téged az Isten büntet. Az nem kevés. Tehát az Isten kifejezetten egy speciális büntetést ad neked. Ez minimálisan azt fejezi ki, hogy köztetek kapcsolat van. Méghozzá nagyon személyes kapcsolat. Ez egy jó kiindulási pont. A héten úgy döntöttem, hogy befejezem a hitoktatást. Már nem egy életre, csak erre az évre. Hát még lenne mondjuk 2 óra, de júniusban nem. Az egyik fiatal eltörte a bokáját. És azt kérdi tőlem, Feri atya, most mondd meg nekem, hogy ez véletlen volt-e vagy nem. Mit csináltam? Mit gondoltok? Hát, hogy nem válaszoltam meg a kérdést. Hát, mit gondolsz? És akkor egy ilyen szó zuhatag. Hát, Feri atya, az tuti, hogy ez nem véletlen. Hát, az 100%. Hát, ez az véletlen, a bokám eltörje, mi értelme lenne akkor annak? Az lehetetlen, hogy véletlen. Hát, ez gőzöm sincs, hogy mi értelme. Hát, az fogalmam sincs, majd erről beszéljünk még. De az lehetetlen, hogy véletlen. Ez valahogy az Istentől jött. Nem tudom, hogy, de az tuti. És kérdele Feri atya, hogy múlt héten megkérdeztem egy apácát, hogy mondd kedves nővér, hogy ez véletlen vagy nem. És hát az nem lehet, hogy véletlen. Azt mondta, hogy véletlen. Az nem lehet, hogy véletlen. Föl volt pörögve, de teljesen ilyen nagy gipsz a lábán. És nem lehet, hogy véletlen. Ugye 15, 6, 7, 8 éves fejjel, hát egy ilyen heroikus küzdelem, hogy megtaláljam az értelmét. Hogy mi a csuda az értelme annak, hogy az összes többi barátomnak lesül szépen a szőrtelenített vádlia, az enyémet meg nem kell szőrteleníteni, mert szép fehér gipszes. Hogy miért van az, hogy nyáron hogy fog kinézni? Hát ez szerintem ez elemi kérdés. Nem, egy 16 éves lánynál, hogy most nem tud mozogni, és ezért hízik. Ez nem lehet véletlen. Hát nem is az. Szóval egy ilyen fölkiáltás, hogy ugye van ennek értelme. Hogy most már az életemet úgy kell leélnem, hogy 3 darabba volt a bokám. Hogy ugye ennek van értelme. Ugye annak a megszállottjai vagyunk, hogy mit várok az élettől? Nem? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Szinte minden nap föltesszük magunknak, inkább abban a formában, hogy ma se kaptam meg, amit vártam az élettől, és akkor az életnek vannak keresztnevei. Na és szóval az a meglátásom, hogy ameddig az ember ezt a kérdést hajtja, nyomja a végtelenségig, valami kimarad. A lényeg. Mert ennek a kérdésnek van egy párja. Az élet mit vár én tőlem? Ez a kérdés legalább olyan fontos, mind a kettő egyformán fontos, de ez fontosabb. Mert amikor azt a kérdést teszem föl, hogy és én tőlem mit vár az élet, akkor valahogy az ember voltunknak valami nagyon reális, nagyon megalapozott helyzetét is állítom ebben a kérdésben. Hogy nem én vagyok a világ közepe. Hogy az élet nem azért jött létre a Földön, hogy hát jött, nekem is van belőle, de hogy nem azért pont. Nem véletlen, hogy a 20. század második felében ennek a kérdésnek egy külön nevet adnak, hogy logoterápia. Hogy az ember, aki ugye, nem tudom én, köpött egyet az ég felé, és azt mondta, hogy majd én, elvesztette ezt a kérdést. És belebonyolódott abba, hogy mit vár ő az élettől, és ebből egy csomó kudarc meg csalódás fakadt. Szóval, hogy ordító aktualitása lett ennek a kérdésnek. És a logoterápia azt, Frankl azt mondja, hogy csak jó számot mondjak. Valahogy így mondja, hogy a neurózissal hozzám forduló embereknek körülbelül egy harmada csak akkor gyógyul meg, ha az értelemadás megtörténik. Bajlódhat az érzéseivel, az érzelmeivel, a gyerekkorával, a kommunikációval, minden csodával dolgozhat, nem gyógyul meg tőle. Csak akkora fölteszi azt a kérdést, hogy és az élet mit vár tőlem? Valami ilyesmit, a neurózisok egyharmada erre a rugóra jár, hogy elfelejtette az illető ezt a kérdést. Igen, ugyancsak a logoterápiától tanultam azt, hogy megint csak egy egyoldalúság. Nagyon gyakran azt kérdezzük, és tulajdonképpen mi is gyakran, mintha ebbe az irányba kancsalítanánk, hogy mi miatt is vagyok én olyan, amilyen? Hogy valamiért én ilyen vagyok. Nem is, hogy valami miatt én ilyen vagyok. Valami miatt. Valami miatt. Mert az apám, mert az anyám, mert a nagymamám, mert a valami miatt ilyen vagyok. És akkor erre próbálunk rájönni, hogy mi miatt vagyok olyan, amilyen. De legalább ugyanilyen fontos az a kérdés, hogy nem valami miatt, hanem valamiért vagyok olyan, amilyen. Tehát az nem a múltba, hanem a jövőbe vezet engem. Lehet, hogy egy kicsit bénán fog hangozni, de olyan nekem nagyon fontos fölismerés volt az, hogy nem véletlen, hogy az apukám harmadik házasságából vagyok. Nem véletlen, hogy az anyukám második házasságából vagyok. Hogy nem véletlen, hogy a szüleim elváltak. Hogy nem véletlen, hogy 30 éves vagyok, és mind a két szülőm már meghal. A nagyszülőkről meg már nem is beszélek. Hogy ez nem csak, hogy nem véletlen, hogy nem csak az az izgalmas kérdés ebben a helyzetben magamra vonatkozó, hogy miért van ez így? Miért vagyok én ilyen szerencsétlen, hogy nektek élnek a szüleitek, nekem nem? Hogy bezzeg a ti szüleitek nem váltak el? Tehát ragozhatom ezt a kérdést, hogy miért? De hogyha behozom azt a kérdést, hogy mi célból? Tehát, hogy nem mi miatt van ez velem, hanem hogy miért van. És akkor egyszer csak kezdtem megvilágosodni, hogy pont egy ilyen hülye, lehetetlen, nyomorult, kajla helyzetből jövő pap tud olyasmit mondani, ami érdekes lehet a legtöbb embernek. Tehát, hogy ennek valami ilyen értelemben vett célja van, hogy hát emiatt. És itt történik egy rendszerváltás az egyházban. Képzeljétek el! Tehát még mondjuk 20-30 évvel ezelőtt inkább az volt, hogy ilyen klasszikusan, tradicionálisan keresztény családokból, ahol sok gyerek van, egy-kettő elment papnak meg apácának. És hogy képzeljétek, ez a kor kezd lecsengeni. Valami nagyon sajátos üzenete van ennek. Jelenleg a papnevelő intézetben már, amiket én tudok és ismerek, nagyobb százalékban olyan hátterű gyerekek jelentkeznek, mint én. Ezek az emberek valószínű, hogy 5-10 év múlva, ha kibírják, akkor tudnak majd igazán hatékonyan működni. Mert különben állhat a szószéken 100 jó családból jövő, tűrűrű, biztosan kötődő, egészen normális pap, és belehalunk a beszédjeikbe. Mert nem is értik, hogy mi a bajunk. Nem? Hát nem is értik. Tehát ilyen ez, tehát ami egyik oldalon, ugyanis hát van kapcsolatom a papnőr intézetek vezetőivel. És akkor ugye fogják a fejüket, hogy Istenem, micsoda papnövendékek. Tehát, hogy ilyen elemi dolgokat nem tudnak. Szóval, hogy ami evidens volt 20 évvel ezelőtt, az ma az 5. évre kezd derengeni. Legkomolyabban. És hogy ami ilyen katasztrófának tűnik, annak valami hatalmas előnyei lesznek, ha kibírják, ha gyógyulnak. Negyedik pont. Cselekvő stratégia. A biztosan kötődő a következőről számol be, Isten útmutatását tudom keresni és meglátni. Képes vagyok együtt működni Istennel. Fölismerem a felelősségem, és tudok vele bánni. Reálisan értékelem a helyzetet. És személyes kapcsolatok által, együtt cselekvés által találok rá a helyes útra. Aki elkerülő módon vagy bizonytalanul kötődik, ott két véglet lehetséges. Az egyik, túlzott felelősségvállalás, mindenért én vagyok a hibás. Ennek is én vagyok az oka. Vagy pedig totál túl terheli magát. Mert nem gondolja, hogy az Isten megteszi a maga részét, ezért ő halálos kimerültségig melózik, és még akkor is azt gondolja, hogy nem tudom én, hát még mindig nem segítettem valakinek, ami igaz is. De attól ő neki még nagyon jól kellene tudnia aludni, mert amit ő már nem bír, azt az Isten nem bízta rá. De ő ezt nem így látja. Tehát ez az egyik, a másik pedig, hogy eldob mindent, és azt mondja, na uram, gyere! Én itt vagyok, én már tehetetlen vagyok, jöhetsz, én már nem bírom, gyere. Ezt úgy hívják a mi berkeinkben, hogy csodavárás. Katasztrófa, hogy még van olyan, hogy valaki a hitére hivatkozva orvosi ellátást elutasít. Most itt reális helyzetértékelésből fakadóan az orvos azt mondta, hogy ide nézzen, perforál a vak bele. Vagy kiszedjük, vagy megdeglik. Köszönöm, doktor úr. De én szabadon döntök a bizalommel. Hát, barátom, szép halál lesz. A csodavárás a másik véglet. Teréz anyát, mikor kérdezték, de hogy bírt a kis törékeny asszony? Hát, hogy azt a sok beteget, azt a sok haldoklót, hát hogy bírta? Hát mindig csak egynek segítettem. Ezt mondta. Ez volt a négyes pont. 5. Vallási rituálék. A vallási rituálé nagyon fontos. Annak, aki biztosan kötődik. A bizonytalanul kötődő pedig bemegy a templomba, és néha szól hozzá Isten, néha nem. Néha nagy élmény a templomba lenni, néha meg nem történik semmi. Néha szól az Isten, néha nem. A bizonytalanul kötődő az a valaki, aki persze valóságnak gondolja azt, hogy az Isten néha szól, néha nem. Itt szeretnék néhány példát mondani. A biztosan kötődő meg lubickol. Kereszteltem múlt héten is, és azt szoktam csinálni, hogyha több gyerek van, akkor tudjátok, a végén az élet gyertyát át kell adni. De hát a pici csecsemő nyilván nem tudja megfogni, ezért azt át kell adni a szülőknek. De én már rájöttem, hogy a gyertyát érdemes átadni a kisebb tesóknak. Mert alig várják, hogy ők is szerephez jussanak. És akkor mindig az szokott lenni, hogy vedd Krisztus világosságát. És akkor átadom a gyertyát, és hát akkor a gyerekek ilyen megbabonázva. És ez pont jó arra, hogy a mi atyánk alatt nem beszélnek. Mert az jön utána. Tehát ez az én vallási megküzdési stratégiám a keresztelésre nézve. És eddig mindig ez történt. Ez bomba biztosan bejött. Kistesónak nyújtom, vett Krisztus világosságát. Ez olyan, mint a mennybe menetelt. Mi történik most? Gyerekek, itt is van kistesó, érdeklő rutinból. Vedd Krisztus világosságát. Mire a gyerek? Ez a hívő család. De tényleg, ugye, mert megszokta, hogy az imádság után nyújtják a gyertyát, és ő fújhatja el. Ugye, Petike, hogyha csöndbe maradsz az ima alatt, elfújhatod a gyertyát. Most Petike, miért nem mondod a mi atyánkot? Engem ti nem vágtok át. Csöndbe maradok, elfújhatom. Úgy elfújtam, mint a sic. Tehát a vallásos megküzdési stratégiák, ezt tényleg néha meg kell küzdeni vele. Kereszteltem kisbabát. Utána jelentkezik egy felnőtt, de nem akkor rögtön, hanem több nap múlva. Azt mondja, Feri atya, ezt én is szeretném. Nem volt megkeresztelve. Ez egy nagyon szép mondat, mert nem biztos, hogy ki tudjuk mondani, hogy mit is. Ezt én is szeretném. Aztán a másik, a legmélyebb spirituális élményről beszélgettünk egy csoportban. És akkor a feleség azt mondja, hát nekem végül is az esküvő. És a persze jön a férfi aggyal, és miért? Mire azt mondja, mert valamit olyan mélyen éltem át. De mit? Olyan mélyen. És igaza van. Nem biztos, hogy ezt meg kell mondani, vagy meg lehet tudni mondani. Nem. Temetés után többször jöttek oda, és azt mondták, Feri atya, Én utálok temetésre járni, de ez valahogy más volt. És itt se kell tudni megmondani, hogy miért. Ez valahogy más volt. A gyerekek mikor gyónnak, az annyira édik, de itt is ám látszik, szóval látszik, hogy ki ilyen szorongó, elkerülő, mert akkor ők iszonyatosan próbálnak jók lenni, és akkor persze marhára nem megy nekik, és akkor még jobban szoronganak, őket gyógyítgatni kell. De vannak olyanok, akiknek a szülei ilyen halkan odajönnek hozzám, és azt mondják, te Feri atya, ez a gyónás után a panika egyszerűen átszellemült lett. Az napokig úgy mászkált itt a szobába. Értitek? Nem jó gyerek lett. Átszellemült. Azért az egy más minőség. Nem akarom most már ezt ragozni, meg már nem is írtam ide más, tehát nehéz is lenne. A rituálékról csak két dolog összefoglalásképpen. A vallásos rituálé a személyeset képes egyetemessé tenni. A legmélyebben személyes, egyébként is a leginkább egyetemes. De a vallásos rituálé ezt ki tudja fejezni. A legszemélyesebbet, legegyetemesebbként kifejezni és megélhetővé tenni. És a másik, a vallásos rituálé segít abban, hogy a kimondhatatlan kifejezhetővé váljon. Nem kimondhatóvá. A kimondhatatlan attól kimondhatatlan, hogy nem lehet kimondani. A papok ne akarják a kimondhatatlant kimondani, hanem végezzék a liturgiát. Azért kell végezni a liturgiát, mert a kimondhatatlan abban kifejezhetővé válik. Gyorsan-gyorsan akkor végkövetkeztetések. Most már biztosan állíthatjuk azt, hogy az Isten kapcsolatról elmondott tapasztalataink döntően a kötődési mintánkról és az alappozícióinkról szólnak, nem pedig az Istenről. Ezt ilyen axiomatikusan kijelenthetjük. Tehát amennyire rádöbbentünk arra, hogy fogalmam sincs, hogy ki vagy te és ki vagyok én ebben a kapcsolatban, mert a kötődési minta alapján láttamlak téged, magamat meg a kapcsolatot, ez ugyanúgy érvényes az Isten kapcsolatra. Valójában az Istennelre vonatkozóan még duplán fogalmunk sincs, hogy ki ő. Egyrészt mert Isten, másrészt mert a kötődési mintánk ezt totálisan befolyásolja. Ezért aztán a szakirodalomban beszélnek meglepően ateistákról. Vallásos közegben fölnőtt fiatalok, akik egyszer csak totálisan váratlanul serdülőkorban vagy ifjúkorban ateistává lesznek. Ezekben az esetekben majdnem mindig az derül ki, hogy serdülőkorban vagy ifjúkorban a vallásos értelemadás nem tudott megtörténni akkor, amikor ők éppen valamilyen életválságban vannak. Tehát, hogy valamelyik megküzdési stratégia nem volt gyakorolható. Majdnem mindig ez derül ki, ők lesznek váratlanul ateisták. És aztán vannak meglepően hívők, vagy meglepően vallásosak, akik semmi háttér, semmi segítség, minden rossz, ahogy van. És mégiscsak azzá lesznek. Ott pedig nagyon gyakran az derül ki, hogy nagyon erősek a cselekvési megküzdési stratégiában. Nehéz helyzetben vannak, van valamennyi énerő, van valamennyi külső segítség, és ahogy cselekednek, egyszer csak tapasztalhatóvá válnak dolgok. Az a 20 pont, vagy abból valamelyik. Egyértelmű összefüggést találtak a gondoskodó, szerető, minket föltétel nélkül elfogadó Isten képe és az intimitásra való készség között. A kettő között egyértelmű összefüggés van. Ezen kívül egyértelmű összefüggés van az én kép és az Isten kép között. A pozitív Isten kép megerősíti a pozitív én képet. Majd a pozitív én kép megerősíti a pozitív Isten képet. Egyébként pont fordított irányba pörög a történet. A negatív Isten kép engem abban erősít meg, hogy hát nem is vagyok szerethető, elfogadható, nem bocsátanak meg nekem, mert hát hogy. Ez még jobban megerősíti a negatív Isten képet, ami visszacsatol az én képre. Tehát az önértékelés és az Isten kapcsolat között kölcsönhatás alakul ki. A biztosan kötődő gyerek és fiatal, amikor változik az Isten képe, vagy a hitében természetes krízisek állnak be, ez nem rengeti meg az Istennel való kapcsolatot. Tehát a kép azért változhat az Istenről, mert a kapcsolat biztos talajon áll. azért teheti föl ezt a kérdést Istennek, hogy de mondd, Uram, akkor ezt most miért engedted meg nekem? És ebből nem következik az, hogy el is fordul tőle. Vagy pedig, hogy oda tud állni az Isten elé, és az Isten számon meri kérni. Azt dühös mer az Istenre lenni, ordítani mer vele, dühöngeni és panaszkodni, és akármit tenni. Mert tudja, hogy olyan biztos a kapcsolatuk, hogy kifejezheti az érzéseit Isten felé. Nem az a bizalom jele, ha Isten előtt mindig udvarjasan beszélünk. Az a bizalmatlanság jele, mert az van bennünk, hogy hát ha most elmondanám Istennek, mit is gondolok róla, még nagyobb bajba kerülnék, mint vagyok. A bizalomnak az a jele, hogy biztos vagyok a kapcsolatunkban, ezért beolvasok neki. És utána persze ugyanúgy le tudok térni, és azt mondom, hogy Uram, hát ezt is együtt éltük meg. És akkor itt egy izgalmas dolog. Emlékeztek, arról beszéltünk, hogy mi kell az intimitáshoz? Az, hogy először legyen egy megbízható anyuci, aki gondoskodik rólam. Mert a gyerek nagyon nagy bajban van. A pszichés egyensúlyának a kulcsa nincs nála. Minden gyerek ilyen végtelenül kiszolgáltatottan jön a világra. Az én lelki egyensúlyomnak a kulcsa egy másik személynél van. Hogy én biztonságban tudom-e magam, az egy másik személy kezében van. Hogy oltalom alatt állónak, hogy szerethetőnek, hogy értékesnek, nincs nálam ennek a kulcsa, pedig rám vonatkozik, az én pszichémről van szó. Én rólam van szó, és mégis nálad van annak a funkciónak a kompetenciája. Ugye a második lépés az, hogy az az anya, akinél volt a kulcs, annak a képe ide bekerül. Még mindig az anyánál van a kulcs. Még mindig. És akkor van egy átmeneti tárgy, és mit tudom én, a gyerek úgy alszik el, hogy a szájában van a mit tudom én mi, gumimaci, és akkor ez az átmeneti tárgy elevenné teszi benne az édesanyának a képét, aki őt aztán meg tudja nyugtatni, és azt tudja, hogy semmi baj, nyugodtan el lehet aludni, holnap föl fogsz ébredni. És aztán történik az meg, hogy nem kell már átmeneti tárgy, az anyukám képe bennem van, és hogyha nincsen anyukám ott abban a pillanatban, akkor is meg tudok nyugodni, de még azért erre a képre szükségem van. És aztán jön csak az, hogy a saját magamról alkotott képnek a részévé válik az, hogy én magamat meg tudom nyugtatni. Hogy én magamat meg tudom erősíteni. Hogy én önmagam felé ki tudom azt mondani, hogy értékes vagy, Feri. És el is hiszem. Ez a végpont. Az Isten képpel kapcsolatban ugyanez a helyzet. Vagyis a legtöbb ember, aki az Istent állandóan csak egy tőle független valakinek képzeli el, aki valahol van, nem tudom, atyánk a mennyekben, vagy valami, tulajdonképpen állandó távolságban vagyok, és újból azt élem át, amit gyerekkorban, hogy nekem kéne most gondviselés alatt állónak éreznem magam, de én nem tudom annak érezni magam, csak hogyha kívülről az Isten mond nekem valami szépet, vagy ha történik valami szép esemény, és az megerősít, vagy keresed a jeleket. Ékes bizonyítéka annak, hogy az Isten nem vált a személyiségedről alkotott kép részévé. Ugyanis ennek a folyamatnak is az lenne a vége, hogy az önmagamról alkotott kép részévé válik az Isten kép. Jézusnak van egy olyan meredek mondata, nem is szoktuk idézni, csak úgy kerekperec azt mondja, hát nem tudjátok, Istenek vagytok. Benne van a Szentírásban. Most azok után, amit elmondtam, talán érthető, hogy mit jelent ez a mondat. Már az Ószövetségben gyönyörű proféciák jelennek meg, azt mondja a próféta 2500 évvel ezelőtt. Új szívet adok neked, és új lelket öntök beléd, és többé nem lesz szükséged arra, hogy bárki is tanítson téged. Mert az új szív és az új lélek benned belülről majd megmondja az Isten tanítását. Hát ez ez, hogy az Isten kép a személyiségnek részévé válik. Ez tulajdonképpen milyen érdekes, ha történelmet nézzük, 2000 év óta totálisan világos kéne, hogy legyen, csak azonban, ahogy élünk, nem világos. Mert amikor kialakul az a képzet, hogy teremtő Isten, akkor Isten, aki által vagyok. Amikor megjelenik Jézus, akkor kialakul az a képzet, Isten, aki velem van. És amikor elküldik a Szentlélek Istent, akkor alakul ki az a tartalom, hogy Isten, aki bennem van. Ezért tehát én és Isten már nem is vagyunk elválaszthatók. Bennem van, itt hatékonyan. Tehát igazából, mikor valaki azt mondja, hogy Isten engem elhagyott, egy képtelenséget állít. Pontosan abban a tévedésben van Istenre vonatkozóan, mint önmagára vonatkozóan. Nem csak az Istenről állít valamit, ami nem úgy van, önmagáról is. Önmagát még mindig úgy látja, hogy ő benne Isten nincs. Ezt 2000 év óta tulajdonképpen tudhatnánk, de mégse tudjuk. És hogy azért nem tudjuk, mert nem a fejünkön múlik, hanem a tapasztaláson. A tapasztalásunk azonban súlyosan befolyásoltatik a kötődési mintánk és az alappozíciónk által. Jó, jó, sikerült befejeznem. Ez azt jelenti, hogy a biztosan kötődő és a pozitív istenképpen rendelkező ember biztos alappal bír a világhoz való viszonyában. Itt is egy egyértelmű összefüggés van. Vagyis meg tudja találni az élet értelmét, képes az elköteleződésre és az érzelmi melegségre. Erre a háromra alkalmassá válik. Az elköteleződésnek ebből a szempontból alapja a védelem és a biztonság. Annó. Azt tud elköteleződni a jelenben, aki a múltban védelemben és biztonságban részesült. Egy másik döbbenetes kutatási eredmény, a pszichés egészségnek a vallás gyakorlattal kapcsolatos ismérvek közül az Istenhez való kötődés minősége a legjobb előrejelzője. Vagyis megkérdezek valakit, hogyan kötődsz az Istenhez? Ha ő azt mondja, hogy ó, én biztosan, az öt megküzdési stratégiában azt élem át, hogy Isten velem van, Isten nem hagyott el, a közösségben van helyem, segítenek nekem, de jó bemenni a templomba együtt. Aki erről számol be a pozitív Isten képéről, az illetőnek az egészsége az Isten képnek megfeleltethetően pozitív. Hogyha bemegyünk egy kórterembe, és frissen műtötték az embereket, és rákérdezünk az Isten képükre és az Istenhez való kötődésükre, akkor jó valószínűséggel meg tudjuk állapítani, hogy melyik csoportban lesz nagyobb százalékban szövődmény, vagy halálozás a műtét után. Tehát a lelki-testi egészség és az Isten kép, a kötődés egyértelmű összefüggésben vannak egymással. Ezt szoktuk úgy mondani, hogy a hit gyógyít, csak most bonyolultabban mondtuk. Ha negatív az én kép és negatív a szülőkép, ott a legritkább esetben van pozitív Isten kép. És akkor egy érdekes, még belefér ugye 2 perc, hogy az érték átvétel szempontjából, hogy képes vagyok-e a szüleimtől tanulni, tapasztalati tanulásra hogyan vagyok képes, az elkerülő módon kötődő, az engedelmesség által tanul. Miért is? Hiszen nem biztos a kötődése. Ezért, ha hajlandó valamit átvenni a szüleitől, azt megtanulni és azt gyakorolni, hát azért teszi, mert engedelmes. Mert kell. Mert muszáj, mert kiszolgáltatott, vagy mit tudom én, előnyöket akar elérni. Ha a szülők elutasítják, akkor nagyon gyakran azokat az értékeket is elutasítja, amit a szülők képviselnek. Tehát az érték átadás súlyosan sérül az elkerülő módon kötődés miatt. Ha valaki biztosan kötődik, abból az következik, hogy lehet, hogy azt mondom, hogy hát ez az űrge egy nagy hülye, de azt, amit tud valamilyen területén az életnek, ezt szívesen megtanulom tőle. Az elkerülő módon kötődő nem így jár el, pont fordítva. Amikor a kapcsolatukba nehézség áll be, az egészet kidobja a kukába. Nem képes ezt megkülönböztetni. Ezért a forrásai sokkal szűkösebbek. Mindig csak addig tartanak, ameddig a kötődést tud tartani. A bizonytalanul kötődő itt nagyon nagy szerepet kap a harag, és a kötődése a tapasztalatot átadó személyekkel természetesen ambivalens lesz. Ezért 2 érdekes dolog fakad ebből, az egyik, hogy a biztosan kötődőre, egy biztosan kötődő gyerekre hat a szeretet megvonás. Biztosan kötődőnek azt mondjuk, hogy hát akkor, ha biztosan kötődő, azt mondja, de nem, az a kötődés annyira fontos össze, de akkor inkább lefekszem aludni. Nem? Azt mondja, akkor ne, akkor reggel nem megyünk állatkertbe. Biztosan kötődő azt mondja, azt nem szeretném. Állatkert tök jó dolog, anyuval menni tök jó dolog, akkor lefekszem. A bizonytalanul kötődőre azonban ezek a pedagógiai módszerek hihetetlenül nem hatnak. Ezt már megszoktam. Egyszer megyünk, egyszer nem. Az egész úgyis tök esetleges. Most minek? A bizonytalanul kötődőre a szülői harag van hatással. Na most aztán már, Petike, elég. Valahol itt a vége.
1: Iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozatát hallhatták itt a Mária Rádióban.

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőség a Jézus Krisztus! Szent misét közvetítünk a Marosvásárhelyi Szent Kozma és Damján templomból. A Szent misét bemutatja a nagyméltóságú és főtisztelendő Tamás József nyugalmazott püspök úr. A kántori szolgálatot Orbán Kálmán kántor úr látja el.

0: Nagy szeretettel köszöntöm nagy méltósági és főtisztelendő Tamás József püspök urat, a paptestvéreket, a világi méltóságokat, az egyházközség híveit, az arándok híveket, akik a szomszéd egyházközségekből érkeztek, a gyermekeket, minisztránsokat. Nagy méltóságú és főtisztelendő püspök úr, a magam, az egyháztanács nevében és a jelenlévő híveknek a nevében köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Egyházközségünk ma kettős ünnepet ünnepel, templomunk 25 éves jubileumi ünnepe, és egyházközségünk védőszentjeinek, Szent Kozma és Damján vértanúk ünnepére, egyházközségünk búcsújára gyűltünk össze. Szeretettel kérem a kegyelmes püspök urat, velünk együtt mutassa be a legszentebb áldozatot és templomunk megújult tornyát, szíveskedjék megáldani. Isten hozta közénk, kedves püspök úr.
1: Nagy méltóságú és főtisztelendő püspök úr, nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy plébániánk 25 éves jubileumi ünnepén köszönhetjük a püspök urat. Ez a mai nap számunkra háladás mindazért a 25 évért, amit együtt megélhettünk és megalkothattunk közösségünkben. Külön öröm, hogy erre az alkalomra sikerült felújítsuk tornyunkat is, amelyre ezen az ünnepi napon püspök úr áldását kérjük. Köszönjük, hogy jubileumi szentmisénket celebrálja, és megtiszteli közösségüket jelenlétével. Isten hozta.
2: Főtisztelendő paptestvérek, szereteti jó hívek, én is igen nagy szeretettel köszöntelek mindannyiatokat, akik itt vagytok ezen a szép ünnepen. Szeretettel köszöntöm azokat is, akik a Mária Rádión keresztül kapcsolódnak be ebbe az ünnepi szentmisébe. Hálát szeretnénk mondani a Jóistennek azért, hogy 32 évvel ezelőtt megalakult ez a plébánia, és hogy 25 évvel ezelőtt fölszentelődhetett ez a templom. És éppen ezért én, amikor hálát adunk a Jóistennek mindezért, akkor szeretnénk köszönetünket is leróni azok előtt, akik ezt a templomot megépítették, akik hozzájárultak bármilyen formában, adományaikkal, munkájukkal, hogy itt ennek a közösségnek is lehessen egy Isten háza. A Jóisten fogadja el ezt az emlékezést reájuk vonatkozóan, és a Jóisten adja meg, hogy mindannyian, akik ezt a templomot odaadó és buzgó lélekkel látogatják, a Jóisten kegyelmi ajándékaiban részesülve tudják mindennapi életüknek küzdelmeit, harcait megvívni, és a Jóistennek nagy szeretetében megmaradni. Most pedig megáldom ezt a vizet, amellyel meghintjük ennek a templomnak a híveit is, hiszen Szent Pál apostol tanításában így olvassuk, hogy minden megkeresztelt ember a Szentlélek Úristen temploma lesz. De meghintjük ezt a felújított tornyot, hogy kiegészülve a templommal együtt szolgálni tudja az itt élő embereket, és lelki üdvösségüket elő tudják mozdítani. Kedves testvéreim, amikor ezt a vizet megáldjuk, kérjük alázatosan Urunkat, Istenünket, hogy áldja meg, amellyel saját keresztségünkre emlékezve is meghintjük magunkat, és meghintjük ezt a tornyot. Az Úr álljon mellettünk kegyelmeivel, hogy tanulékony lélekkel követhessük a lélek indításait, akit a keresztségben megkaptunk, és maradjunk hűségesek egyházunkban. Istenünk, az élet világosságát általad nyeri el minden teremtmény. Te olyan jó indulatú vagy az emberek iránt, hogy nem csak atyailag gondoskodol rólunk, hanem szeretettel lemosod bűneinket, és Krisztushoz, a Főhöz visszavezetsz minket. Irgalmasan úgy határoztál, hogy akik bűnösként a keresztvízben alámerültek, és Krisztussal együtt meghaltak, megtisztulva támadjanak fel az új életre, s legyenek titokzatos testének tagjai, valamint az örök boldogság örökösei. Ezt a vizet ezért áldásoddal szenteld meg, hogy emlékeztessen bennünket keresztségünkre, s egyúttal váljék a mennyei kegyelmek zálogává. Engedd, hogy mi, akik testvéreinkkel együtt ünnepeljük ebben a templomban az isteni misztériumokat, eljuthassunk a mennyei Jeruzsálembe, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Mindenható Istenünk, neved segítségül hívásával a te dicsőségedre szenteljük meg ezt a tornyot. Nem olyan lelkülettel emeltük, mint hajdan a bábeli torony építői. Ezért kérünk, tekints le kegyesen és fogadd el alkotásunkat neved dicsőítésére és lelkünk üdvére. Emelj ki minket a bűnös élet vonzó köréből, emeld föl szívünket a magasba hozzád, add, hogy éljen bennünk a vágy irántad és az égi haza után, és ne szakítson el minket senki és semmi a te szeretetettől. Ez az égben nyúló torony hirdesse, Urunk, a te nagyságodat és szentségedet, és hirdesse a mi égbetörő hitünket, szeretetünket. Ezt add meg nekünk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, mindörökkön, örökké. Amen.

Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Így szól az örök bölcsesség. Az igazak lelke Isten kezében van, és a halál kínja nem érheti őket. Az esztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak. A világból való távozásukat palsorsnak vélték, elmenetelüket megsemmisülésnek. Ők azonban békességben vannak, mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük telve volt halhatatlansággal. Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben részesülnek, mert Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket. Mint aranyat a kohóban, megvizsgálta és elfogadta őket egészen elégű áltozatul. Az utolsó ítélet idején majd felragyognak az igazak, és olyanok lesznek, mint a szikra, amely a tarlón tovaharabódzik. Nemzetek fölött ítélkeznek majd, és népeken uralkodnak, és az Úr lesz a királyuk mindörökre. Akik benne bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hűségesek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottainak osztály része. Ez az Isten igéje.

Szent lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, még ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. Fenyegetéseitektől ne féljetek és ne remegjetek. Urunkat, Krisztust, szentül tiszteljétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szeliden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetek miatt gyaláznak titeket, szégyenben maradjanak rágalmaikkal. Jobb ugyanis, ha Isten úgy akarja, jót cselekedve szenvedni, mint rosszat cselekedve. Ez az Isten igéje.

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük, atyátok, tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják, ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek

Főtisztelendő paptestvérek, szeretett jó hívek! Ilyen alkalmakkor választ szeretnék keresni két kérdésre. Az egyik az, hogy ez a 25 évvel ezelőtt fölszentelt templomnak mi a mai üzenete? A másik kérdés pedig, mi az üzenete ennek a toronynak, amelyet a mai ünnepen megáldottunk? A templomról sok mindent el lehetne mondani. Én azonban csupán egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni, és ez nem más, a templom keresztény életünknek az iskolája. Olyan iskola, amelybe tanulni jár az ember. Fontos minden egyes ember számára a tanulás. Bár a papról mondja a mondás azt, hogy a jó pap holtig tanul, ez azonban minden egyes emberre vonatkozik, hiszen megismerni keresztény igazságainkat fontos feladat. Az Úr Jézus az utolsó vacsorán elmondott beszédében azt mondja, az örök élet az, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Megismerni a jó Istent, megismerni Istennek igazságait, ez egy életre szóló keresztény feladat. Mert sohasem tudjuk megismerni tökéletesen itt a földi életben, hiszen majd Szent Pál apostol szavai szerint, amit a szeretet himnuszba foglalt bele, itt most csak tükörben látunk, majd amikor színről színre fogjuk látni az Istent, akkor értünk meg majd mindent, és akkor tudjuk teljesen és tökéletesen megismerni Istent és az ő igazságait. De földi életünkben erre törekednünk kell, mert ha minél jobban megismerjük a jó Istent, az ő igazságait, annál jobban meg tudjuk szeretni őt, és annál jobban el tudjuk kötelezni magunkat az ő szolgálatára. Van egy ilyen kifejezés, amelyet a mindennapi élet szült meg, hiszen tapasztalatból látjuk, ez a kifejezés iskola kerülő. Különösképpen a gyermekek, de még az úgynevezett egyetemistáknál is nagyon sokszor előfordul, hogy az iskola mellé járnak, nem az iskolába. Nem ízlik számukra a tanulás. Szomorú tény ez egy embernek az életében. De ugyanilyen kifejezés az, amit így mondhatunk, hogy templom kerülő. Mert hány és hány emberrel találkozunk,
akik nemhogy gyakran, de sokszor még sohasem lépik át a templom küszöbét, nem jönnek el a templomban. Számukra a templom nem jelent semmit. Pedig az igazi emberi magatartás itt a mi földi életünkben, az, amit a zsoltáros így fogalmazott meg, örventem, amikor azt mondták nekem, hogy fölmegyünk az Úr házába. Öröm kellene, hogy legyen minden ember számára az a tény, hogy átlépheti a templom küszöbét, hogy itt lehet Isten templomában, találkozhat a mennyei Atyával, és ápolhatja a vele való kapcsolatot az imádságos lelkületben. És ez a mai ünnep, ez a 25 éves évforduló éppen ezt szeretné jó mélyen beírni a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe. Ne sajnáljuk a jó Istentől az időnket. Legyen az ő számára is megfelelő időnk, hiszen az ószövetségi bölcs olyan szépen fogalmaz, amikor azt mondja, hogy megvan mindennek a maga ideje, így meg kellene, hogy legyen minden egyes ember számára az az idő, amit az ő urával, Istenével tölt el. Éppen ezért a zsoltárosnak ez a kijelentése legyen jellemzője a mi keresztény életünknek is. Örvendjünk, amikor ide, Isten házába jöhetünk, ahol Istennel együtt lehetünk, vele találkozhatunk, kegyelmi ajándékait fogadhatjuk. Szeretett jó évek, a másik kérdés, mi az üzenete a templom tornyának, és ennek a templom toronynak is, amelyet a mai búcsú ünnepeteken megáldottunk. Sokféle szerepet töltöttek be és töltenek be a tornyok az emberiségnek a történelmében. Nagyon sokszor olyan őrhelyet jelentettek, amelyen az ember messzeségbe elláthatott, és láthatta a veszedelmet fölfedezve az ellenségnek a felvonulását, mozgását, és így a maga ellenállását vagy küzdelmét ennek jegyében megalkothatta. A tornyok, a magaslatok ilyen védő szerepet játszottak az emberiség történelmében. De a tornyoknak voltak és vannak máma is olyan szerepei, mint díszítő elem. Különösképpen a palotáknak, a kiemelkedő középületeknek,
a tornyokkal való ellátása, annak a gazdagságnak voltak is, ma is a jelei, amellyel a birtokosai dicsekedhettek és dicsekedhetnek, s még inkább, amikor, s ez mutatta a gazdagságukat, aranylemezekkel vagy elefánt csontokkal sikerült azt fedniek. Templomaink tornyainak olyan szerepe volt és olyan szerepe van ma is, hogy helyet adnak a harangoknak, azoknak a harangoknak, amelyek a mi emberi életünknek különféle feladataira, szerepeire irányítják figyelmünket. Hiszen a harang szó hív bennünket mindig ide az Isten házába, jelzi számunkra, hogy útra kell indulnia az embernek, belépni Isten házába. De belekapcsolódnak életünk örömeibe és fájdalmaiba is, amikor olyan dolgokat jelképeznek, vagy jelentenek, mint amilyen a születés, mint amilyen a házasság, vagy mint amilyen a különféle ünnepei keresztény életünknek. De belekapcsolódnak a mi bánatunkban is, amikor segítenek elsíratni halottainkat, és sokszor veszélyekre

lelkedésükben, amellyel a templomokat, vagy bármilyen épületet is jól láthatóvá teszik, fölfele mutatnak. Azt üzenik számunkra, és azt idézik újra és újra, amit Szent Pál apostol így fogalmazott meg egyik levelében: a mi hazánk a mennyben van. Igen, a mi emberi életünk nem korlátozódik csak a földi életünkre. Az embernek van örök élete is, van egy másik hazája is, mert itt csak ideiglenesen vagyunk, és oda kell visszajutnunk, ahova a Jóisten valamikor beleteremtette az embert, visszajutni az Édenkertbe, amely az Istennel való együttlétünknek igazi helye. És újra állandóan arra hív bennünket, és kifejezésre juttatja, amit a latin mondás így fogalmazott meg: ad majora natus sum, vagyis sokkal többre születtem, mint amit ez a földi élet, és benne az a sok-sokféle csábítás, amely vonz bennünket, adni tudna nekünk. Szeretett jó hívek! Ezen kívül még a templom toronynak, de minden más toronynak is van egy másik szimbolikus jelentősége is számunkra, hiszen arra hívnak bennünket, hogy mi is tornyok legyünk, hogy kiemelkedjünk ebből a mindennapi életből, kiemelkedjünk abból a sok-sok közömbösségből, abból a sok hitetlenkedésből, abból a zűrzavaros emberi életből, amely sokszor körülvesz bennünket, és emelkedjünk föl a keresztény életnek a csúcsaira, legyünk igazán emberek, embertornyok, akik kimagaslanak földi életükkel, minden más fölé emelkedve. Olyanok, mint amilyenek előttünk járva a szentek sokasága megvalósította mindezt, amiként a ti védő szentjeitek is, Szent Kozma és Szent Damján, akik Krisztus után 303-ban szenvedtek vértanúságot, s akik különösképpen a keleti világnak nagy kiemelkedő szentjei, akik ikertestvérek voltak, s foglalkozásuk pedig orvos volt, de nem akármilyen orvosok. Hiszen olyanok voltak, akik nem csak a testet gyógyították, hanem a lélek gyógyulására is fontos szerepet szántak, és ezért apostolai is tudtak lenni a kereszténységnek. A keleti egyházban ingyen dolgozóknak nevezték őket, mert nagyon sok emberen

Ilyen gyógyításukkal segítettek ők. Én úgy gondolom, hogy itt Marosvásárhelyen azért épült az ő tiszteletükre ez a templom, mert Marosvásárhely kórház központja, ahol szükség van olyan orvosokra, akik ennek a két nagy szentnek a nyomában tudnak munkálkodni, testileg, lelkileg is gyógyítani embereket, és az embereknek a szolgálatában így segíteni rajtuk. Szeretett jó hívek, tornyokká kell lennünk. Ki kell emelkednünk a közönséges emberi életből. Olyanokká kell válnunk, amilyenekké mondja az Úr Jézus a hegyi beszédben, ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a földnek a sója. Igen, életünkkel, jó cselekedeteinkkel világítanunk kell az emberek előtt, hogy lássák jó tetteinket, és így dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Fazakas Lajos költő a Templomban című versében mindezt így fogalmazta meg. Gránit hitemből tornyot emelek, a torony őrizze az én szívemet. És ugyancsak Reményik Sándor költőnknek is a Torony című versét szeretném idézni. Kolozsváron élt ő, és nagyon sokat látta a Szent Mihály templomnak a tornyát, és ezzel kapcsolatban írta meg az ő maga versét, és ezzel zárul az ő versének a mondata: a tornyot nézve én is torony voltam. Szeretett jó hívek, erre hív ez a szép mai ünnep bennünket is. A tornyot nézve törekedjünk mindannyian toronnyá válni. Amen. Most pedig megvallva keresztény hitünket, énekeljük el a mi hitvallásunkat.

0: Testvéreim, egy szívvel, lélekkel kérjük mennyei atyánkat, hogy legyen minden szent templom az ő kegyelmeinek forrása, ahonnét áldást merít az ő szent népe.
1: Add kegyelmedet, Urunk, hogy testünk és lelkünk mindig élő templomod legyen, és segíts, hogy azt bűnnel soha ne szennyezzük be.
2: Kérjük, hallgass meg minket!
1: Árazd ránk, Urunk, szent lelked ajándékait, hogy szent titkaidat ünnepelve egyre teljesebben megismerjünk, és egyre jobban szeressünk téged.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Segíts minket, Urunk, hogy ez a mai búcsú szent mise erősítse hitünket, növelje reményünket, és tökéletesítse szeretetünket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Áraszt kegyelmedet mindazokra, akik bármi nemű munkájukkal áldozatot hoznak templomunkért, azt széppé és bensőségessé teszik.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Mindannyiunkat, akik itt jelen vagyunk templomunk búcsújának ünnepén, halmozz el minden égi és földi áldással.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, Urunk, hogy templomunk védőszentjeinek, Szent Kozma és Damján közbenjárására segítsen bennünket földi küzdelmeinkben, hogy zarándok utunk végén eljussunk a te boldog országodba.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, te megengeded, hogy templomunk búcsújának napját lelkünk javára évente megünnepelhessük, add, hogy erről a helyről mindig tiszta áldozat szálljon eléd, reánk pedig a megváltás bőséges kegyelme áradjon, Krisztus a mi Úrunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Köszönöm.

Valóban szent a Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz minden, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk, te át Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatod, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Jézus.
1: Annak emlékét ünnepeljük te át, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egy házad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
2: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos, szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Kozma és Szent Damján vértanúiddal, védőszentjeinkkel és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva, reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
3: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben, földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely püspökünket, László és József segédpüspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
4: Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
5: Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodban, ó, reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Ima az Isten bárányai, meg ki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hajlékom a jövő. Nem csak egy szóval mond, és megbűn az ilyenekkel.
1: Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten jövő, de az Atya barátom, a Szentlélek közelködés is lehet, halálod által, életre keltette a világot, szabadíts meg. Adj mindig az atya törvényeket, és soha

0: A hála és a köszönet érzésével mondok dicsőséget Istennek ezért a szép búcsú szentmiséért. Köszönöm nagy méltóság és főtisztelendő Tamás József püspök úrnak, a paptestvéreknek a szentmise bemutatását, a gyóntatásban való segítséget, a püspök úrnak a tartalmas szentbeszédét, Isten fizessen. Köszönöm Orbán Kálmán karnagy úrnak, az énekkar tagjainak, valamint a Szviátoszláv családnak a muzsikát, a szép éneket, Isten fizessen. Köszönöm az egyháztanácsnak, a nőegylet tagjainak, a plébánia munkatársainak, templomunk nagylelkű adományozóinak, támogatóinak, a templom takarításban segítkezőknek, akik adományaikkal hozzájárultak templomunk díszítéséhez, a minisztránsoknak. Köszönöm külön Kabai Elek Csabának, az Eldi Pékségnek a nagylelki adományát, amit templomból kimenet fogadják és fogyasszák szeretettel, Isten fizessen. Köszönet és hála a templom torony megálmodójának, Nagy Árpád tervező mérnöknek, a munkatársainak, Pál Botond, valamint Magyar Andrea kivitelezőknek, a megyei tanácsnak, a polgármesteri hivatalnak, Sós Zoltán polgármester úrnak a támogatást és a jelenlétet, hogy megtiszteltek ezen az ünnepen és eljöttek, hogy velünk együtt imádkozzanak és ünnepeljenek. Isten fizessen. Simon Judit Gyöngyinek pedig az emlékkönyv szállítását köszönöm meg. Jóisten áldja meg és fizesse meg neki is áldozatos munkáját. A paptestvéreket és a meghívott vendégeket várom majd szeretettel az altemplomba vendégségben. Most pedig a gondnok urat engedem egy picit, hogy ő is mondjon valamit szépet nekünk.
1: Hát plébános úr majdnem minden poénomat lelőtte, de eljutottunk ünneplésünknek arra a pontjára, amikor ugye szeretnénk kifejezni köszönetünket és hálánkat azoknak, akik az elmúlt 25 évben ennek a közösségnek az asztalára letették azt az áldozatot, amit körülöttünk látunk. Négy vendégünket meg fogok kérni, hogy jöjjenek ki a pulpitushoz is, hogy osszák meg gondolataikat ezzel a közösséggel. A többieket, akiknek köszönetünket fogjuk kifejezni név szerint, megkérem arra, hogy csak álljanak fel, minisztráns barátaim pedig átadják nekik majd azt az apróságot, amivel köszönetünket szeretnénk kifejezni. Többször elhangzott már, jubileunk külön öröme, hogy erre az alkalomra a templomunk tornya is megújulhatott. Elsőként szeretném szólítani azokat, akik ennek megvalósításában szakmai munkájukkal meghatározó szerepet vállaltak föl. Elsőnek kérném Nagy Árpád műépítész tervezőt, az Enna Architects ügyvezetőjét, tulajdonosát, aki nekünk a toronymódosítást megtervezte. Megkérem, tervező úr, ossza meg gondolatait.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus! Tisztelt püspök atya, áldott atyák és közösség! Köszönöm, hogy itt lehetek. Isten gyermeki vágyam valósul ma meg, hogy mindig is arra vágytam, hogy szakrális épületeken dolgozhatom. És köszönöm önöknek a bizalmat, hogy ugye ez egy verseny, egy versenyeztetés volt, és úgy vélték, hogy a mi munkánk a méltó arra, hogy megvalósuljon, és azért nagyon hálás vagyok. Hálás vagyok elsősorban az én mennyei édesatyánknak, hogy szolgálhatom őt így is, a munkámmal. Meg szeretném köszönni az építőknek, Botonnak és Andreának és Valinak és a többi csapattagjának, hogy ezt megvalósították. Köszönöm a családomnak is a bizalmat, akik most nincsenek jelen, és legfőképpen a kollégáimnak is, ugye nagyon sokat dolgoztunk ezen a munkán, és szívünket tettük bele, és szeretném a Zsoltárosnak a szavával úgymond befejezni a mondandómat, hogy ha Isten építi a házat, akkor a munkások, az építők hiába fáradoznak, és ez nagyon hálás vagyok, és köszönöm még egyszer a bizalmat önöknek, és dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Lehet tapsolni. A következő főszereplője ennek a megvalósításnak az építő tervezőnk megvan. A Szahara Kft.-nek a képviselő itt vannak a teremben. Pál Boton, tulajdonos ügyvezető igazgató, Magyar Andrea, főmérnök. Jó. És Burnár Valentin, aki a munkapontnak a vezetője volt. Megkérném szépen Magyar Andreát, ossza meg gondolatait.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hú, de fura itt állni. Na, nem én kéne itt legyek, de állítólag szebben mosolygok, mint a tulajdonos, úgyhogy én fogok beszélni. Remélem, ez a fotokon is kijön. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, köszönjük szépen, hogy mi tudtuk ezt a tornyot megvalósítani. Én emlékszek arra, hogy mikor arról volt szó, hogy építsük meg ezt a tornyot, vagy kivitelezzük, akkor Árpi jött, hozott egy makettet, ami a bejáratnál látható, és hogy látszott rajta, hogy szíve lelke benne van Árpinak ebben a munkában. Úgyhogy már ez volt egy nagy kihívás részünkről. Technikailag én nem szeretnék sokat mondani, csak annyit, hogy maga az egész torony 13 tonna volt. Fel kellett ezt emelni, azért, hogy költséghatékony legyen, úgy döntöttünk, hogy a földön fogjuk ezt összerakni. Ami nehézség volt, az maga az, hogy a toronyra, ha ránéznek, van üveg rajta, és nagyon féltünk attól, mikor felemeljük, hogy az az üveg elpattan. Na, ez nem történt meg, mivel nagyon-nagyon ügyesen és profin igen, itt is van, láttam, hogy sokan felnézek, itt is van egy kisebb torony. Nagyon profi emberekkel dolgoztunk, akik ezt meg tudták emelni. Amit én ki szeretnék emelni, az maga az érzés, hogy én akkor tudatosult bennem az, hogy mit jelent az, hogy csapatmunka, mert a fiúk, mikor kijöttek, én annyit kértem, hogy vigyázzanak magukra, a testi épségükre, és nagyon összeszedettek voltak, úgyhogy én innen is hálás vagyok nekik. Árpinak hálás vagyok, a plébános úrnak, meg Bauer úrnak, mert borzasztóan bíztak bennünk, Árpi teljesen szabad kezet adott nekünk. Igaz, hogy itt volt, és engem kellett támogasson, mert én előtte való este nem aludtam semmit. És a csapatomnak, mert hogy én büszke vagyok, hogy ennek a csapatnak a tagja lehettem. Ami még nehezítette az egész dolgot, az a nézőközönségünk volt, és ott is egy kisfiút szeretnék kiemelni, aki egy ekkora autóval kiállt, tátott szája, csillogó szemmel nézte, mikor a torony emelkedett meg. El lehet itt mondani nagy szavakat, hogy örökséget hagyunk, de számomra az, mikor az a fiúcska úgy nézte, úgy remélem, hogy egy jó segédmunkás, szakember, tervező, mérnök lesz belőle, és maga az az érzés, hogy este jöttünk, és minden pontját a templomnak végigjártuk, és gyönyörködtünk benne, az megfizethetetlen, és nincs az a pénz, ami ezt az érzést kiválthatná bárkiből. Úgyhogy köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen Magyar Andreának! Ugyanebbe a csoportba, tervezés, kivitelezésbe tartozik még Csiszár Csongor, sajnos ma nem lehet közöttünk, a First Class Estate Kft.-nek a tulajdonosa, aki a kivitelezésbe homlozati elemeknek, díszítő elemeknek a felszerelésébe segített, illetve két műszaki ellenőrünk, Barta Csaba villamossági részén, illetve Fábián Pál a struktúra részén. Nyilvánvaló, hogy nagyon fontos a támogatás és az együttműködés, és ezt a támogatási készséget, ezt 100%-osan éreztük a város és a megye részéről is. A város különösen, de a megye is támogatta pénzügyi erőfeszítéseinket, ezért kérem most tisztelettel Sós Zoltán polgármester urat, Marosvásárhely polgármesterét, hogy az ünneplő közönségnek szóljon egy néhány szót. Parancsoljon, polgármester úr!
4: Főtisztelendő püspök atya, esperes atya, tisztelt közösség, nagyon megható számomra, hogy itt lehetek, és ez az egyik kedvenc templom a városban, hiszen annyira szép, tiszta, egyszerű, világos ez a belső, hogy ténylegesen egy otthont teremt, és néhány dologgal egészíteném ki azokat, amik elhangzottak, hiszen ennek a tervezője ugyanaz, aki a Deus Providebit házat tervezte, Hagynagy Jutka, és külön gratulálok az építésznek, hogy összetudta hangolni a 90-es évek koncepcióját, és ténylegesen szerencsésen nyúlt hozzá, és nagyot emelt építészetileg látványban ezen az épületen. Nyilván a kivitelezők is, hiszen ez egy, amint hallottuk, komoly kihívás volt, és gratulálok, hogy megvalósult, de talán az egész munkánál kiemelném Balázs Ferenc plébános urat, aki 16 éve szolgálja itt a közösséget és az urat, úgyhogy én egy tapsot kérnék neki, hogyha lehet. Mindig egy jó példával járt előttem is, hogy szolgálatban és alázatban szolgálja az urat is, meg önöket is, meg minket, a városvezetést is, mindig jó szóval támogatott és jó lélekkel, úgyhogy ezért is köszönöm az imáit, meg a segítségét. És még záró gondolatként egy annyit hagy engedjenek meg, hogy Kozma és Damján tisztelete nem a 20. század végén kezdődött a városba. Annak idején történész régészként éltem napjaimat, nyugodtabbak is voltak, de a nagy meglepetésemre a 16-17. Századi forrásokban megtaláltam, hogy volt Marosvásárhelynek Kozma utca, ami nem más, mint a mostani vártemplom előtt húzódó, most Avrám Jánkó névre hallgató utca, ugye ez volt a Kozma és Damján utca a középkorban, és még a reformáció idején is sokáig ezt a nevet használták Marosvásárhelyen, úgyhogy a gyógyító szentek hazatértek Marosvásárhelyre, örülünk nekik. Ráadásul Damján egy arab ember volt, amikor Arábiából származott, ennyit tudunk, tehát feltehetőleg arab származású. 303-ban haltak vértanú halált, és hát, ahogy püspök atya beszédében is mondta, ennél méltóbb nem is lehet Marosvásárhelynek, hiszen ez a gyógyítás egyik fellegvára, hogy itt állhat Kozma és Damján temploma. Köszönöm szépen a lehetőséget, és nyilván abban leszünk, hogy mindig is segítsük az egyházat, hiszen ezért is támogatjuk a Keresztény Ifjúsági Fesztivált, akinek a kedves kollégám, barátom, aki itt van, Csikér Darda főszervezője, hiszen fontosnak tartjuk, hogy a fiatalokat az Úr útjára tereljük, hiszen nélkülük nincs jövő, és ha ők nem az Úr útján járnak, akkor sajnos más úton járnak, ami már nem a jó irányba vezet, úgyhogy neki is sok kitartást kívánok, és imádkozzunk egymásért és ezért a városért, mert megérdemli. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönjük szépen polgármester úrnak az elismerő és a biztató szavakat, és nem árulok el kulisszatitkot, A múlt napokban szavazta meg a város egy másik pályázatunknak a finanszírozását, mert a villamosági rendszerünket fogjuk korszerűsíteni. Ezt is köszönjük, polgármester úr. Tapsot érdemben. Huszonöt év eseményeit, és arra kérném, egy picit a kamerát tegyék majd félre, mert helyre van szükségem, hogy bejöjjön az a meghívottunk, akit nagy szeretettel vártam, és ő az, aki segített nekünk ezt az eseményt nem csak szebbé tenni, hanem az utókor számára megörökíteni is. Simon Juditról van szó, aki a 25 éves, a jubileumi emlékkönyvünket összeállította, a forrásanyagokat összegyűjtötte, és hadd adjam át neki a szót, mondjan egy néhány szót ezzel a... Segítek, amit.

0: Jövünk, azt szeretném.
1: Csillag, közelebb le.
0: Jövünk,
1: közelebb. Csillag, közelebb. Elfogyott a drót.
2: Még közelebb?
0: Jó, mert ez a Mária Rádió.
1: Ide a rádióhallgatóknak.
0: Parancsoljunk.
3: Szeretettel üdvözlöm a püspök atyát és minden jelenlévőt. Próbáltam kibújni ez a mai beszélgetés

0: Jenő plébános úr visszatérő gondolata a többször is csengett a fülembe, hogy nehéz, de szép. Hát igen, ennek a könyvnek az összeállítása valamilyen képen ilyen volt. Nem lett tökéletes, nem is lehet, mert emberek vagyunk. De hogy én azt szeretném, hogy mindenki, aki elolvassa, majd tanuljon és táplálkozzon a múltunkból, a jelenünkből, és hogy tényleg nagyon fontos, hogy ne csak ezt a könyvet olvassák, hanem nagyon sok minden még úgy felcsigázza a kíváncsiságokat, hogy a városunkról is megismerjenek, mert hát próbáltam megszólítani olyan embereket, akik azért akik segítenek minket egy kicsit visszaemlékezni a múltunkra, és a jelenünkre is figyelni. És éppen ezért szólítottam meg a zsidó hitközség elnökét, Dublászot, aki ma nem lehet jelen, de hogy ő elmondta azt, hogy ugye a templomunk szomszédságában a Marosvásárhelyi gettó volt valamikor, és hogy ezek a dolgok nem szabad újra megtörténjenek. És ugyanakkor az utcának az elnevezője is egy apuka, aki ugye 89-ben elhunyt a szabadságért, és ugyanakkor pedig köszönöm mindazoknak, akik még ebbe a könyvbe vállaltak, hogy írnak, mert nem volt könnyű senkinek sem a gondolatait összeszedni. És köszönöm ezért Barabás Kisannának, hogy vállalta, hogy a templom szentjeiről ír. Ugyanakkor Bajer Csabának, aki a templom tornyáról írt. És köszönet a papoknak, tehát volt plébánosoknak és volt káplánoknak, akik már nem káplánok. De remélem itt vannak, én nem látom, hogy kik vannak itt, de remélem, hogy azért itt vannak. És természetesen köszönöm Balázs Ferenc plébános úrnak, hogy megbízott bennem, hogy ezt a feladatot végigvigyem. És hát köszönöm a minisztránsoknak, akik bevállalták azt, hogy írnak ebbe a könyvbe, és a tanácsosoknak, Hacsek Leventének, akinek az írása azért érdekes, mert az elejétől fogva végig elmondja, hogy mit jelentett a közösséggel együtt építeni ezt a templomot, hogy sokszor hányszor volt olyan helyzet, amikor nem volt pénz is, de különösen az egyik gondolata maradt meg bennem, hogy a harangot végighozták kézből, tehát a kézben ezen az utcán, és hogy minden lépésnél gondolt egyet a harang, azért, mert nem volt pénz, amiből ugye valakit felkérjenek, hogy azt elhozza. És ugye Dangúj Bertának is köszönöm, hogy írt, és akkor hát ne felejtsük el a volt kántorunkat, Elekes Gyöngyit, és a jelenlegi kántorunkat, aki világszik, hogy sok életet hozott az egyházközségbe. Természetesen Birtalan István és Bodor Trombitás Márta és Barta Zágoni Bernadettek, ennek is köszönöm, akik ugyancsak bevállalták, hogy írnak a könyvbe. Nem utolsó sorban a fényképészeknek, akik felvállalták, hogy fényképezzenek a könyv részére, Rab Zoltán, Nemes Attila és Muresán Belecki Vilmos Györgynek. Egy utolsó gondolatként, ahogy végig dolgoztam a könyvön, az tudatosult bennem, hogy a templom kövekből épül, de ne felejtsük el, hogy mi mindannyian a Szentlélek templomai vagyunk, ahogy mondja a Szentírás is, meg hogy a püspök atya is mondta, de hogy mi mindannyian közösen vagyunk együtt jól. Tehát mindannyian kapunk egymás szépségéből, jóságából, ahhoz, hogy azzal váljunk, akik vagyunk. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!

0: keresztül. Majd az ajándékodat tovább veszem.
1: A jubileumi könyvet azt megtalálják majd abban az ajándékcsomagban, amit önöknek készítettünk, lapozzák szeretettel, és szerintem nincs hiba benne, de jó. Támogatóink következnek, és említettem a pénzügyi támogatóinkat, de voltak még mások is. Elsőnek említem Lőrinc Attilát, aki sajnos ma személyesen nem lehet itt, de úgy tudom, hogy a családból itt vannak a gyerekek, és ő volt az, aki nagy lelkűen biztosította mindazt az edzett üveget, ami a toronynak és a huszártoronynak a szerkezetéhez szükséges, illetve át lehet adni az ajándékcsomagot. Illetve ő készítette el azokat az aranyos emlékplaketteket is, amelyeket az ajándékcsomagban megtaláljuk. Hálásan köszönjük, a Jóisten jutalmazza meg nagy lelkűségét. Sándor Levente úr, következő támogatónk, Magdás Ferenc, nem kell kijöjjenek a pulpitushoz, mert a minisztránsok meg fogják találni önöknek. Köszönjük szépen. Magdás Ferenc, aki volt gondnok, aki pénzzel is támogatta egyházközségünket és projektjeit. Szente Gyula mérnök úr, aki tervező munkával is és adományaival is jelen volt. Máté István volt tanácsosunk, István légy szíves, állj föl, hogy a gyerekek lássák, hogy hova vigyék az ajándék szatyrot. Kabai Elek Csaba, nem tudom, hogyha van valaki az Eldi-től, utólag megkapja majd. A plébánia szolgálattevői következnek. Elsőnek említem Balázs Ferenc plébános urat, Orbán Kálmán kántor urat ott fönt az orgonánál. Tapsot neki. Kátai Enikő itt van valahol. Enikő, állj föl, hogy lássanak, és hogy megkaphasd az ajándékod. Aki tanácsos és titkári teendőket is elvégez, és nekem nagyon-nagyon sokat segít azokban a pályázati munkákban, amiket ide is, meg oda is, és mindenütt, ahol pénz van, leadunk. Dangúj Bertát, a Nőszövetségnek az elnök asszonyát. Köszönjük szépen! Szekeres Dénes és Nagy László akolitusokat. Ők ott vannak. Tanácsos kollégáimat. Semmilyen jelentősége a sorrendnek, így jutottak nekem eszembe, és tettem papírra őket. Simonfi Géza, Tenfli Angelo, kezeket föl, ismerjenek meg benneteket. Székely Sándor, Kovács Lajos, Márkó Csaba, Farkas Árpád és Barta Zágoni Gyula. Tapsot neki. XXV év története több nemzedék közös munkájából épül fel. Szeretnék köszönetet mondani most azoknak is, akik korábban szolgálták közösségünket, és munkájukkal részesei annak, amit ma itt ünnepelünk. Elekes Gyöngyit, kántornőnket, nyugalmazott kántornőket már említette, plébános úr, köszönjük. Kátai Edit, nyugalmazott titkárnőnk, édesanyád itt van? Nem baj. Megkapja utólag. Hacsek Levente, volt gondnokunk, köszönjük szépen a munkádat, Levente, valamint tiszteletbeli tanácsosaink, Szilágyi Imre, Kijén Zoltán és Nyárádi Márton. Ha itt vannak a teremben, legyetek szívesek, álljatok föl, hogy megtaláljanak. Apró ajándékkal, és nekik ajándékkönyv jár. Azoknak, akik hosszú éveken keresztül itt az oltárnál láttátok a plébános urat segíteni. Én szenior minisztránsoknak hívom őket, egyesek tanárok, mások nem sokára orvosok, matematikusok, egyetemi hallgatók, akik itt vannak, amikor csak tudnak, illetve nem csak ez, igazítják és dédelgetik azoknak a munkáját és az aktivitását, akik nem olyan rég voltak első áldozók, és ők következnek. Név szerint. Barta zágoni testvérek, Bernadett és Csongor. Berni itt van, köszönjük szépen, Berni. Csongi ma nem lehet itt. Denisza. Birtalan István tanár úr, köszönjük szépen, és Pál Péter, aki szintén itt van, köszönjük a munkátokat. Közösségünk életében különösen értékes azok munkája is, akik önkéntes szolgálatukkal, illetve gyermekeink közösségének építésével segítenek plébániánkon. Itt említeném meg Moldován Anikót, aki a Mária Rádiónak az önkéntes segítője, önkéntese, köszönöm, valamint Szabó Vári Orsolyát, aki különösen az idén nagyon sok gyerekekkel és nem csak gyerekekhez kapcsolódó ténykedésünkben, aktivitásunkban besegített. A végére megmaradtak Péter Artúr főesperes úr, köszönjük szépen, és a legvégére főtisztelendő nagyméltóságú püspök úr, önök is kapnak egy ajándék szatyrot. A jelenlévő pap testvérek pedig kapnak egy példányt abból az emlékkönyvből, amit én remélem, hogy nagy szeretettel fognak lapozni. Egy utolsó mondatom van csak. Ahogy mondottam, a plakettek csak a hálája, jelképei annak a hálának, amelyet mindazok iránt érzünk, akik az elmúlt 25 évben templomunkért és közösségünkért dolgoztak. Szívből köszönjük mindnyájuk munkáját, támogatását és szolgálatát. Isten fizesse. Köszönjük.

Szeretett jó hívek, szeretném megköszönni ezt a meghívást, és hogy itt lehettem én is részt véve a ti ünnepetekben. És szeretném azt kívánni mindannyiatok számára, amit szintén a Zsoltáros így fogalmazott meg, otthonom az Isten háza, szünet nélkül mindörökké. Legyen ez a szép templom, otthonotok, második otthonotok, ahol ti is megtapasztalhatjátok azt, amit Péter apostol a Táborhegyen, Uram, jó nekünk itt lennünk. Fogadjátok most a Jóisten áldását, hogy az kísérje a ti mindennapi életeteket, munkátokat és küzdelmeiteket.

milyen

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szent misét közvetítettünk a marosvásárhelyi Szent Kozma és Damján templomból. A Szent misét bemutatta nagyméltóságú és főtisztelendő Tamás József nyugalmazott püspök úr. A kántori szolgálatot ellátta Orbán Kálmán kántor úr. Ha tehetik, maradjanak a Mária Rádióval. A mikrofonnál Szabovári Attila búcsúzik önöktől.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, akinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk, Uram.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretetlángjával, juss tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a kolozsvári stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy az elkövetkező 15 percben tartsanak velünk, imádkozzunk együtt a békéért. Ma, amikor ország-ország ellen, ember-ember ellen, gyermek-szülő ellen, vagy épp szülő-gyermek ellen támad, a családjainkat békétlenség övezi, és mindenfele csak a háború következményeit látjuk, tapasztaljuk és érzékeljük. Arra hívjuk önöket, hogy erős hittel és bizalommal kérjük a béke urát, hogy teremtsen egyetértést, rendet ebben a nagyon zavaros és kusza világban. Ezért imádkozunk most, maradjanak velünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Ámen. Urunk, béke Istene, hallgass meg könyörgésünket. Meg annyi éven keresztül rengetegszer próbáltuk megoldani a konfliktusainkat saját erőnkkel és fegyvereinkkel. Meg annyi ellenséges és sötét pillanat, meg annyi kiontott vér, meg annyi megtört élet, meg annyi eltemetett remény. De az erőfeszítéseink hiába valóak voltak. Urunk, most te segíts nekünk. Te add nekünk a békét, te taníts meg minket a békére, te vezess minket a béke felé. Nyisd meg a szemünket és a szívünket, és add meg nekünk a bátorságot, hogy kimondhassuk soha többé háborút. A háború mindent elpusztít. Önts belénk bátorságot, hogy konkrét lépéseket tehessünk a béke megteremtéséért. Urunk, Ábrahám és a proféták Istene, szeretet Istene, aki megalkottál és arra hívsz bennünket, hogy egymással testvérekként éljünk, adj nekünk erőt, hogy minden nap a béke megteremtői lehessünk. Tégy minket képessé arra, hogy jó indulattal nézhessünk minden testvérünkre, akikkel utunk során találkozunk. Tégy minket készé és figyelmessé arra, hogy meghalljuk embertársaink kiáltását, ami azt kéri tőlünk, hogy fegyvereinket a béke eszközeivé, félelmeinket bizalommá, feszültségeinket pedig megbocsátássá alakítsuk. Tarts bennünk égve a remény lángját, hogy kitartó türelemmel a dialógust és a kiengesztelődést válasszuk, hogy végül a béke győzedelmeskedjen, és hogy minden ember szívéből kivesztenek a megosztottság, a gyűlölet és a háború szavak. Urunk, szeredd le a nyelv és a kéz fegyvereit, újítsd meg a szíveket és lelkeket, hogy a testvér legyen az a szó, amelyben egymással találkozhatunk, és hogy az éles stílusunk béke, shalom, szalám legyen. Amen.

0: irgalomban, békében és szeretetben bőven legyen részetek.
1: Urunk, tart bátorítást azoknak, akik diplomáciával, adományok gyűjtésével a békét szolgálják.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, erősítsd meg egyházunk szolgáit, hogy a megpróbáltatások és háborúk viharaiban is sziklaerős maradjon a hitük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Erősítsd kegyelmeddel azokat, akik a megbékélésért küzdenek, és igyekeznek megszüntetni az ellenségeskedést.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Istenünk, adj bölcsességet a világ vezetőinek, hogy komoly akarattal keressék a békét, és akadályozzák meg a pusztító háborúkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segítsd, Urunk, a hatalom birtokosait, hogy soha ne szűnjenek meg a tartós békét keresni népeik javára.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj nekünk, Urunk, befogadó lelkületet, hogy a háborútól menekültek, akik nálunk oltalmat keresnek, és tőlünk segítséget remélnek, általunk ismerjék meg gondviselő jóságodat, és belőled új reménységet nyerjenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária.
1: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. 13 óra és 48 perc a pontos idő. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából köszöntjük Önöket. A mikrofonnál Pál Jutka és Görgényi Tünde.
1: Kedves hallgatóink, a zenés köszöntőnek az ideje van. Azért vagyunk most itt Önökkel, hogy hívjuk a tartsanak velünk a következő szűk órában, és köszöntsék szeretteiket, barátaikat. Várjuk a hívásaikat a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámon.
0: SMS-t is küldhetnek a 0758 420 555-ös telefonszámra. Sajnos a honlapunk a reggel óta nem működik. Már a kollégák próbálták javítani, de sajnos nem a mi hibánk, úgyhogy mi is most ilyen függőbe vagyunk. Szíves elnézésüket és türelmüket kérjük. Úgyhogy csak SMS-ben írhatnak nekünk. Nézzük meg, hogy kik ünnepelnek most ezekben a napokban.
1: A mai napon Kozma, Damján és Justina nevű hallgatóinkat köszöntjük, köszönhetik Önök is, de szeretettel és tisztelettel gondolunk minden kedves hallgatónkra, aki ma születésnapot, házassági évfordulót vagy más fontos eseményt ünnepel.
0: Tegnap Kleofás, Eufrózina és Kende, illetve

0: Kapcsolódik, Pió atyáról szól ez a dal, mivel a héten emlékeztünk, volt az ő ünnepnapja, ezért úgy gondoltuk, hogy legyen ez a dal listában.
1: Kéklőtengerek partján ez a négyes számú dalunk.
0: Az ötös egy nagyon szép Ave Mária.
1: Gyerekdicsőítést hallhatnak, hogyha a hatos dalt választják.
0: És a hetes átölel jelenléted. Reméljük, hogy találnak egy olyan dalt, amit szívesen meghallgatnának, vagy szeretettel küldenének. Jó rádiózást kívánunk mindannyiuknak!

0: S amíg telefonálunk lesz, addig egy üzenetet osztunk meg önökkel. Köszöntöm Fenyőkuton testvéremet, Tófalvi Ferencet és anyukámat, Tófalvi Vilmát. Kívánok áldott békés szép hétvégét, Isten éltesse sokáig, erőben, egészségben. Udvarhelyről Margit írta. Köszönjük szépen, mi is csatlakozunk a jó kívánsághoz. És telefonálót köszöntünk, Halló Mária Rádió.
1: Jézus és Mária neve dicsértessék.
0: Mindörökké dicsértessék, kedves papácsi.
1: Köszöntöm a nagy szeretettel a szeretett drága műsorvezetőket ez alkalommal, és küldeném a első üdvözletemet a testvéremnek, aki diakonus és kantor Kanadában, aztán Ferenc Győző barátomnak, remélem, hogy most is fogom hallani a strófáit. Mindig várom. És Szent Kozma és Damján ünnepén hát szeretném azokat köszönteni, akik egészségügyiek, orvosok vagy nem orvosok, ápolók és kezelőszemélyzet. Szent Kozma és Damján orvosok valának nagy-nagy szeretettel másoknak szolgáltak. Mindezt ők megtették a jóságos Krisztusért, és ha nem működtek, soha nem működtek ellenszolgáltatásért. Vigaszt is nyújtottak sok beteg testvérnek, ők tudtak érezni nagy lelki örömet. Presztis féltékenység támadt fel ellenük, sok-sok áskálódás végezett így velük. Vértanú halállal életük végződött, kezdődött az égben boldogság, mely örök. A gyöngy a gyógyításnál is jobban gyógyít az orvosnak odaadó hite, igaz üdvössége. Jó anyám mondotta, fiam, bizony én nekem jó orvosom voltál, mert minden szabaddal engem gyógyítottál. Jó szóval gyógyítjuk a szomorú lelkeket, ezzel megelőzzünk sok-sok betegséget. Gyógyítjuk a szomorú anyákat, főleg a könnyes szemű jó édesanyákat. Gyógyítjuk szeretettel, és jó szóval, és imádsággal. Köszönöm a figyelmet, a drága szizonya legyen mindannyiukkal.
0: Köszönjük szépen, kedves babácsi, ezeket a szavakat. Csatlakozunk az ön jó kívánságaihoz, üdvözöljük mi is az ön testvérét, és Ferenc Győzőt várjuk, hogy jelentkezzen, mi is szeretettel hallgatjuk az első dalt, majd önnek is küldjük gyönyörű szavaiért, kedves atya, amit Szent Kozma és Damján tiszteletére tetszett elmondani. A 4-es számú lesz az első dalunk, ezt fogadja ön is nagy-nagy szeretettel Kéklőtengerek partján.
1: Köszönöm nagyon szépen.
0: Jó Isten áldja, kedves atya.

0: Kedves hallgatóink, a mai dallistánk 4-es számú dalát hallották, és most köszöntünk egy újabb betelefonálót. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsérhessük a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Öröm, egészség, hosszú, boldog élet a Mária Rádió minden dolgozójának. Nagy szeretettel köszöntöm Gyergyalfaluba Ferenc Arnold és Molnár Réka esküvőjük alkalmából. Kérem a Jóisten hosszú-hosszú egészséget, örömökben, egyetértésben, egymás kezét fogva és jobban rosszban együtt éljenek, együtt, és a mai nap mindig példa legyen az életükben. Minden perceikben és sütükben megmaradva soha el ne felejtsék a szép napot. Ezt kívánja Csomagfalváról Teréz néni. Az összes dallal szeretném köszönteni.
0: Nagyon szépen köszönjük, kedves Teréz néném, csatlakozunk a jó kívánságaihoz, és mi is minden jót kívánunk, a jó Isten áldását az ifjak életére. Köszönjük, hogy velünk rádiózik.

0: Halló, Mária Rádió. Halló, halló.
1: Dicsőtessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretetek, szüntelek. Szikszeredából látunk, hogy én vagyok. Én szeretném köszönteni Szent Egyházam, Simó Kinga, drága unokámot, akinek holnap ezt a születésnapja. A két árva kicsi fiacskájával, adjon a jó Isten szüleivel, erőt, egészséget, békességet, szeretetet a családjába. Gyerekből esetben ment el 10 éve, adjon a jó Isten szentes nyugodalma. Ezt bár szükségtelából azt mondom, hogy itt mamája.
0: Köszönjük szépen, kedves Margit néni, köszönjük, hogy velünk rádiózik, csatlakozunk a jó kívánságaihoz, habár elég rossz volt a vonalnak a minősége, de reméljük, hogy célba jutott. Kedves unokája Kinga hallotta az önköszöntését.

0: Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló.
0: Szeretettel köszöntjük.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket. És én is köszöntöm Tamás József atyát. És amikor köszöntöm a hallgatókat is, főleg azokat, akik olvassák a Szentírást, gondolataim. Üzen a Szentírás. Értelmet és hívát nekünk azért adta Istenünk, hogy az földi életünkben észszerűen műveljük. Szentírásban egyesült test, lélek és jellem, taglalja világosan azonos szinten. Konkrét élethelyzetünkre rámutat a Szentírás, melyben hit és tudomány örök kapocs kulcsforrás. Vetkezett be naponként, merítkezzél belőle, történelmi epizódok teremtőnknek eszménye. Csupán akarni kell, mit a józanés diktál, embernek maradni a szellem kolossusán. Nemes gondolatainkat örök líra lengi át, színvonalas konkrétummal igaz eszmeáradás. Szerénység és önuralom, erkölcsi tartás, a figyelemmel olvasod üzen a Szentírás. Bölcsességnek halmazán segít a Szent Szellem, új és új szövetség, gyógyító kellem. Bölcsebb igét soha sehol nem találsz, a Jóisten üzen, fogad el a Szentírást. Úgy életed értelmét bizton megleled, Szentlélek harmata átjárja a lelkedet. Fogad élőittel két helyekre választod, naponkénti olvasása lelkekben megnyugtat. Atyánk jeles országának örök élet szálloga, lényege a Szentírásnak bizton elvezet oda. Mindig a legfőségesebb írás hatására szeretettel, Ferenc Győző, dicsértessük Jézus Krisztus.
0: Mindörökké ámen, nagyon szépen köszönjük Győző bácsinak ezeket a sorait, szavait, ugye lélekhez szóló volt. Én is azt kívánom, hogy mindenki vegye kézbe a Szentírást, és nem csak akkor, amikor Szentírás vasárnapja közeledik, hanem minden nap táplálnunk kell a lelkünket, úgy, ahogy a testünket is.

0: Kedves hallgatóink, a továbbiakban hallgassuk meg a hármas számú dalunkat, de előtte még kapcsolunk egy kedves hallgatót. Halló, Mária Rádió! Halló. Hallgatjuk halló, szeretettel!
1: Halló!
0: Mi halljuk Önt, hallgatjuk halló. Szeretettel! Élőben van a kedves hallgató!
1: Dicsértesék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Szívem meleg szeretetével szeretném köszönteni Tasnádon, mert Erzsébetet 75. születésnapja alkalmából az, hogy adja még a Jóisten neki továbbra is nagyon jó egészséget, és minden elképzelheti jót. És a Csíksomlyói Szűzanya takarja be a palástjával az egész családját. Köszönöm a lehetőséget, az összes elhangzottat köszöntöm, küldöm neki, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, hogy betelefonált, csatlakozunk a jó kívánságaihoz, és amint már mondottam, a hármas számú dalunk fog következni Lakner Sándortól, Isten embere. Fogadja nagy szeretettel ezt a dalt Ferenc Arnold és Ferenc Réka, akik házasságkötésre készülnek, azaz házasságkötésük lesz, nem tudom ma holnap, de a hétvégén biztos. Őket Teréz néni köszöntötte, és persze mi is. Margit néni telefonált, aki unokáját köszöntötte Szentegyházán, Simó Kingát. Fogadja szeretettel Ferenc Jöző is, aki olyan szépen ecsetelte nekünk, hogy miért is jó szentírást olvasni. És fogadja szeretettel Tasnádon Márt Erzsébet is, aki 75. születésnapját ünnepli. Jó Isten áldása kísérje mindannyiuk életét.

0: Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: Szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, különösen azon hallgatóinkat, akik most csatlakoztak a Mária Rádió adásához. A Sepsiszentgyörgyi stúdióból köszöntjük önöket is a mikrofonnál.
2: Pál Jutka.
1: És Görgényi Tünde. Önök is hívhatnak, írhatnak nekünk, ha szeretnének köszönteni valakit, a szeretteik közül családtagokat, barátokat, ismerősöket. Megtehetik a 0758 420 555-ös SMS számra, vagy hívhatnak nekünk a 0259 420 555-ös számra, vagy a 0359 420 555-ös telefonszámon hívhatnak.
2: És telefonáló van. Halló. A vonalban. Halló, Mária Rádió.
3: Kértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
3: Mindike, köszöntöm önt is, Jutkát is. Nagy-nagy szeretettel, Csíkszeredából, Magdi néni. Kívánok szép hétvégét, és boldog vasárnapot, és szeretetet mindenki szívébe, a csíkszeredai lakóságot, akik ismernek, és én is ismerem őket, mindenki szívből szeretettel köszöntök. Jóisten áldását kérem mindenkire, és nekem is a Jóisten adjon békét a szívembe, és nyugalmat, hogy tudjam elfogadni, ami rám vár. Köszönöm szépen, áldásos, békés, szép napot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus, egy szép számot tessék. László Attila szám nincs, ugye?
1: Ma nincs, de holnapra ígérjük, hogy lesz.
3: Na jó, köszönöm szépen. Önre bízom, Tündike, önre bízom.
1: Köszönjük Isten szépen. A Jóisten áldja Magdi nénit. Hát az egyes számú dalunkat fogjuk bejátszani. Fóris Ritától, Nevetés közben, ez a dal címe. És közben érkezett jó kívánság. Köszöntöm Homorodalmáson Tófalvi Zsuzsikát, boldog születésnapot kívánok. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, boldogságban. Udvarhelyről anyósa küldi.
2: És van még egy üzenetünk. Isten éltesse a műsorvezetőket. Ülkébe Anna néninek erőt, egészséget, minden jót kívánunk. Isten áldását kérem életük minden napjára. Ne add fel a reményt. Áldott napot mindenkinek.
1: Nézem, hogy ez a dal nincs most a dallistánkon, de ez egy jó ötlet, majd holnapra akkor be fogjuk tenni a dalok közé.
2: És ahogy már Tünde elmondta, a egyes számú dalunk fog következni, fogadják nagy-nagy szeretettel mindazok, akik, tehát azok is, akik várják a valakitől az üzenetet, a dalt. Mi most köszöntjük önöket ezzel.

0: Kedves hallgatók, az egyes számú dalunk hangzott el Fóris Rita előadásában, dal címe Nevetés közben is. Maradt még tarsójunkban néhány dal, ezekből választhatnak. Nem hangzott el a kettes számú dalunk, a Dicsulitól Hívlak Jézus című ének.
1: Van egy gyönyörű Ave Máriánk is, amelyik az ötös számot viseli.
0: Még hátra van a gyerekdicsőítés is.
1: És átölel jelenléted. Ez a hetes számú dalunk.
0: Reméljük, hogy találnak egy olyan dalt, amit szívesen meghallgatnának, vagy küldenének. És érkezett egy jó kívánság, ezt osztjuk meg önökkel.
1: Isten áldja Tamás József papbácsit erőben, egészségben, minden jót kívánok neki, és minden papbácsinak, felszentelt kispapoknak, kántoroknak, üspököknek, papjainknak, minden dallal. Áldott napot mindenkinek, írta egy névtelen hallgatónk.

Tegnap volt egy kedves ismerősöm születésnapja. Tankó Barbarát köszönteném szeretettel. Születésnapi alkalmából jó Isten áldását kérem életedre. Jó tanulást kívánok neked, és köszöntöm szerető szüleidet, nagyszüleidet is. Isten éltessen sokáig, Barbie.

Érkezett még egy jó kívánság udvarhelyen Tófalvi Margitot. Köszöntik, kívánok áldott békés szép hétvégét, Isten éltesse sokáig, erőben, egészségben, boldogságban, családjával együtt, a négyes számú dallal. A négyes számú dal elhangzott, ez volt az első dal, amit bejátszottunk, de még maradt négy dal. Lehet, hogy abból a négyből gondolta a kedves hallgató, amit az imént ismertettük, az átölel a jelenlétet, gondolom, úgyhogy ez a dal fog következni. Fogadják szeretettel, küldjük ezt a dalt mindazoknak, akik születésnapot, névnapot ünnepelnek, de különösen azokat, akikről elfeledkeztek szeretteik. Én hiszem, és hisszük, hogy a Jóisten soha nem feledkezik meg, és az ő jelenlétével mindig átölel.

Kedves hallgatóink, a mai dallistánk 7-es számú dala hangzott el, átölel jelenléted. Maradt még néhány perc az adásidőből, ki lehet használni, lehet hívni, vagy írni nekünk, ha szeretnék köszönteni mindazokat, akiket szívükben hordoznak, szívükhöz közel éreznek.

0: hallgatót köszöntünk a vonalban. Halló, Mária Rádió!
1: Halló!
0: Hallgatjuk szeretettel!
1: Szépen, Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Én szeretném köszönteni egy barátnőmet Brassóba, de az az őszintesség, hogy nem tudom, a férjem elvicses, nem tudok róla, fiatalkorunkba barátkoztunk, Udvarhely mellett, vagy hogy hívja a konszulátet, és érteklődtem onnan, és azt mondták, hogy nem élnek otthon se a szülei, se Magdi, Somogyi Magdolna a neve, és hogy Brassóba került, Brassóba ment férhez.
0: Hát, ha hallgatja Mária Rádiót.
1: De nincsen otthon. És hogyha esetleg valaki hallja, hogy én keresem a családjából, vagy ismerőseiből, én Csíkszentkirályi vagyok, és a Néptanácsnál lehet esetleg érdeklődni, mert engem mindenki ismert, a 200-os házszám.
0: De a nevét is tessék elmondani.
1: Udvari Erzsébet vagyok.
0: Jó, hát reméljük, imádkozunk, hogy egymásra találjanak.
1: Már rég, hogy keresem még a papacit, és aki ott volt, azt is felhívtam, és megkérdeztem, de azt mondta, hogy nincsen a faluban senki ilyen nevezettű. Köszönöm szépen,
0: bízunk benne, hogy...
1: kérek, hogy ilyen dolgokkal zavarom.
0: Nem, vagy esetleg egy dalt is tessék küldeni neki, hát ha... hallgatja,
1: hát
0: és
1: a következő dalt.
0: Jó, jó, rendben.
1: Köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük szépen, hogy velünk rádiózik. Szívből kívánom, hogy megtalálják egymást. Jött egy üzenetünk, azt is beolvassuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm Birtalan Máriát Székelyvéckén. Jó egészséget és hosszú, jókedvű életet kívánok, valamint szeretettel köszöntöm drága édesanyámat, Lőrinc Magdolnát Marosvásárhelyen, minden ma elhangzó dallal, de ha lehet, a dicsuli éneket, és közben telefonáló van a Te Jóságos című dalával.
2: Halló, halló.
0: Hallgatjuk szeretettel.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Egy szeretettel köszöntöm Tündikét és társát, Isten áldását kérem az életükre. Én szeretném köszönteni a Csikrákosi és Göröcsfalu egyházközség minden lakóját, de különösen az öregeket, betegeket, magányosokat, mindazokat, akiket nem köszönt senki. A sok-sok lelki testvéremet, és most külön-külön szeretném köszönteni nagy szeretettel Tomás József Pabbácsit és Ferenc Győzőt, akik valóban apostolkodnak nekünk, hogy adja a Jóisten nekik erőt, egészséget, hogy még sokáig tartsák bennünk a lelket. Őkében a néninek kitartást kívánok, a háttérben itt vagyunk. A sok-sok lelki testvéremet, Mária Rádiónak családját. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, hogy betelefonált. Mi is köszöntünk mindenkit, aki hallgatja a rádiót. És közben megfejtettük az előző üzenetet, amit nem sikerült végig olvasni. Tehát Zita írta az üzenetet, a dicsuli éneklem a Te Jóságodat című dalával. Isten éltesse és kísérje minden Mária Rádió dolgozót. Ez a dal most nincsen a dallistánkon, de egy következő dallal, szintén a dicsulitól, Hívlak Jézus, és azt kívánom, hogy mindannyiuknak a szívén bekopogjon Jézus, és átölelje az ő jelenlétével. Mi ezzel a dallal búcsúzunk, majd a dal után egy rövid műsorismertető is elhangzik. Olyan szépek ezek a találkozások, ha végül valaki úgy a régmúltból egymásra talál, hát nekem is volt ilyen találkozásom, olyan 40 év után még több talán találkoztam valakivel, akivel nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen Hát Somogyi Magdolnának üzenjük, tehát a lánykori nevén Somogyi Magdolna, ha valaki ismeri és tud róla valamit, hát kérjük, hogy adja át az üzenetet. Csíkszentkirály 200 szám alatt várja az ő jelentkezését régi barátnője Udvardi Erzsébet. És most hallgassuk meg a dalt.

0: Kedves hallgatók, még a háttérben hallható a Dicsuli együttes előadásában Hívlak Jézus című dal. Közben a délutáni műsort ismertetjük önökkel, akik továbbra is a Mária Rádióval tartanak. Nem sokára a medjugorjei üzenetet hallják ismétlésben, majd fogadjuk az önök ima szándékaikat innen a stúdióból, és három órakor elimádkozzuk az irgalmasság rózsafűzérét.
1: 3:45-től vasárnapi örömhírt közli velünk Csíszér Imre, 15:30-től Nagyítóval önmagunk felé Ferenc Emese és Kassa Izabella műsora lesz hallható.
0: A Ferences mozaik 16:00-kor kezdődik, 16:35-től a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása lesz hallható ismétlésben.
1: 17:00-tól ima szándékaikat fogadjuk, majd az örvendetes rózsafűzért imádkozhatjuk a tasnádi hívekkel. 18:00-tól szent misét közvetítünk Ótelekről, majd a hét plébániáját Kábor Annától hallhatják.
0: Az esti urangyala ima után pedig egy újabb műsorismertető hangzik el. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket mindazoknak, akik ünnepelnek. Áldott ünneplést, örömet, békét, szeretetet. És köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúznak a mai zenés köszöntő szerkesztői
1: Görgényi Tünde
0: és Pál Jutka.
1: Laudetur Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Kovásznán, a Tündérvölgyben, a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatónkat az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Az ima szándékok fogadásának az ideje van, a mikrofonnál
1: Görgényi Tünde
0: és Pál Jutka köszönti Önöket. Hamarosan az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból a jelenlevő önkéntesekkel, és felajánljuk a háborúk megszűnéséért, azoknak minden következményéért, felajánljuk a békéért, Leó pápánkért, püspökeinkért, papjainkért, imádkozunk a keresztények közötti egységért, katolikus anyaszent egyházunkért. Nem feledkezünk meg az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekről sem, testi-lelki betegekért is, fohászkodunk az Úrhoz szenvedélybetegekért, imádkozunk a magányoson élőkért, akiket a szeretteik elhagytak, imádkozunk keresztény családokért, utonlevőkért, fiataljainkért, önkénteseinkért, támogatóinkért, imádkozunk elhunyt önkénteseinkért, elhunyt családtagjaink, barátaink lelki üdvéért. A kedves hallgatók hívhatnak bennünket a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámon. Rövid szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös számon fogadjuk.
1: És már is köszöntünk egy telefonálót. Mindörökké amen.
2: Két testvéreimnek a törgyesbe is kérök egy imát, magamnak is háború megszűnését, és a betegekét, és a takarító, és az ápolókét. Ezt imádkozzunk együtt, magukért is, a bácsikért, és imádkozzunk együtt. Dicsértessék a Jézus Szent neve.
1: Mindörökké amen. Köszönjük szépen, hogy velünk együtt imádkozik. Mi is imádkozunk minden betegért.
0: És újabb telefonáló van a vonalban. Halló, Mária Rádió.
3: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
3: Szent olvasokat is, szentmiséget felajánlom, hálából kapott kegyelmek érte jó Istennek. Továbbá imád kérek te fontos szándékért, Mária Rádió tagjaiért, vezetőjét, működéséért, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, három nagyon fontos szándékért, a jó munkahelyét Svájcban, a rossz és a rossz tevők átávozásáért, jó tevőinkért, betegeinkért, halottainkért, jó akaratú személyekért, és minden szükségünkért. Isten vizesse, hogy meghallgatta, bicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen. Imádkozzunk együtt.
1: Ezt az imát és a szentmiséket felajánlom testvéreim, gyermekeim megtérésükért. Hallgass meg, Uram!
0: Édesapánkért, idős Pál Balázsért és édesanyánkért imádkozunk lelkük üdvéért. Így szólt egy következő üzenet.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom beteg testvérem gyógyulásáért. Szűzanyám, segíts meg!
0: És van egy kedves hallgatónk, őt is hallgassuk meg. Halló, Mária Rádió!
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké amen!
4: A rózsafüzért, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondott imátért, és a levénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, mert nagyon borzalmas fájdalma van. Az Ágúr Jézuskámnak a szent nevűből segítsen rajta. Az én lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért, a gonosz emberekért, a rossz akaróinkért, és a család békességért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, és a férjemért, a drága gyermekem nyugalmáért, az örök világosság fényeskedjék nékik, az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a két unokámért, a négy déd unokámért, mert azok is betegek nagyon, és a közös ima segít. Ne tessenek haragudni, hogy ilyen sokat mondtam. Dicsértessék a drága Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt mindezen szándékokra. Mai imákat felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, testi lelki gyógyulásért, fontos szándékra, egy ismerősért, hogy történjen minden Isten akarata szerint, egy kedves Rózsika, aki visszaadta életét teremtőjének, ő nyugodjon békében, az Úr Jézus nevében, szent nevében, a Mária Rádió minden dolgozóiért és fennmaradásáért, azokért, akik értem imádkoznak, mindazokért, akiknek nincs, aki imádkozzon, Éva néni Sepsi Szent Györgyről írta. A felsorolt szándékokért, valamint az én szándékaimért is ajánlom a rózsafűzért. Köszönöm szépen az imákat. Írta egy névtelen hallgatóm. A rózsafűzért felajánlom égi édesanyjánknak hálából a közbenjárásért, a családom testi-lelki ajándékaiért, halottaim békés nyugalmáért köszönöm. És hallgatót is meghallgattunk, Halló Mária Rádió.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Ezt a rózsafűzést fel szeretném ajánlani Benke Anna lelke üdvéjét, aki most máma 2 évvel, hogy elköltözött az örök hazába. Hogy a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat és csendes pihenést az agyafőt fölében. Egy rokona vagyok, Gyergyó Alfonzból. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy velünk imádkozik, és együtt imádkozhatunk.
1: A szirgalmasság rózsafűzérét felajánlom a hozzám tartozó halottakért, az öregekért, jótevőimért. Isten fizesse, Margit írta.
0: A rózsafűzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned, írták idegségről.
1: Halló, itt a Mária Rádió.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
6: Ezt a Szent Ólva tudom, hogy összes imáját, szentűséget önökkel imádkozva felajánlom. Önökért drága szüzanyja fizesse meg áldásos munkájukat, és felajánlom a halottaimért, mert köztük a férjem, csógoraimért, csógorasztonaimért, nagyszülőkét, az én drága szüleimét, nagyszüleimét, közeledik Szent Mihály, a Mihály nevet viselte, nagyapám, és Rózália, úgy a nagymanyám, hogy ő Isten adjon örök nyugodalmat, nyugodjanak békébe az Úr Jézus Szent nevébe, Kicsit Martai temetőbe, és felajánlom a sok betegét, köztük egy István nevezetű betegét, adjon a jó Isten türelmet, gyógyulást, és a gondozó nőnek adjon a jó Isten egészséget, türelmet, a szomszédjaimért, a sok öregét, az állunk komoly kunasztonyaimért, csak élőkért, Isten fizessát, a unokáimért, a gyereket váró unokámért, a jó Isten segítse meg, őt is szűrnyájuk a családjukkal együtt, Isten fizessájnakkal vagyok az imában mindegy.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk imádkozik a kedves hallgató ilyen sok szép szándékra, és újabb hallgató van a vonalban.
1: Minden imád szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom hálából Csík Borzsovába, Sárik Katalin lelke üdvéért, a Jóisten nyugtassa az anyaföldben, nyugodjon békében, Jézus Mária szent nevében, volt kórházi szobatársa Erzsébet, Isten fizesse.
0: Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom a békességért, házasságomért, gonosz távozásáért. Jézusom, hallgass meg imáimat. Köszönöm.
1: Minden imát és szentmiséket felajánlom.

0: áldásért, fiamért, udvarhelyről írta Margit. És hallgatót köszöntünk, Halló Mária Rádió.
1: Köszöntjük az Úr Jézus Krisztus,
0: mindörökké,
1: a rózsafűzért, és a napi szentmiséket fél szeretném ajánlni, sógoromért, aki a Mihály nevet viselte, Táncos Mihályért, aki a Csíkszentkirályi temetőben nyugszik, névnapjára nyugodjék békességbe az Úr Jézus Szent nevébe, és Fábián Ilonkáért, aki várja a gyógyulását a csíkszeredai kórházba. Gyógyulást kívánok a csíksemész anya takarjával, védőpalástjával, s az orvosok kezét segítse, hogy gyógyítsa meg. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Jézusom, bízom benned.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy együtt imádkozhatunk. A mai imákat és szentmisét felajánlok hálából drága családomért, akik utaznak külföldről hazafele a repülővel. Kérem a drága szűzanyát, hogy segítse meg őket, takarja be védőpalástjával, hogy szerencsésen érkezzenek meg. Imádkoznak a mamák. Isten fizesse mindenki imáját.
2: Halló Mária Rádió!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
3: Szeretettel köszöntöm Sepsi Szent Györgyöt, felajánlom a rózsafizét. Mindig, mikor telefonálok, elsősorban önökért, hogy vannak nekünk, a családomért, a családomban levő beteg gyógyulásáért, mert 80-80, mind betegek vagyunk már, valahogy a Jóisten egy kicsit enyhítse a betegségeket, és a hálából is, hogy haza érkeztek a távoli útról, és a örök hazába költözött szüleimért, adjon a Jóisten neki örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék neki, a papbácsikért és minden jó akaratú emberét. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtetszett hallgatni a Mária Rádió összes dolgozója és munkatársait. Köszönöm még egyszer, Isten áldja önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
0: A ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, ha Jóisten is a szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukban egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért a családunkból, hidegségről írták.
2: Felajánlom a rózsafűzért a férjem lelki üdvéért, akinek most lenne a születésnapja. Nyugodjon békességben az Úr Jézus Szent nevében.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából az Úr Jézusnak. Felajánlom a családom minden egyes élőtagjai, unokáimét, hozzám tartozó összes halottjaimért, saját magam testi-lelki nyugalmámért. Isten fizesse, hogy bejutottam, meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását.
2: Mai rózsafűzért és minden imádságot felajánlok. Gyógyulásomért, férje egészségéért, és hogy alakuljon jól a fiam élete, legyen szeretet a szívében, találja meg a lelki társát, írta egy édesanyám.
0: Imád kérek, anyám lelke üdvéért, köszönöm.

0: Mindennapi imáimat hálából ajánlom fel az egész családért, testi lelki gyógyulásért, Istenem, könyörülj rajtunk, a problémáink megoldásáért, Isten fizesse.
1: Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenre
2: kérdés. A rózsatüzét fel szeretném ajánlni a drága unokámért, aki 30 éves korában hirtelenség állva, a Jóisten adja neki örök nyugodon, az örök világosra fényeskedjék neki, gyimes középokra.
0: Köszönjük, hogy együtt imádkozhatunk. Maradjon velünk az imában.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom elhunyt édesanyám és édesapám lelkük üdvéért, akik a lövéteit

0: temetőben nyugszanak, imádkozik értük lánya, Isten fizesse. Rózsafűzért felajánlom Péter Irinkem néni lelki üdvéért írták Zetelakáról. Aló, Mária Rádió. Aló. Aló, aló.
1: Aló, aló. Aló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzért és az összes imád, mai imákot, tenniséget felajánlám. Kérem a Jóisten, áldjon meg egészségileg. Vigyázzon gyermekeimre. Őrizze meg minden bajtól. Mária Rádió fennmaradásáért. Köszönöm, hogy meghallgattam, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Ha mai rózsafűzéreket és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a drága jó szüleink lelke üdvéért, egész családunk egészségért, testi-lelki gyógyulásunkért, fontos szándékokért, a Mária Rádió nagy családjáért, fennmaradásért, hálásan köszönöm, áldott szép hétvégét kívánunk, egy mindennapos Mária Rádió hallgatói vagyunk Színer Várajáról. Köszönjük szépen, hogy hűséges hallgatói rádiónknak. Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A szándékot felajánlom bűneim bocsánatáért, békességért, örömért, egészségért, és a Mária Rádió minden dolgozójáit, hogy a boldogságos Szűz Mária takarjon bennünket a hófehér palástjájával. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
0: Mindörökké, dicsértessék.

0: Halló, itt a Mária Rádió. Mindörökké, amen.
1: A rózsaszűzébe elhangzó írmáimmal szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen, hogy a lábaim gyógyuljanak, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. Mindazokért, akik őszinték és szeretettel gondolnak és viszonyulnak hozzám, akik segítenek és akik kimádkoznak értem, Isten áldása legyen rajtuk. Valamint felajánlom minden hozzám tartozó halott bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért, és az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében.
0: Nagyon szépen köszönjük, önnel együtt fogunk imádkozni, és felajánljuk továbbra is Orsikáért, az ő teljes gyógyulásáért, hiszen holnap a gyerekekkel imádkozunk, de ő nem lehet itt, még mindig kórházban van, és imádkozunk egy kedves hallgatónkért, aki elesett és nagyon megütötte magát, kérjük az irgalmas Jézust, hogy teljesen gyógyítsa meg mindazokért, akik műtét előtt állnak, vagy éppen műtétek után lábadoznak. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, itt a Sepsi Szentgyörgyi stúdióban a jelenlévő önkéntesekkel imádkozunk. A mikrofonnál Pál Jutka és Görgényi Tünde fogadták az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 15 óra.

0: Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Hiszek egy Istenbe, mindenható atyába, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiába, a mi Urunkba, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
2: hírgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
2: hírgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
2: hírgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
2: bízom benned,
1: Szent Faustina nővér,
2: könyörög érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
6: Mindörökké.

0: Dicséretessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a drága jó testvéreket. Elmélkedjünk évközi 26. vasárnapjának evangéliumi szakaszáról, amelyet Szent Máté könyvéből hallhatunk. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez és így szólt hozzá. Fiam, menj ki ma és dolgozz a szöllőmben. A fiú azt válaszolta, nincs kedvem. De mégis később megbánta, és kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt, az így válaszolt, szívesen, uram, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk, bizony mondom nektek, a vámosok és utcanők megelőznek benneteket Isten országában, mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Ezek az evangélium ígéi. Krisztusban, drága jó testvéreim, az evangéliumban Jézus mindössze két fiúról beszél. Két fiú, ugyanaz az apa, ugyanaz a kérés, ugyanaz a szöllő, ugyanaz a lehetőség, és mégis két különböző válasz. Az egyik azt mondja, nincs kedvem, a másik azt mondja, szívesen, uram. Ha csak a szavakat hallanánk, azt gondolnánk, hogy a második a jó fiú, az első pedig a rossz. De Jézus megfordítja a megszokott gondolkodásunkat, mert az első fiú később meggondolta magát és elment dolgozni. A második pedig szépen beszélt, igent mondott, de nem ment el. És Jézus megkérdezi, a kettő közül melyik teljesítette az apa akaratát? Ez a kérdés nem csak az akkori hallgatóknak szólt, ez a kérdés ma nekünk szól. Te melyik fiú vagy? Nem azt kérdezi Jézus először, hogy milyen szavakat használunk, nem azt kérdezi, hogy milyen szépen tudunk imádkozni, nem azt kérdezi, hogy hányszor mondtuk már ki, uram, uram, hanem azt kérdezi, hogy amikor Isten megszólít, mit kezdesz azzal, amit mondott? Mert lehet valaki nagyon vallásos szavakban, és közben távol van tetteivel az Istentől. És lehet valaki olyan, aki sokáig ellenkezett, sokáig keresett, sokáig küszködött, talán még Istentől is eltávolodott, de egy napon megfordult és azt mondta, uram, most már megyek. Ez a mai evangélium egyik legszebb üzenete. Isten előtt nincs elveszve az ember, amíg képes megfordulni. Testvéreim, figyeljük meg először az apa megszólítását. Fiam. Az az első szó, hogy fiam. Isten így is közelít hozzánk. Mielőtt parancsot adna, kapcsolatot teremt, mielőtt feladatot adna, szeretetéről biztosít, mielőtt azt mondaná, menj, azt mondja, fiam. Milyen fontos ezt megértenünk, mert sok ember úgy gondol Istenre, mintha Isten csupán egy szigorú parancsoló Isten lenne. Mintha Isten mindig csak azt mondaná, hogy ezt tett, azt ne tett, ezt teljesítsd, ezt került. De az evangéliumban először nem a parancs hangzik el, hanem először egy kapcsolat, amikor szólít, fiam. Isten azért hív, mert szeret. Isten azért küld, mert szüksége van arra, hogy szeretete rajtunk keresztül eljusson másokhoz. Isten azért ad feladatot, mert számít ránk. A szöllő képe pedig nagyon gazdag jelentésű. A Szentírásban a szöllő gyakran Isten népének a képe. A szöllő Isten munkaterülete, és minden ember kap benne valamilyen feladatot. Van, akinek az a feladata, hogy a családjában legyen szeretet. Van, akinek a feladata, hogy beteg hozzátartozója mellett kitartson. Van, akinek az a feladata, hogy gyermeket neveljen. Van, akinek az a feladata, hogy időszülőjét gondozza. Van, akinek az a feladata, hogy valakinek megbocsásson. Van, akinek az a feladata, hogy valakit meghallgasson. Van, akinek az a feladata, hogy békét teremtsen. Van, akinek az a feladata, hogy imádkozzon valakiért. Van, akinek az a feladata, hogy egy elveszett embernek reményt adjon. Van, akinek egyszerűen az a feladata, hogy ott legyen, ahol Isten éppen szükséget lát. Kérdés tehát nem az, hogy én miért nem kaptam nagyobb feladatot, hanem a kérdés az, hogy mi az én szöllőm? Hol vár engem Isten? kik azok az emberek, akikhez engem küldött? Milyen jó cselekedetet vár tőlem? Kinek kellene ma szeretetet adnom? Kinek kellene ma megbocsájtanom? Kit kellene ma felhívnom? Kit kellene meglátogatnom? Kinek kellene azt mondanom, hogy ne félj, mert én melletted vagyok? Lehet, testvérem, hogy a te szüllőd nem egy nagy közösség, lehet, hogy csak egy családtag, lehet, hogy egy beteg ember, lehet, hogy egy magányos ember, de Isten szemében egyetlen ember lelke is végtelenül értékes. Az apa azt mondja, fiam, menj ki ma, dolgozz a szöllőmben. Az első fiú válasza, nincs kedvem, vagyis nem akarok. Ez bizony nem szép válasz, nem lehet rá azt mondani, hogy példamutató, de van benne valami, amit nem szabad figyelmen kívül hagynunk, mégpedig az, hogy a fiú válasza őszinte. Nem mondja, hogy igen, édesapám, megyek, miközben már tudja, hogy esze ágában sincs elmenni, hanem őszintén kimondja, amit érez, hogy most nem akarok, nem megyek. Testvéreim, hányszor van bennünk is ez a mondat, lehet nem mondjuk ki hangosan, még az is lehet, hogy még saját magunknak sem valljuk be, de ott van bennünk, hogy Uram, most nem akarom, hogy most nem akarok. Most nem akarok megbocsájtani, most nem akarok megváltozni, most nem akarok imádkozni, most nem akarok lemondani arról, amihez ragaszkodom, most nem akarom elengedni a régi megbántást, most nem akarom elfogadni ezt az élethelyzetet, most nem akarok szeretni valakit, aki engem megbántott, most nem akarok kibékülni, és értsd meg, Uram, hogy most nem akarok. És milyen fontos, hogy Isten előtt ezt is ki tudjuk mondani, mert Isten nem fél az őszinteségünktől. Isten jobban örül az őszinte beszédünknek, mint a magyarázkodásunknak vagy a hazugságainknak. Az ima nem egy színház, testvéreim. A jó Isten előtt nem kell szerepet játszanunk. Előtte lehetünk őszinténk és mondhatjuk, Uram, most haragszom, Uram, most félek, Uram, nem akarom ezt most megcsinálni, Uram, nehéz most megbocsájtanom. És Isten ekkor sem fordul el tőlünk, mert az őszinte emberrel lehet igazán csak jól dolgozni. Ez a mondat a példabeszéd egyik legfontosabb része. Később azonban meggondolta magát. Nem az történt, hogy az első fiú egész életében nemet mondott, nem az történt, hogy végleg hátat fordított az édesapjának, hanem később meggondolta magát. Ez a megtérés, testvérei. A megtérés nem azt jelenti, hogy az ember soha nem hibázott, nem azt jelenti, hogy mindig mindenben tökéletes volt. A megtérés azt jelenti, hogy felismerem, hogy rossz irányba megyek, és erről az útról megfordulok. Testvérek, az egyik legnagyobb kísértés az, amikor azt mondjuk, hogy én már ilyen vagyok, és én már nem tudok megváltozni. De az evangélium ezt mind megcáfolja. Az első fiú múltja nem akadályozta meg abban, hogy megváltozzon. A tegnapi nem, amit kimondtunk, nem jelenti feltétlenül azt, hogy holnap is nemet fogok mondani. Mindig lehet újra kezdeni, mindig lehet bocsánatot kérni, mindig lehet újra imádkozni, mindig lehet újra templomba jönni, mindig lehet újra szeretni, mindig lehet újra Istenre bízni az életet. Amíg élünk, Isten kegyelmének ajtaja nyitva áll. Ez nem azt jelenti, hogy a tetteink következményei eltűnnek, vagyis nem azt jelenti, hogy a múltat egyszerűen kitörölhetjük, hanem azt jelenti, hogy a múltunk nem kell, hogy meghatározza az egész jövőnket. Most nézzük a második fiút. Az apa hozzá is oda megy, és ő ezt mondja, szívesen, Uram. Milyen szép, rövidke mondat. Engedelmesnek tűnik, és tisztelettudónak. Szép szavakat mond, de aztán nem megy el a szöllőbe dolgozni. A szép szavakat nem követik az igazi tettek. Ez a példabeszéd kemény figyelmeztetése, mert lehet igent mondani Istennel szemben úgy, hogy közben az életünk nemet mond rá. Lehet azt mondani, hogy hiszek, de közben nem bízok Istenben. Lehet azt mondani, hogy szeretem az Istent, de közben nem akarok másnak megbocsájtani. Lehet azt mondani, hogy fontos nekem a család, de közben nincs időm a családomra. Lehet azt mondani, hogy én imádkozom, de közben egyetlen percet sem szánok az Istenre. Ezért kérdezi Jézus, hogy melyik teljesítette az édesapa akaratát. Nem az, aki szebben beszélt, hanem az, aki végül megtette, amit az apa kért, és őszintén beszélt. Testvérek, a kereszténység nem csak szavakból áll. Nem pusztán azt jelenti, hogy tudom, mit tanít az egyházam. Nem pusztán azt jelenti, hogy ismerem az imákat. Nem pusztán azt jelenti, hogy keresztet viselek a nyakamba vagy a fülbevalóként. Nem pusztán azt jelenti, hogy vasárnap templomba megyek. Mindezek nagyon fontosak és kellenek is, valaki nehogy félreértse, de Jézus azt akarja, hogy az evangélium életté váljék bennünk, tettekké váljék bennünk. A hitnek láthatóvá kell lennie. Ha valóban hiszek, annak hatással kell lennie arra, hogyan beszélek, hogyan viselkedek, hogyan bánok a házastársammal, hogyan nevelem a gyermekeimet, hogyan beszélek az idős szüleimmel, hogyan bánok az ellenségemmel, hogyan viselkedem akkor, amikor senki sem lát, hogyan beszélek másokról, mit teszek akkor, amikor választanom kell önzés és szeretet között. Tehát a hit akkor válik élővé, amikor cselekedetté lesz, vagyis amikor tettekben is megmutatkozik az én élő hitem. Mit jelent ma számunkra kimenni a szöllőbe? Először is azt jelenti, hogy tenni valamit a szeretetért. Nem elég szeretetről beszélni, azt meg is kell mutatni. Például, ha valaki beteg, látogass meg. Ha valaki magányos, keresd meg. Ha valaki sír, ülj melléje és vigasztald. Ha valaki elesett, segíts neki felállni. Ha valaki hibázott, ne taposd tovább. Ha valaki beismeri tévedését, ne emlékeztesd állandóan a múltjára. Ha valaki bocsánatot kér, ha lehet, bocsáss meg. Ha valaki segítségre szorul, és te tudsz segíteni, ne menj el mellette. Ez a mi szöllőnk, testvéreim, ahol dolgoznunk kell. Sok ember nagy dolgokat akar tenni Istenért, miközben a saját otthonában nincs béke. A te szöllőd lehet a saját házad. A férj szöllője a felesége és a családja. A feleség szöllője a férje és a gyermekei. A szülő szöllője a gyermekek. A gyermekek szöllője a szülei iránti szeretet és tisztelet. Az idős ember szöllője lehet az imádság. A beteg ember szöllője lehet a szenvedés türelmes felajánlása. A magányos ember szöllője lehet az, hogy imádkozik azokért, akiket nagyon szeret. Drága jó testvéreim, az első fiú nemet mondott, de Isten története vele kapcsolatban nem ért véget, és ez nagyon fontos. Amikor mi nemet mondunk Istennek, Isten nem mond le akkor se rólunk. Lehet, hogy most is van benned valami, amire Istennek azt mondod, hogy most nem akarom, Uram. És Isten most nem elutasítással válaszol neked, hanem türelmesen vár. Várja azt a pillanatot, amikor a szívedben megszületik ez a mondat, Uram, mégis megteszem. A jó Isten türelmes, nem kényszerít senkit, nem erőszakolja ránk a szeretetét. Ő meghív minket és vár ránk. Gondoljunk a tékozló fiúra is. Ő is elment otthonról, ő is elutasította az apa közelségét, ő is a saját útját választotta, de amikor felismerte, hogy rossz helyen van, hazament, és az apa nem azt mondta, hogy nem érdemled meg, hogy fiamként visszafogadjalak, hanem az apa elébe ment, és magához ölelte, átkarolta. Ez ugyanaz az isteni szív, amelyet ebben a példabeszédben is láttunk. Nem az érdekli Istent, hogy hányszor mondtunk nemet, hanem az érdekli, hogy mikor mondjuk ki végre, igen, Uram. És ez az igen ne csak egy szó legyen, hanem legyen belőle egy lépés, egy tett. S talán érdemes, testvéreim, most megkérdezni önmagunkat. Melyik fiú vagyok én? Az első, aki kimondja, hogy nem akarok, de aztán mégis megteszi Isten akaratát? Vagy a második, aki sokszor kimondja, hogy igen, Uram, de amikor eljön a cselekvés pillanata, a tettek ideje, akkor nem indul el, és talán mindkettőből van bennünk valami. Van, amiben őszintén engedelmeskedünk, és van, amiben még mindig ellenállunk Isten kérésének. Van, amiben igent mondunk, és van, amiben nemet élünk meg. Ezért az evangélium ma nem arra hív, hogy másokat ítéljünk meg, hanem hogy önmagunkat vizsgáljuk meg, és kérdezzem meg magamtól, hogy én hol vagyok, én ki vagyok ebben a történetben. Uram, mutasd meg, hol kell szolgálnom, és amikor nehéz elindulni, adj erőt. Amikor elfáradok, adj kitartást. Amikor elesek, emelj föl. Amikor vétkezek, vezess vissza a helyes útra. Amikor eltávolodok a te atyai házattól, hív haza, és amikor meghallom a te hangodat, hogy fiam, menj ki ma a szöllőmbe, add, hogy ne csak szavakkal válaszoljak, hanem induljak el a tettek útján, és életem végén majd ne az legyen a legfontosabb, hogy mennyi mindent mondtam, hanem hogy mennyire engedtem, hogy a te szereteted általam működjék. Uram, ne engedd, hogy csak beszéljek rólad, hanem taníts meg arra, hogy életemmel, tetteimmel hirdesselek téged. Amen. Köszönöm a drága jó testvéreknek, hogy ez alkalommal is meghallgattak. Kívánok egy áldott szép napot, jövő hétre jó munkát, jó pihenést, jó tanulást, és Isten éltesse, akik névnapot, születésnapot, vagy akár házassági évfordulót ünnepel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

0: Nagyítóval önmagunk felé. Ferenc Emese és Kassa Izabella pszichológus önismereti műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Nagyítóval önmagunk felé című műsorunk következő részével jelentkezünk. És ahogy már megszokhatták, együtt vagyunk Kassa Izabella pszichológussal. Szia Iza, jó, hogy újra együtt lehetünk.
2: Szia Messi, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy újra itt vagyunk.
1: Talán fel kellett volna készítsük a hallgatóinkat arra, hogy a könnyedebb témák után jönnek a nehezebbek. Most elkezdünk egy úgymond sorozatot a bántalmazásról, ami hát talán mondhatni, hogy itt-ott valamilyen szinten azért mindannyiunkat érintett, vagy érint így a mindennapjaink során, és sokszor talán észre sem vesszük, hogy miben vagyunk benne. Írtam ma is egy mesét. És bevallom, hogy talán ezt volt a legnehezebb megírni. Már abból a szempontból is, hogy a mai témaként, így bevezetőként a lelki és a fizikai bántalmazás témakörét választottuk, úgyhogy a mese is erről fog ma szólni. A mai történetünk középpontjában egy kisfiú, Levente áll. Ő volt a legfiatalabb a családban, és sokat szeretett volna tanulni a világról, az életről. Az édesapja, bár kemény és szigorú volt, mindig azt mondta neki, erősnek kell lenned, ha felnősz, az élet nem könnyű. De Levente nem értette, miért kell mindig ilyen keményen bánni vele. A mindennapokban az apja gyakran kiabált vele, ha hibázott, és még akkor is, ha nem hibázott. Néha megrángatta a karját, máskor olyan durván beszélt vele, hogy Leventében mély fájdalom keletkezett, amit nem tudott hová tenni és megérteni. Egyre inkább úgy érezte, mintha valami lánc húzná őt vissza, és nem tudott ettől szabadulni. Egy napon Levente egyedül sétált a közeli erdőben, ahol találkozott egy öreg, bölcs férfival. A férfi észrevette, hogy Levente szomorú és nagyon elgondolkodó. Odalépett hozzá, és így szólt. Mi bánt, gyermekem? Levente sóhajtott, és elmondta neki, hogy minden nap érezte a fájdalmat, amit az apja okozott. Elmondta, hogy úgy érzi, hogy az apja láncokkal fogja őt, és sosem engedi, hogy szabad legyen. Az öreg férfi ránézett, és azt mondta. Látod, Levente, azok a láncok nem a valóságban léteznek, azok az érzéseid és gondolataid. Az apád szavai és tettei fájdalmat okozhatnak, de sosem szabad hagynod, hogy ezek a láncok tartsanak vissza téged attól, hogy önálló és boldog emberré válj. Levente összezavarodott. De ha nem hallgatom meg őt, ha nem teszem, amit mond, akkor elveszítem. Mit tehetek? Kérdezte. Az öreg férfi mosolygott és így válaszolt. Az igazi szabadság nem a mások szavainak követése, hanem az, hogy képes vagy saját magad dönteni, hogy mi az, ami neked jó. Az apád lehet, hogy szeret téged, de a szeretetnek nem kell fájdalmat okoznia. Az igazi szeretet tiszteletteljes, segítő és támogatja másikat abban, hogy önállóvá váljon. Ha azt érzed, hogy a szeretet elnyom és fájdalmat okoz, akkor el kell mondanod, hogy nem hagyhatod, hogy az irányítson. Levente egy ideig csendben hallgatta, majd megkérdezte. De hogyan tudok megszabadulni ezektől a láncoktól? Az öreg férfi ránézett és azt mondta. Ahhoz, hogy valóban szabad legyél, először el kell hinned, hogy megérdemled a szabadságot. El kell hinni, hogy az életed a te kezedben van, és hogy a szeretet nem fájdalom. Ha valaki fájdalmat okoz neked, nem szabad csendben tűrnöd. Ha bántanak, akkor beszélj róla, kérj segítséget, és keresd meg a módját annak, hogy kiszabadulj a láncokból. A bántalmazás sosem szeretet. Ha valóban szeretnek, akkor nem fájdalmat okoznak, hanem támogatnak téged, hogy szabad lehess. Levente szemei kikerekedtek, mert sosem gondolt még ilyenre. Az apját mindig tisztelte, de sosem gondolta, hogy a szeretetnek fájdalmat kellene okoznia. Hazaindult, és miközben elgondolkodott az öreg férfi szavain, valami megváltozott benne. Már nem érezte úgy, hogy a láncok mindent uralnának. A következő napokban Levente összeszedte a bátorságát, és elmondta apjának, hogy nem akar többé szenvedni a fájdalmas szavaktól és tettektől. Elmondta neki, hogy ő is megérdemli a szeretetet, és hogy a bántalmazás nem lehet része annak. Az apja először megdöbbent, de végül megértette, hogy valóban szeretnie kell a fiát úgy, ahogy van, tisztelettel és támogatással, nem pedig fájdalommal. Levente felnőtté vált, szabad lett, mert megértette, hogy a szeretet nem lehet fájdalmas. Ahhoz, hogy valóban szabad legyen, nem szabad hagynia, hogy a bántalmazás és a félelem uralja az életét. Most ennek a mesének úgymond a happy endje voltak éppen az, hogy ez a kisfiú elmerte mondani az édesapjának, amit érez, és az édesapja részéről is volt egyfajta elfogadás, megértés, vagy akár rádöbbenés. Most nyilván egy mesében ez megtörténik, de a mindennapokban azért milyen kevés hasonló helyzet és eset van. Úgyhogy amikor a mese végére értem, akkor úgy az volt bennem, hogy de jó lenne, ha a mi életünk meséi is ugyanígy végződnének.
2: Igen, én is egy mélyet suhajtottam, ahogy a mesét végére ért, és ahogy hallgattam, ahogy véget ér ez a mese. Mert hogy, és akkor itt kezdeném, hogy ahhoz, hogy a bántalmazó kapcsolatból ki tudjak lépni, ahhoz az egy nagyon hosszú folyamat, és nagyon sok munka. És ami nagyon megtetszett a mesétben, a bölcsöreg ember, mert hogy lehet az egy reális személy, egy valós személy, vagy lehet az egy belső én részünk, aminek a segítségével rádöbbenünk arra, hogy az, ami történik, az nincs rendben. Tudnélik, amikor úgy döntöttünk, hogy nehezebb témák felelvezünk, akkor az volt az egyik elgondolásunk, hogy merjünk hozzányúlni akár itt ebben a formában is olyan témákhoz, amelyekről a mindennapokban nem beszélünk. Vagy akár amelyekről a mindennapokban, mint például a lelki bántalmazásról, amiben benne van a szóbeli bántalmazás, tehát a szavakkal való bántalmazásra bántjuk a lelket. Ezzel szemben van egy, és ezt fájdalommal mondom ki, hogy ezzel szemben van egyfajta elfogadottság, van egyfajta bennünk is lehet egyfajta érzéktelenség, hogy már nem is vesszük észre. És ahogy errefele jöttem, a fiatalok mellett haladtam el, és figyeltem, hogy ők hogy beszélnek. Tehát, hogy az én felnőtt füleimnek az, ahogy például a tínédzserek egymással beszélnek, az egy folyamatos bántási sorozat, ahogy egymást megszólítják, ugye tudjuk, hogy ők különböző módokon szólítják egymást, de hogy olyan nagyon könnyen, tehát hogy úgy megütött a fülemet, hogy hülye vagy haver, ne legyél már ilyen idióta, és hogy úgy gondolom, hogy a szóbeli bántalmazás az az egyik olyan bántalmazási forma, amihez nagyon hozzászoktunk, és hogy akár hozzászoktunk kicsikorunk óta, vagy akár hozzászoktunk kulturálisan, de hogy amelyik nagyon szorosan része az életünknek, és hogy nagyon sokszor előfordul az, hogy elfogadjuk, hogy ez természetes, hogy ez az élet vele járója. Miközben így hallgattalak, az fogalmazódott meg bennem, hogy én most onnan kezdeném, hogy mi is az, hogy bántalmazás. Mert hogyha abba születek bele, és egy bántalmazó környezetben, egy bántalmazó családban nővök fel, ahol például a kiabálások, a megaláztatások, a sértegetések mindennaposak, akkor nekem az lesz a normális. Az lesz úgymond az abnormálisan normális, de hogy az az, ami természetes, amiben én beleszülettem, amit ismerek. És ahhoz, hogy rájöjjek, ahogy ez nem normális, ahhoz kell az, hogy lássak valami mást, ami más, illetve, hogy azt a mást összetudjam kötni azokkal az érzésekkel, állapotokkal, amelyek bennem vannak, történnek. Főleg ugye gyerekekre gondolok, tehát hogy egy kicsit úgy gondolom, hogy a gyerekekre nagyon vigyázunk, ott van a gyermekvédelem, tehát ott vannak a különböző intézmények, de hogy ki vigyáz a bántalmazott felnőttekre? És hogy itt, ha rendben van ez veled is, akkor inkább a bántalmazott felnőttekről beszélnék, persze, hogy ebbe az irányba mennénk el, mert hogy a gyermekvédelem, szociális munka és a jogrendszer is vigyáz a gyerekekre, és többé-kevésbé elég sok sikerrel is. Tehát, hogy, de hogy ki vigyáz a felnőttekre? Ki vigyáz a párkapcsolatban lévőkre? Ki vigyáz a felnőtt gyerekre, akit esetleg az idős édesanyja vagy idős édesapja bánt? Vagy ki vigyáz arra a felnőttre, akit esetleg a munkahelyén bántalmaznak? Mert hogy a bántalmazás az olyan, Ugye minden olyan viselkedés, forma, megnyilvánulás, kommunikáció, aminek személyiség romboló, vagy és lélek romboló hatása van, ami úgymond kikezdi az önbecsülésemet, ami kikezdi az önértékelésemet, és nem csak kikezdi, hanem lefele viszi azt. Közép és hosszú, sőt még rövid távon is hozzájárul ahhoz, hogy elmagányosodjak, hogy bezárkozzak, hogy elkezdjek egyre inkább szorongani, és akár elvezethet a depresszióhoz, vagy egyéb más mentális betegségekhez. Tehát, hogy ki az, aki megvéd bennünket, és kinek a feladata, hogy megvédjen. És akkor most eszembe jut egy télen történt pár évvel ezelőtt, Kolozsvár egyik legforgalmasabb buszmegállójában álltam, ami igazából egy csomópont a buszoknak, és emlékszem, ahogy két hajléktalan elkezdték egymást verbálisan, szóbelileg bántalmazni, és kiabáltak és hadonáztak, ugye. Ezek a bántalmazási formák ritkán vannak tisztán, de hogy maradjunk annál, hogy szóbelileg bántalmazták egymást, és kiabáltak, orlibáltak, és ezt kísérték széles mozdulatokkal is, főleg kézmozdulatokkal. És körbenéztem, sok férfi volt, ez egy ilyen szürkület, egy késő délutáni óra volt, nagyon sok férfi állt a busz megállóban, mindenki másfele nézett, vagy lehajtotta a fejét. És emlékszem, ahogy egy ilyen, nem tudom, egy 50 centi méteres magas hölgy egyszer csak elkezdett kiabálni, hogy hagyják abba, hogy fejezzék be, hogy ne bántsák egymást. És a két vitatkozó, kiabáló, ordibáló férfi úgy meglepődött. Bevallom, jó magam is. És mai napig is látom azt a nőt, ahogy a maga kicsi termetével akkora erővel tudott megnyilvánulni, akkora erővel tudott kiállni egy olyan normalitás mellett, amit mi mindannyian, akik ott voltunk, elfogadtunk, hogy ez a normalitás nem létezik, és ez így rendben van, hogy két hajléktalan kiabál és egymást fenyegeti. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy mennyire hozzászoktunk. Mennyire fogadjuk el. És hogy itt akkor ezt akár magunknak is felteszem a kérdést, de akár a kedves hallgatóknak is, hogy mikor figyeltek fel utoljára arra, hogy valaki egy másik szemét szóbelileg bántalmaz, hogy sérteget, hogy lealacsonyít, hogy kigúnyol, hogy bármit. Tehát, hogy nagyon sokszor észre sem vesszük, nagyon sokszor hallom azt, hogy a gyereknek, aki hazamegy a suliból és panaszkodik, akkor nem azt mondja, hogy na hagyd el szívem, mert majd minden rendben lesz, nem kell felvenni, te okosabb vagy. Igen, de hogy a bántást ez még nem teszi, meg nem történté. Vagy akár nagyon sokszor munkahelyen is van az, hogy bántanak. Bántanak a kollégák, bánt a főnök, bántanak a kollégák, és ugye de erre is most már születtek, és egyre több törvény születik. Csak hogy mivel ez annyira kevésbé megfogható, mert hogy talán ez az, amit a legkevésbé tudunk bizonyítani. Mert hogy kontextusban nagyon sokszor, sokféleképpen próbálják meg és kimagyarázni. De hogy ez az, amit a legkevésbé tudunk fülön csípni. Hogyha például valakit kérdőre akarunk vonni. Mert hát kimagyarázza, elmagyarázza, hogy egy kicsit indulatos volt, hát nem is úgy gondolta, de úgy jött ki a száján, tehát igazából nem is azt akarta. És ezért van az, hogy például a lelki bántalmazás az éveken, sőt évtizedeken keresztül fennáll. Akár egy családban, akár egy párkapcsolatban, akár egy munkahelyen, anélkül, hogy látnánk, vagy anélkül, hogy tudnánk, tudatosítanánk. És itt akkor a te történetedre, a te mesédre visszautalva, hogy ez a gyerek elindul. Nagyon szeretem a meséidet, mesi, mert hogy mindig van bennük a tenni akarás, hogy ez a gyerek elindul. Egy erdőben sétál, akárhogyha azt veszem, hogy a maga lelkében sétál, vagy a magában keresi az utat, és elindul egy úton. És ezen az úton találkozik valakivel, aki úgymond külső erőforrásként a bölcsemberrel, aki ott tud számára lenni. Mert hogy kifelelős azért, hogy a lelki bántalmazás megszűnjön. Ugye innen is indultunk el, amikor azt mondtuk, hogy ezekkel a nehezebb témákat fogjuk ezentúl egy kicsit boncolgatni, ránézni, mert hogy ebben nincs egy kollektív felelősség. A felelős az, aki benne van, hát miért marad benne? És ez is egy nagyon gyakori hozzáállás. Hát menjen el, hát hagyja ott például párkapcsolatban. Mint hogyha az olyan könnyű lenne, mint hogyha az olyan egyszerű lenne. Vagy hát hagyja ott a munkahelyt, hát miért kell eltűrni ezt, miért kell eltűrni azt, hogy megalázzák. És hogy ezek a helyzetek mindig több tényezősek. És nem csak az, hogy több tényezős, hanem hogy nagyon sok az érzelmi visszafogó erő. Mert hogy elsősorban talán az első lépés az, hogy tudatosítanom kell az, hogy valami nincs rendben. Hogy ez a kapcsolat, amiben benne vagyok, vagy hogy ez a kommunikáció, amiben benne vagyok, ez számomra bántó, ez sérti az én lelkemet. Ehhez meg tudatában kell lennem azzal, hogy az, amit érzek, hogy az mi. Mert hogyha nem tudom, hogy én most meg vagyok bántva, ha nem tudom magamban ezt tudatosítani, hogy engem most bántottak, ez most nem egy vicc volt, mert hogy ugye a bántás, a szóbeli bántás nagyon sokszor jön felénk vicc formájában. Ó, jó, de hülye vagy. Nem tudom, én jó magam sem tudok olyan nagyon jól térkép szerint tájékozódni, sőt, nem, hogy nem tudok nagyon jól, hanem nem igazán tudok. És hogy ugye én magamról szoktam mondani, hogy hát én intuícióból tájékozódom, de amikor valaki azt mondja, ha azt mondaná nekem valaki, hogy de hülye vagy, hogy egy térkép szerint nem tudsz tájékozódni, az már bántás, de felismerem-e? Illetve az, aki hallja, vagy az, aki szemtanúja, felismeri-e? Tud-e nekem ebben segíteni, hogy hoppácska, ez itt nincs rendben? Hát, hogy visszatérve a mesédre, hogy van egy elindulás, van egy akció. És hogy azt gondolom, hogy itt mi nagyon sokszor azt mondjuk, hogy hát ilyen ez a család, kicsit kiabálósabb. Hát ők olyanok. Uh-huh. Emlékszem, amikor diákként több lányal kerültem egy közös kollégiumi szobába, akkor döbbentem rá arra, hogy nem mindenki olyan halk, mint én. Mert hogy a mi családunkban általában nem volt kiabálás, nem volt hangos szó, tehát hogy én sokkal halkabban beszéltem, és akkor döbbentem rá, bentlakásos gyerekként, hogy hú, hogy itt hányféle lány van, és hogy hányféle intenzitása van a hangnak, például a kommunikációnak. Ami bevallom neked, hogy hosszú ideig emészgettem, szerintem egész 9-ben ez volt az egyik témám, hogy miért kell annyit kiabálni, például. De hogy nem minden kiabálás jelent például szóbeli bántalmazást. Viszont nagyon sokszor, amikor felemelem a hangom, akkor azzal valamit közvetítek. Ugye szoktuk mondani, terápiában szoktam ezt használni, hogy azért kezdünk el kiabálni. Van egy mese, mert hogy úgy érezzük, hogy a másik eltávolodik, a másik lelke távol van tőlünk, és akkor azt a távolságot akarjuk áthidalni. Viszont a bántásban nem ez van. Mert hogy amikor valaki bánt, vagy amikor én bántok valakit, akkor ott van az, hogy én az én akaratomat keresztül akarom vinni. Én akarom az irányítást megszerezni magamnak. Én akarom eldönteni, hogy abban a beszélgetésben, kommunikációs helyzetben, interakcióban mi történjen és hogyan történjen. És nagyon sokszor, és talán ez a lelki bántalmazásnak és az emberről a szóbeli bántalmazásnak, talán ez nehezíti meg a legjobban, hogy nem csak bántalmazást kapok abban a kapcsolatban. Hogy kapok bántalmazást, hogy lealacsonyít, hogy kifiguráz, akár amikor kettesben vagyunk, vagy akár amikor mások is hallják, ugyanakkor kapok szeretetet. Lehet kapok egy csokor virágot, lehet kapok egy dicséretet, vagy hány olyan esetet tudunk, amikor a házaspárok veszekednek, és akkor a férfi vagy a nő, ugye nem csak férfiak bántanak.
1: Persze.
2: Tehát, hogy lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenünk, hogy a fizikai bántalmazást illeti, az ütést, a verést, ott jó részt nagyobb a férfi bántalmazók száma statisztikailag, és hogy ezt ugye a férfiak erősebbek, és hogy ezzel is szoktuk magyarázni, de hogy a lelki bántalmazásban nem csak férfiak, hanem nők is lehetnek bántalmazók. Akár csak a fizikai bántalmazók körében, ott viszont kevesebb a női bántalmazás.

Gyakoribb a bántalmazás, és egyre keserűbb a jóvátételnek az érzése, mert hogyha egyszer bánt, vagy tudom, nagyon megbántott, nagyon megalázott, és jóvá teszi, általában ezt ajándékkal szokták, vagy figyelmességgel, vagy szép szavakkal, vagy ki annak függvényében, hogy mi a szeretet nyelve. Milyen fura arról beszélni bántalmazásban, hogy lehet szeretet nyelv. De hogy van? Mert hogy az, aki bántalmazó, az is a maga módján próbál kapcsolódni. Mondom, nem felmenteni akarom a bántalmazót, de hogy ott van a bántalmazó, aki nem csak hideget ad az áldozatnak, nem csak bántalmazza, hanem bántalmazás után, vagy amikor eléri a bántalmazás révén, amit el akart érni, akár a kontrollt, akár az irányítást, az, hogy az ő akarata érvényesüljön, hogy utána meg ott vannak a szeretet megnyilvánulásai. És hogy ebben a körforgásban egy idő után már azt is nehéz felismerni, hogy akkor mi is a realitás, milyen a mi kapcsolatunk. Ugye nagyon sokszor hallom olyan családok esetében, ahol az egyik fél alkoholista, vagy más szerfüggő, hogy hát amikor elmondja a párja, de hát olyan jó ember lenne, vagy enélkül olyan jó ember, hogyha ezt leszámítom. De ezt nem tudjuk leszámítani. Nem egészséges, hogyha ezt leszámítom. Lehet, hogy túlélem, vagy akkor még benne tudok maradni ebben a kapcsolatban 5-10-15-20 évet, de nem egészséges. Tehát, hogy a bántalmazáshoz visszatérve, tehát, hogy nem minden kiabálás, vagy nem minden vitatkozás bántalmazás. Viszont az, aminek az a célja, hogy a másikat lealacsonyítsam, vagy az lesz az eredménye, mert lehet, hogy nem az a célom, ilyen tudatosan, de hogy amivel a másikat lealacsonyítom, megsértem, lehülyézem, ellehetetlenítem társaságban, amivel, vagy akár amikor csak mi vagyunk, vagy az a fajta viselkedés, megnyilvánulás, amivel a másikat úgymond megkárosítom, elveszem akár az álmait, hülye vagy, hát neked ez nem is fog sikerülni. Bele se kezdjél, maradj csak a magad helyén, tehát, hogy támogatást szeretne, támogatásra vár, és ehelyett pedig én lebecsmérlem, lealacsonyítom. Vagy nagyon sokszor például megtörténik az is, hogy ezt is ide sorolhatjuk, hogy nem tekintjük partnernek döntésekben. Ugye a bántalmazó majd egyedül eldönti, majd aztán egyszer csak elmondja, de hát így van, így egyeztünk, és esetleg azért bántalmazó, mi az, hogy nem tudod, hát megegyeztünk abban, hogy ezt így csináljuk, ide megyünk, így lesz mostantól. Tehát akár ez is, vagy akár a titkolózás, akár az, hogy kirekesztjük. És hogy nagyon sokszor, ugye ami egy kicsit túlmutat, ami túlmutat már a szóbeli bántalmazáson, de hogy ide tartozik a lelki bántalmazáshoz, az is, hogy elszigetelem az áldozatot, vagy elszigetelem, nem tudom, a páromat, a gyerekemet, a felnőtt gyerekemet például. Tehát, hogy azok, akik bántalmazó kapcsolatban élnek, nagyon sokszor beszámolnak arról, amikor ki tudnak ebből lépni, általában szakember segítségével, vagy valami olyan tragédiának kell történnie, ami ezt a kilépést, idézőjelben mondom, megsegíti. Tehát, hogy nagyon sokszor elmondják például azt, hogy ebben az egész folyamatban ők saját magukat hibáztatták. Eljutottak oda, hogy saját értékességüket és értéküket átgondolják, hogy azt kérdőjelezzék meg. Tehát, hogy hoz ez az egész folyamat egy olyan változást, ami aztán kihat az összes többi kapcsolatra. Mert hogy azok, akik a legtöbben, akik bántalmazó kapcsolatokban élnek, azok egyre inkább elzárkoznak, vagy egyre inkább a békesség kedvéért lemondanak a külső kapcsolatokról. Tehát általában ez ugye az elszigetelés, ez általában egyrészt történik úgy, hogy az, aki bántalmazva van, az áldozat, ő elszigeteli magát, de a legtöbbször azért szigeteli el magát, hogy béke legyen, illetve azért, mert szégyelli, nem tudja felvállalni. Tehát nagyon sok esetben van olyan, amikor, és itt tényleg nem csak férfiakra utalok, de amikor az egyik azt mondja, hogy már megint mész a hülye barátnőiddel, a hülye barátaiddal, mindig csak ők, sose vagy itthon, sose végzel a dolgod, nem vagy képes semmire, ilyen vagy, olyan vagy, ugye minőségileg értékeljük, és hogy nagyon sokszor az van, hogy akkor ennek hogy akkor legyen csend, legyen béke, és vagy, hogy hát nem tudom elmondani, miben vagyok otthon. Nagyon sokszor ez azzal jár, hogy elszigetelődik.
az, aki ebben

0: helyzetben van, és egyre kevesebb baráti kapcsolata van, egyre inkább meglazulnak a nagy családban a kötelékek, és egyre inkább magára marad. És így tud akár a bántalmazás hónapokon, éveken, évtizedeken keresztül fennmaradni. És akár az, hogy ugye nagyon sok esetben van az is, hogy a lelki bántalmazásnál, hogy például közös anyagi keretet kezelve, akár a cselekvési szabadság, hogy akkor, ha én kezelem a pénzed, és számtalan olyan esetet hallottam, ahol például diplomás nő, vagy akár diplomás férfi, ugye ezekhez hozzájuk mindig kapcsolódik egy mítosz, hogy akkor ők érzelmileg is, az érzelmi intelligenciájuk is sokkal fejlettebb, de hogy számos olyan esetről tudok személyesen, hogy diplomás személyek, akiket például anyagilag tartottak a párjaik sakban, úgymond élettárs, vagy akár a szülő, a felnőtt gyerekét, hogy akkor a fizetését, vagy a kártyáját odaadja, és akkor arról mennyit költhet, és mennyit nem. És hogy ez a fajta kontroll, amikor nem hagyom, hogy a másik is élni tudjon mellettem, amikor nem hagyom, hogy ő is a személyiségében fejlődni tudjon, és ki tudjon bontakozni, hanem olyan, mintha egy kaptafára húznám, és azt szeretném, hogy bizonyos formája legyen, és csak az a formája. Tehát, hogy nagyon sok mindenben meg tud ez nyilvánulni. És talán, amit a legsúlyosabbnak tartok én a szóbeli bántalmazáson belül, az a fenyegetés. És az a fajta manipulatív fenyegetés, amikor azt mondom, hogy ha te nem csinálod, vagy ugye nagyon sok szó van az, és ezt hallani, ezzel találkozni, hogyha elhagysz véletlenül, a öngyilkos leszek. És hogy akkor ez egy olyan tehetetlen állapotot idéz elő, amikor az, aki esetleg menni akar, vagy kibírhatatlannak érzi, azt a helyzetet, állapotot, amiben benne van, nem meri megtenni. Nem tudja megtenni. Mert nem tud a másik életének és halálának ura lenni. Mert elfogadja, és itt van az idézőjelbe a trükk, elfogadja azt, hogy a másik őt teszi meg felelőssé a saját életéért. És ez az, amit sose szabad elfogadnunk. Tehát én nem tudok felelős lenni a másik életéért, vagy haláláért. Tehát, hogy azt, hogy nem az én viselkedésemen, vagy az én létemen, itt létemen, nem az én felelősségem. Tehát, hogy ez egy annyira manipulatív, gusba kötő formája a szóbeli bántalmazásnak, amiben nagyon sokan belebetegszenek. Nagyon sokan beleroppannak, nagyon sokan élnek le életeket, évtizedeket egy bántalmazó kapcsolatban. És örök félelemben, és szorongásban, hogyha nem jól lépnek, akkor azért majd megfizetnek, és nem úgy fizetnek meg, hogy mint a fizikai bántalmazásban, hogy kapnak két pofot, vagy egy verést, hanem esetleg azért, hogy a másikkal történik valami, és ők lesznek a hibásak.
1: Ugye ezek után azért bennem adódik most a kérdés, hogy mi külsősként, laikusként, most ugye mi szakemberként beszélgetünk így egymással, de mondjuk azt, hogy egy szomszéd vagyunk, egy barát vagyunk, valaki, aki látja ezeket a történéseket. Hogyan tudunk mi jól, szeretetteljesen segíteni abban, hogy azok, akik akár áldozatok, felismerjék, rádöbbenjenek arra, hogy nincs rendben az, hogy mit tudom én, 20, 30, 10, akárhány éve egy ilyen kapcsolatban, házasságban, bárhol élek, ahol engem földig alázhatnak, ahol minden nap mindenkinek, mindennek lehordanak. És talán a kérdés második része akkor ez is, hogy talán te is gyakran hallod, de én is meglátom, tapasztalom azt, hogy vannak 30-40 éve működő olyan házasságok, amelyekben mindennapi ez. És erre talán sokan azt mondjuk, hogy vannak emberek, akik így élnek, így működnek, hogy tényleg?
0: Nem. És igen, tehát vannak emberek és kapcsolatok, amelyek így működnek. Ugye fontos ilyenkor arra ránézni, mi az, ami fenntartja ezt a kapcsolatot. Nagyon sokban ott van egy társfüggő, nagyon sok esetben jelen van egy társfüggőség, nagyon sok esetben jelen van az anyagi függőség. Tehát nagyon összetett az, hogy valaki miért marad benne egy ilyen jellegű kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ahogy mi felénk mondták, gyerekkoromban soha nem jó dolgában. Tehát, hogy valamilyen külső vagy belső kényszerítő körülmény hatására nem tud ebből kilépni. Úgyhogy nem normális, nem egészséges. Uh-huh. És ezzel együtt igen, vannak. Ugye, hogyha elvonatkoztatok attól, hogy mi szakemberek vagyunk, amitől egy kicsit most nehéz, hogy az jut eszembe, hogy kellő tapintattal. Tehát, hogy amikor ugye publikusan történik, akkor én azt gondolom, hogy olyanokká kell válnunk, mint az az alacsony hölgy, aki teljes erejéből fel tudott lépni két feldühött bikaként egymásnak, verbálisan egymásnak eső pasival szemben. Tehát, hogy legyen bátorságunk, hogyha publikusan, nem tudom, buszmegállóban, munkahelyen, vagy bárhol találkozunk ezzel, tehát, hogy legyen bátorságunk a szóvá tenni, legyen bátorságunk emellett kiállni. Viszont, hogyha valakinek a házában történik, ugye ahhoz már nincs jogunk, hogy menjünk be, hogy szóljunk, hogy akárhogyan. Nagyon sokszor, hogyha felszólalunk a bántalmazás ellen, akkor megkaphatjuk azt, hogy kioktatunk valakit, vagy hogy akkor mi tudjuk a tutit. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ebből a szempontból, amit tehetünk, az, hogy annak, aki áldozat, annak tudjunk biztosítani egy olyan helyet, egy olyan beszélgetést velünk, amiben rá tudunk világítani arra, hogy ő milyen értékes, amiben teret tudunk adni annak, hogy azt élje meg, hogy értékes, és ne ítélkezzünk, ne azt mondjuk, hogy gyenge vagy, nem vagy képes semmire. Azt már tudja, azt már nagyon sokszor megkapta különböző módokon. Azt érzi, hogy gyenge. Nem kell még ezt, én gondolom, hogy nem kell még ezt tetőzni. Viszont egy szeretetteljes kapcsolat, ahol rámutatunk, hogy nagyon jól főzöl, hogy hú, milyen vagány ez, amit éppen elkészítettél, annak függvényében, hogy milyen képességei vannak, mivel foglalkozik. Én inkább úgy tartom, hogy erősítést. Uh-huh. Tehát, hogy segíteni neki abban, hogy megerősödjön, segíteni neki abban, hogy ránézzen az értékeire. Hogy tudja magát értékesnek érezni, és hogyha elég közeli a kapcsolat, akkor mindenképpen azt javasolni, hogy forduljon szakemberhez.
1: Igen, ami nekem még talán eszembe jutott, hogy zárójelbe téve kimenekíteni néha abból a helyzetből, meg állapotból, amiben van. Elvinni kávézni, sétálni, bárhová, csak hogy egy kicsit kimozduljon abból a környezetből.
0: Igen, ez egy zseniális ötlet, és tenni ezt úgy, hogy nem azért menekítelek ki a sajnálatból, hanem azért, mert nyílt egy vagány kávézó, és tudom, hogy te szereted a finom kávét. Gyere, kóstoljuk meg, lássuk, mi a véleményed, mit szólsz hozzá. Tehát, hogy egy kicsit talán egy kicsit visszaadni, vagy törekedni arra, hogy visszaadni az valamennyit az emberi méltóságából, mert hogy itt az emberi méltóságunk és az önmagunkba vetett hitünk, az önmagunk értékességébe vetett hit és tudásunk az nagyon csorbul. Tehát, hogy talán ebből, és ehhez kellenek az ilyen kimenekítős együttlétek. Uh-huh. Akár az, hogy akkor nem tudom, együtt elmenni valahova, ahol szépen felöltözünk, vagy hogyha nem, akkor valami finomsággal meglepni például. Tehát, hogy valami olyan módon, hogy tudja, hogy érezze, hogy nincs egyedül. Hogy akkor, amikor majd eléggé megerősödik, akkor tudja, hogy milyen, kikre számíthat. Vagy érezze azt, hogy van valaki, vagy vannak emberek, akik őt is megérthetik, és nem ítélik el.
1: Viszont ott van a de. És abból a szempontból is, hogy most ugye az jutott eszembe, hogy mondjuk, ha valaki ilyen párkapcsolaton belül van bántalmazó helyzetben, vagy felesége, férje bántalmazza, akkor meg ott van benne az a félelem, szégyenérzet, meg egy csomó más érzés, ami meg megakadályozza abban, hogy akár kilépjen otthonról, mert lehet, hogy akkor ott van benne az az óriási félelem, hogy de mi lesz, mikor hazamegyek, mert megver, vagy bármit tesz velem.
0: Igen, hát ezért fontos az, hogy ezért fontosak például a barátok, hogy hogyan tudnak kitartani, hogyan tudják a barátok meglátni azt, hogy valami történik, hogyan tudnak akár nagyon intenzíven, erőteljesen jelen lenni, vagy ott lenni, vagy akár diszkréten jelezni, hogy itt vagyok. Mert ugye, hogyha megtiltja, hogy a barátokkal találkozzon, akkor én, mint barátnő, bemehetek a munkahelyre, beviszek egy kávét neki, hogy sokat gondoltam rád az elmúlt időszakban, tudom, munkában vagy, nem zavarlak, de itt vagyok, ha kellek. Tehát, hogy nagyon sokszor ezeknek a gesztusoknak lehet óriási nagy értéke, amit mi, ha nem érünk bántalmazó kapcsolatban, nem is tudunk, hogy mit jelent, de olyan, mint a te mesebeli bölcsembered. Tehát, hogy segíteni abban, hogy meglátni, hogy van egy másik valóság is, és hogy ő ennek a valóságnak a részese lehet. Nagyon sokszor az, aki bántalmaz, annak magának vannak mentális problémái. Csak hogy ez általában a bántalmazók ezt nem tudják magukról, és általában az, aki bántalmazóval kerül egy kapcsolatba, az sem tudja a bántalmazóról. Mert ugye, hogyha valakiről tudjuk, hogy valamilyen gondjai vannak, akkor egy kicsit óvatosabbak vagyunk. De ha meg nem tudom, hogy gondjai vannak, vagy hogyha például az anyám a bántalmazó, vagy az apám a bántalmazó, akár felnőttként is, mit tudok vele csinálni? Tehát, hogy nagyon sok olyan kérdés vetődik itt fel, hogy mi a kötelességem? Még mielőtt azt mondanám, hogy milyen jogaim vannak, hogy mit tehetek magamért. Nagyon sokan arra gondolunk először, hogy de mi a kötelességünk? Mit kell nekünk tenni azért az emberért? És hogy itt sokszor közbeszólnak akár az értékeink, hogy de hát én nem akarom magára hagyni az idős édesanyámat, vagy a nem, most nem tudom. Vagy persze, hogy párkapcsolatban is nagyon sokszor előfordul, de hogy tényleg előfordul a szülő-gyerek kapcsolatban. Mindkét irányból, vagy előfordulhat, tehát akár a felnőtt szülő, a felnőtt gyerek és a felnőtt úgymond szülő. De hogy talán azt, hogy legyen egy olyan normális, vagy normalitás sugalló gesztusunk, tettünk a másik fele, amiből azt érezheti, hogy számunkra ő még mindig értékes. És hogy itt nagyon sokszor ugye tudnak segíteni a kisebb közösségek ebből a szempontból, vagy tud segíteni a lelki gondozó, hogyha van olyan, vagy akár a munkahelyen tud segíteni valaki, hogyha nem a munkahelyen történik az a bántalmazás, illetve ha ott is történik. Tehát, hogy csak hogy amikor áldozatként vagyok benne egy helyzetbe, akkor nagyon sokszor nem látom az erőforrásaimat. Tehát, hogy valaminek kell történnie, ami segít akár, hogy egy kicsit jobban lássak magam körül, hogy milyen erőforrásaim vannak. És az, amit mondtál, hogy ilyenkor például az, hogy kimenekíteni egy kávéra. Hogy ilyenkor az ilyen úgymond egyszerű gesztusok nagyon sokat tudnak segíteni. Mert hogy egy kicsit eltávolodik, egy kicsit másként néz rá. De hogy a lelki bántalmazás és ezen belül a szóbeli bántalmazás a leggyakoribb, és hogy ez az, amire leginkább immunisakká váltunk. Úgyhogy én itt mindenkit, jó magamat is biztatom arra, hogy figyeljünk erre, és próbáljunk meg különbséget tenni, hogy ez most egy vita, mert hogy a vita mindig valamiről szól, és a vitában nem egymás lealázása, megalázása, lealacsonyítása, elhallgattatása a cél, hanem a vita tárgyának a tárgyában egy egyességre való jutás. Tehát, hogy nincs baj azzal, hogyha valaki felemeli a hangját, nincs baj azzal, hogyha vitatkozunk. Azzal van szerintem baj, amikor az egyik le akarja igázni a másikat, amikor az egyik uralkodni akar a másik fölött. Ekkor válik a vita bántalmazása.
1: Hát folytatjuk, mert lejárt a mai műsoridőnk. Nem tudom, készültél film könyvajánlóval?
0: Én úgy gondolom, hogy ebből a témából nem. Uh-huh.
1: Meg pont erre gondoltam egyébként, amikor így ezzel is töprengtem, hogy milyen filmet vagy könyvet ajánlhatnánk, hogy akkora szakirodalma van egyébként. Tehát tényleg óriási. Ha már az ember beírja a Google-be, kiad legalább 40 filmet hozzá, meg akárhány könyvet. De lehet, hogy most ez nem kell.
0: Igen, lehet, hogy most nem kell még, vagy nem úgy ebben a témában elmélyedni. Amit ajánlanék, és ebben most te inspiráltál, hogy ajánlanék meséket, hogy olvassanak meséket. Mert a mesékben a főhős, általában a főhősök mindig megtalálják a megoldást. Uh-huh. És hogy olvassunk meséket, hagyjuk magunkat inspirálni azáltal, ahogy a főhősök, a mesék főhősei, főhősnői leleményesen, kreatívan, szorgalmasan, szerencsét vezérelve keresnek és találnak megoldásokat. Úgyhogy ezeknél a nehéz témáknál én itt és most ezt tudom ajánlani, nem tudom, mit szólsz hozzá.
1: Igen, abszolút, és én abban reménykedem, hogy azon túl, hogy nehéz volt ez a téma, vagy nehéz lesz akár az elkövetkezők is, legalább egy felismeréssel, egy segítségnyújtással, vagy bármivel tudunk akár adni ilyen mankókat a hallgatóinknak, követőinknek, hogy ismerjék fel, kérjenek segítséget, vagy támogassanak másokat is.
0: Igen, mert hogy ebből én is nyerek, hogyha annyira szerencsés vagyok, és nincs bántalmazó kapcsolatom, de ha felfigyelek arra, hogy mi zajlik körülöttem, akkor tudatosítani fogom azt, hogy a bennem lévő megjelenő rossz érzések mihez kapcsolódnak. Tehát, hogy nem csak az, hogy tudok segíteni másoknak, vagy tudok valamit tenni másokért, hanem magamat is jobban fogom érteni és ismerni.
1: A mai beszélgetésünk végéhez érve köszönjük kedves hallgatóink figyelmét, áldott szép délutánt és áldott hétvégét kívánunk mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindnyájan egy nagy család tagjai vagyunk.
3: Nap mint nap tapasztaljuk,
4: hogy családjaink
5: a megélt örömök mellett
6: nehézségeket is tapasztalnak.
7: Egy-egy családtag támogatásra is szorul.
8: Nagy családunk tagjai is küzdenek nehézségekkel.
9: Sokan betegen, magányosan élnek.
10: És csupán a Mária Rádió hallgatásából merítnek erőt.
11: Azért, hogy továbbra is vigasztalást nyújthassunk elmagányosodott testvéreinknek.
12: Szükségünk van az önök további adományaira, támogatására.
13: A mennyei atya,
14: a szűzanya áldása
15: kísérjen minden adományozó családtagot.
16: Köszönjük, hogy a Mária Rádiót hallgatják!

Nagy szeretettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit a Csísumi stúdióból. Különös alkalomhoz érkezett el a ferences család, hiszen a centenáriumi ünnepség sorozat megkoronázásához érkeztünk, hiszen az idei évben Szent Ferenc atyánk tranzitusára, vagyis égbe költözésére emlékezünk. Erről már több műsorban beszéltünk, illetve a kedves hívek is több ferences templomban, illetve plébánia templomokban is hallották, hogy az idei évben Szent Ferenc év is van. A tranzitust, amint már többször elmagyaráztam, átmenetet jelent, átlépést e világból a másik világba. Ezt életünk végén éljük meg igazán, amikor hitünk szerint elhagyva e földi létet találkozni fogunk a jó Istennel. De ha végignézzük az életünket, akkor a tranzitus, az átmenet nem csak az életünk végén jelenik meg, hiszen egész életünk tele van átmenetekkel. Mindannyian átmenetekben élünk. Gyermekkorból felnőtt korba, tanulásból munkába, egyedül létből kapcsolatba, kapcsolatból családba, aktív életből az időskorba, egészségből olykor betegségbe, egyik élethelyzetből a másikba. És vannak olyan átmenetek is, amelyeket nem tudunk megválasztani. Például, amikor egy szeretett személyt elveszítünk, amikor a betegség kopogtat életünkben, amikor veszteségek érnek, egy költözés, egy kapcsolatnak a megszakadása. Egy-egy olyan élethelyzet, amelyről azt gondoltuk, hogy még évekig vagy évtizedekig ugyanúgy marad, aztán egyszer csak hirtelen minden megváltozik. És ezekben az átmenetekben gyakran azt szeretnénk, hogy minél gyorsabban túl legyünk rajtuk. Pedig lehet, hogy nem túl lenni kell rajtuk, hanem átmenni rajtuk, és ez nagy különbség. Nem csak túl lenni valamin, hanem átmenni rajta. Nem rohanni, nem elrohanni, nem letagadni. Nem úgy tenni, mintha nem történt volna semmi, hanem végig menni rajta, mégpedig Istennel. Assisi Szent Ferenc életében is voltak olyan helyek, helyzetek, amelyek segítették őt a nehéz időszakban. Mit tanulhatunk ezekből? Három ilyen hely különösen is fontosnak tűnik. Az első maga a teremtett világ. Szent Ferencről tudjuk, hogy szerette a természetet. El tudott vonulni az erdő csendjébe. Ott imádkozott, olykor sírt, nevetett, máskor énekelt. A természetben visszatalált önmagához és az Istenhez. A második hely, ami segítette Szent Ferenc atyánkat a kritikusabb időszakokban, az a templom. Az a hely, ahol halljuk az evangéliumot, ahol szentmisén veszünk részt, ahol imádkozunk, ahol csendben maradhatunk, ahol az eukarisztia előtt egyszerűen csak jelen lehetünk. A harmadik dolog pedig az az irgalmasságnak a gyakorlása. Szent Ferenc számára különösen a leprásokkal való találkozás volt döntő, hiszen Ferenc nem úgy gyógyult, hogy bezárkózott önmagába, hanem úgy, hogy kilépett önmagából és odafordult ahhoz, aki nála is rászorulóbbnak tűnt. És ez nagyon fontos üzenet a mai embernek is. Szent Ferenc atyánkról tudjuk, hogy undorodott a leprásoktól, és ez érthető is, érthető volt. Azonban egy alkalommal maga Ferenc irgalmasságot gyakorol vele a leprással, amikor találkozik, és ez a találkozás oly döntő erővel bírt Szent Ferencnek az életében, hogy a végrendeletében így fogalmaz, ami keserű volt számomra, az mind édessé változott. Mit is üzen ez az irgalmasságnak a gyakorlása a mai ember számára?
amikor krízisben vagyunk, természetesen szükségünk van arra, hogy önmagunkkal foglalkozzunk, de nem maradhatunk örökké önmagunk körül. Néha éppen az irgalmasságon keresztül találunk vissza az Istenhez. Amikor segítünk valakin, amikor meghallgatunk valakit, amikor meglátogatunk valakit, egy beteget. Sokszor arra gondolunk, hogy ha beteget látogatunk, mivel fogjuk vigasztalni őt. És az a beteg, aki elfogadta az ő tehetetlenségét, rászorultságát, az örömmel fogadja a látogatót, és amikor a látogató elhagyja a beteg szobát, akkor azt tapasztalja, hogy nem is annyira ő vigasztalta a beteget, mint a beteg adott neki vigaszt erőt, hogy folytassa az abba hagyottakat. Amikor nem fordulunk el attól, aki szenved, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy miközben másnak segítünk, mi magunk is gyógyulunk, gyógyultunk. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy nem csak személyes életünkben élünk meg átmeneteket, az egész világ változik. Bizonytalanság, gazdasági és társadalmi válságok, háborúk, jólét, identitáskeresés, rengeteg információ vesz körül bennünket, hogy mit taníthat ebben is Szent Ferenc. Talán először azt, hogy nem minden a mi feladatunk. Ez nagyon fontos felismerés. A média ma olyan mennyiségű információt zúdít ránk, amellyel egyetlen ember sem tud igazán megbirkózni. Hallunk politikai konfliktusokról, számtalan háborúról, gazdasági válságról, klímaváltozásról, a természet erőinek a felborulásáról, földrengésekről, árvízekről, szárazságról, társadalmi feszültségekről, tehát naponta több száz olyan hírt hallunk, amelyről úgy érezzük, hogy valamit nekünk is tennünk kell, vagy kellene. És közben sokszor elveszítjük annak felismerését, hogy mi is az, ami valójában a mi felelősségünk. Szent Ferenc a maga korában szintén egy válságokkal teli világban élt. Gondoljunk csak a keresztes háborúkra, vallási konfliktusok, társadalmi feszültségek vették körül, de ő nem a fegyveres küzdelmet választotta, nem az ideológiai harcot, nem azt, hogy mindenkit legyőzzön, aki másképpen gondolkodik, hanem a békét, a testvériséget, a megértést, Isten dicséretét, és mindez ma is nagyon fontos. Lehet, hogy nem tudjuk megállítani a világ összes háborúját, de tudunk békét teremteni a saját környezetünkben. Nem tudjuk megoldani az egész társadalom összes problémáját, de tudunk egy ember mellett ott lenni, jelen lenni számára. Nem tudjuk megváltoztatni az egész világot, de megváltoztathatjuk azt, amiben jelen vagyunk. És talán ebből születik az igazi testvériség. És így a centenárium megünneplésének a csúcspontján arra is gondolnunk kell, hogy nem csak Szent Ferenc atyánk élete bír üzenettel számunkra, hanem az ő tranzitusa is. Azt, hogy az élet nem egyszerűen megszületés és meghalás között eltelt idő. Az élet az út, átmenet, zarándoklat, és ennek az útnak minden egyes napja lehet felkészülés. Amikor megtanulunk elengedni, amikor megbocsájtunk, amikor bocsánatot kérünk, amikor nem ragaszkodunk görcsösen önmagunkhoz, amikor képesek vagyunk másokat elfogadni, amikor megtanulunk veszíteni, amikor megtanulunk bízni, amikor megtanulunk szeretni. Mindegyik egy-egy lépés, egy-egy kis tranzitus, átmenet, mindig az előzőből a következőbe, de úgy történik ez az átmenet, hogy az előzőből mindig magunkkal viszünk valamit, és beépítjük a következőbe, és így érkezünk el a legnagyobb átkeléshez. A keresztény hazomány ezért imádkozik a jó halál kegyelméért.
nem azért, mert a halál önmagában jó, hanem azért, mert kérjük, amikor elérkezik az utolsó átmenet, legyen bennünk hit, legyen bennünk remény, legyen bennünk szeretet, és legyen bennünk bizalom abban, hogy Krisztus előttünk jár. Kedves hallgatók, ebben a műsorban nem is annyira az elmúlásról, a nagy tranzitusról beszéltünk, hanem inkább arról, hogyan lehet jobban élni. Szent Ferenc számára a halál, a halálnővér tranzitus volt, átkelés, átmenet. És ehhez a tranzitushoz, átmenethez egész életében készült. Minden lemondásával, minden kiengesztelődésével, minden imájával, minden emberi kapcsolatával, minden szeretettel végzett szolgálatával, és talán nekünk is ezt érdemes megtanulnunk, eltanulnunk. Ma meghalhat bennünk valami, ami akadályozza az életet. Meghalhat bennünk az önzés, a harag, a sértettség, a görcsös ragaszkodás, a mindent kontrollálni akarás, és megszülethet bennünk valami más. Hit, remény és szeretet. Így válhat az egész életünk lassú, de biztos átkelésé. Önmagunktól Isten felé, a félelemtől a bizalom felé, az önmagunkba zárkózástól a testvériség felé, és végül az elmúlástól az élet teljessége felé. Szent Ferenc életének utolsó üzenete éppen ez. Ne úgy tekintsünk az életre, mint amely egyszer majd véget ér, hanem mint amely Isten felé tart. És ha valóban úton vagyunk, akkor egyszer majd a vég nem pusztán vég lesz, hanem tranzitus, átmenet, átkelés, megérkezés. Mert Krisztus már előttünk járt ezen az úton. Ezért az utolsó szó nem az elmúlásé, hanem az életé. Kedves hallgatók, Szent Ferenc tranzitusára emlékezve, mi is más szemmel tekinthetünk életünk átmeneteire. Mindarra, amit el kell engednünk, mindarra, amin keresztül kell mennünk, és mindarra, ami előttünk áll. Ferenc arra tanít bennünket, hogy az élet útján nem vagyunk egyedül. Krisztus előttünk jár, és amikor elérkezik a legnagyobb átmenet, akkor sem a semmibe lépünk át, hanem annak a szeretetnek a teljességébe, amelyből életünk fakadt. Tanuljunk meg úgy élni, hogy egyszer majd el tudjuk engedni. Tanuljunk meg úgy szeretni, hogy legyen kitől elbúcsúznunk. És tanuljunk meg úgy bízni Istenben, hogy életünk minden átmenetében felismerjük, ő velünk van. Szent Ferenc a naphimnuszban a halált nem ellenségként, hanem nővérként köszönti. Kérjük az Urat, hogy adjon nekünk is olyan hitet, reményt és szeretetet, amely képessé tesz bennünket arra, hogy életünk útján örömben és szenvedésben, kezdetben és búcsúban egyre közelebb kerüljünk hozzá. Lépjünk hát együtt Szent Ferenccel az útra, a félelemből a bizalom felé, a bezárkózásból a testvériség felé, az önmagunkhoz való ragaszkodásból az önátadás felé, és végül az életből az örök élet felé. Assisi Szent Ferenc, aki életeddel megtanultad szeretni Istent, a testvéreket és a teremtett világot, kísér bennünket is ezen az úton, hogy amikor elérkezik a mi tranzitusunk, mi is bizalommal mondhassuk, Uram, fogadj magadhoz!

0: A centenárium ünnepség sorozat kiemelkedő napjai október 3-a és 4-e, amikor is október 3-án Szent Ferenc atyánk tranzitusára, vagyis égbe költözésére emlékezünk, október 4-én pedig az ő ünnepe van. A műsor hátra levő részében ismertetem, hogy az egyes ferences kolostorokban mikor és hogyan ünneplik meg Szent Ferenc atyánk tranzitusát és ünnepét. Ennek értelmében Csíksomjón október 3-án reggel 7:30 zarándoklat indul a 3-as kereszttől Csíksomjóra. Délután 2 órától a Márton Áron főgimnáziumnál lehet csatlakozni a zarándoklathoz. Délután 4:30 és 5:30 között imaóra lesz a Csíksomjói kegytemplomban, amelyet 5:30 Szent Ferenc atyánk tranzitusának megünneplése követ. Majd 6:00 Szent Mise, rózsafűzér és gyertyás körmenet zárja a nap közös ünneplését. Még mindig Csíksomjón, október 4-én, Assisi Szent Ferenc atyánk ünnepén, a Csíksomjói kegytemplomban reggel 8, délelőtt 10:30 és 6:00 lesznek szentmisék. 12:00 a 10:30-es szentmisét követően folytatódik az Így is lehet élni 4 alkalom Szent Ferenc nyomában című programsorozat. A soron következő előadás címe Assisi Szent Ferenc, Isten trubadúrja. Előadó dr. Gábor Csilla, szociális testvér, egyetemi tanár. A programsorozat Szent Ferenc életén és lelkiségén keresztül olyan kérdéseket jár körül, amelyek ma is megszólíthatják az embert. Hogyan lehet élni Istennel, szabadságban, szépségben, kapcsolatainkban és önmagunkkal összhangban? Désen, október 3-án, Szent Ferenc atyánk tranzitusán, a dési ferences templomban több programmal emlékeznek meg Assisi Szent Ferenc tranzitusáról, vagyis boldog haláláról. Október 3-án délelőtt 10:00 román nyelvű szentmisét mutatnak be, amelynek keretében színdarabot is előadnak. Az előadás Szent Ferenc életének és lelkiségének jobb megértését segíti. Szintén a dési ferences templomban délután 17:30 magyar nyelven Szent Ferenc nyomában címmel 8 állomásos ferences útat járhatnak végig a résztvevők. A program Szent Ferenc életének és lelkiségének fontosabb mozzanatain keresztül keresi a választ arra, hogy mit üzenhet Ferenc öröksége a mai ember és a mai világ számára. Majd 6:00 szentmisét mutatnak be, amelynek végén elvégzik Szent Ferenc atyánk tranzitusának szertartását, megemlékezve a Szeráfi atya boldog haláláról és az örök életbe való átköltözéséről. Október 4-én a dési ferences templomban reggel 8 és délelőtt 10:00 lesznek szentmisék. Az ünnep alkalmat ad arra, hogy a ferences közösség és a hívek együtt adjanak hálát Szent Ferenc életének és tanúságtételének ajándékáért, és kérjék közbenjárását közösségeikért és a mai világért. Gyergyószárhegyen, október 4-én, a Gyergyószárhegyi ferences templomban reggel 8 és délelőtt 10:00 lesznek az ünnepi szentmisék, a Szárhegyi és a Gyergyószentmiklósi ferences világi rendi közösségek a ferences testvérekkel és a Gyergyó medencei hívekkel együtt adnak hálát közösen Szent Ferencért és a ferences lelkiségért. Kaplonyban szeptember 29-én 7:30 ferences óra keretében a résztvevők Szent Ferenc halálának eseményeivel és a tranzitus szertartásával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Az elmélkedés és a közös imádság Szent Ferenc életének utolsó óráit és az egyházban élő tranzitus hagyományát idézi fel. A szervezők mindenkit szeretettel várnak. Október 3-án Szent Ferenc atyánk tranzitusának ünnepén a kaplonyi ferences templomban délután 5:00 ferences rózsafűzére kerül sor, majd 6:00 szentmisét ünnepelnek. A szentmise keretében megemlékeznek Szent Ferenc atyánk boldog haláláról, és elvégzik a tranzitus szertartását. Október 4-én a kaplonyi ferences templomban reggel 7, délelőtt 8:30, délelőtt 10 órától és este 6 órától lesznek szentmisék. Az ünnepen a hívek közösségben adnak hálát Szent Ferenc életéért és tanúságtételeiért, és kérik közbenjárását közösségeikért, családjaikért és az egyházért. Kolozsváron október 3-án a Ferences templomban este 6 órától ünnepi szentmise lesz. A szentmise keretében elhelyezik Szent Ferenc atyánk ereklyéit a Szent Ferenc oltáron, majd elvégzik a tranzitus szertartását, amelyben megemlékeznek Szeráfi Szent Ferenc boldog haláláról és az örök életbe való átköltözéséről. Október 4-én, Assisi Szent Ferenc ünnepén, a kolozsvári Ferences templomban délelőtt 9 órától és déli 12 órától lesznek szentmisék, majd délután 6 órakor Flavio Campa, olasz zenész és producer tanúságtételére és zenés előadására kerül sor, Isten szeretet, ezért az ő kezéből nem származhat más, csak szeretet címmel. Az ez során személyes tanúságtételen és a zenén keresztül kerülhetnek közelebb a résztvevők Szent Ferenc lelkiségéhez és az evangélium öröméhez. Székelyudvarhelyen, október 3-án, Szent Ferenc atyánk tranzitusának a napján, délután 5 órától ünnepélyes ferences rózsafűzére várják a híveket, majd 6 órától ünnepi szentmise lesz, amelyet excellenciás és főtisztelendő Kerekes László segédpüspök atya mutat be. A szentmise végén elvégzik Szent Ferenc atyánk tranzitusának szertartását, amelyben megemlékeznek Assisi Szent Ferenc atyánk boldog haláláról és a mennyei hazába való átköltözéséről. A szertartás követően lehetőség nyílik arra, hogy a hívek leróják tiszteletüket Szeráfi Szent Ferenc atyánk ereklyéje előtt, és imádságban kérjék közbenjárását. Október 4-én, Assisi Szent Ferenc ünnepén, a székelyudvarhelyi Ferences templomban ünnepi szentmisékkel és közös imádsággal emlékeznek meg rendalapító atyánkról. A szentmiség délelőtt 9 és este 6 órától kezdődnek. A különböző helyszíneken megvalósuló zarándoklatok, imádságok, szentmisék, tranzitus szertartásának a megünneplése, az előadások, a tanúságtételek és a közösségi alkalmak egyetlen közös ünneplés részesei. Szeretettel várunk mindenkit, hogy együtt ünnepeljünk, együtt adjunk hálát, és együtt induljunk tovább Szent Ferenc nyomán Krisztus felé.
1: A Ferences Mozaik című műsort hallották itt a Mária Rádióban. A műsor szerkesztője és vezetője Urbán Erik Ferences atya.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái: Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde a francia elnöki palotában. A Szent Atya beszéde a párizsi UNESCO palotában. A béke védelmét az emberek lelkében kell kiépíteni. Leó pápa homíliája a párizsi Notre-Dame székesegyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Mai adásunkban beszámolunk 14. Leó pápa négynapos franciaországi apostoli útjának első napjáról. A Szent Atya péntek reggel 8 órakor indult Rómából, és 10 órakor érkezett a párizsi repülőtérre, ahol a francia köztársasági elnöki pár fogadta. Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde. 14. Leó pápa pénteken délben a francia köztársasági elnök hivatalos rezidenciáján, a párizsi Élysée palota dísztemében találkozott az ország politikai és vallási hatóságaival, a civil társadalom, a gazdasági és a kulturális élet képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival. Emmanuel Macron francia köztársasági elnök üdvözlő beszédét követően Leó pápa hálás köszönetét fejezte ki a meghívásért és üdvözölte a hatalmas kulturális és vallási öröksége rendelkező ország minden lakóját. Származások sokszínűsége hozzájárul a demokratikus élet gazdagításához, állapította meg Leó pápa, majd arról biztosította hallgatóit, hogy Franciaország nagyon gyakran szerepel imáiban, mivel nem feledkezik meg a normandiai és a Béarnais család gyökereiről. A pápa útja Párizsban kezdődik, amelyet a fényvárosa, Ville Lumière néven emlegetnek. Franciaország évszázadok óta kulturális, művészeti és szellemi világító toronyként ragyog, és az egész világon hozzájárult a népek szellemi fejlődéséhez. A kiemelkedő francia gondolkodók, akik egyúttal mélyen hívő katolikusok is voltak, rámutattak, hogy a tudományok, a művészetek, az irodalom és a filozófia nagy mértékben hozzájárulhatnak az emberiség javához, amikor a szép, a jó és az igaz keresésére irányulnak, hogy a világnak élete legyen, utalta a pápa franciaországi apostoli látogatásának jelmondatára. A számos területen megmutatkozó kiváló francia szakértelem, a savoir-faire, kiemelkedő szerepet játszott a párizsi Notre-Dame székesegyház nagyszabású helyreállítási munkálataiban, amelyekben számos magán és állami intézmény vett részt. A székesegyház újbóli megnyitása a remény szimbóluma, a közös erőfeszítés révén megvalósult egység tanúságtétele. Franciaországnak a kereszténységből merített szellemi, kulturális, intellektuális, művészeti és misszionáriusi ereje ma az egész világon felragyog. Az ország nemzeti elmondata, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség egyetemes etikai követelmények, amelyek az evangéliumi üzenetben is kimeríthetetlen forrást találnak. Az emberi méltóság, az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartásának kérdése minden korszakban felmerül, és párhuzamosan kell lépést tartania a társadalom fejlődésével és a technikai haladással, fejtette ki beszédében Leó pápa, majd idézett Magnifica Humanitas, a csodálatos emberség kezdetű enciklikájából, amelyben felhívta a figyelmet a haladást erősegítő technológiai eszközök kétértelmű arcára, amelyek kárt okozhat, hanem a jóra irányítják őket. A pápa újból határozottan kijelentette, hogy az élethez való jog védelme minden emberi jog elengedhetetlen alapja. Felhívta a figyelmet a tudomány és a technológia torzulásának veszélyére, és erőteljesen elítélte a béranyaságot, a szervkereskedelmet, a tervezett halál lehetőségének felkínálását. Az egymás iránti tisztelet és minden ember élet védelme mindannyiunk közös felelőssége, mondta a pápa, majd a laicitás témáját érintette. Az igazi laicitás célja, hogy az állam és a vallási intézmények párbeszédet folytassanak egymással, és egyesítsék erőjüket a közjó szolgálatában, hogy a világnak élete legyen. A pápa elismerjen szólt a Szentszék, a francia katolikus egyház és a francia kormány közötti párbeszédről, amely értékes az egész társadalom jóléte szempontjából. Franciaország és a katolikus egyház évszázadok óta együttműködik a keleti keresztények szolgálatában. Ennek példája a Keleti Iskolánk Alapja nevű kezdeményezés, amely 2021 óta lehetővé tette több mint 260 közel-keleti oktatási intézmény, köztük 7 libanoni egyetem és a Betlehemi Egyetem támogatását. Utalással a Közel-Keletre, ahol 2000 évvel ezelőtt megszületett a béke fejedelme, a pápa azokra a népekre irányította a figyelmet, akiket ma is a háború csapása gyötör. Csak akkor tudjuk megépíteni a szeretet civilizációját, ha elismerjük, hogy szükségünk van egymásra, idézett Leó pápa első enciklikájából. Beszéde végén Leó pápa ívul biztosította Franciaország lakóit, hogy buzgón imádkozik gyönyörű országukért. A boldogságos Szűz Mária, Franciaország fővédőszentjének anyai közbenjárására bízta kívánságát, Isten adjon békét, egységet és jólétet, hogy a világnak élete legyen.
1: Que Dieu bénisse la France.
0: Majd Isten áldását kérte Franciaországra és az összes franciára.
2: XIV. Leó az UNESCO-ban. A béke védelmét az emberek lelkében kell felépíteni. Franciaországi apostoli útja első napján, szeptember 25-én délután a Szent Atya a nevelés, a tudomány és a kultúra felelősségéről, az emberi méltóság védelméről, a mesterséges intelligencia kihívásairól és a béke építéséről szólt. Az UNESCO a II. Világháború után abból a felismerésből született, hogy a politikai és gazdasági megállapodások önmagukban nem elegendőek a tartós békéhez. Alapokmánya szerint, mivel a háborúk az emberek lelkében születnek, az emberek lelkében kell felépíteni a békevédelmét. 14. Leó a szervezet tagállamainak képviselői előtt hangsúlyozta. Az emberiség jövője minden ember elidegeníthetetlen méltóságának tiszteletétől függ. Az UNESCO olyan hely, ahol az emberiség önmagáról, saját történelméről és jövőjéről gondolkodik. Egyetlen nevelés sem lehet teljes, ha nem néz szembe az élet értelmének kérdésével, hangsúlyozta a pápa. Szent II. János Pált idézve rámutatott, nevelni azt jelenti, hogy segítjük az embert többnek lenni, és nem csupán többet birtokolni. Korunk alapvető kérdése ezért az, hogy mit jelent embernek lenni. Mindannyian másokra utalva születünk, gondoskodásra és szeretetre szorulunk. Fiak és leányok vagyunk, tehát egymás testvérei. Ha erről megfeledkezünk, az életet már nem ajándéknak, hanem kihasználható árucikknek tekintjük. Az emberi szabadság pedig akkor szép, mutatott rá 14. Leó, amikor a jó és az igazság felé irányul, és eltorzul, amikor önkénnyé, erőszakká és hatalomvágyjá válik. A pápa az emberi művek legszörnyűbbikének nevezte a háborút, amelyben maga a tudomány is a pusztítás szolgálatába állhat. A történelem megmutatta, hogy a bölcsességtől elszakított tudomány pusztító fegyverré, az ideológiának alárendelt kultúra propagandává, az igazságról lemondó nevelés pedig a lelkiismeret manipulálásának eszközévé válhat. Az új technológiáknak az embert kell szolgálniuk, és nem válhatnak az uralom új eszközeivé, hangsúlyozta 14. Leó. Külön szólt a mesterséges intelligenciáról, figyelmeztetve arra, hogy az ember értékét soha nem lehet hatékonysággal vagy teljesítménnyel mérni. A betegség, a szenvedés és a kiszolgáltatottság sem csökkenti az emberi méltóságot. A gyorsabb kommunikáció sem feltétlenül jelent igazabb kommunikációt. Az információ bőséges, de nem azonos a bölcsességgel, mutatott rá 14. Leó. A mesterséges intelligencia képes adatokat összekapcsolni, de nem tud válaszolni az emberi lét értelmének kérdéseire. Az ember nem élhet értelem nélkül, az értelem az elme oxigénje, fogalmazott a pápa. Etika nélkül a tudomány elveszítheti értelmét és megszűnhet az emberi méltóság szolgálatában állni. A Szentatya ezért különösen a gyermekek és fiatalok védelmére szólított fel. Kiszolgáltatottságuk a digitális korban soha nem válhat kizsákmányolásuk lehetőségévé. 14. Leo két bibliai képpel világította meg az emberiség előtt álló választást.
3: I'd like to appeal to two images from the Bible.
2: Bábel az uralommal kikényszerített egység jelképe, amelynek kísértése ma is jelen van a testvériség nélküli globalizációban és az ideológiai kényszerben.
3: The Tower of Babel represents a unity imposed

0: idősekkel, a migránsokkal és a menekültekkel. A pápa a teremtett világ védelmére is kitért, hangsúlyozva, hogy az ökológiai válság egyben antropológiai válság is. Beszéde végén 14. Leó a nemzetközi intézmények szerepéről szólt. A világ olyan kihívásokkal néz szembe, amelyeket egyetlen állam sem képes egyedül megoldani, miközben maguk ezek az intézmények is bizalmi válságot élnek át. Ezért újra meg kell tanulnunk bízni abban, hogy a különbségek nem feltétlenül jelentenek fenyegetést, és az őszinte párbeszéd közös jót teremthet. Nem naív optimizmusról van szó, amely nem vesz tudomást a nehézségekről, hanem arról, hogy kitartsunk a reményben. A jó mindig lehetséges, hangsúlyozta Leó pápa. A vallási hagyományoknak is fontos szerepük van ebben, mert őrzik az élet eredetére és végső értelmére vonatkozó kérdéseket. Az emberiség arra kapott meghívást, hogy olyan népek szövetségét építse, amelyek egyetlen atya gyermekeiként testvérnek ismerik fel egymást. 14. Leó végül különösen a fiatalokhoz fordult. Arra kérte az UNESCO képviselőit, hogy a nevelés, a tudomány és a kultúra eszközeivel erősítsék közös emberi mi voltunk tudatát, és fáradhatatlanul dolgozzanak a béke építésén.
1: Leó pápa homíliája Notre Dame székesegyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Pénteken délután 4-6-kor kezdődött Leó pápa vezetésével az egyház esti vesperán simája, a tűzvész után felújított és újból felszentelt Notre Dame katedrálisban, amelyen a francia katolikus egyház püspökei, papjai, diákonusai, a megszentelt élet női és férfi képviselői, valamint szeminaristák vettek részt. Az imaórán a Szentatya homíliát tartott, amelyben a székesegyház újjáépítéséről, a katedrális szimbolikájáról, missziós küldetéséről, a liturgia, mint forrás lélekkel teli ünnepléséről tanított. Homiliája kezdetén a Szentatya megemlékezett a 7 évvel ezelőtti félelmetes pusztító tűzvészről, amelyet az egész világ lélegzett visszafojtva figyelt. Már akkor is riadtan emeltük fel tekintetünket, felismerve emberi alkalmatlanságunkat az elképzelhetetlennel szemben. Abban a drámai órában rájöttünk, hogy a Notre Dame több mint egy emlékmű, és az újjáépítésben való egyöntetű részvétel is annak ragyogó eredménye jelzi, hogy itt egy nép szíve dobog, és egy olyan civilizáció élő központjában vagyunk, amelyben múlt és jövő összeölelkeznek. A pápa szívesen jött a francia egyház ezen szimbolikus helyére, mert a katedrálisba lépve annak szépsége az ember nyugtalan szívéhez szól és békére hív. Elismeréssel szólt a restaurálásban résztvevő állami és egyházi intézmények és magánszemélyek sajátos hozzájárulásairól, amely támogatta a katedrálisban megnyitott új kulturális, egzisztenciális és spirituális utak létrejöttét, mint például a bejárat mellé helyezett keresztelőkút. Kitágult a rekonstrukció révén a találkozásra, a befogadásra és a részvételre szánt tér is, amiről a püspökök és papok jó példát vehetnek. Leó pápa az imaóra Szentpáli tanítását, Isten elküldte közénk fiát, alkalmazta a mai helyzetre. Isten fia közénk jött a mi világunkba, amelyben a mai keresztények sem riadnak vissza a bonyolultságtól, mert maga Isten hívta őket arra, hogy kövessék fiát a nyomorúsággal és jósággal teli világban. A katedrális egyszerre tárja fel a világot átható sötétséget, ám sokkal radikálisabban mutatja Istennek a halál felett aratott győzedelme szeretetét. A katedrális kereszt alakú alaprajza, ahol kő és fény összeolvad, a föld és az ég találkozását idézi. Összegyűjt és rendszerezi a történelem eseményeit, amelyeket emberi örömök és szenvedések szőnek át, tolmácsolta a Szentatya templom szimbolikáját. Az egyház identitása a megtestesülésből fakad, ezért a keresztény közösség nem lehet zárvány, sokkal inkább az ősi katedrálisok mintájára a befogadás, a tisztelet, a kinyilatkoztatás és az értelem terét kínálja fel mindenki számára, és kész befogadni nem csak a közelit, hanem a távoli perifériát is, mégpedig egy egyszerű és jó akaratú missziós jelenléttel, amely áthidalja a kulturális különbségeket és begyógyítja a társadalmi sebeket. Minden templomnak rendeltetése az imádság és Isten dicsérése.

0: dicsérete.
1: Et de la prière et la louange de Dieu.
0: Benne annak legmagasabb formájával, Krisztus megújított megváltói áldozatával az Eukarisztiában. A templom a liturgia Isten dicsérete nélkül lélektelen üres tér, az átalakítást éve most a templom tér közepére, az épület szívébe helyezett új oltár a hívek élő közösségét gyűjti össze. Egyház ott van, ahol Isten dicséri, szögezte le Leó pápa. Az egyház élő organizmus, amely az Isten dicséretben összegyűjti mindazt, amit a kultúra és a hagyomány rábízott, és hogy az egyház olyan test, amely éppen az ünnepléssel mondja el mindenkinek létezése okát. Itt az ének, a szavak és a liturgikus gesztusok nemes egyszerűsége sokak számára béke oázisát jelentik, ahol megtapasztalhatjuk a legnagyobb szeretet szerzőjének jelenlétét, aki az idő teljességében Isten küldötteként eljött hozzánk. A Szentatya nagy szeretettel arra kérte a misélő papságot, hogy a liturgikus ünnepléseket mindig méltósággal, tisztelettel teli végezzék, legyenek tudatos örökösei az egyházatyáknak és a szenteknek, akik rájuk hagyományoztak a liturgia mélységes jelentését és szépségét. A liturgia az élet tükre marad, a legnagyobb ajándék, amit megoszthatunk. A papokat arra biztatta, hogy a Péter utódja és az egyház iránti közösséget helyezzék személyes érzékenységeik fölé, és ápolják Isten népének egységét. A Krisztus követésében szolgálnak püspökök, papok, szeminaristák és szerzetesnők elkötelezettségét megköszönve, a pápa arra hívta őket, hogy soha ne hanyagolják el az Úrral való barátságukat, idézve Madeleine d'Albrel gondolatát. Ima nélkül nem szerethetjük a szeretet Istenét. Lehetünk szolgái, harcosai, sőt tanítványai is, de ima nélkül az atyának szeretetteli gyermekei és Jézus Krisztusnak barátai sohasem lehetünk. A város szívében a nyitott székesegyház olyan közösségele, amely dicséri az Urat és ápolja a vendég szeretetet. Végül 14. Leó pápa Franciaország lelkipásztorainak és az Istennek szentelt élet képviselőinek a hivatását abban jelölte meg, hogy legyenek ennek a nyitott egyháznak az első őrei, olyan egyház köveiként, amely reménykedik és nem fél a jövőtől. Zárt a péntek esti homíliáját a Szentatya a párizsi Notre-Dame székesegyházban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, és az önök ima szándékaikat, ima kéréseiket fogadom a következő negyed órában, innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból. Imára készülünk, az örvendetes rózsafüzért fogjuk elimádkozni a tasnádi önkénteseinkkel és a rózsafüzér társulat tagjaival együtt, felajánlva elsősorban hálából minden önkéntesünkért, adományozónkért, azokért, akiknek fontos a Mária Rádió, fontos Isten országának építése, fontos a szívbéli megtérés, az ima. Felajánljuk ugyanakkor betegekért, ágyhoz, házhoz kötött betegekért, gyerekekért, szenvedőkért, többek között imát kértek egy fiatal emberért, aki nagyon súlyos balesetet szenvedett, leesett, és úgy értettem, hogy a háztetőről a sürgősségem van, a családja kéri, hogy így a Mária Rádión keresztül is kapcsolódjunk össze, és imádkozzunk érte. Imádkozzunk mindazokért, akik a háborúban vesztették el szeretteiket, vagy éppen kényszerítik őket a harcra, hiszen sok fiatal mondja, hogy elmenekül, hogy ne kelljen háborúba mennie. Imádkozzunk a békéért. A szokott módon hívhatnak 0259 420 555, vagy 0359 420 555, bármelyik számot tárcsázhatják. Sajnos a honlapunk még mindig nem működik, valami gond van, nem saját hibánk. Így csak SMS-ben írhatnak a 0758 420 555-ös számra. Arra kérem a kedves hallgatókat, hogyha élőadásba kerülnek, akkor ne felejtjék a háttérben kikapcsolni a rádiókészüléket. Köszönöm szépen. És már is van egy telefonálónk. Szeretettel köszöntöm, itt a Mária Rádió. Mindörökké, amen.
1: Szeretném ezt a rózsafüzért felajánlani a szüleim lelküdvéért, az egész barátaimért, rokonaimért, nagyszüleimért, a kispapakért, minden várandós kismamáért, mindenkiért, aki rászól a imádságunkért, a Mária Rádió nagy családjáért, hiszen ez önökkel vagyok egész nap, és mindenkiért, aki imádságra szól, és a mi imádságunkra van szorulva, és szereti a Mária Rádiót. Köszönöm, meghallgattak Misi után az imádokat. Istenem, Jézus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, kedves Misi, hogy mindig velünk imádkozik. Köszönjük, hogy értünk is imádkozik. Közben érkeztek imakérések, ezt a rózsafüzért és a mai szentmiséket felajánlom testvéremért, az ő gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned, Imréért imádkozom. Halló, itt a Mária Rádió. Halló. Mindörökké, amen, köszöntöm szeretettel.
2: A rózsafűz és a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért is. A bemondott imákért, amit be tetszett mondani, részese vagyok benne. A levénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, a rossz akaró embereiért, mert a közös ima segít. Azért mindig iparkodok, hogy bejussak. A lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a család békességére és az drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, az egész halottaimért, az úton lévőkért, a betegekért, minden javakaratú emberekért, és a háború megszűnéséért, és a gonosz emberekért, minden gonosz emberekért imádkozok. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, együtt imádkozunk, hogy a szeretet átitasson minden gonoszságot. Hiszek abban, hogy úgy, ahogy Jézus a bort ahogy a vizet borrá változtatta a kánai mennyegzőn, úgy minden gonoszságot szeretetté tud formálni, és ebben mi kell eszközök legyünk, hogy az ő szeretetét kivigyük a világba. A ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, Jóisten is a szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukban. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió. Halló.
2: Kértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzést felajánlom hálából a kaput kegyelmekét. Az egészség, a gyógyulásomért, a családomért, a dolgozó gyermekeimért, unokáimért, halottaim lelki üdvéért és minden betegét. Köszönöm szépen, hogy megtetszettek hallgatni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Nagyon köszönjük a hívását.

0: Ezt a rózsafűzért felajánlom a nővérem Ildi és szüleim Bartus Teréz és Sándor lelkük üdvéért. Nyugodjanak békében, köszönöm, Melinda írta. Rózsafűzért felajánlom szüleim lelkük üdvéért, a családomért, testvéremért, Attiláért, anyósomékért, egy mindennapos hallgató írtam. Mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse hidegségről írták. Halló, itt a Mária Rádió. Mindörökké, amen.
1: Ezt a szent olvasó, szent misét önökkel felajánlom önökért, a drága szülönök, szívesken az áldásos munkájukat, felajánlom a szomszédom kérésére, a szüleimért, Isten Martoni Néhai Bodó Ignác bácsi, lelkeüdvét 30 éve mondta, és neje 67 éve, imádkozik érte, fia Ferenc és családja. A Jóisten nyugtassa, adjon örök boldogságot, nyugodjanak békébe az Úr Jézus Szent nevébe, és felajánlom minden halottét, betegét. A Jóisten adjon gyógyulást a betegeknek, a halottaknak örök nyugodalmat. Isten fizetség megtettetek hallgatni, képezték a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, és azt, hogy velünk együtt imádkozik. Ezt a rózsafűzért felajánlom férjem szabadulásáért, és felajánlom a családunkért, hogy a gonosztól megszabaduljunk. Unoka öcsém gyógyulásáért ajánlom a rózsafűzért, Isten fizesse, Mária írta. A mindennapi imát hálából az egész családért ajánlom, testi-lelki gyógyulásért, Istenem könyörülj rajtunk, és imádkozom a problémáink megoldásáért. A mai nap imádságait felajánlom elhunyt Pál János Tibor lelke üdvéért, nyugodjon békében. Gréta írta Ibán falváról. Remélem, jól olvastam ki a helyiség nevet. Minden imád szent misét felajánlok Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvére Büske lelkük üdvéért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Egy volt szomszéduk, imádkozik értük. A rózsafűzért felajánlom a fiam gyógyulásáért, köszönöm. Mai rózsafűzért felajánlom minden betegért, a Mária Rádió dolgozóiért, hallgatókért, anyagi gondok megoldásáért és minden problémánkért. Halló, itt a Mária Rádió. Ez sajnos megszakadt, bátorítom a kedves hallgatót, próbálkozzon újra.

Ezt a rúzsafüzért felajánlom édesapám lelke üdvéért, aki 20 éve hagyott itt minket. Isten fizesse. Édesapánkért, Pál, idős Pál Balázsért és édesanyánkért, az ők lelkük üdvéért imádkozunk. Ezt a rózsafüzért felajánlom fiam gyógyulásáért, Jézusom, segítsd meg őt. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, felajánlom idegenben dolgozó gyermekemért, a szűzanya takarja bevédő palástjával, továbbá a békéért és önökért is imádkozom, egy édesanya írta.

0: valamiért nem sikerült a kedves hallgatókat élőadásba kapcsolni. Bátorítom, hogy próbálkozzanak újra. Halló, itt a Mária Rádió, élőadásban van. Szeretettel köszöntöm. Halló? Itt a Mária Rádió. Mindörökké elmen, nagyon-nagyon halkan hallom.
1: Szeretnék imádkozni a bizonyához, hogy adjon segítségemet, egészséget. Nekem a férjem egészségét, egyémnek az egészségét, a húgom egészségét, három fiúcsának az egészségét, hogy a Jóisten segíjen neki, örüljön meg mindennel, szabálmas betegséget, sőt bajoktól minket. És most felajánlom édesapámnak, édesanyámnak, adjan szeretni vidalmat. A gonosz lélek távozásától kérem az bizonyámot, hogy hallgassa meg a kérésemet. Adj erős egészséget neki.
0: Úgy legyen, köszönjük szépen a hívását, együtt fogunk imádkozni ezen szándékért, és minden szándékot az Úr elé viszünk. Hívjuk a kedves hallgatókat, hogy ha tehetik, akkor kapcsolódjanak be az imába. A Tasnádi Rózsafüzér Társulat tagjaival imádkozunk. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Önöket a Tasnádi Szűz Mária neve plébániáról. Kérjük Önöket, ha tehetik, imádkozzák velünk az örvendetes rózsafűzért. Telelájunk beteg légiós testvérünk gyógyulásáért, minden betegért, papi és szerzetesi hivatásokért, szentatyánkért, püspökünkért, papjainkért, holtak lelki üdvéért, a tisztított tűzben szenvedő lelkekért, a háború megszűnéséért és a világ békéért. Hiszek egy Istenben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Igében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokoly tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak érzalmadra.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent élektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Lélektől.
1: Mikében kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyok között Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Ezekben most és mindörökké, amen. Ó Jézus, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentül a világra szültél.
1: Asszonyunk, üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentül a világra szültél.
1: Asszonyunk, üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentül a világra szültél.
1: Asszonyunk, üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentül a világra szültél.
1: Asszonyunk, üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűztől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi Atyánk, akikben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, te szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek,
1: igében kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Igében, kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk, Isten, kinek egyszülötte élete, halála és feltámadása által az örök élet jutalmát megszerezte nekünk, engedd kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasója elmondásával megemlékezvén utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
5: Béke királynője,
1: könyörögj érettünk.
5: Csíksomolyói segítő Szűzanya,
1: könyörögj érettünk.
5: Mária rádió királynéja,
1: könyörögj érettünk.
5: Litánia, Loretoi litánia. Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez.
1: Krisztus kegyelmez.
5: Uram irgalmaz.
1: Uram irgalmaz.
5: Krisztus hallgass minket.
1: Krisztus hallgass minket.
5: Krisztus hallgass meg minket.
1: Krisztus hallgass meg minket.
5: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk.
5: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk.
5: Szentlélek Úristen,
1: irgalmaz nekünk.
5: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmaz nekünk.
5: Szentséges Szűz Mária,
1: könyörög életünk.
5: Istennek Szent Anyja,
1: könyörög életünk.
5: Szüzek Szent Szüze,
1: könyörög életünk.
5: Krisztus Szent Anyja,
1: könyörög életünk.
5: Isteni kegyelem Anyja,
1: könyörög életünk.
5: Tisztaságos Anya,
1: könyörög életünk.
5: Szeplőtelen Szűzanya,
1: könyörög életünk.
5: Sérelem nélkül való Anya,
1: könyörög életünk.
5: Szűzvirág Szent Anya,
1: könyörög életünk.
5: Szeretetre méltó Anya,
1: könyörög életünk.
5: Csodálatos Anya,
1: könyörög életünk.
5: Jó tanács Anya,
1: könyörög életünk.
5: Teremtőnk Anya,
1: könyörög életünk.
5: Üdvözítőnk Anya,
1: könyörög életünk.
5: Nagy okosságú Szűz,
1: könyörög életünk.
5: Bölcsesség menedéke,
1: könyörög életünk.
5: Szomorúak vigasztalója,
1: könyörög.

0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazd nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, adj Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor szepőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Oldalmad alá futunk, Istennek, Szent Anyja,
1: könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oldalmad meg mennyünket minden veszedelemtől, mindenkor dicső és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engesztel meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Most segíts meg, Mária,
1: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlati van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői máját gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyen hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinknek.

ajándéka Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntjük a kedves rádió hallgatókat Ótelekrő, a Szent Kereszt felmagasztalása plébánia templomból. Szent misét közvetítünk, amelyet Heinrich Rózsef plébános mutat be. A lektor Talpai Gábor. A kántori szolgálatot ellátja Tifán Bálint. Lélekbe kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Az igazak üdve az Úrtól való, az Úr oltalmazza őket szenvedése idején. Most testvéreim, üdvözlöm a jelenlévő híveket, és a Mária Rádiónak a hallgatóit. Ebben a szentmisében két elhunyt testvérünkért imádkozunk. Egy családból haltak meg 3 hét leforgása alatt, az egyik 1 éve, a másik 6 hete. 51 és 53 évesek voltak. Imádkozunk elhunyt szerette kedves testvérpárért, a Jóisten irgalmazzon nekik, fogadja be az örök hazába, a szüleiknek pedig imádkozunk a megnyugvás kegyelméért. Ma is költői sorokat olvasunk a Prédikátorok könyvéből. Milyen szép hasonlatokat láthatunk itt, hogyan tekintünk magunkra és korunkra. Értékeljük a testi valóságunkat, és hogyan használtuk és használjuk testőreinket, harcosainkat, a világra nyíló ablakainkat. Miként gondoskodunk magunkról, az egészségünkről, a lelki egészséghez szükséges, hogy a testünk is egészséges legyen. Meg kell találni persze a helyes egyensúlyt, hogy ne csak magamutogatás legyen az egészséges életmódunk. Érdemes beiktatni a napi rendünkben a sétát, figyelni arra, hogy mit és mennyit eszünk és iszunk. Vigyázz tehát, mert visszatér a por a földbe. Csak egyetlen életünk van, amit Istentől kaptunk ajándékba. Ezért vigyázzunk rá. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg vétkeinket, s vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, dicsőítsen téged könyörgő szavunk, amikor Szent Kozma és Damján vértanukra emlékezünk, gondviselő jóságoddal örök dicsőséget adtál nekik, minket pedig segíts hathatós kegyelmeddel, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány a Prédikátor könyvéből. Az ifjúkor ajándékait Isten előtt felelősséggel kell használnunk, mert eljön a halál és a számonkérés ideje. A Prédikátor szól: te ifjú, örvendj fiatalkorodban, és légy jókedvű ifjúságod napjaiban. Követheted ugyan, amit szíved kíván, és szemed lát, de tudd meg, hogy mindezekért Isten előtt felelősséggel tartozol. Elűzheted a búbánatot szívedből, és óvhatod testedet a betegségektől, az ifjúkor és az fiatalság akkor is mulandó. Gondolj teremtődre, ifjúságod idején is, mielőtt meglepnek a nyomorúság napjai, mert eljönnek az évek, amelyektől azt mondod, ezek már nincsenek kedvem szerint. Mielőtt ugyanis homályba hull a nap, a fény, a hold, a csillagok, amikor eső után újra felhők jönnek, amikor már reszketnek testőreid, és ingadoznak erős harcosaid, elfogynak örlő lányaid, s nem örülnek tovább, az ablakban leskelődőket pedig már homály födi. Amikor bezárulnak az utcára nyíló ajtóid, a malom zaja elcsendesül. Amikor madárfütyre már éblen leszel, és az énekes lányok dalát csak nehezen hallod meg, amikor szédülsz a magasban, és félsz az úton, amikor virágzik a mandulafa, a sáskák jól lakik, és nehezen vánszorog, kapor beérik, és hullatja magvait, amikor gyógyfüveid már mit sem érnek neked, mert elindulsz örök hajlékod felé, s jajgatva járnak kelnek utcádban a siratók. Vigyázz tehát, mert mielőtt elszakad az ezüstfonál, és megreped az aranyedény, darabokra törik a forrásnál a korsó, és összetörik kútnál a kerék, már visszatér a por a földbe, ahonnan vétetett, és az éltető lehelet teremtő Istenéhez tér. Minden csak hiába valóság, mondja a prédikátor, csupa hiába valóság. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket. Vésétek szívetekbe, amit most mondok. Eljön az idő, hogy az emberfiát az emberek kezére adják. De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték, e szavak értelmét nem merték megkérdezni tőle. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett jó testvéreim! A mai szentmisében a példabeszédek könyve nagyon kemény figyelmeztetést ad számunkra. Elsősorban fiataloknak a figyelmét hívja meg fel arra, hogy mennyi veszély áll fönt a fiatalságban az életük folyamán. Figyelmezteti a sok veszélyre, és kéri, hogy vigyázzanak, mert az élet sok csalafintaságával tévútra tévedhetnek, a kísértések, a gonosztének a csábításai rossz útra vezethetik őket. De ez a példabeszédek könyve arra is figyelmeztet bennünket is, nem csak a fiataloknak szól, vagy gyermekeknek, hanem szól középkorúaknak, vagy akik már az élet tengerén a rév az utolsó kikötőben készülnek. Hogy vizsgáljuk meg önmagunkat, hogy is állunk életünk folyamán ezekkel a veszélyekkel, kísértésekkel, mikor és hogyan tudtunk ellenállni, vagy hányszor és hányszor kerültünk tévútra a bűn sodrásával. Eszterházy Györgyről olvasom, hogy 9 éves fiát 1897-ben egy bécsi környéki jezsuita kollégiumba helyezte el. A beszélgető szobában így szólt a kollégium vezető párteréhez. Önökre bízom az egyetlen fiamat, ha netalán azt írja nekem, hogy a fiam gyenge eredményeket ér a tanulmányban, emiatt nem fogok kétségbe esni. Ha azt írja, hogy betegeskedik, Isten segítségével ezt is elviselem. Ha azonban arról kellene értesülnöm, hogy a fiam a bűn útjára lépett, ez már elviselhetetlen lenne számomra. Érdemes elgondolkozni ezen keresztény édesapa aggodalmán, bárcsak minden szülőnek ez lenne a legnagyobb aggodalma, ezt kérjük a mai napon magunknak és minden keresztény számára, hogy ne lépjünk rossz útra. Paulus Hegele versében így figyelmeztet. Én, Uram, én Istenem, te beálltál a bűnösök sodrába. Jó lehet, bűntelenül éltél. Meghívsz asztalodhoz, jó lehet, én bűnös ember vagyok. Köszönöm ezt a szeretetet, engedj abból a hitből élnem, hogy a szeretet legyőzi a bűnt, a megbocsájtás a gyűlöletet, a bizalom a félelmet, az élet a halált. Igen, ez a figyelmeztetés szól nekünk is. És még egy kis gyermekpéldát szeretnék felolvasni. Don Valentino Nigériában apostolkodott, szerzetes volt, misszionárius, és tőle való a következő kis történet. A vakok között járt a szerzetes, a misszionárius, akik semmit vagy csak árnyakat láttak. A gyerekek kenyeret könyörögtek tőle. Mivel apró pénze nem volt, egy karamellát húzott ki a zsebéből, azt adta oda egy 7 éves fiacskának. Az nagyot ugrott örömében, az édességet fogajval 5 részre törte, s már is osztogatta társai között. Az első darabot a legkisebbnek adta, aki még anyja hátára volt kötözve, a másikat egy szellemileg károsult leánynak, 2 darabot 2 kis társának, végül az utolsót magának tartotta vissza. Talán a misszionárstól kaptak még egy darab 2-szer sültet is, azt ugyanígy elosztották maguk között. Kis történet, gyermek életéből, a gyermeknek a tiszta szíve azt diktálta, hogy amit kapott ajándékba, ne önzően elfogyassza, hanem szétossza a társai között. És ez fontos számunkra. December 19. 1979. Kalkutai Teréz anya meglátogatott egy horvát családot, Nikola Sekulicikat. Az oszlói Szent József otthon tőszomszédságában laktak. Megható találkozás, szívbemarkoló élménynek voltak tanúja a jelenlevők. Nagy öröm és áldás volt részükről, hogy Teréz anya meglátogatja őket, mondta a házigazda. Rövid beszélgetés után mindenki meg akarta ajándékozni a vendéget. És egyszer csak a legkisebb, Frank, észrevétlenül kiossant, aztán csendesen visszatér. Valamit szorongat kis tenyerében, Teréz anya ölébe ül, és átadja a megspórolt apró pénzét. Meglepetésükben felkacagtak, de Teréz anya így szólt. Ez nagyobb ajándék a Nobel-díjnál, mert szívből adja egy ártatlan gyermek. Gyermekek életéből 2 példát hoztam föl, amely figyelmeztet bennünket, hogy a gyermeki ártatlanságnak a magatartását kell mi is fölvállaljuk, tanuljunk belőle. Mert Jézus példát ad, mikor odaállít elébük az apostolok elébe egy gyermeket, és azt mondja, ha nem lesztek olyanok, mint ez a gyermek, nem juttok be az Isten országába. 2 kis példa is. Sarkaljon bennünket arra, hogy legyünk önzetlenek, tudjunk szeretni, tudjunk másokért áldozatot hozni, megbocsájtani, lemondani dolgokról, mert akkor lelkileg gazdagodunk, és ezért jutalmat is kapunk. És még egy történetet olvasnék föl. Ugyancsak egy gyermeknek az élet kezdete figyelmeztet arra, ha őt tudjuk követni, akkor mi lesz majd a következmény és a jutalma. Egy okos, ügyes, jólelkű gyermek egy ezüst tallért talált az úton. Árva volt a gyermek, és szegény, csillogó ezüst láttán álmodozni kezdett, és azon töprengett, mit fog csinálni ezzel a pénzzel. Leült az út mentén fekvő kőre, és széjjel nézett maga körül, ruhája toldott, foldott és kopott, kis csizmájára annyira tönkre van menve, hogy kilátszik belőle a lába. Kenyér is jó volna, mert nagyon éhes. És azt gondolja magában, ennyi szükség, melyik a legfájóbb? Megerednek a könnyei, mind a két szeméből lefolynak mindkét arcán. Hogy ott búsul, egy szerzetes pap közelik feléje az úton. A pap öreg, fáradt. Ennek láttán a gyermeknek eszébe jut, volt nagyszülei és édesanyja, aki már egy éve meghalt. Egyszer csak felcsillan a gyermek szeme, oda megy a paphoz, és azt mondja neki: Atyám, itt egy ezüst. Mondj egy szentmisét meghalt szeretteimért és édesanyámért. Egy nap múlva a gyermek életében nagy változás történik. Segítséget kapott valahonnan az égből. A gyermek által felajánlott szentmis erejéből az ő meghalt szeretteinek egyike, talán az édesanyja, miután kiszabadult a tisztított tűzből, a gyermek segítségére sietett. Ettől a naptól fogva a gyermeket egy család magához vette és felnevelte. És a gyermek felnőtt, tanult, elvégezte az iskolát, egyetemet, doktorátus szerzett, pap lett, püspök, bíboros, és végül szent. Damján Szent Péternek az élete ez, röviden. Megint csak egy gyermeknek a példája. Amikor a talált pénzt nem önmagára költi, hanem él benne az a hit, ha imádkozik, elhújt nagyszüleiért, édesanyért, misét mondat azért a pénzért, amit talált, mekkora jutalmat kapott érte, hogy a tény az életrajzából olvassuk ezt a történetet, és lett belőle híres szentje, a középkornak Damján Szent Péter. Na jó, testvéreim, fogadjuk ezeket a figyelmeztetéseket, kis történeteket, tegyük magunkévá, és igyekezzünk. A példabeszédek könyve figyelmeztet bennünket. A fiatalság mulandó. Vigyázzunk, fiatalok nincsenek itten, de a szülők, nagyszülők elmondhatják nekik ezeket a példákat, hogy igyekezzenek a jó úton járni. Vörösmarty Mihály a Merengős című versében így figyelmeztet bennünket. Ifjút az élet delelőjén lévő személyeket, és akik az utolsó kikötőbe készülnek. Nézd a világot, annyi milliója, s köztük valódi boldogói kevés. Ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalút festett egekbe néz. Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs, hír, gyönyör? Legyen bármint özön, a telhetetten elmerülhet benne, s nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Kinek virág kell, nem hord rózsaberket, a látni vágyó napba nem tekint. Két vesz ki, sok két szórakozva kerget, csak a szerénynek nem hoz vágyakint. Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt, ki éretszomját el nem égeti, kit gőgmohó vágya fény el nem varázsolt, földön honát csak olyan lelheté. Ne nézz hát vágyait távlatába, az egész világ nem a mi birtokunk, amennyit a szív felfoghat magában, sajátunknak csak annyit mondhatunk. Kemény figyelmeztetés ez a nagy költő Vörösmarty Mihály részéről. Fogadjuk el a figyelmeztetését. Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs, hír, gyönyör? Nem. A telhetetlen elmerül benne, és nem fogja tudni, hogy van szívöröm, mondja a költő. Ady Endrének van egy verse, amikor a költő bajban van, rájön, hogy elrontotta az életét, elmélkedik, és az elmélkedésének van egy gyümölcse, az Úr érkezése című versében így ír a költő. Mikor elhagytak, mikor lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem jött hangos szóval, de jött néma igaz öleléssel. Nem fényes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt a fényes nagyszerűt mindörökre látom. Vagy nekünk is kell ilyen lelki találkozásra törekednünk a mennyei atyával, az Úr Jézussal. És ha ez sikerül, az este csendjében, a szoba csendjében, az imádságon keresztül, vagy éppen a Szent Misén létrejöhet az ilyen lelki találkozás, és akkor meg lesz a gyümölcse, az öröm, a lelki öröm, amely boldoggá tesz. Krisztusban szeretett jó testvéreim, mai Szent Misében imádkozzunk azért, ha voltak bűneink, az bocsássa meg a jó Isten. Legyen hírgalmas hozzánk. Hibáztunk talán életünkben, talán sokszor is. A gonosz léleknek a csábításai, a kísértések néha rossz útra vezettek bennünket. De van visszaút. Tegnap előtt elmélkedtünk azon a példán, amit Jézus mondott, példabeszéd a szőlőmunkásokról. Aki az utolsó órában ment, az is megkapta a jutalmát. A szőlős gazda megjutalmazta, ugyanúgy, mint a többi munkásokat. Ez legyen számunkra is indító ahhoz, ha megbánjuk bűneinket, mert a bűnbánatban, ha bűnbánatot tartunk, Isten megbocsájt. Ő jóságos, szeret minket, csak hozzá kell forduljunk. És bármelyik órában kérjük a bocsánatot, elnyerjük, és ha bár az utolsó órában is, a jutalmat megkapjuk érte. Revicki Gyula versével fejezném be a gondolatot, mint egy imádság, az a címe Mi Atyánk. Urunk, Atyánk, az éj lakója, csillagoknak alkotója, ha fenntartod mindenütt a rendet, dicsőség a te nagy nevednek. Az igazak jók, akik élnek, minden, ha csak benned remélnek, te vagy az ő buzgó imájuk, ó, jöjjön el a te országod. S ha bűntől, hisz gyöngék vagyunk mi, nem bírunk néha szabadulni, bár a fenyítés téged illet, bocsásd meg a mi vétkeinket. Mi, Atyánk, büntes, hogyha kell, de taníts imára, türelemre. S ki örök égi dicsben állsz fenn, ó, ments meg a gonosztól. Amen. Testvéreim, a feltámadás és az örök élet hitével imádkozzunk halottainkért.
1: Addurunk, hogy elhunyt testvéreink bőven részesüljenek e Szent Mise kegyelmeiben. Addurunk, hogy testvérünk, akiről most megemlékeztünk, feloldozást nyerjen minden bűnétől és büntetésétől. Fogadd be őt, Urunk, az örök szeretet és béke honába.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj, Urunk, örök nyugodalmat egyház közösségünk minden megholt hívének.
2: Kérünk téged,
1: s végül engedd, hogy kedves halottainkkal az örökké valóságban újra találkozhassunk.
0: Mennyei mindenható atyánk, kérünk hallgass meg imádságunkat, könyörgésünket, fogadd el szentmise áldozatunkat, elhunyt Géza és István testvérénkkel, amelyet felajánlunk, fogadd be őket az örök hazába, számunkra pedig add meg az örök reményt, hogy a te jóságodból, irgalmadból mi is üdvözülünk majd egykor, és velük ott találkozunk. Krisztus a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Igaz tanúidnak, Szent Kozmának és Damjánnak halála napján, Urunk Istenünk, azt az áldozatot mutatjuk be neked, amely minden vértanúságot ősforrása Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő üdvözíti a világot, megújítja az emberiség életét, és feltámaszt minden megholtat. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen ujjongással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árad le rá szent lelkedet, hogy számunkra a műrünk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ne hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjts negybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, József püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent József az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tied mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőkre, és ne védj minket is. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg egyházadat, szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És
0: engesztődjetek ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kapnak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó.

0: Krisztus lelke.
1: Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus lelke. Krisztus

0: Könyörögjünk! Te, Urunk Istenünk, maradandóvá bennünk ajándékaidat, hogy amit kegyességedből szent vértanúid Kozma és Damján emlékezetére magunkhoz vettünk, üdvösséget és békét szerezzen nekünk Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek!
1: És
0: áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Szent mise áldozatot bemutattuk, járjunk békével.
1: Isten.

0: Kedves Mária Rádió hallgató! Szentmisét közvetítettünk Ótelekről, a Szent Kereszt felmagasztalása plébánia templomból, amelyet Heinrich József plébános mutatott be. A lektor Talpai Gábor, a kántori szolgálatot ellátta Tifán Bálint. A mikrofonnál Talpai Gizelát hallották. Dicsertessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
1: Kedves hallgatók, ezután a szép Szent Mise után engedjék meg, hogy röviden ismertessem önökkel az esti műsort, akik továbbra is a Mária Rádióval tartanak, hamarosan a hét plébániájának az ismertetőjét hallják, majd 7 órától az Úrangyala imára hívjuk önöket, az esti mesét hallják 7:30-tól, ezt követően pedig az esti imaórára hívjuk önöket a Zsolozsmából elimádkozva. Minden napunk ajándék Istentől, egy rövid gondolatot hallhatnak 8 óra előtt néhány perccel Veres Judit Mária önkéntesünk előadásában, illetve szerkesztésében, majd 8 órától a Zarándok Szem című műsorunkkal Ferenc Emese és Koncz Attila várja önöket. Zenés-verses összeállítást készítettünk önöknek egészen 9 óráig, 9 órakor pedig hívjuk önöket, hogy imádkozzanak velünk együtt a nemzetünk lelki megújulásáért. Majd folytatjuk a béke rózsafűzérével az imát 9:45-től, ezt követően pedig a hivatásokért imádkozunk a kispapokkal. 9:25-től a Szent Antal 9-et prédikációiból válogattunk önöknek, majd 10 órától a Zsolozsmából imádkozzuk a befejező imaórát. Házunk táján című műsorunk ismétlése hangzik el 10:10-től, majd az élet dolgairól hallanak Karácsony Tibor atya és Ferenc Emese műsora következik, ez ismét ismétlésben lesz, majd 11:40-től a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását fogják a kedves hallgatók hallani, ez a friss adás, ezzel zárjuk a mai napot. Holnap, szeptember 27-én reggel 9-től lesz Szent Mise Cserealjáról, illetve 11 órától Ótelekről, este 6 órától pedig Csíksomjóról. Minden munkatársam és valamennyi önkéntesünk nevében egy áldott, örömteli, békés estét kívánok. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!
2: A hét plébániája.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomjói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk az Óteleki plébániát, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Ótelek Temes megyében, a Bánság síkvidéki tájának csendes, szelidőlelésében fekszik, Románia délnyugati részén. A település a Béga csatorna közelében helyezkedik el, amely évszázadok óta meghatározza a környék vízrajzát, a földművelés lehetőségeit és a falusi gazdálkodás ritmusát. A falu északi szomszédja

Régi ága volt, s a falvak ekkor még virágzó, magyar lakosságú településeknek számítottak, templommal, rendezett gazdálkodással és stabil birtok struktúrával. A táj horizontja ma is szélesen nyílik, a csend pedig őrzi a régi bánsági falvak hangulatát. A 16-17. Század azonban súlyos pusztításokat hozott a vidékre. A török uralom és a háború következtében a telekfalvak elnéptelenedtek, a török kiűzése után készült Habsburg katonai felmérések már nem tüntetik fel őket, ez egyértelmű jele annak, hogy a terület teljesen lakatlaná vált. A bánság rendezett újratelepítése a 18. század végén indult meg, a mai ótelek 1793-1795 között jött létre, mint újratelepített magyar falu. A betelepülők többsége magyar volt, akik új életet kezdtek a pusztává vált vidéken. A közösség gyorsan gyarapodott, és hamar világossá vált, hogy szükség van egy templomra, amely lelki és közösségi középpontként szolgál. A település 1856-ban vált önálló községé, a 19. század folyamán ótelek több nemesi család kezén is megfordult, a birtokosok támogatták a templomépítést, az iskola fenntartását és a gazdasági fejlődést. A falu a trianoni békeszerződésig Torontál vármegye Párdány járásához tartozott. A templom felépítése óteleken nem csupán építészeti vállalkozás volt, hanem lelkipásztori szükséglet egyben a falu újjászületésének jelképe. A 18. század végén a növekvő magyar katolikus lakosság számára hamar világossá vált, hogy szükség van egy olyan szentélyre, amely összetartja a híveket és lelki központként szolgál. Ótelek plébánia templomát 1885-ben fel is építették abban a korszakban, amikor a bánság falvai sorra kaptak új, tartós, téglából emelt templomokat. A Habsburg magyar monarchia utolsó évtizedeiben a katolikus egyház különös figyelmet fordított a vidéki közösségek megerősítésére. A templomépítések ekkoriban klasszicista vagy késő barokk stílusban valósultak meg, egyszerű, mégis méltóságteljes homlokzattal, arányos hajóval és előreugró toronnyal, amelyek a bánsági táj horizontján messziről jelezték a hit jelenlétét. Az óteleki templom főoltárán Jézus Krisztus szobra áll, amely a templom titulusa miatt a Szent Kereszt felmagasztalására utal. A szobor fölött található a templom legfontosabb képi eleme, a Szent Kereszt megtalálásának jelenete, amely Szent Ilona császárnéhoz kötődik. Szent Ilona Nagy Konstantin császár édesanyja megtalálta Jézus Krisztus keresztjének nagyobb gerendáját. A hagyomány szerint a kiásott keresztek közül nem lehetett megállapítani, melyik volt Krisztusé. Makárius jeruzsálemi püspök ezért mindegyiket hozzáérintette egy súlyos betegségben szenvedő asszonyhoz, aki az egyik érintéstől, Krisztus keresztfájától meggyógyult. A Szent Kereszt ereklyéjét Makárius püspök 326. szeptember 14-én ünnepélyesen emelte magasba az összegyűlt nép előtt. Ez a nap lett a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe. A főoltár tehát a Jézus áldozatára, a kereszt elejére és a híd győzelmére emlékeztet minden belépőt. A templom hajó diadalívén ugyanez a felirat olvasható, mint azon a kereszten, amely megjelent Nagy Konstantin császárnak a Milvius hídnál vívott csata előtt. In hoc signo vinces. E jelben győzni fogsz. A császár a szavakat írt a zászlóira és katonái pajzsaira, és győzelmet aratott. E jelben a kereszt jegyében gyűltek össze 2025. szeptemberében azok a hívek és leszármazottak, akiknek ősei 140 évvel ezelőtt felépítették az óteleki plébánia templomot. A jubileumi búcsú szentmisét Pál József Csaba megyés püspök celebrálta, méltó módon kapcsolva össze a múlt örökségét a jelen hitéletével. A templomnak saját kórusa van, amely évtizedek óta szolgálja a közösséget. Énekeik ünnepélyesebbé és belsőségesebbé teszik a liturgiát, hangjuk betölti a templomteret, és tovább viszi azt a lelki örökséget, amelyet a falu alapítói hagytak az utódokra. Ótelek ma is őrzi magyar jellegét, hagyományait, nyelvét és közösségi szellemét.
A templom tornya messziről jelzi, ez egy olyan hely, ahol a múlt és a jelen még mindig egymás mellett él, ahol a betelepülő magyarok hite és kitartása újra életet teremtett a

0: Tulajdon elnéptelenedett bársági tájon. Ótelek egyházi élete ma is a templom köré szerveződik, a rózsafüzér társulatok imádságai és a hívek hűsége tartják élőn a közösség lelki erejét. Az óteleki templom a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye, Temesvári Fő Egyházmegye, a történelmi Csanád Egyházmegye örökségének fennhatósága alá tartozik. A templom búcsúját védőszentjének ünnepnapján szeptember 14-én tartják, amikor a közösség hálával és tisztelettel gyűlik össze, hogy megemlékezzen a templom oltalmazójáról és a falu lelki örökségéről. Ótelek plébániájához a következő filiák tartoznak, amelyek a történelmi bánság magyar és vegyes lakosságú települései: Torontálkeresztes, Fodorháza, Fény, Gád, Csávos, János Földe, Ivánt, Öregfalu, Aurelháza, Magyar Szent Márton, Szerb Szent Márton, Tógyér, Újvár és Pusztakeresztúr. A plébánia területén, vagyis a filiákban meghatározott rendszerint végzik a szentmiséket, mégpedig a hónap első és harmadik vasárnapján, Torontálkeresztesen és Öregfaluban, a hónap második és negyedik vasárnapján, Aurelházán és Magyar Szent Mártonon tartanak szentmiséket. A többi filia lelkipásztori ellátása rendszerint a temetési szertartásokkal, ígeliturgiával, időszakos szentségkiszolgáltatással, valamint a nagyobb ünnepekhez kapcsolódó alkalmi misékkel történik. Ez a beosztás biztosítja, hogy a szétszórtan fekvő települések lakói rendszeresen részesüljenek szentmisében és lelkipásztori gondozásban.
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 19 óra.

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

Örömünkre szolgál, hogy egyre többen szeretik és hallgatják műsorainkat. Határon és tengeren túli hallgatóink számára is lehetőséget biztosítunk az Erdélyi Mária Rádió támogatására. Kattintsanak a www.mariaradio.ro honlapunkra, azon belül pedig az online adományozás gombra, menüpontra. Itt minden információt megtalálnak. Köszönjük, hogy imájával és adományával támogatja rádiónkat, hisz a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotánál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves gyerekek, az elmúlt alkalommal arról beszéltem nektek, hogy Istennek végtelen gazdagsága van, és az ő gazdagsága örökké tart. Ez alkalommal a legjobb választásról beszélek nektek. Józsué Isten népének a vezetője volt. Azt akarta, hogy Istent szolgálják az emberek. Sajnos többen is voltak, akik nem törődtek Istennel. Józsué felszólította őket, hogy döntsék el, kit akarnak szolgálni. Józsué Istent választotta. Az emberek közül is sokan Isten mellett döntöttek. Nekünk is el kell döntenünk, hogy kit akarunk szolgálni. Döntsünk az Úr mellett. Higgyétek el, ő a legjobb választás. A Szentírásban Józsué könyvének 24. fejezetének 15. versében ez áll. Választátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Gyerekek, most meghívlak, hogy imádkozzunk együtt. És válasszuk Istent. Édes Istenem, én téged választalak. Tudom, hogy ez a legjobb választás. És hiszem, hogy te is engem választasz. Amen. Végezetül pedig egy feladatot bízok rátok, gyerekek. Emlékezzetek vissza néhány jó döntésetekre. Például, ha megkóstoltatok valamit, amit először nem akartatok, és finom volt. Soroljatok fel párat. Voltak rossz döntéseitek is? Mondjatok néhányat azokból is. És gondoljátok el, most már másképp döntenétek? Köszönöm, hogy velem tartottatok. Jó szórakozást kívánok, és várom, hogy következőkor folytassuk a kalandozást.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Örök létforrás, Istenünk, ki mindent jól elrendezel, s világunk minden kis zugát ajándékoddal töltöd el.
1: Írásod szól, a mű után te megpihentél, s most nekünk munkák után nyugalmat adsz, s így majd vígabban kelhetünk.
0: Halandó híveidnek add, hogy megsirassák vétkeik, s remélve bő áldásodat, járják erények útjait.
1: S ha majd a végső nagy napon mindent lesújt a félelem, mi együtt örvendjünk veled, s békéd jutalmat öltsön el.
0: Ezt add meg, kérünk, a jó Atya, s Atyának mása egy Fia, s te szent lélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen. Nagyszerű lámpás a te ígéd lábam előtt, Istenem. Alleluja. Nagyszerű lámpás a te ígéd lábam előtt. Ösvényemen csak ez világít.
1: Nevedre esküszöm és ígérem. Igaz végzéseid igéit megtartom.
0: Nagyon mélyre aláztál, Uram, de ígéreted szerint éltes.
1: Neked hozom ajkam áldozatát, fogadd tetszéssel, Uram. Végzéseidre taníts meg engem.
0: Naponként veszélyben forog az életem. Törvényeidről mégsem feledkezem meg.
1: Nekem tört is vetettek a bűnösök, de parancsaittól el nem tértem.
0: Nekem igéd lesz az örök részem mindenkor. Ez tölti el szívemet örömmel.
1: Nézd, szívemet arra hajlítom, hogy rendelkezéseidet megtegyem. Jutalma ennek mindörökké tart.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Nagyszerű lámpás a te ígéd lábam előtt, Istenem. Alleluja.
1: Betöltesz engem örömmel, színed előtt, Uram. Alleluja. Oltalmaz engem, Istenem, mert én benned bízom.
0: Így szólok az Úrhoz. Istenem vagy nekem. Nincs más javam rajtad kívül.
1: A dicső és szent férfiakhoz, akik földünkön élnek, vonzódom egész szívemmel.
0: Bajt bajra tetéznek maguknak, akik idegen istenek után futnak.
1: Véres áldozataikban nincsen részem. Még csak nevüket sem veszem ajkamra.
0: Az Úr az én örök részem és kelyhem. Te irányítod, Uram, sorsomat.
1: A mérőzsinór értékes rész juttatott nekem. Valóban pompás az én örök részem.
0: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem. Még éjszaka is a jóra int engem bensőm.
1: Szüntelenül magam előtt látom az Urat. Ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
0: Ezért örül az én szívem, és újjong a lelkem. Sőt, reménységben nyugszik a testem is.
1: Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.
0: Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és mindörökké tartasz öröm jobbodon.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Betöltesz engem örömmel színed előtt, Uram. Alleluja.
1: Jézus nevére hajoljon meg mindentért a mennyben és a földön. Alleluja! Jézus Krisztus isteni mi voltában Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék,
0: hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, az emberekhez lett hasonló. Külsejében olyan volt, mint egy ember,
1: megalázta önmagát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig.
0: Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely felségesebb minden névnél.
1: Hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért, a mennyben, a földön és az alvilágban.
0: És minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jézus nevére hajoljon meg minden tért, a mennyben és a földön. Alleluja.
1: Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Hálát adunk Istennek, Urunk Jézus Krisztus Atyának, valahányszor értetek imádkozunk. Hallottunk ugyanis Jézus Krisztusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amelyet minden szent iránt tanúsítok, annak reményében, ami készen vár rátok a mennyben. Erről az evangélium igaz tanításában hallottatok, amely hozzátok is eljutott, s amint az egész világon gyümölcsözik és gyarapszik, úgy nálatok is.
0: Napkelettől napnyugatig dicsértessék az Úr neve.
1: Napkelettől napnyugatig dicsértessék az Úr neve.
0: Dicsősége magasabb az egeknél.
1: Dicsértessék az Úr neve.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Napkelettől napnyugatig dicsértessék az Úr neve.
0: Ha a gonosz felhagy gonoszságával és tisztességesen cselekszik, élni fog, mondja a mi Úrunk. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat előző trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajda megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ha a gonosz felhagy gonoszságával és tisztességesen cselekszik, élni fog, mondja a mi Úrunk.
1: Isten segíti és védelmezi népét, hogy boldog legyen, hiszen ő maga választotta örökségül. Adjunk hálát neki, és jóságára emlékezve mondjuk.
0: Urunk, te benned bizakodunk.
3: Jóságos Atyánk, könyörgünk hozzád Leó pápánkért és Gergely püspökünkért. Védelmezd őket, és szenteld meg erőddel.
0: Urunk, te benned bizakodunk.
1: Érezzék meg a betegek, hogy ő Krisztus társai a szenvedésben, és részesedjenek mindenkor az ő vigasztalásából.
0: Urunk, te benned bizakodunk.
1: Tekints jóságosan azokra, akiknek nincs tető a fejük felett, hogy tisztességes lakóhelyet találjanak.
0: Urunk, te benned bizakodunk.
1: Add meg, és őrizd meg a föld termését, hogy az embereknek meglegyen a mindennapi kenyerük.
0: Urunk, te benned bizakodunk.
1: Urunk, fogadd irgalmas szeretettel a meghaltakat, és adj nekik mennyei lakóhelyet.
0: Urunk, te benned bizakodunk.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg minden hatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Árazd reánk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezze minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Köszönjük a kedves hallgatóinknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Mindnyájuknak egy békés estét kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. Az élet csodálatos jutalma, hogy senki sem segíthet úgy a másikon, hogy egyben ne segítene önmagán is. Mondta G. Bailey.

0: Zarándok szem. Koncz Attila teológus, szakíró műsora következik Kolozsvárról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból. A mikrofonoknál Ferenc Emesét és Koncz Attilát hallják. Ma este Izrael fővárosában, Jeruzsálembe kalauzoljuk el mindazokat, akik velünk tartanak. Élményekben és feltöltődésben gazdag zarándokutat kívánunk önöknek. Jeruzsálem. Sok mindent lehet említeni Jeruzsálem kapcsán. Nekem, ami most így hirtelen eszembe jut, az elsősorban az, hogy ugyebár Jézus az evangéliumi történetek szerint itt tűzte el a kereskedőket a templomból, itt volt az utolsó vacsora színhelye, itt halt meg és támadt fel, és itt jött létre maga a keresztény egyház is. Jeruzsálemhez kötődik ugyanakkor a Via Dolorosa, azaz a fájdalom útja, ahogy a Szentsír templom is, mely magába foglalja Jézus Krisztus keresztre feszítésének és egyben közeli sírjának, valamint feltámadásának helyét. Ez csupán néhány megemlített mozzanata és helye annak, amiről ma szó lesz. Kedves Attila, szeretettel köszöntelek, és örülök, hogy ebben a csodaszép hónapban is együtt lehetünk.
2: Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek.
1: Mint mindig, most is kezdjük egy személyes kérdéssel. Mikor voltál először Jeruzsálembe? Valószínűleg erre így emlékszel, és mi az, ami legelőször megérintett téged? És maradnék ennél a legelső képnél, hiszen ugyebár tudjuk, hogy az életünknek ezek az első pillanatai, mozzanatai, eseményei, találkozásai, ez úgy nagyban meghatározzák akár azt is, hogy azok majd a későbbi életünkre, mindennapjainkra milyen hatással lesznek, úgyhogy ez az első bevezető kérdésem.
2: Egy szentföldi zarándoklatot értelemszerűen kétféle időrendben vagy sorrendben lehet teljesíteni. Az egyik az, hogyha kvázi a Jézus életének eseményeinek kronológiáját követve járjuk végig a szentföldnek a legfontosabb helyeit, a másik pedig, hát tulajdonképpen, ha fordítva tesszük ezt, tehát a végével kezdjük, vagyis Jeruzsálemmel. Hogyha az első élményemet kérdezed, akkor nekem ez érdekes módon meghatározó volt, hogy amikor én először jártam valamikor a 2000-es évek első évtizedének közepetáján a Szentföldön, akkor pont úgy jött ki a lépés, hogy Jeruzsálemmel kezdtem, és utána jött a többi helyszín, amiről a múltkori adásban beszéltünk, ugye Názáret, Betlehem, Galilea. És valahogy ez mindig úgy szokott lenni, hogy ahogy először történnek a dolgok, valahogy az válik természetessé. Tehát én is így gyakorlatilag először járván a Szentföldön belecsöppentem a közepébe, vagy a legsűrűjébe, Jeruzsálembe. Ugye ezek a szentföldi utazások az időjárási éghajlati okok miatt elsősorban késő ősszel, télen, koratavasszal esedékesek, tehát amikor hamarabb sötétedik, egy kicsit más a hangulata, mint mondjuk a nyári verőfényes időszakban. És számomra ez volt a meghatározó, hogy ott voltunk Jeruzsálemben, első nap késő délutánján, este már sötét volt, és rögtön a Szentsír bazilikával kezdtük a látogatást. Szóval, mintha tényleg a történet végével kezdtük volna, és utána próbáltuk volna felfejteni az előzményeket. És bármilyen furcsa, mint hogy, ahogy mondtam nekem, ez vált természetessé, megláttam ennek a szépségét, a sajátosságát, a elmélyültségét. Mert hogy valóban, hát hogyha a saját kereszténységünket, a saját hitünket nézzük, akkor azért itt most 2000 évvel az események után valahogy mindannyian ugyanígy vagyunk. Tehát ismerjük a történetet, ismerjük a végkifejletet. És abból próbáljuk aztán fölfejteni a krisztusi történetet, a tanítást, a számunkra szóló üzenetet. Tehát nekem ez a sötétbe burkolózó, kicsit misztikus, kicsit titokzatos, de mégis nagyon bensőséges, intim és meleg, idézőjelben, Jeruzsálem élmény volt az első, és mondom, a Szentsír bazilikát is beleértve, amely nyilván egészen másképpen mutatja meg magát a nyári verőfényben, meg egy ilyen adventi, decemberi sötétségben. Sok az árnyék, vagy több az árnyék, mint általában azt megszoktuk, és ezek az árnyékok viszont egyáltalán nem félelmetesek, vagy egyáltalán nem elborzasztóak. Sokkal inkább az elmélyülésre, az elcsendesedésre, egy kicsit az elbújásra indítják az embert, és ez a fajta bensőséges, intim hangulat volt számomra az első benyomás, és bármi is történt azóta, mert hát most már mondhatom, hogy körülbelül tucatszor voltam a Szentföldön, illetve Jeruzsálemben, de ez az alapélmény ilyen tekintetben megmaradt.
1: milyen történelmi és vallási jelentősége van Jeruzsálemnek, akkor talán kezdjük innen a mai műsorunkat.
2: Hát ez egy olyan kérdés, amire szinte lehetetlen válaszolni, mert annyi minden aspektusa van ennek a dolognak, ami érdemes lenne egyébként a figyelemre. De hogyha a legalapvetőbb dolgokat szeretném csak elmondani, akkor elsősorban arra utalnék, ami persze közhely, de mint minden közhely igaz, hogy a három nagy monoteista vallásnak ez a közös szent helye, tehát a zsidó vallásnak, a kereszténységnek, illetve a muszlim hitnek is, ez egy olyan közös pontja, kapcsolódási lehetősége, ami azt gondolom, hogy páratlan a vallások tekintetében, és hát az már a sors vagy a történelmi helyzetnek az iróniája, hogy ez a nagy egység, ez a nagy összekapcsolódás éppen, hogy legtöbbször az ellenségeskedésben ölt testet, és a harcban, a küzdelemben, akár fegyverrel, akár más eszközökkel, de Jeruzsálem mindenképpen mondhatjuk, hogy a világnak az egyik legfontosabb spirituális központja vagy középpontja. Ugye Isten jelenléte. Hát nem is kell ennél messzebb menni, de hát már a zsidó vallás ugye évezredekkel ezelőtt azt mondta és azt vallotta, hogy Isten maga van ott jelen, a templomhegyen. Ugye amikor még megvolt a Fridláda, megvolt a templom, a jeruzsálemi templom, amiről ugye az Új Szövetségben is sokat olvasunk, akkor Istennek volt egy ilyen szinte kézzelfogható jelenléte Jeruzsálemben, és hát nyilván, ha most ugye ezt már inkább csak spirituális értelemben érthetjük és érzékelhetjük, de ez ma is igaz. Jeruzsálem egy különleges keveréke a világnak, a keletnek és a nyugatnak, a zsidóságnak, a kereszténységnek és a muszlim hitnek, és én azt gondolom, hogy ami a gyengesége, az az ereje, és fordítva. Tehát ez a sokszínűség, ez a sokféleség egy olyan fontos érték napjainkban, amit érdemes lenne nem csak megtapasztalnunk, hanem meg is őriznünk, illetve a türelem, a tolerancia jegyében megélnünk. Páratlan lehetőség, amivel az emberiség egyelőre úgy tűnik, hogy nem akar élni. De Jeruzsálemnek a lényege ugye már magában a nevében benne van, ugye a béke szó szerepel benne, a béke városa. Ez persze gyakorlati értelemben nagyon kevés, vagy nagyon kevés ideig volt igaz. De mint cél, az azt hiszem, hogy örökérvényű és mindannyiunknak szól. Hogy Jeruzsálemben azt a békét lássuk meg, annak a békének a lehetőségét lássuk meg, amire a mi mindennapi életünkben is szükség van. És nem véletlen, hogy az Új Szövetség is ugye a túlvilágról, Isten országáról, mint mennyei Jeruzsálemről beszél. Tehát az a fajta mennyei boldogság és béke, amit a Jóisten, illetve a Szentírás ígér nekünk, az itt is jelen lehetne ebben a világban, és igazából ez csak az emberiségen múlik, hogy meg tudja, meg akarja-e teremteni magának, ez egy nagyon szép szimbólum véleményem szerint, és Jeruzsálemnek ez a lényege, hogy ezt a példát mindig felmutassa az emberiségnek, hogyha tényleg a Jóisten útján járna, akkor milyen lehetősége lenne itt a Földön is már, hogy jól, békében, boldogságban és szeretetben éljem.
1: Milyen lehetőségek vannak turistaként, zarándokként Jeruzsálemben való látogatáshoz és tartózkodáshoz?
2: Nyilván egy ilyen utazásnak a középpontjában az óváros áll, de aztán azon kívül is számtalan lehetőséget kínál még a város. De hát zarándok szemmel mégiscsak az óváros a leglényegesebb. Ugye fontos tudni, hogy az óvárosnak a mai területe, ez a fallal körül határolt terület, csak többé-kevésbé, de inkább kevésbé esik egybe azzal a várossal, azzal a Jeruzsálemmel, ami Jézus idejében állt a helyén, illetve még inkább igaz ez, hogyha Dávid városára gondolunk még sok századdal korábban. Ugye a mostani város szerkezet, illetve a városfal, amire utaltam, már a muszlim hódítást követő időszakban alakul ki, illetve épül föl, és ezért van az, hogy például olyan Sionhegy, vagy pedig az utolsó vacsorának a helye, az már a mostani városfalon kívül van, miközben a Golgota, illetve Jézus kereszthalálának és eltemetésének helye, ami pedig korábban volt a városon kívül, most a falakon belülre került. Tehát ezt érdemes tudatosítani, viszont az biztos, hogy maga az óváros ennek az egész Ó és Új Szövetségi történetnek egy sajátos élő, értsük ezt most jól, múzeuma, tehát egy élő múzeum, ahol megtapasztalhatjuk azt is, hogy a mai kor embere, legyen szó zsidókról, keresztényekről, arab, tehát muszlim arabokról vagy örményekről, hogyan élik meg ebben a szent városban a maguk hétköznapjait, illetve a maguk vallási örökségét, vallási életét. És hogy az előbb most el is mondtam, négy városnegyede van ennek a területnek, ugye van a keresztény negyed, a muszlim negyed, a zsidó negyed, és az örmény negyed, és ezek mind-mind sajátos arculattal bírnak, és annak a vallási örökségnek a lenyomatát őrzik, amelynek a képviselői ott élnek. Úgyhogy érdemes, ha turistaként jár, vagy pláne zarándokként az ember Jeruzsálemben, mindegyikben megmártózni több-kevesebb ideig, mert ennek a sajátos szellemiségnek a megértéséhez azt gondolom, hogy mindegyiknek a megtapasztalására szükségünk van.
1: Most így az jött fel bennem, vagy azon gondolkodtam, hogy biztosan van, de mondjuk mi a különbség a között, hogy valaki csak turistaként megy Jeruzsálembe, és valaki zarándokként? Mert azért van különbség a kettő között.
2: Azt gondolom, hogy az elején, tehát amikor megérkezik az ember, lehet ilyen különbséget tenni, de ahogy minél több időt tölt el a városban, szerintem annál inkább válik turistából zarándokká mindenki. Meg igazából meg is fordítanám a dolgot, tehát hiába zarándokként érkezel oda, először akkor is turista vagy. Mert hiszen a kulturális különbségek, az, amit egy keleti település, egy keleti nagyváros jelent a mi általunk megszokott városok életéhez képest, tehát az nagy valószínűséggel, ahogy ezt mondani szokták, egy kultúrsokkot okoz. Uh-huh. És ez nem is feltétlenül baj, mert ugye magának a zarándoklatnak is az a lényege, hogy kiszakadjunk a megszokottból, a hétköznapiból, a szürkéből, a szürkeségből. Tehát ez a kultúrsok nyilván elsőként, vagy első alkalommal kvázi turistaként éri az ember, és azt fel kell dolgoznia, és utána tud tovább lépni. De ahogy mondtam, biztos, hogy ha hosszabb időt sikerül ott eltöltenie, akkor ez annak az esetében is meg fog történni, aki esetleg kevésbé zarándok lelkülettel, vagy kevesebb hittel, vallásossággal érkezik Jeruzsálembe. Mert tényleg minden sarokból, épületből, kőből, a földből, mindenhonnan valami olyan sajátos lelkiség, inkább használom most itt az idegen szót, spiritualitás sugárzik, aminek a hatása alól az embernek nehéz kivonnia magát. Ugye van is egy ilyen kórkép, hogy Jeruzsálem szindróma. Nem tudom, hallottál erről, ennek az a lényege, pontosan az a lényege, hogy vannak olyan emberek, akik odaérkezvén a Szentvárosba annyira magukba szívják ezt a fantasztikus spiritualitást, teljesen hatása alá kerülnek, és hát mondhatjuk, hogy életmódot váltanak. Tehát én is találkoztam Jeruzsálemben többször is egymás után, tehát egy hosszabb időt jelent ez egy olyan emberrel, aki ennek a Jeruzsálem szindrómának a hatása alatt gyakorlatilag egy ilyen fehér tógába öltözött, hosszú szakát eresztett, és évekig ott lődörgött, kódorgott, vagy mondjam szebben, éldegélt Jeruzsálemben, az óvárosban, az utcáin, mindig ott lehetett látni a Szentsír bazilikában, de mondom, a kisebb-nagyobb zegekben, zugokban, nem tudott szabadulni ettől az élménytől, nem tudott szabadulni ettől a kisugárzástól. És a dolognak az érdekessége az, mármint a Jeruzsálem szindrómának, hogy aztán ez minden embernél, már aki ebben valahogy belekerül, különböző ideig tart, de egyszer véget ér, és akkor ugyanúgy visszatér a normális hétköznapi életéhez. Tehát ez egy olyan feldolgozandó, mélyen megélendő tapasztalat, amire minden embernek egyrészt szüksége van, szüksége lehet, másrészt különböző módon is ideig tart a számára. De az biztos, hogy akár egy percet, akár sok évet töltesz Jeruzsálemben, az egy olyan élmény lesz, ami mindig referenciapont lesz, amire mindig vissza tudsz gondolni, amire mindig tudsz hivatkozni, és szükségét érzed annak is, hogy beszélj róla. Mert ugye minden ilyen tapasztalatnak, spirituális tapasztalatnak akkor van értéke, és akkor jó, akkor fontos, igazán meghatározó, hogyha beszélned kell róla, hogyha meg akarod osztani másokkal, és Jeruzsálem tipikusan egy ilyen hely, aminek a hangulatát meg akarod osztani másokkal. Számos olyan hely van a óvároson belül is, ahova érdemes elmenni, akár csoportosan megy az ember, akár, és ezt szeretném kihangsúlyozni, egyedül is. Vagy más egészen napközben, mint este. Uh-huh. Tehát az például rendszeresen ezeknél a zarándokutaknál megtörténik, hogy nyilván a csoporttal a program keretében napközben fölkeressük a nyugati falat, vagyis ahogy magyarul mondani szoktuk, a sirató falat. És este pedig, amikor már visszamentünk a szállodába, megvolt a vacsora, akkor általában én felszoktam azt ajánlani, illetve javasolni, hogy menjünk vissza este, és nézzük meg este is, mert egészen más a hangulata. Valahogy az ember azt érzi, hogy közelebb tud kerülni ahhoz, ami az életében igazán fontos, hogy fontos kell, hogy legyen. Tehát ugye, hát mi van ott? Egy kőfal, ami nyilván építészetileg, meg történetileg is nagyon különleges, és önmagában már ezek miatt is izgalmas. De hát azért mégiscsak több évezrednek az imádsága van ott beleivódva a falakba. Ezt nehéz így elmagyarázni nyilván, vagy nehéz átadni ennek az érzését, de hát pusztán az, hogy az ember megérinti azt a falat, és még ki tudja hány ezer, tízezer, százezer ember tette ezt előtte, két évezred alatt. Ebbe belegondolni egyrészt mondhatjuk, hogy félelmetes, de sokkal inkább fölemelő. És valahogy annak a teljességét, vagy hogy is mondjam, azt a történelmi távlatot teszi átélhetővé az embernek, hogy bizony itt az Isten iránti tisztelet, az Isten szolgálata, a liturgia, a szónak az eredeti klasszikus értelmében, annak én is részese vagyok, és részese volt a 2000 évvel ezelőtti, meg a még az előtti ember, és én ebbe a sorba illeszkedem azzal, hogy tiszteletemet teszem ott. És ez egy borzasztóan erős élmény, ami borzasztóan sok erőt ad szerintem ahhoz az embernek, hogy a hétköznapokban is hitvalló tudjon lenni.

0: Azt hiszem, talán másfél évvel ezelőtt mesélte valaki, egy-két évvel ezelőtt, maradjunk inkább ebben, aki zarándokként volt Jeruzsálemben, és így nagy bőjt tájékán, hogy a Via Dolorosa az számára milyen hatással volt, vagy mekkora súlyt akár levett a válláról, és hogy ez milyen hatással volt akár a mostani életére, vagy mostani mindennapjaira, mert éppen beszéltünk nemrég, és mondta, hogy még mindig úgy azzal az élménnyel, azzal a mélységgel van, amit ott megtapasztalt. Mesélnél egy picit erről is?
1: A Via Dolorosa is egy ilyen kicsit ellentmondásos dolog, azt gondolom, illetve hát a tapasztalataim alapján, meg amiket másoktól hallok, hogy hogyan fogalmazzák meg az élményüket. Mert hogy az manapság egy kereskedelmi központ, hát mondhatjuk így, üzletek egymás hegyén hátán, hozzák viszik az árut, ott vannak az árusok, a vevők, kiabálás, piszok, szemét, zaj, nyáron ugye nagy meleg, stb. Ugye amikor valamilyen spirituális élményre gondolunk, akkor az a legkevésbé ilyen a mi felfogásunkban, tehát mi inkább a csendet, a nyugalmat keressük a templomokban ugye legtöbbször, hát ez nem ilyen. De erre azt szoktam mondani, hogy Jézus korában sem volt ez másképp. Tehát amikor ő a keresztjét azokon az utcákon, azokon a köveken vitte, akkor ugyanilyen volt a hangulat, ugyanilyen volt az embereknek az emberek többségének ugye a nem törődömsége, oda nem figyelése, tehát ugye ők sem voltak tisztában azzal, hogy mi az, ami történik ott éppen azokban az órákban és percekben. És amikor mi zarándokként vagyunk ott, akkor tulajdonképpen nem baj, hogyha ugyanezt a közömbösséget, a világnak ezt a közömbösségét, sőt durvaságát éljük át. Mert ezzel kerülünk igazán közel vagy közelebb az eseményeknek a valódi történéséhez, ahogyan azok megtörténtek. Tehát a Via Dolorosa ilyen értelemben lehet megint csak, ahogy az előbb mondtam, egy sokkoló élmény, hogy hát de tényleg, hát mi ez az őrültek háza itt. Viszont igazából ez az, ami a valóságát annak a 2000 évvel ezelőtti pillanatnak visszaadja. Végigmenni ezeken a köveken, végigjárni ugye azokat a stációkat, amelyek szépen ki vannak jelölve az útvonalon. Nagyon nagy élmény, mert ugye ahogy a keresztútban, mármint amit a templomban végzünk is, minden egyes stációnak megvan a sajátos hangulata, a sajátos mondani valója, ugyanezt a Via Dolorosán is érezhetjük, ahogy a különböző helyszíneken, a különböző kijelölt pontokon végighaladunk. Mert más egy templomnak tényleg a csendes belseje, mert van olyan állomás, ahol egy templomban van az kijelölve, és ott tényleg van alkalom egy kicsit a csendesebb elmélyülésre, de van olyan stáció, ami egyszerűen egy utcasarok, egy utcának a sarka, és ott pedig aztán tényleg zajlik az élet, és hömpölyög a tömeg, és félrelöknek, és szóval ahogy azt elképzeli az ember. És ezek mind abban segítenek szerintem, hogy ennek az egész evangéliumi történetnek, a passió történetnek a sokszínűségét sokszor nem is érezzük, mert ugye hát azért 2000 év sokat finomított ezen a történeten, pedig erősen ott van benne a nyersesség, a durvasság, a keménység. Hogy ezzel szembesüljünk, hogy igen, a világtörténelem legfontosabb története zajlott ott, de úgy, hogy közben a világnak fogalma sem volt arról néhány ember kivételével. És a Via Dolorosa ezért egy óriási élmény annak, aki ezzel a megközelítéssel tud végigmenni rajta, hogy bizony mi keresztények, legalábbis itt Európában sokszor azt gondoljuk, hogy nekünk valami kivételezett helyzetünk van a világban, vagy kell, hogy legyen, és persze bizonyos értelemben, tehát teológiai értelemben ez igaz is, de a világnak a gondolkodása másmilyen, és igazából a saját helyünket és helyzetünket is akkor látjuk, akár itt Európában is reálisan, hogyha tudomásul veszük és megtapasztaljuk a világnak ezt a másik fajta ridegségét. És ebből bontakozik ki aztán, hogy keresztényként nekünk mi igazából a feladatunk, hogy valahogy ezt a ridegséget próbáljuk meg áttüzesíteni, átlelkesíteni. És ez persze nagyon nehéz feladat, de ezt is pont ott érezhetjük meg ebben a lögdösödő tömegben sodródva, hogy milyen nehéz az embernek helytállnia, viszont mégis ez a feladata.
0: Így a lögdösödő tömeg kapcsán jött fel bennem akár kérdésként, de lehet, hogy már meg is válaszoltad, viszont lehet, hogy van gondolatod hozzá, hogy milyen kihívásokkal néz szembe Jeruzsálem, így a modernizáció, meg ugye a turizmus növekedése kapcsán, mert azért ez most nagyon erős.
1: Hát ez egy nagy dilemma valóban, szerencsére nem nekünk kell megoldani, de a tapasztalatom személyesen az, hogy azért az óváros és a városnak, Jeruzsálemnek a többi része azért nagyon élesen elkülönül egymástól. Azt is mondhatnám, hogy szerencsés, hogy fal veszi körül. Ez egyszerre praktikus, és ugyanakkor szerintem szimbolikus is. Tehát mintha az óváros úgy ki lenne emelve a világból, a városnak, a nagyvárosnak, a modern városnak a szövetéből. Tehát az óvárosban, mintha megállt volna az idő. És ez nem csak az épületekben, meg nem csak a templomokban érhető tetten, a szent helyeken érhető tetten, hogy van egy sajátos időtlenség, hanem valahogy szerintem ez a lakóira is pozitív értelemben átmegy, átterjed. És az ő életük is nyilván, hát egyrészt nem könnyű, mert ha csak a tömeget veszem. Másrészt ugye azért egy ilyen régi-régi városnak az épületei sem feltétlenül a mai igényeknek megfelelő módon vannak felszerelve, de hát valamit valamiért, ugye? Mégiscsak a világ közepe bizonyos szempontban, és akkor ezért az ember hajlandó a kényelmetlenség árát megfizetni. De az biztos, hogy én azt tapasztaltam legalábbis, hogy akik ott laknak bent a falakon belül, azért van egy sajátos öntudat bennük. Tehát tudatában vannak annak, hogy hol laknak, hol élnek, tartozzanak bármelyik valláshoz a három nagy közül, ugye, amit említettünk. Tehát Jeruzsálem nek ez a kettőssége, ez nagyon jó tetten érhető, de mondom, nem is baj ez. Nagyon segít abban a zarándoknak, hogy el tudja választani a fontosat a nem fontostól, a külsőt a belsőtől, a régit az újtól, stb. Stb. Mert ugye bár vannak az óvárosban is szálláshelyek, de nyilván nagyon korlátozott számban, és ahogy mondtam, azért azokat más igényekre szabták, mint a modern európai emberé. Tehát általában az óvároson kívül szállunk meg és lakunk, és ez is jó, hogy ezt az elválasztást meg lehet tenni, hogy az ember, amikor éppen az egyik helyről a másikra megy, akkor van ideje fölkészülni arra, hogy most akkor egyik dimenzióból a másikba lép.
0: Van-e valamilyen különleges helyi gasztronómiai specialitás a Jeruzsálemnek?
1: Jeruzsálemben, mint ahogy általában Izraelben, többféle kultúra és többféle gasztronómiai kultúra is keveredik, de azért alapvetően ez a közel-keleti ízvilága meghatározó, és az alapanyagokat tekintve is. Ugye mind a zsidó, mind az muszlim konyha bizonyos tisztasági szabályoknak kell, hogy megfeleljen, tehát ezek természetesen következetes módon érvényesülnek Jeruzsálemben is. Egyébként pedig azt gondolom, hogy a mi megszokott itthoni konyhánkhoz képest ez egy nagyon könnyű, mármint a szónak a jó értelmében, könnyű és egészséges konyha, amit mindenféleképpen érdemes nem csak kipróbálni, hanem egy-két apró trükköt, receptet akár el is lesni és hazahozni.
0: A bevezetőben már utaltam a Szentsír bazilikára, és te is az elmúlt jó néhány percben többször említetted. Mi az, amit tudunk a Szentsír bazilikáról, és mi az, amit úgy most megosztanál a hallgatókkal?
1: A Szentsír bazilika, bár hogyha már benne vagyunk, akkor látjuk, hogy egy hatalmas kiterjedésű nagy épület, de valójában mégis, mintha rejtőzködne a városban. Tehát, hogyha valamelyik kilátópontról tekintünk rá az óvárosra, akár az Olajfák hegyéről, akár máshonnan, akkor merezgetni kell a szemünket, hogy meglássuk. Ugye a szikladómot a nagy aranykupolájával rögtön meglátjuk, az magára is vonja a figyelmet, de a Szentsír bazilikának azok a szürkés színű kupolái, azok nem nagyon tűnnek föl, csak ha nagyon keresi az ember, és tudja, hogy hol keresse. Tehát a Szentsír bazilika rejtőzködik, de ha megtaláljuk, akkor apránként lépésről lépésre tárja föl számunkra a titkait, és ez nagyon izgalmas, ez szerintem óriási élmény. Ugye a Szentsír bazilika nem az első, tehát amit most látunk, az nem az első épület ezen a helyen. Ugye Nagy Konstantin császár építette az első bazilikát itt, amit most látunk, az ugye jóval később, mondhatjuk, hogy a keresztes időktől mostanáig épült és változott, mert ugye jellemzően ezek az épületek nem egyszerre épülnek meg, ahogy most látjuk őket abban az állapotukban, hanem ugye folyamatos építkezések, toldások, foldások, bővítések és egyebeknek az eredménye. Tehát amikor oda megyünk, ugye egy kis térről nyílik a főbejárata a templomnak, már önmagában ez a tér sem túlságosan impozáns, tehát ezt a fajta elrejtettséget, rejtőzést mutatja, ráadásul ezt a kis teret éjszakára, ugye két keskeny ajtón lehet bemenni a térre, le is zárják. Hajnalban nyitják ki újra, és amikor odaérünk a térre, akkor meglátjuk a hatalmas fa kaput, fából készült kaput, ami tényleg olyan hívogatóan nyílik, van nyitva, várja az embert. És ahogy belépünk, akkor rögtön egy félhomályos, hatalmas térbe kerülünk, ahol először néhány másodpercig még nem is látunk semmit, nem tudunk tájékozódni. Ha a tömeg olyan, hogy sodor magával bennünket, akkor már is jó, de ha éppen nincs senki, vagy kevesebben vannak, akkor a tanácstalanság ébred föl az emberben, hogy merre kell menni, mit kell itt csinálni, mit találunk, hol van, miért is egyáltalán. És akkor szépen lassan az ember felfedezi, vagy hát ahogy mondom, a tömeg segít neki felfedezni. Ugye, ahogy belépünk a kapun, akkor jobbra föl, sok-sok lépcsőn, meredek, nagy lépcsőfokokon jutunk föl a Golgotáig. Ugye, mert hogy a templomba belefoglalták azt a dombot, ami a Golgota. Persze, ha belegondolunk, hogyan fér el egy épületben egy ekkora természeti képződmény, hát úgy, hogy évszázadokig addig-addig farigcsálták, amíg egészen kicsi lett, és bele tudták foglalni az épületbe, de föl kell menni a lépcsőkön, és akkor ott meglátjuk azt a helyet, ahol Jézus Krisztust keresztre feszítették. Ha lemegyünk utána, akkor megnézhetjük azt a helyet, ahová a hagyomány szerint az ő vére lecsorgott, és szintén a hagyomány szerint az nem más, mint Ádámnak a sírja. És ugye ezzel szabadította meg mindazokat a lelkeket, akik ugye az ő megváltói működése előtt nyilván arra vártak, hogy a mennyországba kerülhessenek, mert egyébként megérdemelték volna. És amikor tovább megyünk, akkor ott találjuk a megkenés kövét, ez a másik nagyon fontos szent hely, amire, hogy ez egy márványlap, amire a hagyomány szerint Krisztus testét fektették az asszonyok, amikor a bebalzsamozást végezték. És akkor, ha még tovább megyünk, akkor jutunk el magához a szent sírhoz, ami pedig szintén egy épületen belüli kicsi épületecskében található. Ide általában nagyon hosszú sort kell kiállni, hogy az ember bejuthasson, de hát ez sem feltétlenül probléma, mert azért föl lehet használni ezt az időt hasznosan egy kis elmélkedésre, elmélyülésre, végig gondolni az egész passió történetet, amelynek ugye, hát ha nem is a lezárása, de a csúcspontja, ugye a Szent Sírnak a meglátogatása. És ahogy oda bejutunk, ugye ez a kis épület, ez két helységből áll, ugye az elől van az angyalnak a szobája, ahogy mondják, ugye ott egy nagy kőtömb jelzi azt a helyet, ahol a húsvét vasárnap reggel az angyal várta Mária Magdolnát, illetve az asszonyokat, illetve ahol elmondta nekik, hogy nincs itt. És akkor utána tudunk belépni magába, abba kicsiny, apró, szűk, alacsony helyiségbe, ahol a Szent Sírt találjuk. Ezt egy márványlap borítja, de éppen néhány évvel ezelőtt, amikor ezt az épületet felújították, akkor ezt a márványlapot sok száz év után leemelték, és valóban megtaláltak ott egy olyan sziklatömböt, amire a holttestet el lehetett helyezni. Tehát történetileg is igazolható az a tény, hogy ott valóban egy ilyen sírhely volt. És ugye ezt a keresztesek óta nem emelték föl ezt a márványtömböt, tehát ez egy nagyon érdekes pillanat volt így régészeti szempontból is, és megint csak azt látjuk, hogy a tudomány megerősíti a hagyományt, megerősíti azt, amit évszázadokig és évszázadok óta folyamatosan vallottak és vallanak a keresztények. Tehát ugye ott van ez a márványlap, amelyet megérintve lehet imádkozni, és hát utána egy olyan élménnyel gazdagodva távozik onnan az ember, ami megmagyarázhatatlan és fölfoghatatlan, de egy biztos, hogy ahogy kilép az ajtón, azonnal ugyanoda vágyik vissza. Tehát nyilván ezt nem lehet szavakba önteni, nem lehet úgy megmagyarázni, hogy exakt módon vagy racionálisan, de az biztos, hogy nyomot hagy, és olyan nyomot hagy, ami remélhetőleg már a hazaérkezése után is ott marad benne, és arra készteti, hogy valóban azt a keresztény életet élje, amiről a Szentföld, mint tanítás, mint ötödik evangélium tanúskodik.
0: És itt talán ezt a mai adást le is fogjuk zárni. Attila, köszönjük, hogy itt voltál ma este is velünk, és akkor találkozunk egy hónap múlva.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: A kedves hallgatóktól pedig elbúcsúzunk. Áldott szép estét és nyugodalmas jó éjszakát kívánunk önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Zarándokszem. Koncz Attila, teológus, szakíró műsorát hallották Kolozsvárról.
3: A Szent István dicsértessék!

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Kolozsváról imádkozunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket. Vésétek szívetekbe, amit most mondok. Eljön az idő, hogy az emberfiát az emberek kezére adják. De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária Rádió hallgatók! Talán a mai tapasztalatunkkal, vagy világszemléletünkkel, vagy világnézetünkkel, vagy valami hasonló, így fogalmaznánk, hogy Jézus karriere csúcsán volt, sikerre aratott, hisz éppen egy ördögtől megszállott meggyógyítása után van, az emberek ámulnak, csodálják, dicsérik, követik meg. Nagyon sok mondhatni így, hogy lájkot kap, úgymond, nagyon idézőjelbe téve. És akkor, amikor ilyen fényben, dicsfényben, ha lehet így fogalmazni, úszik Jézus, akkor a következőt mondja tanítványainak. Vésétek jól szívetekbe. Eljön az óra, hogy az emberfiát az emberek kezére adják. Mi is történik itt? Nem szabad örülni a sikernek? Nem volna szabad megünnepelni azt, hogy egy ördögtől megszállott ifjú meggyógyul? Gondolom, kedves Mária Rádió hallgatók tudják, hogy természetesen a válasz, hogy igen. Hanem Jézus fel akarja hívni a figyelmet valamire. Konkrétabban. A lelkünk mélyén vannak dolgok, amivel időnként foglalkoznunk kell. Ilyen talán egy másképpen alakuló kötelék, történet. Egy olyan kapcsolódás, ahol nem sikerült megélnünk szerethetőségünket. Bántások, vesztességek, olyan sikertelen kapcsolódások, amikkel még nem békéltünk meg, és lehetne tovább sorolni. Akkor, amikor a lelkünknek ez a rétege, ha lehet így fogalmazni, nagyon metaforikusan érintődik, fájdalmat élünk meg. Időnként nagyon intenzív, nagyon mély fájdalmat. És be is szúrnám ide azt a gondolatot, azt a tapasztalatunkat, hogy amikor fáj a testünk, vagy fáj a lelkünk, az nem ugyanaz, mert a lelkünk sokkal jobban tud fájni, és sokkal inkább megvisel bennünket, mint a fizikai fájdalom. A lelki fájdalom jobban megvisel. És ide idő kell. Idő kell, hogy megérjünk arra, hogy szembenézünk ezekkel a történetekkel, történésekkel. Helyre nem tett, meg nem oldott, ki nem bogozott, és ki nem sírt könnyekkel. Idő kell. És a lelkünk kímélettel van irántunk. Mert tudja, hogy a fájdalmat nehezen viseljük. Főleg a lelki fájdalmat. És az el nem sírt könnyet ki kell sírni. Az el nem gyászolt veszteséget meg kell gyászolni. A meg nem békített kapcsolódást ki kell békíteni. És ez csak fájdalommal lehet.
időnként nagyon intenzívvel. Összefoglalva, Jézus tudja, hogy a szívünk, lelkünk nagyon sérülékeny, és hogy néha szünettel, néha időre van szükségünk, hogy készüljünk fel arra, hogy lelkünk sebeit gyógyítgassuk, fájdalmainkkal szembe tudjunk nézni, hogy egyre inkább meg tudjunk békélni ott belül.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvében beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen bennünk. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj neki bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és külöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támolgass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket, járj közbe szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mondott nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcot fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatók, nemzetünk lelkünk megújulásáért az elhangzott imádságot Kolozsváról imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
9: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
9: Amen.
0: Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Isten fia, adj sok fiatal szívébe készséget, hogy elfogadják hívásodat, legyőzzék a félelmet, ami érthető egy fönntartás nélküli elkötelezettség előtt. Ismételd meg nekik azt az erős és meggyőző hívást, ami Pétert arra késztette, hogy így válaszoljon. A te szavadra kivetem a hálót. A te kegyelmed legyen számunkra láng, amely megvilágít és fölmelenget. Erős szikla, amely megtart és biztonságot nyújt. A bizalomnak és a mindig új lelkesedésnek a forrása. Amen.

0: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Fúró Csaba Roland, csíkszentdomokosi segédlelkész szentbeszéde következik, amely a Szent Antal Nagy Kilencet negyedik szentmiséjén hangzott el a csíksomlyói kegytemplomban.
2: Hőtisztelendő paptestvéreim, tisztelendő diakónus testvérek, tisztelendő ferences atyák, Krisztusban szeretett kedves jó testvérek! Nagy kilencedünk során eddig a keresztség szentségének három nagy ajándékát vizsgáltuk meg. Első alkalommal azt láttuk, hogy ez a szentség alap, amelynek valósága nem az érzéseinktől függ, hanem Isten hűségétől. Második alkalommal azt próbáltuk megérteni, hogyan válaszol Isten az ős bűnre. Előttünk jár és keres bennünket. Harmadik alkalommal hitünk mélységébe merültünk bele, hogy ez nem szubjektív vélemény, hanem az egyház hitébe való belépés, amelyet minden nap újra meg kell élni, és hogy ez az örök élet bizonyosságára vezet el bennünket. Ma mindezeknek a gyökerét keressük meg. Egyházunk katekizmusának a meghatározása, az alap, amelyre építjük egész nagy kilencedünket, ezt minden alkalommal felolvasom, hogyha más nem is, ezt biztos megjegyezzük. A Szent Keresztség az egész keresztény élet alapja, a lelki élet ajtaja és kapu a többi szentségekhez. A keresztség által megszabadulunk a bűntől, és mint Isten fiai születtünk újjá. Krisztus tagjai leszünk, betestesülünk az egyházban, és részeseivé válunk az egyház küldetésének. Mint Isten fiaim, vagyis mint Isten gyermekei születtünk újjá. Ez következik. Keresztségünk legszebb ajándéka. Nincsennél szebb. Isten gyermeki életünk pünköstkor kezdődött el. Amikor az Isten nem szűkösen, hanem túláradó bőséggel ajándékozta nekünk a Szent Lelket, aki Isten legbensőbb életébe emel be bennünket. Ezért a keresztény hit nem egy bizonyos tanítással való értelmi és érzelmi azonosulás, hanem élet, amely túlmutat e földi létnek a keretein. Beemeli az embert egy olyan mélységes kapcsolatban, amely a mi életünk, személyünk előtt egy teljesen új dimenziót nyit meg. A hit tehát nem egy tanítással való azonosulás, mert amikor valaki keresztényé válik, nem egy eszméhez csatlakozik, remélem. Mi nem eszmékhez akarunk csatlakozni, nem ideológiát keresünk a kereszténység mögött, hanem mi egy személyhez jövünk. Nem elvek rendszerét fogadjuk el, hanem valakit fogadunk be. Jézus nem azt mondja tanítványainak, tanuljatok meg mindent, amit mondtam. Azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Az igazság nála nem tétel, amelyet el kell fogadni, hanem személy, akit be kell fogadni. És ez minden téves értelmezés gyökerénél ott van. Sokan a kereszténységet tantételeknek vagy szokásoknak értelmezik, holott a lényege az élő kapcsolat az Istennel. Az a lényege, hogy a Szentlélek, a Szent Keresztség által beemel minket Krisztusnak az Isten fiúságában, és Isten gyermekei leszünk. Az egyházunk minden egyes gyakorlata abban segít bennünket, hogy ez a kapcsolat megmaradjon, és ez a kapcsolat, amely kialakult a keresztségben, amikor még értelmünk tudatánál sem voltunk, ez élő maradjon, élő legyen. Pünkösd az a pillanat, amikor ez a kapcsolat életformává vált. Az apostolok három évig jártak Jézussal, hallották a szavait, látták a csodáit, megtanulták a tanításait, de még nem volt ez elég. hogy ők elinduljanak és missziósok legyenek. Jézus maga mondja, jó nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló, a Szentlélek nem jön el hozzátok. Pünkösd előtt Jézust kívülről ismerték. Pünkösd után Krisztust belülről ismerjük és bennünk él. A Szentlélek nem Jézusra emlékeztet, hanem beemel bennünket Krisztusba. Új létmódba iktatódunk be, ezt tanítja egyházunk. Fölvétettünk Jézus Krisztus Isten fiúságában, a Szentlélek az isteni természet részesévé tett minket. És ez az új létünknek a gyökere, ez egy gyökér. De konkrét tettekben hoz gyümölcsöt. Tehát nem csak arról van szó, hogy sok jót tegyünk, hanem hogy mindez a jó ennek a bennünk lévő új életnek legyen a termése, a megnyilatkozása. Sokan azt gondolják, először jól kell viselkedni, és akkor majd Isten elfogad bennünket. Kedves testvérek, ez egy pogány mentalitás. Még akkor is, ha meg vagyunk keresztelve. A keresztség logikája ennek a fordítottját tanítja nekünk. Először Isten fogad el, Isten befogad bennünket, felemel a keresztségben Jézus Krisztus Isten fiúságába. Fiúk lettünk a fiúban, és majd ebből a kapcsolatunkból növekszik, és jön minden jó. Nem a jó cselekedetek teszik az embert Isten gyermekévé, hanem Isten gyermeke az, aki a jó cselekedeteket megteszi. És ezért egyedülálló kereszténységünk. Innen látszik, hogy ez Istennek a logikája, és nem emberek találták ki. Minden más vallásnak az a lényeg, hogy először az ember kell tegyen, az ember kell adjon. És ezért már többször mondtam, hogy csodálatos a gyermekkeresztség, mert egy kicsi, öntudatlan gyermek még semmit nem tud tenni, semmit nem tud hinni, semmit nem tud bizonyítani, és Isten már elfogadta. És ebből nő ki minden jó. Ez az egész erkölcsi életünknek az alapja. Aki ezt megfordítja, az előbb-utóbb kimerül, mert összeszorított fogak lesznek. Hogy ezt meg kell tegyem. Mert az, aki érdemből akar élni, az elfárad. Mert a kegyelem ingyenességéből kell mi éljünk. Istennek az ajándékaiból. Nekünk nem a földön járó Jézus nyomába kell szegődnünk, mint a tanítványoknak. Nem a kereszt halálban kell felismernünk, hogy ő valóban Isten fia, mint ahogy a római százados ezt felismerte. Nem is a feltámadásban kell őt Úrnak és Istenünknek vallanunk, mint Szent Tamás apostol. Számunkra minden pünkösd elkezdődött, a Szentlélek kiáradásával a keresztségben, amikor Krisztus élete betöltött bennünket, s a hit által egyre jobban kibontakozik ez az élet bennünk. Tiszteletre méltó Áron püspökünk írja a következőket ezzel kapcsolatban. Van az emberben valami olyan érték, amit Isten annyira becsül, hogy vele ezt a legbensőbb kapcsolatot örök tervei szerint öröktől fogva akarta. Nem azért jött a földre, nem azért vette fel az emberi természetet, nem azért lett valóságos ember elsősorban, hogy az embert a bűntől megszabadítsam, nem csak azért jött el, mert az ember bűnbe esett és megváltásra szorult, hanem azért, hogy az embert a megtestesüléssel legszemélyesebb életkörébe bekapcsolja. Isten mindig is keresi az embert. Miért? A válasz egyszerű, sőt, lehet már banális. De hogyha komolyan vesszük, elgondolkodunk rajta, és forgatjuk a szívünkben, ahogy a szűzanya Jézus Krisztus szavait, akkor ez a válasz megrendítő. Az ember meg kell rendüljön, mert Isten szereti az embert. Banális válasz. Egyszerűnek tűnik. De Isten nem mint a művét szereti, nem mint az alattvalóját szereti, nem mint a teremtményét szereti, hanem mint gyermekét szereti. Ez a legmerészebb kijelentés, kedves jó testvérek, amelyet valaha bármilyen vallás, bármilyen hívő ember megfogalmazhatott. Isten gyermekeként szereti az embert. A világ összes nagy vallása az ember küzdelméről szól felfele. A kereszténység Isten leereszkedő szeretetéről szól hozzánk. Teljesen egyedi. Nem mi találtuk meg Istent, nem mi vagyunk ilyen kiváltságosak, hanem ő keresett meg bennünket, és a keresztségben ő tett magáivé bennünket. Gondoljuk végig, mit jelent ez az ember méltóságára nézve. A mai világ sokféle mértékkel mér le bennünket, a mi értékünket. Leméri a teljesítményünkkel, a sikerességünkkel, az egészségünkkel, a szépségünkkel, a vagyonunkkal, és lehet tovább sorolni. És ezek a mértékek mérnek valamit, de egyik sem mér eleget. Mert az ember méltósága nem abban áll, amit teljesít, hanem abban áll, hogy kié vagyok. És ha Istené, akkor méltósága végtelen és elvonhatatlan. Nem lehet elvenni, függetlenül attól, hogy mit tett, mit mulasztott és mivé lett. A betegség nem veszi el. Az öregség nem veszi el. A demencia, a mozgásképtelenség, az értelmi fogyatékosság nem veszi el az embernek a méltóságát, mert ez végtelen és elvehetetlen. A bűn sem veszi el, legfeljebb elhomályosítja. És ezért van az, hogy Jézus újra és újra arról beszél, hogy nem húzhatjuk ki a konkolyt, nehogy kihúzzuk a búzát. Hogy aki az utolsó órában érkezik, ugyanazt a fizetséget kapja, mint aki az elsőben. Mert Áron püspök szép idézete felhívja figyelmünket, milyen becsesek vagyunk az Isten szemében. És ezért olyan erős a Szent Gyónás. Mert nem visszaszerzünk valamit, amit elvesztettünk, hanem hazaérünk oda, ahová mindig is tartoztunk, az Atya házába, Isten gyermeki méltóságunkba. Ezért fontos értenünk, különösen akkor, amikor idős, beteg vagy erőtlen embereket látogatunk, találkozunk velük, hogy amikor önmagunkban érezzük erőtlenségünket, haszontalanságunkat, értelmetlenségét az életünknek, mindig térjünk vissza a kerességhez, mint alaphoz és gyökérhez, mert ebben Isten gyermekei születtünk újjá. A világ azt súgja, aki nem teljesít, az nem számít. Isten azt mondja, te számítasz, mert az övé vagy. Nem azért, mert teljesítettél, hanem azért, mert a kerességben beleírt a nevedet a tenyerébe, és azt nem törli le soha onnan. Sőt, lehetünk nagyon lírikusak, vasszegekkel van oda belevésve mindegyikünknek a neve. Számos keresztény éli az életét úgy, hogy Jézust kívülről próbálja követni, mint egy példaképet, mint egy celebet, akinek a nyomában jár, de tőle külön. És meg is értem, kedves testvérek, mert ahol nincsenek szentségek, amelyek által mindig újra és újra direkt forrásból merítjük az élő vizet, nem marad más, csak az utánzás. Nekünk katolikusoknak hatalmas ajándék a hét szentség. És mégis sokszor megelégszünk a minimummal. Amikor a fáradtság, a bűn, a közöny, a világzaja lassan betömi azokat a csatornákat, amelyeken át Isten élete belénk árad. És régi szép szokás szerint, amikor csak úgy szoktuk, húsvéti időben és karácsony előtt, a róráték alatt elmegyünk, meggyónunk, évente kétszer-háromszor áldozunk, és ez számunkra elég. Szentségek nem vallási kötelezettségek, amelyeket le kell tudni. A szentségek azok a konkrét pillanatok, amelyben Isten, aki láthatatlan, aki megfoghatatlan, aki végtelen, belép az ember látható, tapintható és véges világában. Nem tudom, ezt így hallottuk-e még, és ezen így gondolkodtunk-e el, hogy Isten, aki láthatatlan, megfoghatatlan és végtelen, belép a mi látható, tapintható és véges világunkban. Vízben, olajban, kenyérben, borban, szavakban, kézrátételben. Isten belép. És ezért van minden szentségnek nem csak formája, hanem anyaga. Mert nem csak lélek vagyunk, hanem test is. És Isten így szeretne belépni, nem csak a lelkünket táplálni, hanem a testünket is. A keresztség egyszer megismételhetetlenül és visszavonhatatlanul ülteti el bennünk az isteni élet magvait. De a magot öntözni kell, Székelyföldön ezt nem kell magyarázni. Ezt a magot táplálni kell, gondozni kell, meg kell nyesni néha, amikor már vannak vadhajtások, fel kell kapálni és lazítani a földet, amikor a gyom körülöleli, és erre valók a szentségek. Legfőképpen pedig az oltári szentség. Ez nem szimbólum. Nem a közösségnek a kifejezése, nem is egy szép emlékünnep, noha ezeket mind tartalmazza. De a lényeg, amit el kell fogadnunk, Krisztus valóságosan jelen van. Teste, vére, lelke, istensége az oltári szentségben. Isten belép az emberbe, és az ember ezáltal az Istenbe. Pontosan úgy, ahogy Jézus ígérte, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ez a legbensőbb egység. Semmilyen emberi kapcsolat ilyen mély egységet nem tud létrehozni. Ezért életünk egyik legnagyobb eseménye az első áldozásunk. Nincs ennél nagyobb esemény. Mert utána szinte minden szentséghez hozzá van kötve az eukarisztia. Amikor házasság szentségét ünnepeljük, a szent misén szent áldozáshoz járulunk. A bérmálás szentségekor szent áldozáshoz járulunk. Minden, szinte minden egyes szentséghez, vagy éppen papszenteléskor alapvető dolog, hogy szent áldozáshoz járulunk és ünnepeljük a szent misét. Hozzá van kapcsolva szinte minden szentséghez az eukarisztia. Mert a legbensőbb egység, amelyre az ember képes, több mint a szerelem, több mint a barátság, több mint egy közös élmény, ebben a szentségben van, mert Isten hozzám jön valóságosan. És testvérek, higgyétek el, hogy enélkül nem lehet élni. A keresztény ember vasárnapról vasárnapra él. És az ókori keresztények ezt tudták. Amikor keresztény üldözés volt, és megtiltották azt, hogy vasárnap összegyűjjenek és szentmisét ünnepeljenek, a keresztények ezt mégis megtették, a mi nagy őseink, a szentjeink, a vértanúink. És amikor megkérdezték tőlük, hát miért gyűltök össze, nem tudjátok, ki is végezhetnek benneteket ezért, figyelem, azt mondták, sine dominico non possumus. Vasárnap nélkül nem tudunk élni. Vagyis eukarisztia nélkül nem tudunk élni. Inkább végezzetek ki, öljetek meg, mert enélkül úgy sincs értelme az életünknek. Ha nem találkozunk Jézussal hétről hétre, szentmiséről szentmisére, mint egy tiszta lélegzet vétellen, akkor nincs értelme élni. És ez nagyon fontos. Kedves jó testvérek, amikor azt hirdetjük mi, papok, hogy vasárnapról vasárnapra, ünnepnapról ünnepnapra el kell jönni szent misére, ez nem egy vallási előírás. Nem is azért van, mert mi unatkozunk, és valakinek csak el kell mondani ezt a beszédet, amivel készültünk egész héten. Soha senki nem kérdőjelezi meg azt, hogy levegőt kell venni, pedig kell venni, hogy éljünk. Enni kell, és inni kell. Mindenhol ez a kell, kell, kell. Amikor a testünkről van szó, akkor ez a kell, ez jól van. Amikor a lelkünkről, akkor már kezdünk egy kicsit ingadozni, hogy hát, ez a pap olyan, s az a templom olyan, s hideg van, s büdös van, s nem tudom mi, nem tetszik, aki mellém ül, ott a szomszédasszony pedig mekkora pletykás. Mindig kapunk valamit, de soha nem mondjuk, hogy ó, hát én nem eszem meg ezt a kenyeret, hát már két napos, kicsit száraz is, mert ha éhes vagyok, akkor ennem kell. Na így vagyunk a templommal is, és a szentmisével is. Ez a kell nem egy egyházi kötelezettség, hanem lelkednek a lélegzetvétele, lelkednek az itala, és lelkednek az étele. A bűnbánat szentsége az a kapu, amelyen át hazatérünk, mint ahogy említettem, valahányszor elvesztettük az utat. Sokan mondják, hogy nem járok gyónni, mert én Istennel közvetlenül megbeszélem, megvallom neki a bűneimet. Magyarul lelkiismeret vizsgálatot tartottál. Csak a lelkiismeret vizsgálatból még nem lesz feloldozás. Mert a gyónásban valami olyan történik, ami az egyedi imában soha. A pap szavai által meghallod Istennek a szavát. Én feloldozlak téged bűneidtől. Ez az én. Az átváltoztatáskor nem azt mondom, hogy vegyétek és egyétek, ez Krisztus testem. Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Én feloldozlak. Krisztus énje a papban. Nem a papnak az énje, hanem amelyik pap alázatos hátralép és engedi, hogy Krisztus álljon előtte, és Krisztus énjéből táplálkozik minden egyes nap. Én feloldozlak téged, Istennek a szava. És ezt neked mondják. És miért kell pap legyen? Azért, hogy üzenet legyen számodra, az irgalmasságot Isten egy másik emberen keresztül akarja közvetíteni. És éppen ezért, amikor te kilépsz a gyóntatószékből, az ő irgalmasságát rajtad keresztül ugyanúgy akarja közvetíteni. Vagyis az irgalmasság testi és lelki cselekedeteire nevel rá minden egyes szentgyónás, amikor a pap által gyakorolja Isten az ő irgalmas szeretetét. Ezért kell papnak gyónni. Aztán ott van a betegek kenete, amit ugye tévesen utolsó kenetnek hívunk. Az a szentség, amellyel Isten a legsebezhetőbb pillanatban szól és megérint. Még ekkor is itt vagyok veled. Még ekkor is megerősítlek. És lehet, hogy testi szenvedésed elviselhetetlen, de a lelki erősség ott van ebben a szentségben. A házasság szentsége az a hely, ahol két ember Isten örök hűségét teszi közöttünk láthatóvá. Minél szebb egy házasság, minél is inkább Istenre alapozik, és úgy éli a mindennapjait az a házaspár, annál szemben tündököl az, hogy Isten hogy szereti az ő egyházát. És végül ugye a papság szentsége, amelyen át Krisztus máig szavakat mond, és kezeket nyújt ki, látható módon emberi ajkak és emberi kezek által, mert ő így akar belépni az életünkben, egymáson keresztül. Tehetni, megjelenhetne. Villámokat szórhatna a tabernákulum. Annyian lennénk, mi el se férnénk. Félelemből, rettegésből, de Isten nem akar így közeledni hozzánk egymáson keresztül, ezért hív meg bennünket. Olyan férfiakat, akik neki szentelik az életüket. A szentségek találkozási pontok, ahol a véges és végtelen érintkezik. És ha mindez igaz és igaz, mi hisszük és valljuk, akkor egy kérdés marad. Élünk-e belőle? Az Isten gyermeki életünk nem egy rang, amelyet a polcon tartunk, és néha leveszünk, és mint bunkós botok, akkor ezzel fenyegetőzhetünk. Élő kapcsolat az Istennel. valódi közösséget feltételez velem. Az életszentség, amelyre mindnyájan meghívottak vagyunk, nem rendkívüli hősök számára van. A mindennapi ember mindennapi életében megélt istengyermeki élet a szentévállásnak az útja. Vagyis megélem azt, aki vagyok, mindenestől. Ti vagytok a föld sója, a világ világossága. A só nem tesz semmi más, csak ízt ad. Ízesít. A fény se tesz semmi más, az a gyertyafény, mint világít. Megélik a saját lényegüket. És ezáltal szolgálják az Istent. A mi lényegünk az, hogy Isten gyermekei vagyunk, és ezt minden nap meg kell éljük. Kedves testvéreim, a keresztségben, mint Isten gyermekei születtünk újjá. Ez a legmerészebb és legszeretetteljesebb döntése az Istennek, amelyet az embernek adhat. Ő bevonja az embert abba a szeretet áramlásba, amely az Atya és a Fiú között öröktől fogva folyik. A szentségek ennek a behívásnak a pontjai, az állomásai. Minden szentségben Isten azt mondja, még mindig akarlak. Kedves jó testvérek, a keresztség szentsége által Isten fiai lettünk a Fiúban. Beemelődtünk Krisztus Isten gyermekségében, és ez előrevetíti a jövő heti témánkat. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a szívünkben, aki ezt kiáltja, abban, azaz Atyam. Jövő héten a mi atyánkat vizsgáljuk meg, mint Isten gyermekeinek az imádságát. Amen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Fóró Csaba Roland, csíkszentdomokosi segédlelkész szentbeszédét hallhatták, amely a Szent Antal Nagy Kilenced 4. szentmiséjén hangzott el a csíksomlyói templomban.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, két fényből fénynek vallahit, és fénnyel áldott szentjeid.
1: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk. Találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virasszon veled, örködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
1: Védelmezünk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk, és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szent Léleknek is veled, zengjen dicséret szüntelen. Amen. Könyörülj rajtam, Uram, és hallgass meg imámat. Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem. Szorult helyzetemben segíts meg engem.
1: Könyörülj rajtam, és hallgass meg imámat.
0: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot?
1: Meddig törekedtek még hazugságra? Tudjátok meg, az Úr csodásan megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
0: Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek, szálljatok magatokba szívből. Nyugovóra térve teremtsetek csendet.
1: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
0: Azt mondják sokan, kirészesít jóban minket. Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét.
1: Szívembe nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik duskálnak búzában meg borban.
0: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Könyörülj rajtam, Uram, és hallgass meg imámat.
1: Éjjelente is áldjátok az Urat. Áldjátok az Urat mindjájan, ti az Úr szolgái, akik éjjelente az Úrházában álltok.
0: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
1: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Éjjelente is áldjátok az Urat.
1: Halld, Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választod néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk. Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
0: Irgalmas szűzanyánk, királynőnk, üdvözd légy, áldunk téged élet, édesség, reménység, kik Éva bűnéért számüzesben élünk, e síralom völgyből könnyek között kérünk. Légy kegyes szószólunk, fordíts felénk szemed, s mutasd meg majd nékünk áldott egyszülötted. Ó, irgalmas, édes, kegyes Szűz Mária!
2: Fénysugár a lelkednek, Mária Rádió!
3: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a Szentmiséket Marosvásárhelyről a Szent Kozma és Damián plébánia templomból, illetve Temes megyei Ótelekről közvetítjük. Reggel 8-tól és este 6-tól vannak a szentmisék felváltva egyébként. A mai délutánon 6 órától Ótelekről lesz közvetítve a szentmise. Holnap pénteken reggel 8 órától Délvidékről vesszük át a szentmisét a 4 magyar nyelvű Mária Rádió együttműködése keretében, este 6 órától pedig Marosvásárhelyről közvetítjük a szentmisét. Szombaton Szent Kozma és Damián tiszteletére búcsús szentmisét közvetítünk Marosvásárhelyről, amelynek a fő celebránsa és szónoka Tamás József nyugalmazott segédpüspök atya lesz, tehát szombaton délben 11 órától, délelőtt 11 órától, este 6 órától szombaton Ótelekről lesz újból szentmise, vasárnap pedig 3 szentmisénk lesz itt az Erdélyi Mária Rádióban reggel 9-től Marosvásárhelyről, 11 órától Ótelekről, előtte fél 11-től a rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen, este 6 órától pedig a Csíksomlyói Kegytemplomból közvetítünk újabb szentmisét, és itt mindenképpen meg szeretném köszönni a marosvásárhelyi Szent Kozma és Damián templom plébánosának, hogy vállalta a közvetítést, már egy pár éve nem volt onnan, de most jeles ünnep van, hiszen 25 éves a templom. Ez egy új templom, a forradalom után épült, és most lett 25 éves, úgyhogy ünnepelnek, és örülünk, hogy ebbe az ünnepbe a Mária Rádió is bekapcsolódhat. Ótelek ismét egy különleges helyszín, nem volt még onnan soha közvetítés az Erdélyi Mária Rádióban. Eddig, amíg el nem mentem oda felszerelni a mobil stúdiót, azt hiszem nem is jártam ott soha. Temesvártól délnyugatra van, 7 kilométerre van a szerb határtól, és még ott azt hiszem az egész környéken ott nincs még olyan helység, ami többségében még magyar lakosságú, ez az Ótelek. A plébános atyának, aki hát nem épp a legjobb egészségi állapotnak örvend, már a 70-es éveinek a javát tapossa, és mégis nagyra értékelem, hogy vállalta a közvetítéseket. Volt, hogy napokig feküdt, és fájdalmai voltak, és azon gondolkozott, hogy visszamondja, de nem akarta visszamondani, és várta, és reménykedett, hogy jobban lesz, és hogy mindenképpen ki akar tartani amellett, hogy meglegyen ez a hét közvetítés. Úgyhogy nagyra értékelem a hozzáállását. Jóisten áldja meg, egyébként a Szatmári Egyházmegyéből származik, úgy került oda, már réges-régen, még fiatal korában, és már egy jó ideje ott szolgál Ótelekenet, hát most már nyugdíjasként. Jóisten adjon neki erőt, egészséget még az ő akarata szerint. Akikkel eddig találkoztam, mindenki nagyon kedves volt, de hát eddig csak egy hétköznap, nem is a misén, hanem csak úgy beszerelni mentem, úgyhogy csak néhány emberrel sikerült találkozzak. Visszamegyek most a vasárnap, és ott leszek azon a szentmisén és a rózsafűzéren, amit közvetítünk vasárnap onnan, és ezt az alkalmat felhasználom arra, hogy az óteleki hívekhez szólni tudjak. Plébános atya szerint vannak néhányan, akik hallgatják a Mária Rádiót, mi nekünk eddig ott nem volt semmilyen kapcsolatunk, oda nem járt Mária Rádiós újság, önkéntesünk sincs, hallgatókról sem tudtunk eddig, úgyhogy igazából nem tudom, tavaly vagy tavaly előtt voltam Dettán, az is premier volt annak idején, és ott kérdeztem az ottani plébános atyát, hogy itt a környéken van-e még olyan hely, ami szóba jöhet, és akkor mondta ezt a helyet, hogy Ótelek, és hogy próbálkozzak, és hát Istennek legyen hála, hogy ez sikerült, ez összejött. Tehát ez van ezen a héten, jövő héten két kis Szent Teréz tiszteletére szentelt templomból lesznek a közvetítések. Az egyik a Bihar megyei Tóti nevű faluból,
egy olyan templomból, ami most lett frissen felújítva, és meg is áldva. Nem olyan régen, most, amikor beszerelni voltam hétfőn, akkor láttam, hogy tényleg gyönyörű. Gyönyörű a templom, le az összes kalappal. Amúgy is nagyon jó tapasztalataim voltak. Egy kis közösség van ott, akik viszont amennyire kevesen vannak, annál inkább elkötelezettek, és ragaszkodnak a templomukhoz, az egyházukhoz, tehát nagyon jó kis közösség. Igen, tehát Tóti lesz az egyik helyszín, onnan a reggeli szentmisék lesznek, a délutáni szentmisék pedig a székelyudvarhelyi kis Szent Terész templomból lesznek, aholnan Tridumot is közvetítünk, hétfőn, kedden és szerdán, figyelem, nem 6 órától, hanem 6:30-tól lesznek a délutáni szentmisék. Ez a hétfőket szerda a Tridum készület lesz, mégpedig Asztrik atyát hívták meg udvarhelyre, a ferences Asztrik atyát Csíksomjóról, ő tartja a Tridumot. Elsején pedig az ünnep napján, kis Szent Teréz ünnep napján délután 5 órától lesz a búcsú szentmise, amelynek a főcelebránsa és szónoka szintén Tamás József nyugalmazott segédpüspök atya lesz, mint ahogy most ezen a héten Marosvásárhelyen. Igen, tehát 8-tól lesznek a szentmiség Tótibor reggelenként, kivéve Szent Mihály ünnepét. Szent Mihály ünnepén nem lesz Tótibor szentmise közvetítve, hanem Gyulafehérvárról a Székesegyház búcsúját fogjuk közvetíteni. Tehát ezen a héten vasárnapon lesz, szombaton lesz egy búcsú Marosvásárhelyről, jövő héten pedig 3 búcsú lesz. Gyulafehérvárról, a kis Szent Terézből a napján elsején. Udvarhelyről, igen, és vasárnap Tótiból. Igen, tehát ha már vasárnaphoz értünk, még a szombatot nem említettem, még a pénteket sem, tehát pénteken is este 6:30-tól lesz a szentmise a kis Szent Terézből. Szombaton, mivel első szombat a Csíksomjai kegytemplomból a Mária köszöntőt közvetítjük, és annak keretében lesz 6 órától a szentmise, és akkor jövő vasárnap délben 1 órától lesz a búcsús szentmise Tótiból. Pálos István kanonokatya lesz a szónok, előtte 00:30-től a rózsafűzért is végzik majd Tótiban, és este megint csak 6:30-től lesz a délutáni szentmise Székely udvarhelyről, a kis Szent Terész templomból. Október 5-től kezdődő héten Tibor atya fog reggelenként misézni, hát most a Szent József templomból, és Erdő Szent György lesz a másik helyszínünk, ott is búcsús szentmise lesz magyarok nagyasszonya tiszteletére, az majd azon a szombaton délelőtt. Október 12-e és 18-a között Marosludas lesz az egyik helyszínünk, és Kézdi Szentkereszt a másik helyszínünk. Október 19-től kezdődő héten pedig Kisdengeleg lesz az egyik helyszínünk, ahol Szent Vendel tiszteletére van szentelve a templom, és azon a héten búcsús szentmise is lesz a másik templom, ahol ahonnan remélem, hogy lesz a közvetítés, onnan még várom a megerősítést, hogy tudják vállalni a közvetítést. De bízom benne, hogy ez összejön, és akkor itt tartunk, október 25-ig meg vagyunk. Onnantól arra felé szabad a pálya, tehát október 26-ától arra felé, ha van olyan plébános, hogyha aki szeretné, hogy tőle közvetítsünk egy hétig szentmiséket, akkor kérem szépen jelezze, és akkor megbeszéljük a részleteket. A Mária Rádió házatáján más újdonságok is voltak. Pénteken tartottuk Kolozsváron a Mária Rádió születésnapját. Nagyon szép ünnepség volt a Szent Mihály templomban. Az a megtiszteltetésért, hogy én vezethettem a szentségimádást 5 órától. Nagyon szép volt, és utána megint csak egy nagyon szép szentmisénk is volt. 6 órai kezdettel, utána pedig egy kötetlenebb együttlét. Nagyon szép volt, tehát örülök, hogy eljuthattam. Eddig sikerült mindenhova eljussak, ahol a születésnapot tartottuk, ugye Csíksomjóra, aztán volt Nagyváradon, aztán volt Sepsiszentgyörgyön, most Kolozsváron,
Igen, és akkor mi van? Még volt Székelyudvarhely és elnézést, és akkor egy helyszín van még hátra, mégpedig Szatmárnémeti, és ott a születésnap november 27-én lesz Csodás Érmű Boldogasszony napján. Azon a napon, amikor ott a stúdiót átadtuk, és megáldotta Jenő püspök atya, az a nap nem megfelelő, és akkor így találtuk ezt az időpontot, tehát november 27-én ez lesz az utolsó szülinapi ünnepség, tehát Szatmárnémetiben. Igen, tehát ez volt pénteken, szombaton papszentelés volt a nagyváradi székesegyházban. Nagyon szép szentmise volt, aki bekapcsolódott, akkor biztos, hogy szintén örömét találta ebben a szép szentmisében. Ezen kívül pedig vasárnap a primiciás szentmise volt, tehát akit szenteltek szombat délelőtt, annak vasárnap délelőtt volt a szentmiséje, az első ünnepélyes szentmiséje, aki még annak idején még aktivált, és itt még mondhatni gyerek volt jóformán. Sokan nem tudják, mikor hallják a kis gyerek hangját, hogy Mária Rádió egy fénysugára lelkednek, mi akik ismerjük őt, tudjuk, hogy ez még az ő hangja ezelőtt, nem is tudom, 15-20 évvel ezelőtti gyerek hangon mostani pappá szentelt Gál Dávidról van szó egyébként, tehát kötődik Mária Rádióhoz is az ő élete. Hát ő lazarista szerzetes, és úgy szentelték pappá, és megy vissza Olaszországba egyenlőre, legalább egy évig nem biztos, hogy ott fog szolgálni, mi bízunk abban, hogy majd idővel vissza tud jönni, és itt lesz újból közöttünk Nagyváradon, ahol a lazaristák látják el itt a Csodás Érmű Boldogasszony plébánia templomot a Nagyvárad Katalin telepen. Igen, délután pedig Bihar keresztesről, ami Magyarországon van, itt a Nagyváradról átmegyünk a határon, egy kisváros, Szent Kereszt felmagasztalása templom van, ott hát Bihar keresztes, ugye nem véletlen a dolog, egy nagyon szép búcsús szentmisét közvetítettünk onnan vasárnap délután, volt Derecskéről egy női kórus, hát úgy énekeltek, mint az angyalok, gyönyörűen, tehát aki hallgatta, annak biztos, hogy felemelte a lelkét a Jóistenhez, ez a női kórus tényleg gyönyörűen énekeltek. Úgyhogy ilyen szép hetünk volt az elmúlt héten. Hétfőn, mint mondtam, Tótiban voltam felszerelni, közben vasárnap még leszereltem a Katalin telepről is, meg aztán Bihar keresztesről is, és így kezdődött ez a hét, és egyébként most már nagyon-nagyon ügyesek vagyunk az újsággal kapcsolatban, és úgy tudom, hogy péntek reggelre már a kész változat be fog menni a nyomdába. A naptár pedig, a jövő évi naptár, az pedig már bement hétfőn a nyomdába, de az egy hosszú folyamat, ahhoz sok kézi munka tartozik, tehát az 3 hét ez a folyamat. Az újság az nagyon gyorsan elkészül, de a naptárhoz hosszú idő kell, úgyhogy azok az önkéntes találkozók, amik október első felében lesznek, ott még nem lesz kész a naptár, de valahogy megoldjuk majd, hogy eljusson az önkéntesekhez. A Lóránt kollégám megpróbálja az önkéntes találkozókat, vagy legalábbis azoknak egy részét majd az utánra időzíteni, amikor már meglesznek a naptárak. Én ezt a luxust nem tudom megengedni magammal, én akkor elkezdem az önkéntes találkozókat, mégpedig a következő terv szerint. Az első önkéntes találkozó még ebben a hónapban lesz 30-án szerdán, tehát jövő héten szerdán Kolozsváron, délután 4 órára várjuk szeretettel az önkénteseket és minden kedves érdeklődőt a kolozsvári stúdióban. Az újság meg lesz, a naptár még sajnos nem. Onnan majd átmegyek Marosludasra felszerelni a mobil stúdiót, ha már úgyis Kolozsvárig elmentem, onnan már nincs messze, úgyhogy ezt összekötöm a kellemest a hasznossal.
A következő önkéntes találkozó pedig Nagy Károlyban lesz október 2-án pénteken délután 3 órától a Szent László közösségi házban. Másnap pedig október 3-án szombaton délelőtt 10 órára várjuk Szatmárnémeti Bas stúdióba önkénteseinket. És minden kedves érdeklődőt Szatmáról és a környékéről, vagy aki éppen arra jár, valószínű, hogy akkor aznap délután még megtartom visszafelé jövet Mihály falván is a találkozót, és a következő találkozó, ami Nagyváradon lesz, azt hétfőre tettem, október 5-ére. Azért nem egy héttel hamarabb, mert 28-án hétfőn még nem lesz itt az újság Nagyváradon, tehát a hétfőt kérték itt többen a Nagyvárad és környékbeli önkéntesek, úgyhogy maradunk akkor október 5-e hétfőn délután 4 órára várom szeretettel az önkénteseket. Tehát itt Nagyváradon a Barátok templomához tartozó közösségi házhoz, és akkor, ha végeztünk, aki szeretne, a 6 órás szentmisén is részt tudunk venni. Tehát pillanatnyilag ennyi, amit tudok, és amennyit előre elmondhatok, úgyhogy így állunk az újsággal, önkéntes találkozókkal, és mint mondtam, ugye október közepetáján fog elkészülni a naptár, és akkor meglátjuk, hogy fogjuk tudni eljuttatni majd az önkéntesekhez a jövő évi naptárakat. Egyébként egészen más stílusú, mint az eddigiek, és nagyon szép sikeredett a naptár. Hát sokan dolgoztak rajta, a kedves kollégák, kolléganők, tényleg nagyon szép lett. Október első szombatján, ugye 3-án természetesen az újságok ott lesznek Csíksomjón a stúdiónkban, amit most már azt hiszem lassan 2 hete meszelnek, meg javítgatnak a kollégáim. Ott többnyire szünetelt az utóbbi időszakban a munka, tehát közvetítés nem sok volt onnan. Ahányszor beszéltem a kollégákkal, mindig éppen meszeltek, vagy valamit ott dolgoztak. Igazából nagyon tiszteletre méltó ez, hogy ők saját kezüleg végzik ott a felújítási munkálatokat a Csíksomjói stúdiónkban. Nagyon jó, ilyen ügyes fiatal munkatársaink vannak ott, és elvégzik ott a munkát. Jóisten áldja meg őket. Tehát aki első szombaton megy Csíksomjóra, a Mária köszöntőre, ott megtalálja az újságokat, de naptárakat még ne keressen. Akkor a többi találkozót, meg mint mondom, Lóránt kollégám azt mondta, hogy megpróbálja későbbre időzíteni, amikorra már meg lesz a naptár. És ha már beszámoltam az elmúlt hétvégéről, illetve az elmúlt napokról, akkor elmondom a terveket is. Úgy tervezem, hogy szombat estére már megérkezzek Ótelekre, Temes megyébe, ott, ahonnan a közvetítés van. Természetesen viszek majd mindenféle Mária rádiós dolgokat, és alig várom, hogy Óteleken találkozhassak az ottani hívekkel. Bízom benne, hogy hallgatók is lesznek közöttük, és még abban is reménykedek, hogy az egyikük talán elvállalja majd az önkéntességet. Ugyanis, mint mondom, Óttelek így szűz terület Mária rádiós szempontból, tehát eddig nem volt semmilyen kapcsolatunk ott. Én bízom benne, hogy ezután akkor ez a kapcsolat megszületik, és ezután fogjuk tudni tartani. Tehát 10:30-tól lesz a rózsafűzér, és 11 órától a szentmise, amin részt veszek én is, és ezzel zárul majd az óteleki közvetítés hete. A szentmisé végén természetesen beszélni fogok a rádióról az ótelekieknek, és a mise után szeretnék beszélgetni, és velük utána persze leszerelem majd a mobil stúdiót, és jövök haza. A Mária Rádió házatáján még van egy program, ugye október 1-én és 2-án a 4 magyar nyelvű rádiónak egy közös programja lesz, találkozója lesz, és lesznek innen az erdélyi Mária Rádió munkatársai közül is, akik részt tudnak venni, és képviselni tudnak minket ezen a találkozón. Én nem fogok tudni elmenni, mert éppen önkéntes találkozókat tartok majd
az alatt, az idő alatt, de lesznek, akik képviselnek minket, és majd a visszajöttek beszámolnak erről a programról, és hát körülbelül akkor ezek a tervek a közeljövővel kapcsolatban, és akkor mielőtt búcsúznék, akkor még egyszer nézzük át, tehát ezen a héten a továbbiakban is reggel 8-tól és este 6-tól lesznek a szentmisék, kivéve szombaton délelőtt, amikor 11 órától búcsús szentmise lesz Szent Kozma és Damián tiszteletére Marosvásárhelyről. Vasárnap pedig 3 szentmisénk lesz reggel 9-től Marosvásárhelyről, 11 órától Ótelekről, este 6 órától pedig a Csíksomlyói egy templomból. Jövő hét folyamán pedig kedden lesz Szent Mihály ünnepe, és akkor lesz a gyulafehérvári székesegyház búcsúja azon a napon, tehát kedden, jövő héten 11 órától lesz a búcsú szentmise közvetítve Gyulafehérvárra, a többi napokon reggelenként 8 órától lesznek a szentmisék Tótiból közvetítve. A délutáni szentmisék pedig a megszokottól eltérő időpontokban lesznek, többnyire fél héttől, tehát nem 6-tól, hanem fél héttől. Így vannak az időpontok Udvarhelyen a kis Szent Terész templomban. Hétfőn, kedden és szerdán tridum lesz, csütörtökön a búcsú, ami délután 5 órától lesz, pénteken megint fél héttől lesz, az már egy sima hétköznap lesz, jövő héten szombaton pedig Mária köszöntő Csíksomlyóról a kegytemplomból, jövő héten vasárnap pedig délben 1 órától lesz a búcsú Tótiból, és este fél héttől pedig a vasárnap délutáni szentmise Udvarhelyről, tehát jövő héten 3 búcsunk is lesz, tehát kedden Gyulafehérvárról 11 órától, csütörtökön elsőjén délután 5 órától Udvarhelyről, és vasárnap délben 1 órától Tótiból. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, köszönöm az imákat is, amiket elmondanak, felajánlanak a Mária Rádióért. További áldott rádióhallgatást kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

kivel beszélek? Azt mondom, imádkozom. De ki az, akivel beszélek? Te vagy-e Istenem? Vagy csak magam vagyok? Magammal perelek, magamnak udvarlok, magamat vádolom. És erre a monológra mondanám, hogy ima. Amikor imádkozunk Istennel vagy a szentekkel beszélünk, tanultuk egykor a katekizmusból. De minél jobban ismerem magam és bensőm rejtett titkait, annál jobban elfog a félelem. Hát, ha csak én kuporgok ott a sötétben, és Istennek szólítom magam, magammal beszélek, magamnak felelek, magamra hallgatok. És ki mondja meg nekem, hogy ez melyik énem? A jó-e vagy a rossz? Lehet, hogy hullámok által szólsz hozzám, de én föl nem fogom. Vagy a te nyelvedet nem értem? Telve ajkam áhítatos szavakkal, csak hogy betömjem a fülem. Vagy tényleg te élsz bennem, nálam, értem? És imádkozni nem más, mint felismerni, hogy jelen vagy. Felismerni szóban és tettben. Itt, most, mindig. Vég nélküli imában.

A régi neveket már nem értem. Voltaképp hány neved van, Istenem? És mi az igazi neved? Atyámnak hívjalak? Atyákból zsarnok is lehet. Uramnak hívjalak? Kény úrrá változhatnak az urak, rabszolgává alázva másokat. Királynak hívjalak? De mi most egy király? Státus szimbólum széles mosollyal a reklámfotón. Tudom. Neveid mind csak rejtjelek. Körülírni a megfoghatatlant, a szóval ki nem mondhatót. Rólad, létedről valamit mondanak. Még többet mondanak mi rólunk, és arról, amit képzeletünk lényedből megragad. De egyetlen nevet sincs, mely kifejezni teljes lényeged minden korban, mindenkinek. Mert nincs szó kifejezni mindent, mert minden korban és mindenkinek újra meg újra meg kell találni a téged és a te neved. És mégis szólnom kell veled. Meg akarlak szólítani az egyetlen igazi néven. A régieket már nem értem. És félek, hogy így névtelen, oly idegen maradsz nekem, mint hang a telefonban, amely csak annyit mond, halló. Hadd mondjam, testvérem, barátom, útitársam vagy egyszerűen, Jézus, vagy csak, hogy te, akkor megint hozzád beszélhetek. Akkor a régi nevek is újat jelentenek. Akkor mindig mellettem tudlak téged. Örömöm, örömöd, bánatom, bánatod. Beszélnem kell. Beszélnem kell veled. Ha te nem vagy, én sem vagyok.

csodáljam meg az életet. Isteni barátom, nem akarom feledni a csodálkozást. Hadd mondjam el, bármerre járok, ezt még nem láttam, még nem tudtam, még új nekem. Csodálkozás nélkül az élet egyhangú és értéktelen. Aki már nem tud csodálkozni többé, úgy érzi, minden egyszer már megtörtént. Nincs új a nap alatt. Megszűnik tűnődni, nincs mit javítani. De élete az ilyen élet. Istenem, minden gondolat és kérdés a csodálkozásból ered. Csodálkozás repeszt szét minden megkérgesült burkot. Ózsdi eszmét kivinhet nézetet. Csodálkozni alázatot jelent. Csodálkozás lehet a kezdete a szeretetnek, hogy szeressünk téged, a teremtőt, és szeressük az embereket. Barátom, hadd csodáljam bármerre járok, hogy vagy, és ahogyan szeretsz. Hadd ejtsen ámulatba a világ meg a kozmikus messzeség. Hadd csodálja kutatást, technikát, nagy tetteket. És akkor gondolkodóba ejt, ez hogy lehet? Mi rejlik mögötte? És nekem meg az életemben vajon mit jelent? Élhetjük-e egyáltalán csodálkozás nélkül az életet?

régi képek megfakultak. Istenem, adj nekünk új képeket magadról, meg a titkaidról. Magunkról, meg a titkainkról. Az ég, a pásztor és a bárány régi képei megfakultak. Meg lehet, túlságosan is a képekhez kötöttünk. Fotónak hittük őket rólad és a te titkaidról. Nem mértük föl, hogy téged, titkaidat és terveidet csak körül írnunk lehet, s hogy saját korukhoz szólnak a képek. Minden korszak új módon gondoljon el téged. Istenem, nézd, micsoda zűrzavar. Némelyek sutba dobják a régi képeket, és a képekkel együtt téged is. Mások meg esküdöznek. Te magad vagy a kép. Add, hogy az írás képei mögül, a hit, a templom képei mögül lássuk előragyogni arcodat. Hogy megsejtsük, mi az örök igazság, és új formákban ábrázolva azt, fölismerjük az új vonásokat. Istenem, a képrombolók eldobják minden képedet. Helyette tételek kalodájába akarnak zárni téged, a megfoghatatlant, de te, akár más nagy titok, igazság, halál, szerelem, boldogság tételbe nem vagy szorítható. Ajándékozz azért új képeket nekünk. És mi nem csak az örök létben, most is felismerünk.

Szükséged van rám? Uram, miért nem tudok élni nélküled? Miért örömtelen az örömöm nélküled? Miért lesz színtelen a látásom nélküled? Miért nincs abban szeretet, amihez kezdek nélküled? Miért nem nyújtja kezét a siker, haszon, elismerés? Nem értem, hogy lehet nélküled élni, nélküled szeretni, nélküled örülni, nélküled nevetni, nélküled sírni. Én nem tudok. Bármibe fogtam nélküled, megszürkült, mint egy hétfő reggel, hamuvá lett a számban, olyan volt, mint por a kezemben, mint víz a homokban. Néha azt kívántam, bárcsak megszabadulnék tőled, hogy magamnak éljek, magamnak örüljek, megmutassam, hogy az én életemben, az én világomban nincs mit te keresned. Néha valósággal szenvedtem, mert nem tudtam tőled elszakadni. Talán egykor olyan erősen szerettelek, hogy nem tudlak téged elfeledni, hogy újra meg újra vissza kell térnem hozzád, hogy nem tudok nélküled élni. Azért fogsz olyan szorosan, mert szükséged van rám, mert szeretsz engem. Néha arra gondolok, hogy féltékeny vagy. Egyáltalán miért szeretsz, uram?

szabadíts meg engem. Naphosszat kívánságok és ábrándok gyötörnek, befészkelik magukat fejembe és szívembe. Betolakszanak munka és pihenés közé, a tevékenység rései közé. Barátom, segíts! Érzelmem lázad. Lelkiismeretem tiltakozik, de még akkor is, még az imádság szavai közé is besíklanak a bűn képei. Úgy érzem, akkor körbe vagyok zárva. Könyörtelenül összecsap fölöttem minden pillanat hulláma és magával ragad. Barátom, segíts! Robbantsd szét ezt az ördögi kört, mert csak egy központja van, én magam. Szabadíts meg saját magamtól, nyisd meg újra.

kérek tőled. Türelmet kérek tőled, türelmet magamnak, embertársamnak, az egyháznak, a társadalomnak. Te megértesz engem. Én nem semmit tevő várakozásra vágyom, ülni a körben, ásítozva, nem ölbetett kézzel henyélni, sem fásulttal belenyugodni. Mikor türelmet kérek, álhatatosságot is kérek, kitartást, ha csapás ér, helytállást és erőt, tűrni fáradtságot, legyőzni minden rosszat, mert mindig jobbat akarok. Szeretnék mindig jobb lenni, jobbat alkotni. Nem akarom feladni, mert újra meg újra nem sikerült, mert annyian csődöt mondanak, mert annyi minden nem sikerül. De azt sem akarom, hogy csődbe vigyen a türelmetlenség. Az, hogy ma akarom megszerezni, amit csak holnap lehet, s ráadásul mindent tönkre teszek. Ajándékozz nekünk a türelem erényét, hisz te is türelmes vagy, velem és velünk. De add azt a kegyelmet is, hogy felismerjük, ha a türelem által vétkezünk. Add, hogy tudjam, mi az, amit ma meg kell tennem, mert holnap túl késő. Lelked által világosíts meg engem.

Az élet dolgai. Ferenc Emese és Tibor atya beszélgetései az élet megannyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról. Az élet dolgai. Ferenc Emese és Tibor atya beszélgetései az élet megannyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári, illetve a nagyváradi stúdióból, az Élet dolgai című műsorunk keretén belül. Ezelőtt két héttel, ha még emlékeznek, titkok teológiájáról kezdtünk beszélgetni, ugye ez a mostani nagy sorozatunk a rózsafüzérről szól, és innen folytatnánk a mai estén. Tibor atya, miért maradt ki például az utolsó vacsora, vagy más jelentős evangéliumi esemény?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek, és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Miért maradt ki az utolsó vacsora, vagy más jelentőségű evangéliumi esemény? Első pillantásra meglepőnek tűnhet, hogy a rózsafűzér nem tartalmazza Jézus életének számos fontos eseményét. Hol találjuk például a hegyi beszédet, Lázár feltámasztását, a tékozló fiú beszédét, példabeszédét, vagy a legtöbb csodát. Történetileg az is feltűnő volt, hogy a hagyományos 15 titokban az utolsó vacsora sem szerepelt, ugye önálló titokként, és ez jogos a kérdés, hogy milyen elv szerint válogatta ki az egyház a rózsafűzér titkait. A válasz abban rejlik, hogy a rózsafűzér nem az evangélium teljes kivonata, hanem az üdvösség misztériumának szemlélődő összefoglalása. Az evangéliumok nem egyszerű életrajzok, hanem hitvalló tanúságtételek Jézus Krisztusról. A rózsafűzér még ennél is tömörebb. Nem minden eseményt akar felidézni, hanem azokat a csomópontokat választja ki, amelyekben Krisztus személye és küldetése különös világossággal ragyog fel. A titkok tehát nem a történeti teljességre törekednek, hanem a teológiai lényegre. A rózsafűzér eseményeit nem az határozta meg, hogy melyek voltak a leglátványosabb csodák, vagy a legismertebb tanítások, hanem az, hogy milyen események fejezik ki legteljesebben az üdvösség művét. Ezért kerültek a titkok közé a megtestesülés, Krisztus születése, nyilvános küldetésének döntő kinyilatkoztatása és szenvedés, kereszthalál, feltámadás, mennybe menetel és a Szentlélek helyvetele. Tehát ezek azok a misztériumok, amelyek köré az egész evangélium szerveződik. És miért hiányzott hosszú ideig az utolsó vacsora? Tehát a hagyományos rózsafűzér, ugye az a középkorban alakult ki, amikor a hangsúly elsősorban Krisztus születésére, szenvedésére és megdicsőlésére esett. Az eukarisztia alapítását ugyan a liturgia és a nagycsütörtöki ünneplés kiemelkedő módon őrizte, de a rózsafűzér titkai között nem kapott önálló helyet. Ez nem azt jelentette, hogy az egyház kevésbé tartotta volna fontosnak az eukarisztiát. Inkább arról volt szó, hogy a rózsafűzér történeti fejlődése más hangsúlyokat követett. És amikor Szent II. János Pál pápa bevezette a világosság titkait, ezt a hiányt is pótolta az eukarisztia alapításának a külön titkával. Jézus példabeszédei és csodái rendkívül fontosak, mégsem jelennek meg külön titokként. Ennek oka, hogy ezek nagy része már benne foglaltatik a harmadik világosság titkában, hogy aki meghirdette Isten országát és megtérésre hívott, tehát ebben a titokban az imádkozó nem egyetlen eseményt szemlél, hanem Krisztus egész tanító és gyógyító működését. Ide tartoznak a példabeszédek, a betegek gyógyítása, a bűnösök iránt tanúsított irgalom és a csodák sokasága is. Így a rózsafűzér nem részleteszi ezeket, hanem egyetlen nagy összefüggésben szemléli őket. Miért nincs több titok? Elmélet akár 50 vagy 100 titokból álló rózsafűzér is elképzelhető lenne. A hagyomány azonban mindig törekedett arra, hogy az ima egyszerre legyen gazdag és áttekinthető. A 20 titok olyan egyensúlyt teremt, amely elegendő ahhoz, hogy végigvezessen Krisztus életének fő misztériumain, ugyanakkor megőrzi a rózsafűzér egyszerűségét és imádságos ritmusát. A rózsafűzér ereje nem az események számában, hanem azok szemlélésének mélységében rejlik. A rózsafűzér egyetlen titka sem zárja magába az evangéliumot, inkább kapuként működik. Amikor például az Isten országának hirdetését szemléljük, felidézhetjük a hegyi beszédet, az irgalmas szamaritános példabeszédét, a Zakeus megtérését, vagy Lázár feltámasztását is. A titok nem korlátozza az elmélkedést, hanem irányt ad neki. Ez a szemlélődő szabadság teszi lehetővé, hogy ugyanazt a titkot egész életünk során újra és újra imádkozzuk, mindig új felismerésekkel gazdagodva. A rózsafüzé története azt mutatja, hogy az egyház élő hagyományként tekint erre az imára. A világosság titkainak bevezetése is bizonyítja, hogy a hagyomány képes gazdagodni anélkül, hogy elveszíteni identitását. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a rózsafűzér tetszés szerint bővíthető. A titkok kiválasztásának alapelve továbbra is az marad, hogy azok Krisztus megváltó művének legfontosabb misztériumait jelenítsék meg. A rózsafűzérből nem azért hiányoznak egyes evangéliumi események, mert az egyház kevésbé tartaná fontosnak őket, hanem mert a rózsafűzér nem kívánja az evangélium minden részletét felölelni. Olyan szemlélődő ima, amely a megváltás legfontosabb misztériumait állítja a hívő elé, és ezekből kiindulva vezeti el Krisztus egész életének mélyebb megértésére. Tehát minden titok egy-egy összefoglaló jellegű kapu az evangélium gazdagságához. Ezért a rózsafűzér egyszerre őrzi meg egyszerűségét, és nyitja meg a szemlélődés szinte kimeríthetetlen távlatát. A titkok nem helyettesítik a teljes szentírást, hanem arra hívnak, hogy újra és újra visszatérjünk hozzá, és Krisztus életének egészét, annak középponti misztériumait felül szemléljük.

0: Hogyan lehet egy-egy titkot egzisztenciálisan értelmezni?
1: A rózsapűzé titkai nem csupán a múlt eseményeinek felidézésére szolgálnak. Az egyház sohasem puszta történelmi emlékezésként tekintett rájuk, hanem élő misztériumként, amely ma is megszólítja és alakítja a hívő embert. A rózsapűzér igazi gyümölcse akkor bontakozik ki, amikor az imádkozó felismeri, Krisztus életének eseményei nem csupán vele történtek meg, hanem saját életének értelmezéséhez is kulcsot adnak. Tehát az egzisztenciális olvasat azt jelenti, hogy az evangéliumi titkokat nem kívülről szemléljük, hanem engedjük, hogy azok megvilágítsák saját hivatásunkat, örömeinket, küzdelmeinket és reményünket. A misztérium az mindig jelen idejű. A keresztény hit számára Krisztus műve tehát nem egy lezárt múlt. Tehát a liturgia nyelvén a húsvéti misztérium jelen valóvá válik, és ugyanígy a rózsafűzérben szemlélt események is ma szólítják meg az embert. Amikor az angyali üdvözletet imádkozzuk, nem csupán Mária hivatását csodáljuk, hanem feltehetjük a kérdést, hogyan hív engem ma Isten? Amikor a kereszt hordozását szemléljük, nem csak Krisztus szenvedésére gondolunk, hanem saját keresztjeinket is az ő keresztjének fényében értelmezzük. Így minden titok személyes találkozásá válhat. Az örvendetes titkok a hivatásnak az elfogadását jelképezik. Tehát az örvendetes rózsafűzér az élet kezdetének misztériumait szemléli, és ez egzisztenciális értelemben arra tanít, hogy Isten minden ember életében kezdeményez. Ahogyan Mária igent mondott az angyal szavára, úgy minden keresztény újra és újra meghívást kap arra, hogy bizalommal válaszoljon Isten akaratára. Az angyali üdvözlet ezért nem csupán Mária története, hanem minden keresztény hivatásának képe. A betlehemi születés pedig arra emlékeztet, hogy Isten gyakran a kicsinségben, a hétköznapok egyszerűségében munkálkodik. A világosság titkai a tanítványoknak az útja, tanítványnak az útja, a világosság titkai, tehát azt kérdezik tőlünk, hogy ki számomra Krisztus? A Jordánban való megkeresztelkedés felidézi saját kereségünket, a kánai mennyegző arra tanít, hogy engedelmeskedjünk Krisztus szavának, Isten országának hirdetése a megtérés állandó feladatát idézi, a színe változása reményt ad a szenvedések közepette, az eukarisztia alapítása pedig emlékeztet, hogy keresztény életünk forrása Krisztus ön ajándékozása, és ezek a titkok a mindennapi tanítvánság iskolájává válnak. A fájdalmas titkok a szenvedésnek új értelmet adnak. Talán egy titok sor sem érint olyan mélyen az emberi létet, mint a fájdalmas rózsafűzér. Minden ember ugye találkozik félelemmel, elutasítással, igazságtalansággal, betegséggel, veszteséggel. A rózsafűzér nem magyarázza meg a szenvedés minden okát, hanem megmutatja, hogy Krisztus belépett ebbe a valóságba. Getsemáné kert azt tanítja, hogy a félelem nem bűn. A megostorozás és töviskoronázás emlékeztet arra, hogy Isten ismeri az ember megaláztatását, a kereszt hordozása azt üzeni, hogy a szenvedésben sem maradunk egyedül. A kereszt halál pedig feltárja, hogy a szeretet erősebb a halálnál. Így a fájdalmas titkok a remény iskolájává lesznek. A dicsőséges titkok a feltámadás minden keresztény életének végső horizontja, és egzisztenciális értelemben ezek a titkok arra tanítanak, hogy nincs olyan kudarc, amelyből Isten ne tudna új életet fakasztani. A mennybe menetel emlékeztet arra, hogy földi életünk végső célja az Atyával való közösség. Pünkösd arra hív, hogy ne saját erőnkből akarjunk élni, hanem engedjük a Szentlélek működését bennünk. Mária mennybevétele és megkoronázása pedig azt hirdeti, hogy az emberi élet végső rendeltetése a dicsőség, nem pedig a múlandóság. Tehát minden rózsafűzér titok egyfajta lelki tükör. Nem csak Krisztust mutatja meg, hanem bennünket is. Az angyali üdvözletnél megkérdezhetjük, kész vagyok-e kimondani a saját igenemet? A kánai mennyegzőnél hallgatok-e Krisztus szavára? A kereszt hordozásánál hogyan viselem a rám bízott kereszteket? A feltámadásnál hiszek-e abban, hogy Isten új kezdetet tud ajándékozni? Így tehát a rózsafűzér nem csupán elmélkedés, hanem egy önvizsgálat is. Az egzisztenciális értelmezés végső célja nem az önmagunkkal való foglalkozás, hanem annak felismerése, hogy életünk Krisztus életében találja meg valódi értelmét. A keresztény ember története nem párhuzamos Krisztus történetével, hanem bekapcsolódik abba. Szent Pál ezt így fejezi, hogy élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. És a rózsafűzér ezt a mély egységet segít kialakítani. Miközben Krisztus életének misztériumait szemléljük, saját életünk is fokozatosan az ő életének mintájára formálódik. A szentek tanúsága, számos szent tanúsítja, hogy a rózsafűzér nem pusztán áhítat, hanem életértelmező ima. Nem azért fordultak újra és újra ugyanazokhoz a titkokhoz, mert mindig új információt kerestek bennük, hanem mert ugyanazok a misztériumok életük különböző szakaszaiban új jelentést kaptak. A fiatal másként szemléli az angyali üdvözletet, mint az idős ember, a beteg másként imádkozza a kereszt hordozását, mint az egészséges, a gyászoló más fényben látja a feltámadás titkát, mint aki örömben él. A titkok nem változnak, de az imádkozó élete újra és újra megnyitja bennük a kegyelem új dimenzióját. Tehát a rózsafűzér titkainak egzisztenciális értelmezése azt jelenti, hogy Krisztus életének eseményeit saját életünk fényében szemléljük. Az evangéliumi misztériumok nem maradnak távoli történetek, hanem jelen való kegyelmi valósággá lesznek, amelyek megvilágítják a hivatásunkat, döntéseinket, szenvedéseinket és reményeinket. Így a rózsafűzér nem csupán Krisztus múltbeli életének szemlélése, hanem annak felismerése, hogy ugyanaz az Úr ma is cselekszik az egyházban és minden hívő életében. Minden titok meghívás arra, hogy saját történetünket is beleírjuk Krisztus történetébe, és engedjük, hogy az ő misztériuma formálja gondolkodásunkat, szívünket és egész életünket.
0: Kedves hallgatók, innen folytatjuk majd 2 hét múlva. Köszönjük, hogy ma este is velünk tartottak. Reméljük, hogy ezzel a hosszú sorozattal segítünk egy kicsit abban, hogy jobban el tudjunk mélyülni a rózsafűzér imádságba, és ne csak mondogassuk amolyan rutinszerűen, hanem értsük is, hogy mit és miért mondunk. További áldott szép estét és jó rádiózást kívánunk önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati műsorunk tartalmából. Az igazi szabadság az élő kapcsolat Jézussal. Leó pápa buzdítása a francia fiataloknak. A keresztény számára a szegények Krisztus saját teste. A Szentatya beszéde a Bakita házban. Leó pápa a párizsi katolikus intézetben. Kísérjék tovább a hit útján az újonnan megkeresztelteket. A Szentatya homíliája, építsetek egy megújult nemzetet a hit öntözte gyökerekből kiindulva. Az igazi szabadság az élő kapcsolat Jézussal. Leó pápa buzdítása a francia fiataloknak. Leó pápa első napjának záró eseményeként pénteken este a Saint-Denis városrész Stade de France olimpiai stadionjában találkozott imavirrasztáson a francia fiatalokkal az Úr Jézus szent tunikája és a Szent Kereszt erekéi előtt. A stadion teljesen megtöltő 80 ezer fiatal kitörő lelkesedéssel fordult a pápa felé, aki egy emlékkérésben buzdította őket legszebb vágyaik méltó betöltésére. Az éjszaka fényei mellett hallgatták meg a fiatalok a stadionban Szentatyával együtt Pál apostol első Timóteus levelének tanítását. Te azonban Isten embere, kerüld el a rossz dolgok utáni sóvárgást. Törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát. Szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást. Timóteushoz hasonlóan mi is Isten emberei vagyunk.
1: Nous sommes des hommes, des femmes de Dieu.
0: Állapította meg a pápa. Az isteni kifejezés azonban köteléket jelent, nem pedig birtoklást. Akik Istennel élnek, azok szabadok. Szabadok attól, ami üressé teszi az életet. Francia fiatalok, hordozzátok szívetekben a szabadság iránti hatalmas vágyat, hiszen a bennünket valóban szabaddá tevő igazság maga Jézus Krisztus, és így az igazi szabadság forrása az élő kapcsolat Jézussal. Buzdította őket a pápa. Az Úr saját üdvösség történetű munkálására hív minket, amit Pál apostol az idézetben három igével fejez ki. Kerüld el, törekedj, harcolj. Pál arra figyelmezteti Timóteust, hogy kerülje a gőgöt, a hiúságot, az erőszakot, a kapzsiságot. Ezek az érzések megragadnak, birtokba vesznek, és önzővé tesznek minket, ami ijesztő magány felé sodor. Isten közelségének megízleléséhez el kell utasítanunk azt a kapzsiságot, amely arra sarkal, hogy minden áron egy halom lájkot arassunk, aminek a végén egyedül maradunk önmagunkkal. Ha elkerüljük ezt a kelepcét, akkor elkezdünk törekedni az igazságosságra, az Isten félelemre, a hitre, a szeretetre, türelemre, a szelídségre. Igen, akik Istennel élnek, a legjobbra törekszenek, egyre jobban annak tudatában, hogy nem elég elkerülni a rosszat, a jót választanunk kell. A helyes választáshoz emlékezzünk erre a kritériumra, kérte a pápa. A jó életet ad, és soha nem vész el. A jó nem egy szép fogalom, hanem a szeretet ragyogó arca, maga Isten. Isten jóságának tükörképeként említi az apostol az igazságosságot az emberiség iránt, még a jámborságot és a hitet Isten iránt. Pál harmadik igéje végül harcra hív.
1: Combattre.
0: Hiszen a rossz elkerülése és a jóra törekvés harcot jelent. Harcot, küzdelmet, de csak is Isten igéjének jelével, a lélek kardjával, ahogy egykor Saint Jean d'Arc tette e földön. Ám vigyázott, intett a pápa. A küzdelem itt a hit harcát jelenti, vagyis elkötelezettséget, hogy az evangélium szerint éljünk. Az életszentségnek ezen az útján azonban nem vagyunk egyedül, mert együtt járunk a testvéreinkkel és a szentekkel. Végül a pápa az Úr Jézus jelenlevő szent tunikája és szent keresztje erekéjére mutatott. Az egyiket elvették Krisztustól, a másikat ráadták, és így mindkettő szenvedésének a jele lett. Jézus megfosztják ugyan tunikájától, de ő felöltöztet minket a bárány vérében megmosott fehér ruhába. Így lesz a kereszt a halál eszközéből a remény jelévé. Kedves fiatalok, növekedjetek az életszentségben, és legyetek Krisztus örömhírének hirdetői. Zárta a péntek esti virrasztáson mondott beszédét Leó pápa. A keresztények számára szegények Krisztus saját teste. Leó pápa beszéde a Bakita házban. Leó pápa szombaton reggel 9 órakor érkezett meg a Párizs 18. kerületében lévő szociális támogató és integrációs központba, a Bakita házba. Szentatyád érkezésekor Laurent Ulrich, Párizs metropolita érseke, a központ igazgatónője és a találkozó koordinátora fogadta. A pápa beszédében örömének adott hangot, hogy franciaországi apostoli látogatásának második napját Párizsban a Bakita ház lakóival kezdheti meg.
2: Je suis heureux de commencer avec vous cette deuxième journée à Paris.
0: Ez a szociális támogatós integrációs központ az egész város számára tanúskodik arról, hogy lehetséges méltóságban és békében együtt élni. A pápa köszönetet mondott a párizsi főegyházmegyének, a központot gondozó Scalabrianus nővéreknek, minden munkatársnak és önkétesnek, valamint a három tanúságtevőnek is. Bakita Szent Józsefina neve arra ösztönöz bennünket, hogy felismerjük a nők alapvető szerepét a szeretet civilizációjának építésében, amely alternatívát jelent a közösségeket szétszakító, a városokat a magány betegségébe taszító kultúrával szemben, fejtette ki a Szentatya. Az egyház és az emberiség történelmét nem azok írják, akik látszólag győzedelmeskednek, hanem azok, akik béke folyamatokat indítanak el, és az életre bátorítanak. Szent Bakita arra kötelez minket, hogy lássuk meg a láthatatlanokat, hogy megszabadítsuk korunk rabszolgáit, és tiszteljük minden testvérünk végtelen méltóságát, akikben Jézus maga kopogtat ajtunkon. Leó pápa idézve Dilexité, szerettelek téged, kezdeti apostoli buzdításából, rámutatott arra valóságra, hogy a szegények a keresztények számára nem egy szociológiai kategória, hanem maga Krisztus teste.
2: Pour les chrétiens, les pauvres ne sont pas une catégorie sociologique.
0: Nem elegendő ugyanis Isten megtestesülésének a tanát általános módon hirdetni, ahhoz, hogy valóban belépjünk ebben a misztériumba, meg kell határoznunk, hogy az Úr olyan testé lett, amely éhezik, szomjazik, amely beteg és amely börtönben van. A Bakita ház gondozóinak elkötelezettsége az ajándékok cseréjéhez kapcsolódik, amely megújul minden találkozás alkalmával. Hirdetjük, hogy a megváltás lehetséges, folyamatban van és minket is érint, mint Krisztus testjének élő tagjait. A pápa idézett Szent Pálnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rá szükségem. Ellenkezőleg, a gyöngébeknek látszó tagok sokkal szükségesebbek. Végül a pápa köszönetét fejezte ki a központ dolgozóinak és mindazoknak, akik egész Franciaországban hasonló intézményekben végzik ezt a szolgálatot. Továbbra is tegyenek tanúságot az egymás iránti törődésről, amely emberibbé teszi a világot. Járjanak közbe értük Szent Bakita és a jótékony szeretett nagy tanúi, akik meghatároztak az egyház jelenlétét Franciaországban, különösen a viharos változások korszakában. Fejezte be beszédét Leó pápa, az Úr áldását kérve a párizsi Bakita ház lakóira és dolgozóira.
3: 14. Leó a Párizsi Katolikus Intézetben. Kísérjük tovább a hit útján az újonnan megkeresztelteket. A francia társadalom erőteljes szekularizációja ellenére egyre több felnőtt fedezi fel az evangéliumot és kéri a keresztény beavatás szentségeit.
1: Il peut sembler paradoxal que ce phénomène de tant de personnes redécouvrant l'évangile.
3: Ez Isten kegyelmének jele, amely felülmúlja a statisztikai és szociológiai elemzéseket, hangsúlyozta Leo pápa szombaton délelőtt Párizsban. A Szentatya az Institut Catholique de Paris, a Párizsi Katolikus Egyetem falai között találkozott a tartományi szinódusi közgyűlés tagjaival, katekumenekkel és újonnan megkereszteltekkel. A katekumen egy olyan felnőtt, aki a keresztségre és a keresztény beavatás szentségeire készülő hit újonc. A pápa meghallgatta egy katekumen, egy újonnan megkeresztelt és egy katekumeneket kísérő munkatárs tanúságtételét, majd átvette a tartományi egyházi közgyűlés munkadokumentumát. 14. Leo örömének adott hangot amiatt, hogy Franciaországban sokan ismét elérkeznek a hit küszöbére. A katekumenek számának növekedése egy erősen szekularizált társadalomban kézzelfogható jele annak, hogy Isten kegyelme túlmutat minden statisztikai elemzésen. Ez ellentmond annak, amit Ferenc pápa terméketlen pesszimizmusnak nevezett. Ezt a váratlan kegyelmet azonban felelősséggel kell fogadni. A keresztény közösségeknek közelséggel, együttérzéssel és gyengédséggel kell őrizniük azt a kis lángot, amelyet a Szentlélek gyújtott meg az éjszaka sötétjében. A Szentatya arra buzdította a francia egyházat, hogy legyen a beavatás állapotában lévő egyház, amely tartósan kíséri a katekumeneket, az újonnan megkeresztelteket és a hithez hosszabb idő után visszatérőket. Az új istenkeresők érkezése egyszerre lehetőség és küldetés. Lehetőség, mert általuk maga a keresztény közösség is megújíthatja hitét, és újra felfedezheti az evangélium örömét. Küldetés pedig azért, mert az egyháznak a szentségek felvétele után sem szabad magukra hagynia őket. A pápa ennek kapcsán felidézte az egyik tanúság tételben megfogalmazott kérdést. Hogyan kerülhető el a keresztség utáni üresség? A válasz a folyamatos kísérés és a közösségbe való teljes beilleszkedés. Az újonnan megkeresztelteknek olyan otthonra van szükségük az egyházban, ahol elmélyíthetik hitüket, megismerhetik a Szentírást és az egyház tanítását, és megtanulhatják hitüket összekapcsolni mindennapi életükkel. Ebben fontos szerepe van a liturgiának is. 14. Leo hangsúlyozta, a liturgia nem egyszerűen a katekézis után következő mozzanat, hanem Krisztus húsvéti misztériumát jeleníti meg, ezért maga is a megtérés útjának része. A Szentatya a katekumeneket kísérők képzésére is felhívta a figyelmet. A bibliai, teológiai és liturgikus felkészültség mellett képesnek kell lenniük meghallgatni azokat, akik sokszor fájdalmas tapasztalatokkal és nehézségekkel érkeznek az egyházhoz. Tiszteletben kell tartani minden ember saját ritmusát, együtt járni. Ezt a stílust ajánlotta 14. Leo, hiszen a hit útján mindenki gazdagítja a másikat. A pápa végül Szent Ágoston példáját idézte fel, aki maga is katekumenként jutott el a keresztséghez Szent Ambrus segítségével. Hite kezdetben kis mag volt, amely később hatalmas fává növekedett. 14. Leo a mai katekumenekben és újonnan megkereszteltekben is a francia egyház jövőbeli termékenységének ígéretét látja. Legyetek ti is az evangélium misszionáriusai ebben a társadalomban.
1: Soyez des missionnaires de l'évangile,
3: buzdította őket a Szent Atya.
0: Leo pápa homíliája. Építsetek egy megújult nemzetet a hit öntözte gyökerekből kiindulva. Szombaton délután 3 órakor Leo pápa szentmisét mutatott be a francia főváros Concorde terén, amelyel egyúttal búcsút vett Párizstól, majd utána tovább indult az ország lelki fővárosa Lourdes felé. A Concorde tér Párizs egyik fontos csomópontja a Szajna partján, a Tuileries kertje és az ott induló Champs-Élysées híres sugárútjával. A napsugarra szép időben tartó szentmise homiliájában Leo pápa Jézus szavából indult ki. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. szomjazó közösségünk Krisztus az élő víz forrása felé nyújtja kezét.
2: Source de vive!
0: Kezdte homíliáját a Szentatya. Az Isten utáni vágy a szívük mélyén lakozik, ezért kiáltjuk a Zsoltárossal együtt, te rád szomjazik a lelkem az élő Istenre. Válaszként Jézus megtestesülése által nyilatkoztatja ki magát.

szívünk legmélyebb szomjúsága? A boldogság, szeretet és beteljesülés, vagy megelégszünk anyagi javakkal, azonnali kielégüléssel, sok apró bálvánnyal? Kérdezte Leó pápa, mert hiszen az ember alapvetően vágyakozó lény, és csak Isten töltheti be az ember belső ürességét. Jézus jó pásztornként vezet minket a boldogság és a béke forrása felé. Ő mindannyiunkat név szerint ismer, ismeri titkainkat, szándékainkat, gyengeségeinket. Életét adta értünk, és a szentségeken keresztül továbbra is éltet minket. Vállán hordozza a fáradt és sérült juhokat, gyengéden visszahozza az eltévedteket. A pápa Franciaország szép és szent történelmének mai örököseit arra kérte, hogy igyanak ebből a forrásból, amely Jézus átszúrt szíve, hiszen szomjaznak Istenre, az életre, az igazságra, az egységre, a békére, a közösségre és a boldogságra. Arra törekedjenek, hogy egy megújult nemzetet építsenek, a hit öntözte gyökereikből kiindulva. Ne tartsák meg maguknak a Jézus Krisztusba vetett hitüket, hanem segítsék, hogy az betöltse mindazok szomját, akikkel találkoznak. Az életünk kétségtelenül törékeny, sebezhető, halálra van ítélve, de nagyszerű és csodálatos is. És képes megújulni a kapcsolataiban, és megnyílni az igazi szeretet előtt. Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, belsejéből az írás szava szerint élő víz folyói fakadnak. Idézte a pápa Jézus kérését, és ha meghallgatjuk őt, akkor mi magunk is kutta, forrássá és folyóvá válunk mások számára. Franciaországban sokan csillapították szomjukat az élő vízzel az évszázadok során, mint az első védtanúk, mint Blandin, Potinus és Ireneus, majd szerzetes rendek szent alapítói, szent püspökök, mint Túri Márton, Szarizi Ferenc és még oly sokan mások. Párizs gyönyörű városából buzgón imádkozom, szólt elismeréssel a pápa, hogy a Szentlélek élő vize terjedjen szét az egész országban. Rátok gondolok, kedves családok, aki számos nehézséggel szembesülve bátran kitartotok küldetésetekben. Rátok gondolok, kedves fiatalok, ti vagytok a mai egyház. Milyen szép látni lelkesedéseteket, dinamizmusotokat, elkötelezettségeteket és örömötöket a keresztény közösségekben. Rátok is gondolok, kedves katekumenek és neofiták, akik a hit, a megtérés és a keresztény beavatás útját járjátok. A Szentlélek ajándéka tegyen benneteket tanúkká, akik készen állnak arra, hogy terjesszék a szeretet civilizációját magatok körül. Zárta homíliáját Leó pápa a szombat délután Párizs Concord terén bemutatott szent miséje során. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk a mai adás szerkesztője, Virtes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd éjjel egy órától Krisztus Egyházának történetéről mesél nekünk Fodor József általános helynökatya. 1 óra 30 perctől Hajlák Attila atya Segítség Gyászolók című műsorát ismételjük, 2 órától pedig dr. Rejkli István Gyógyír című műsora következik. 2 óra 30 perckor Lelkélet és hitmélyítés címmel Giossano Leonard atya sorozata folytatódik, éjjel 3 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. 3 óra 30 perctől Mária iskolájába járhatunk, majd éjjel 4 órától a szerdaesti szentségimádás ismétlését hallhatják. 5 órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd 5 óra 40 perctől kezdetét veszi reggeli műsorunk a Vatikáni Rádió friss híreivel. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas, jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszöntünk, szentséges szűz, betegek gyógyítója és anyja. Hozzád fohászkodunk, ó irgalmasságnak anyja, aki szemmel tartod szükségleteinket, és meghallod elrejtett sóhajainkat is, melyeknek már nincs se hangja, se könnye. Jöjj segítségünkre, és légy közben járunk a megpróbáltatásokban, és a betegség kínjaiban, add meg nekünk minden percben a kellő erőt és türelmet. Légy számunkra a remény csillaga, és kérünk, könyörög érettünk, hogy példádat követve, Szent Fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyelem Mária szavait, viselkedését, testtartását. Alázata és egyszerűsége tetszik az Úrnak, mert megvan benne az a készség, hogy teljesítse Isten akaratát. És amikor kimondja, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, elkezdődik a világegyetem legnagyobb eseménye, Krisztus emberré válásának csodája a Szentlélek által. Amikor szentáldozáshoz járulok, Jézus belép az én életembe is, testembe, lelkembe. Miért? mert Máriához hasonlóan én is kimondom igenemet. Az én igenem az Amen, amellyel kifejezem, az Úr szolgálója vagyok, történjék velem is, ahogy ő akarja. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt az első tizedet, a legtisztább szűz méhében való megtestesülésed tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására mély alázatot kérek tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka. Akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Elkísérem a szent szüzet rokonához, Erzsébethez. Figyelem, ahogyan hordozza a titkot. Öröme oly hatalmas, oly mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. Hiszen az örök szeretetet hordozza magában, melynek öröme körül öleli, s elborítja egész lényét. Erzsébet isteni sugallatra fölismeri és dicsőíti üdvözítője anyját, s a találkozás örömében Mária ajkán is felcsendül a Magnifikát. Micsoda kegyelem egy ilyen látogatás, egy ilyen találkozás. Tudom, Isten azt akarja, hogy én is részese legyek egy ilyen találkozásnak. Szent áldozáskor, amikor Jézust szívembe zárom, élő tabernákulummá válok, mint a szűzanya. Szívem tisztasága kedves az Úrnak, s ez az öröm eltölti egész lényemet. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt a második tizedet szent édesanyád látogatásának tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, látogasson meg, és hozza el nekem is Jézust. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Ma született az üdvözítő, ő a Messiás. Így hirdették az angyalok a szent éjszakában. Egy istálló barlangban született, mert a szent család Betlehemben nem kapott szállást. Figyelem a szűzanya hódolatteljes magatartását, ahogyan kézbe veszi, nézegeti, becézgeti a gyermeket. Hódolatából a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Nem csodálkozom, hiszen ebben a csöbb gyermekben benne lakik az Istenség egész teljessége. Amikor Jézust imádom az oltári szentségben, némán csodálkozva, mint az egyszerű pásztorok, leborulva előtte, ahogy a napkeleti bölcsek tették, én sem akarok mást, csak hódolni előtte. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a harmadik tizedet a betlehemi istállóban való születésed tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, mutassa meg, hogyan kell nekem is áldozatot hoznom Jézusért. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Az

0: alján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszony.

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszony.

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszony.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka. Akit te szent szűz a templomban bemutattál. Elképzelhetően naponta mutattak be újszülötteket az Úr templomában. Így Mária és József gyermekükkel nem keltettek nagy feltűnést. Ők is teljesítik az ószövetségi törvényt. Figyelem a szűzanya lelki erejét. Ez az erő a hitéből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét. Tudja, hogy szívét majd tőr járja át. Bizonyossága megerősítést nyer az Aksimeon és Anna asszony profétáló szavaiban. Tudja, Isten olyan feladatra hívja, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adok valamit, a szűzanyát követem. Minél többet adok, annál szabadabban tudom követni őt, és annál nagyobb lesz az örömöm. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a negyedik tizedet, a templomban való bemutatásod és Mária tisztulásának tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására a test és a lélek nagy tisztaságát kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: csodáján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér 5. szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Ebben a szent titokban megfigyelhetem a szűzanya lelkületét. A jeruzsálemi zarándoklat fontos esemény az ő egyszerű életében. Szívébe véste a történteket, és elelgondolkodott rajtuk. S milyen szorongással kereste az ő Jézusát 3 napon át. Kereste és megtalálta. Hol? A templomban. Amikor elveszítem Jézust, jobban mondva érezhető közelségét, a szűzanyához kell fordulnom. Ő megtanít, hogyan találjam meg a templomban, a bűnbánat szentségében, az oltári szentségben és saját szívemben. Ő vonzza szívembe Jézust, mert ahol az anya, ott akar lenni a gyermek, és ahol a gyermek, ott akar lenni az anya. Aki megtalálja Jézust és Máriát, rátalál a bölcsességre. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt az 5. tizedet, templomban való megtalálásod tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására az igazi bölcsességet kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: s megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Üdvözlégy, szeplőtelenül fogantatott szűz, Isten Anyja Mária. Tudjuk, hogy Te Istennél hatalmas védelmezőnk vagy, és hogy mindazokat, akik bizalommal fordulnak hozzád, kegyelmeiddel halmozod el. A lurdi jelenések és csodák nagy jóságodat és azt a készségedet mutatják, amellyel a hozzád folyamodóknak mindenben hatható segítséget nyújtasz. A te hatalmas pártfogásodba helyezzük bizalmunkat, és ezzel a gyermeki bizalommal kérünk, támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem jutott atyámhoz, csak általam. János Evangélium 14. fejezet 6. versében van benne. Én ezt választottam papi jelmondatomnak, mert Piarista gimnáziumban a tanítási imádságban van benne, ez jobban kifejtve, részletesebben, hosszabban elmondva. Ezt ott a 4 év alatt mindig elimádkoztuk. És ez valahogy annyira belém ivódott, hogy amikor készültünk a szentelésre és jelmondatot kellett választani, akkor más nem is fordult meg a fejemben. Egy elsősorban Jézussal való kapcsolatra törekedjünk, vele való egyesülésre, az ő igazságában való növekedésre, így részesedhetünk, akkor az ő életében lehetünk itt már földön munkatársai. Ez az, amit én követek mai napig. A célunk az örök élet mindannyiunknak, minden hívő embernek, és hogy mennyi kincseket gyűjtsünk már itt a földön. Az Isten szolgálatában, főleg papként pedig rengeteg alkalom nyílik erre, hogy mennyi kincseket gyűjtsünk, sőt, nem csak magunknak, hanem hogy a mi szolgálatunk által mások is részesedjenek ilyen mennyi kincsekben. Nem csak a magunk üdvösségért, hanem mások üdvösségért is dolgozunk. Úgyhogy nem csupán ebben a föld életben akarunk kiteljesedni, hanem az örök életben. És az örök életet, meg az Isten országot már itt megtapasztaljuk így az egyházban. Ezek nagyon jó élmények, úgyhogy egy nagyon szép élet a papi élet.

Drága gyermekek, ez az idő legyen buzdítás számotokra a személyes megtérésre. Gyermekeim, imádkozzatok a magányban a Szentlélekhez, hogy erősítsen meg benneteket a hitben és az Istenbe vetett bizalomban, hogy méltó tanúi legyetek annak a szeretetnek,

mikrofonnál Takács Zoltán, és itt az Isteni Égintések című műsor következő adását hallják. A mai témánk Isten ütterve. Az Úr alkotta meg ezt a hatalmas, felfoghatatlan univerzumot, és benne a mi páratlan bolygónkat. Az Úr az, aki életet biztosított a bolygón, és a hatodik napon megteremti az embert. Az emberiség története tehát Ádámmal kezdődik. Mindenre azt mondja az Úr, hogy jó volt. Ádám akkor még tökéletes, meghitt kapcsolatban lehetett az Úrral, egy bűntelen világban. Ádámban nem volt bűn, és a bűn nem volt a világban. A Szentírás tudósít a bűnesetről és szörnyű, rettenetes következményeiről az emberiség számára. Ádám és Éva bűnbe esett. Engedetlenül ettek a fa gyümölcséből, és így elvesztették a közösséget Istennel. Amikor az ember rossz helyen tartózkodik, amikor az ember a kísértés területén tartózkodik, amikor az ember beszélgetésbe elegyedik a kísértővel, akkor az Úr szava iránti éberség alább hagy. Jobban meghallotta a kísértő hazug javaslatait, igazságait, mint az Úr szavát, és megrendült az Istenben vetett bizalmuk, és az ember elvetette Istennek a szavát, és hitelt adott a gonosz szavának. És az első emberpár testi, lelki, szellemi téren meg volt kísértetve. És ahogy Pál apostol a római levélben írja, ahogyan tehát egy ember, azaz Ádám által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál, azáltal, hogy mindenki vétkezett. A Zsoltár pedig így folytatja, vétekben fogantattam, és bűnben születtem. Majd később olvashatjuk, hogy mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Mivel mindenki Ádám utóda, minden embernek ezért meg kell halnia, mivel Ádámban van. És ez a félelmetes igazság érvényes az Ádámban lévő emberisége. És sajnos Ádám vétke kihatott az egész világa, kihatott az emberisége, mert a bűn örökre elválasztotta az embert az Istentől. A bűn a sátánhoz kötötte az embert, az emberiséget. A bűn miatt az ember önmagában halott lett. A Biblia beszél a szellemi halálról, a testi halálról, és majd később az örök halálról. A bűnbeesés szörnyű következménye, tehát elhatott a teremtett világ minden pontjára, a házasságba, a családba, a társadalomba, a népek között megjelent a gyűlölet, a hazugság, a háború, a gonoszság. És a bűn szétrombolta az emberen kívüli teremtett világot is. És Ádám bukásával ez a bűn kiterjedt a természetre. A növények és az állatok teljes teremtett világára is, hogy a Biblia írja. Ezért lettek vadállatok, amelyek eszik egymást, és ezért kell minden teremtett lénynek meghalnia. Így jött be világunkba a bűn, a betegség, a halál, a szenvedés, a könny. Gondoljunk csak bele, az elmúlt évezredekben mennyi háború, mennyi gyilkosság, mennyi irigység, mennyi gonoszság, mennyi versengés jött be a mi társadalmunkba, jött be az emberek szívébe, mert bejött a mi természetünkbe a bűnös, bukott, ádámi természet, ez az óemberünk. Istennek fájt ez az állapot. Istennek fájt, hogy az ember eltávolodott tőle, kiesett az ő meghitt közösségéből. A bűnbeeséssel mi jogalapot adtunk a gonosz létezésének, a gonosz tevékenységének a földi életünkbe. De kedves hallgatóim, olyan csodálatos az Úr, hogy kidolgozott egy mentőtervet. Kidolgozott egy olyan eseménysort, amely helyrehozta, ami helyrehozhatatlannak tűnt. Mert Isten a helyreállításnak az Ura. Ő a lehetetlen dolgoknak az Istene. A lehetetlen dolgoknak az Ura.
Isten, a szerető mennyei atyánk, aki utánunk nyúlt, bár a sátán elrabolt Istentől, de Isten egy csodálatos terven keresztül visszavásárolt, visszaszerzett magának. Kiválasztott magának egy népet a több száz közül, elhívta ezt a népet, készítette a terepet, hogy az ő fia, Jézus Krisztus majd a zsidó népbe beleszülethessen, megszülethessen erre a földre, és véghez vigye a megváltás csodálatos művét. Isten az ősatyákon keresztül, a pátriárkákon keresztül, Ábrahámon, Izsákon és Jákóbon keresztül, Isten kihívta, elhívta az ő népét arra szolgálatra, arra az elhívásra, amit ő akart nekik adni. Többször járhattam én is a Szentföldön, a mai páratlan Izraelben, és láthattam az ősatyák sírjait, állhattam az ősatyák földjén, ahol az Úr nekik megjelent, ahol az Úr nekik ígéretet adott, ott, ahol az Úrnak a szava beteljesedett. A Bibliából tudjuk, hogy Jákob lesz az, akit az Úr átnevez, elnevez Izraelnek, ének 12 fia lesz, akik majd adják Izrael 12 törzsének atyait. És tudjuk, hogy a zsidók Egyiptomba kerülnek, majd 430 évig rabszolgasorsba jutnak, és az Úr Mózesen keresztül kihozza, megszabadítja az ő népét, és 40 évi próba után, pusztai vándorlás után végül Józsué vezetésével beviszi az ígéret földjére, majd birtokba veszik azt. És tudjuk, hogy később majd a zsidó nép kérésére Isten felállítja a zsidó királyságot Saul, Dávid és Salamonnal. Majd Salamon után tudjuk, hogy az ország szétesik. Az Úr szerette Izraelt. Az Úr szerette az ő népét. Az ő népe azonban nagyon sokszor keményakú nép, istenfelejtő nép volt, aki nem akart megtérni, akik nagyon sokszor bosszantották őt a báványimádásaikkal, a kemény szívűségükkel, a megkövéredett szívükkel, ahogy az ige mondja. Inkább hallgattak hamis, hízelkő profétákra, mint az Úrnak tiszta szavára. Az Úr sokszor kérlelte őket, sokszor figyelmeztette őket, hol szépen, hol keményen, de amikor már nem maradt más, akkor jött az ítélet, jött a büntetés, jött a számüzetés. A 10 király asszír fogságba kerül, míg Júda és Benjámin majd a babiloni fogságba. És az Úr mindig adott nekik esélyt a visszatérésre, mert az Úrnak szeretete nagy, türelme hosszú tűrő, és alig várja az istentelent, hogy hozzátérjen. És amikor az Úr látta, hogy imádkoznak, hogy kiáltanak, hogy böjtölnek, hogy megszaggatják szívüket, az Úr hozzájuk tért, az Úr lehajolt, és ismét megáldotta őket. Istennek szüksége volt egy tiszta népre, amely nem keveredik, amely nem házasodik idegen népek leányaival, amely nem követi a bábány Istenek imádatát, amely megszenteli magát, amely hűséges, amely betartja 10 parancsolatot, és betartja a szövetség minden rendeléseit és törvényeit. De az Úr látta, hogy ez nem elégséges a bakok és bikák vére, hogy az ő népe és hogy az emberek nem tudják betartani ezeket a törvényeket, nem tudnak megigazolni. Folyamatosan mindig be kell mutatni az engesztelő áldozatért áldozatot. A Galata levél azt írja, de mikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiává legyünk. Jézus tökéletes Isten volt. Istentől született Isten, világosság az örök világosságból. De ő tökéletes ember lett. Isten emberé lesz. A te javadra.
s az én javamra. Dávid ágából származott, Betlehemben született, a zsidó népbe, zsidó családba. Zsidó volt az anyja, de a mennyei magasságos Isten volt az apja. Mária, ez a szűz asszony, Isten kiválasztott edénye, eszköze, az Úr szolgáló lánya, ahogyan ő maga mondja, az ő testén keresztül lépett Isten fia, ennek az átokkal megterhelt földnek a talajára. Az Úr belegyümöszölte magát egy emberi bőrzsákba, elhagyta a királyi székét, ahol nem volt halál, betegség, szenvedés, örök dicsőség, ott hagyta az angyal seregek minden hódolatát, a menny minden szépségét, ragyogását, kényelmét, azért, hogy lejöjjön, hogy emberi létben megszülethessen, hogy átérezze, megértse az emberi lét minden fontosabb mozanatait, hogy közel legyen hozzánk a teremtményeihez. Jézus tehát valóságos ember volt, de valóságos Isten is. Az erejében héber vér folyt. Ő is élte azt az egyszerű életet, amit mi is élünk. Jézus is volt fiatal, Jézus is volt gyermek, Jézus is dolgozott, Jézus is volt éhes, Jézus is élte a szürke hétköznapokat. 30 éves koráig a Biblia nem tudósít róla szinte semmit. Rejtett éveit Názáretben, a Zebulon törzsében élte le. És Jézus 3,5 év alatt végezte el azt a munkát, azt a szolgálatot, amíg az Úr hívta el, és végrehajtotta az Úrnak az akaratát. Jézus Krisztus hirdette az Istennek az országát, a mennynek a királyságát, hívta az embereket a megtérése. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Mert én azért jöttem, Izrael házának elveszett juhaihoz jöttem. Betegeket gyógyított, halottakat támasztott, ördögöket űzött ki, megvendékelte az éhezőket, bűnösök közt evett, visszaadta az embernek a méltóságát, rehabilitálta a nőket, akiket abban az időben lenéztek, felemelte a bűnös vámszedőket, a prostituáltakat, a társadalom peremére szorult embereket, gazdagokat, nagy tudással rendelkező embereket, betegeket érintett meg az ő beszédével, az ő erejével, az ő jellemével, az ő szívének tisztaságával. Jézus azért volt olyan egyedi, olyan különleges, olyan erőteljes, mert Jézus hiteles volt. Jézus élte az igét. Jézus volt az ige. Jézusban Istennek az ereje, Isten igazsága, szentsége megnyilatkoztatott. Láthatóvá vált benne Istennek a terve, Istennek az akarata, Istennek a kinyilatkoztatása. Kedves hallgatóim, az Úr Jézus ilyen. Lehajol a betegekhez, az esendőkhöz, a gyengékhez. Észrevette azokat, akik a társam szélére kerültek. Ő ma is lát bennünket, látja, amit más ember nem lát meg. Ő nem személyválogató, ő ma is lát téged, ő tud rólad, őt nem a címek, a pozíciód, a vagyonod, a státuszod érdekli, ő keresi a szívedet, keresi a hitedet, keresi a szívben azt a vágyat, azt az óhajt, hogy az ember keresi-e, akarja keresni őt. Az Úr azért jött ebbe a világba, hogy a gonosz munkáit lerontsa, mert tudjuk, hogy a gonosz azért jött, hogy ő jön, pusztítson és raboljon. Ő hazugság atya, egy világ fejedelme. És látjuk, hogy milyen pusztítást tud végezni a gonosz, ami szívünkbe, életeinkbe, házasságokban, társadalmakban, nemzetek életében. És Jézus leleplezte a gonoszt, megfette a gonoszt, kiűzte a gonoszt. Az Úr megítélte a bűnt, de szerette a bűnöst.
Tudjuk a Bibliából, hogy a zsidó nép szíve évszázadok alatt megkeményedett, a nép szíve megkövéredett, báványimádásban éltek, aranybúrjút, más isteneket követtek és imádtak. Szó szerint kijelenthetjük, hogy az ördöget imádták. A Biblia azt mondja, hogy saját világába jött, és az ővé nem fogadták be őt. Saját népe nem ismerte föl benne a megígért messiást. Pedig hány bibliai könyv, hány profécia szólt erről, hogy majd Isten fia meg fog születni egy szűz által, hogy Betlehembe, hogy ő lesz az, aki a vakok szemeit megnyitja, a süketek füleit meggyógyítja, halottat támaszt, démonokat űz. De a szívük keménysége, a vallásos tradíció, a törvény istenítése miatt nem vették észre. Jézusnál a farizeusok, a vallásos képmutató papírréteg látta Istent megnyilvánulni, Istennek az erejét megnyilvánulni, megjelenteni Krisztus életében. És az a tiszta fény, az a tiszta erőteljes igazság, ami Krisztuson keresztül sugárzott, az az isteni erő, ami megnyilvánult a szavaiban, a tetteiben. Ő bemutatta az evangéliumot, ő megcselekedte az evangéliumot, ez leleplezte őket, leleplezte a hamis tanításokat, leleplezte az emberi erőködéseket, leleplezte a hamis tradíciókat, a vallásosság szellemiségét, és ezért irigyek voltak rá az ő sikerére, azért, mert szeretve volt, mert követve volt, és féltették pozíciójukat. És sajnos akkor is ott a vallásos, farizeusi réteg befolyása miatt a zsidó nép kijelenti, hogy nem királyunk van, hanem császárunk. Szálljon az ő vére ránk és a mi utódainkra. Kereszt halálra adták, de a megölt zsidó királya egyben a világ megváltója is, Isten örök fia, aki azért jött a világ, hogy meghajlom a mi bűneinket, engedelmes volt mind halálig az ő mennyei atyához, mégpedig egészen a kereszt halálig. Jézus ott a kereszten taposta szét a kígyó fejét, így győzte le végleg és végérvényesen a bűnt és a halált. Drága hallgatóim, nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a gonosz, a sátán, az ősi kígyó le van győzve, hogy a bűnnek az ereje meg van törve, a háború meg van nyerve, bár még vannak csaták, amiket meg kell vívjunk, de végévényesen eldőlt, hogy Isten legyőzte a sátánt. Krisztus nem földi, hanem örök váltságot szerzett. Izrael nép azonban földi szabadulást akart. Azt remélték, hogy a messiás majd megszabadítja őket a római uralomtól. De Isten többet akar, nem csak földi, fizikai szabadságot, hanem szellemi, lelki megszabadulást, szabadságot. A Biblia azt tanítja, hogy senki sem mehet az atyához, csak is én általam, hogy mondja János 14-ben az ige. És ma is az Úr azt mondja nekünk, hogy térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. És a zsidó nép megkeményedése által jutott el az evangélium az egész világba, mert a Saulból lett Pál apostol, akit elüldöztek, ő jött el Európába, és hozza el Istennek a szavát, Krisztus kereszt halálának üzenetét. És így indul el az evangélium a térítő útjára. Így válik ki a zsidóságból a kereszténység, a Krisztus követői, akik tanúk voltak és elhirdetik az örömhírt. Tanúvallomásaikkal, halálukkal, életükkel hitelesítik Krisztusnak a mondandóját, az üzenetét, az igazságát. Így jön létre Isten népe, Isten egyház, az eklézsia, a világból kihívott Krisztus gyülekezete, akiben gyönyörködik az Úr. Így jön létre az egyház, amely dacol a pokol minden próbálkozásai ellenére is megáll, mert a vezetője az Úr Jézus Krisztus. Isten üstelvében benne vagy te is. Isten keresi
és hívja a szívedet, az életedet, hogy add át ő neki. Ő tud egy elrontott, egy megfáradt, egy elcsüggett, megszomorodott életből egy helyreállított, egy meggyógyult, győztes életet adni. Isten nem azért halt meg helyettünk, miattunk és értünk, hogy mi önmagunknak és a bűnben éljünk, hanem hogy őnek is szenteljük a mi életünket, a mi testünket, ami a Szentlélek temploma, és hirdessük az örömhírt, hogy van szabadulás, hogy van gyógyulás, hogy van helyreállás, és van hazatalálás. Mert isteni parancs, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, hogy hirdessétek az evangéliumot, hogy erősítsétek a meglankadt térdeket, a szomorú szíveket, és építsétek Istennek a királyságát itt a földön is. Jézus Pétert emberhalásszá tette, de az Úr ma azt szólja nekünk, hogy légy te is az, mert Isten haza akarja hívni az övéit, ki akarja menteni az övéit a világ, a bűn, az istentelenség mocskából, fogságából, a szeretet és az igazság ösvényére akarván vezetni mindannyiunkat. Drága hallgatóink, éljenek e kegyelemmel, éljenek e hívással. Ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveiteket, mert ma van az üdvösség napja, ma van a kegyelem napja. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Halld meg az ő csendes hívását, és járj vele azt az utat, amit ő akar neked adni, mert így lesz a te életed teljes, kibontakozott és áldott. És végezetül imádkozzunk. Drága Uram, köszönöm a te áldozatodat, én értem is. Köszönöm, hogy értem is lehajoltál. Köszönöm, hogy értem is meghaltál. Köszönöm, hogy kifizetted az árat az én bűneimnek. És köszönöm, hogy benned van az én megigazolásom, az én örök életem. Köszönöm, hogy kihívtál a világból, a bűneimből. Köszönöm, hogy megigazítasz, és egy szent életre hívsz. Köszönöm, Uram, hogy veled járhatok, hogy te vezethetsz, és veled hordhatom az élet nehézségeit, járhatom az élet göröngyösebb útjait is. Köszönöm, Uram, hogy te vagy az út, az igazság és az élet, és tudom és hiszem, hogy senki nem mehet az Atyához, csak te általad. Köszönöm a bűneim bocsánatát, a benned megkapott kegyelmet. Segíts, Uram, hogy hűséges követőd, bátor bizonságtevőd, hős vitézed lehessek, egy olyan ember halász, akire büszke vagy, és akit megáldasz. Köszönöm, Atyám, a szerető szívedet. Köszönöm, hogy tudsz rólunk, hogy velünk vagy, és bennünk élsz. A Jézus Krisztusért legyen áldott a neved mindenért. Amen. Kedves hallgatóim, Istenek a békessége, a szeretete, a védelme őrizze meg elméjüket, szívüket, lelküket a Krisztus Jézusban. Isten áldja meg önöket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Nagy szeretettel üdvözöljük a Mária Rádió hallgatóit. Kiutak a szenvedélybetegségekből című műsorunk újabb adásában a mikrofonnál Kozma Ferenc, a Bónusz Pásztor Alapítvány munkatársa. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ugyanakkor köszöntöm a stúdióban a meghívottamot, Kingát, akivel az elmúlt hónapokban egy kicsit a női függőségről, pontosabban az alkoholizmusról beszéltünk. És akkor nézzük meg egy kicsit emlékeztetőül, hogy hogyan is néz ki a női függőség keresztény szemmel. A keresztény szemlélet szerint a női függőség, legyen az kémiai szer, érzelmi kötődés vagy rejtett pótcselekvés, alapvetően ez egy spirituális űr téves betöltési kísérlete, amelyre a megoldás nem a bűntudat, hanem a Krisztusban megélt belső szabadság jelenti. A teológia és a pasztorálpszichológia szerint a függőség elszakít Istentől és a valódi önmagunktól, de a kegyelem és a közösség erejével ez megtörhető. És néhány fontosabb típust is említenék. Az egyik az nagyon elterjedt a társfüggőség. A keresztény nők egyik leggyakoribb és leginkább félreértett csapdája. A mindent eltűrő, önfeláldozó, másokat megmenteni akaró magatartás. A hívő közösségek gyakran keresztényit szeretetként vagy biblikus feleség szerepként dicsérik. Valójában ez egy kényszeres kontrolligény, ahol a nő önértékelése kizárólag a másik embertől függ. Egy másik formája az érzelmi és a kapcsolatfüggőség, amikor a férj, a gyermek vagy egy párkapcsolat válik bálmánnyá. Ha a boldogság forrása egy ember és nem Isten, a kapcsolat törvényszerűen megterhelődik. Ezen kívül vannak még rejtett függőségek, mint a túllevés, az érzelmi evés, a kényszeres vásárlás, a közösségi média függőség, vagy a tökéletességre való törekvés, a maximalizmus is ide tartozik. Ezen kívül vannak kémiai függőségek, ugye a nők gyakran magányosan, szégyenkézve, négy fal között válnak alkohollá vagy nyugtatóktól függővé. De egyre gyakoribb a különböző szerencsejátékok jelenléte is. A keresztény nők esetében hatalmas a megfelelési kényszer, és a vallásos elvárások miatt bűntudat még mélyebbre temeti a titkukat. Az elmúlt alkalommal a gyerekkori családi mintáknál maradtunk abba, hogy folytatni tudjuk. És akkor itt rá is térünk egy nagyon fontos témára, a gyerekkori családi mintáknak az öröklődésére, illetve a adásunk második felében majd egy kicsit a belső gyermek gyógyításával fogunk beszélni. A különböző kutatások szerint bizonyos gyerekkori családi minták növelhetik annak az esélyt, hogy valaki felnőttként alkoholhasználati zavar vagy alkoholizmus felé sodródjon. Természetesen nem jelenti azt, hogy mindenkivel megtörténik, de a kockázat nagyobb lehet, erről már beszéltünk. És melyek azok a családi minták? Vegyük sorrendben. Alkoholista szülő, ami azt jelenti, ha a családban már jelen volt az alkohol probléma, akkor a gyerek megszokhatja ezt, mint normális viselkedést. Ugyanakkor genetikai hajlam is szerepet játszhat, hogy nagyobb stressz és bizonytalanság a családban. Ugyanakkor az érzelmi elhanyagolás is megemlíthető, amikor a gyerek nem kap elég érzelmi támogatást. Később felnőttként nehezebben kezeli az érzelmeit, nagyobb eséllyel keres külső megnyugtatás, például alkoholban. Nagy az esélye a depresszió, vagy különböző szorongásos zavarok kialakulásához. Emlékszem, hogy volt egy közösségünkben egy hölgy, aki évekig küzdött a depresszióval, illetve a szorongásos zavarral, ez úgy kéz a kézbe mentek egymás, és sajnos végül önként döntött úgy, hogy távozik ebből a világból. Úgyhogy érdemes erről beszélnünk, és akkor egy kicsit úgy felét fordulnék, Inga, és azt kérdezném, hogy Melyek azok a gyerekkori családi minták, amik úgy meghatározhatták azt a viselkedési formát, amit a későbbiekben öltöttél magadra?
1: Én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Hát itt a felsorolásodból egyből az első ponthoz tudok nagyon erőteljesen kapcsolódni. Én azért pszichoterápiában azért sok-sokat dolgoztam már évekkel korábban, vagy még mielőtt kialakult volna ez a kontrollálhatatlan függőségem. Pár éve már, szóval már jóval azelőtt sokat dolgoztam önmagammal, de ezek szerint nem eleget. Igen, nekem a belső gyermekkel azért sok gondom volt, és van a mai napig. Bár nem biztos, hogy jó, hogy így fogalmazok, hogy gondom, mert szegényt azért önmagunkban úgy kell kezelni, mint egy hozzánk tartozó, velünk élő, létező kisgyermeki énünk, aki nagyon sok mindenben segíteni is tud. Tehát, de ezt a pszichológia elég pontosan leírja is. Valószínűleg egy szakember tudna erről szép kifejtést megfogalmazni. De ami rám vonatkozik, tehát, hogy én egész kisgyerekkoromtól azért az alkohollal találkoztam a családban. De nem is ez volt a belépő nekem ahhoz, hogy nagyon terhesen alakuljon az a belső gyermek, vagy teherrel éljen. És itt azért megjegyzem már az elején, nem vagyok híve annak, hogy ilyen áldozati szerepbe mutogassuk magunkat, mert hogy az nem segít. Igazából az nekünk magunknak nem segít. Tehát így én is idővel rá kellett jöjjek, hogy egy kicsit gyerekkorom áldozatának érzem magam, de azt előbb-utóbb el kell engedni. A valóságot persze tudomásul kell venni, de nem árt, ha elengedi az ember. Na de visszatérve a lényegre. Tehát, hogy én már egész pici koromtól az agresszióval nagyon találkoztam. Tehát, hogy verés, szidás, tehát tényleg én már napköziskoromból emlékszem arra, hogy kék-zöld volt a hátam. A hátamra nem, de az óvónénik látták, és ez nagyon is beégett a tudatomba. De aztán, ahogy... És az alkohol jelen volt, de aztán idővel egyre sűrűbben, egyre erőteljesebben, és mind a két félnél a családban. És sajnos nem az a boldog, békés ivászatok voltak, hanem a nagyon agresszív. Úgyhogy én abban nőttem bele, hogy lényegében sose tudtam, hogy mire megyek haza. Tehát itt már a parentifikáció is belép, ami ma már eléggé elérhető információk vannak erről, nagyon sok könyv is született erről a témáról, tehát parentifikáltak azok a gyermekek, akik a koruknak nem megfelelően felnőtt viselkedésformákat kell gyakoroljanak, vagy felelősséget kell vállaljanak, mert hogy a családban a szülők nem töltik be ezt a szerepet. Na hát én a testvéremért, én jártam a napközibe, én vigyáztam arra, hogy ő ne szembesüljön az otthoni agresszióval. Tehát, hogy nekem, mondjuk nekem volt a hugomra olyan figyelmem, mint amit a felnőttektől kellett volna megkapjon. Például ez is egy ilyen formája. Na de hát nekem is az, tehát hogy ez az agresszió azzal járt, mert ma már én a szüleimet tudom azzal a szemmel is nézni, hogy ők akkor ennyire voltak képesek. Na de hát ehhez meg kell érni arra szintre, tehát ez nem ment egyből így, tehát nagyon sok harag is volt bennem. De a lényeg, hogy én egész gyerekkorom azzal telt, hogy ha jó voltam, az volt a baj, ha nem voltam jó, az volt a baj, ha így csináltam, az volt a baj, ha úgy csináltam, az volt a baj. Soha semmi bennem voltam jó, soha nem, semmi nem volt elég, soha nem bízott bennem senki, soha nem hitte el senki, hogy én valamire alkalmas vagyok, vagy ha úgy tűnt, hogy alkalmas vagyok, akkor meg azt mondták, hogy ne hordoljon fenn az orrot. Tehát, hogy ebben a bizonytalan létben a belső gyermek valahogy húz egy olyan falat az érzelmei köré, hogy aztán elkezdi lehasítani azokat az élményeket, mert azzal a fájdalommal nagyon nehéz együtt élni. És valami ilyesmi, hogyha felfejteném az én belső gyermeki létemet, hogy ezért is van az, hogy nekem nagyon sok emlékem nincs meg a gyerekkoromból. Pedig olyan emlékek, ami másoknak teljesen természetes, de mondjuk úgy, hogy én töröltem, mert az agy, hál' Istennek, képes ilyesmikre is. De ma már azért nagyon szeretnék nagyon sok mindent előhívni, de nagyon-nagyon nehezen megy. Nos, ez a belső gyermek viszont... idővel felüti a fejét. Én most a 40-es éveimre jutottam el oda, hogy most már nagyon dörömbölt. Tehát addig mindig, mert hogy az anyaságomnak a felelőssége az azért erősebb volt, és ezért nagyon sok esetben el tudtam nyomni azt, amilyen konfliktus helyzeteket tudott teremteni, vagy bennem belső feszültséget, az, amikor az a belső gyermeked megbántva érzi magát, vagy úgy érzi, hogy a határait nem tartották meg, vagy, tehát mert főleg olyankor tud, azt hiszem, nagyon előtérbe kerülni, hogyha azt érzed, hogy átlépik a határaidat, igazságtalanul bánnak veled, stb. Stb. Na, olyankor ő felüti a fejét, csak hát el is lehet ezt nyomni. És aztán úgy idővel csak olyan előtérbe került, hogy mondjuk úgy, hogy átvette az uralmat.
0: Az előző két tünethez még hozzátetted a traumát, vagy a bántalmazást, igen, illetve túl nagy felelősségi gyerekként, tehát a parentifikációt. Fontos, hogy ezek kockázati tényezők, ugye, ahogy te is mondtad. Nem sok ember, aki ilyen háttérből jön, nem válik függővé, hogy más is van ilyen helyzetben. Érdekes, mert néha találkozok emberekkel, és akkor beszélgettünk, hogy neked milyen gyerekkorod volt, hogy volt, mint volt. És hasonló dolgokat mesélnek, és rá kellett jöjjek úgy, ahogy ugye szoktuk mondani, hogy van egy ilyen, mintha egy ilyen predesztinált sors, de nyilván nem erről van szó, de úgy hasonlít ehhez, hogy valaki, mintha erre születene, függővé váljon belőle. Vagy én szoktam mondani, hogy egy ilyen érzékenyebb lelkület. Gyakorlatilag ezek tényleg, amikről beszéltél, vagy amiket én is felsoroltam, ezek kockázati tényezők, amik növelhetik a valószínűségét ahhoz, hogy valaki valamilyen függőséget felvegye magára.
1: Igen, most meg nem mondom kapásból, hogy Feldmár, Popper, nem tudom melyik nagy nevű pszichológus írja le, vagy beszél erről, igen, van, mert hogy ezt te szakemberként is ezt jobban tudod, hogy igen, tehát hogy mintázatokat hozunk magunkkal, mint eszköztár. Tehát, hogy nekem egyértelmű, hogy az volt a legkézenfekvőbb, hogy az alkohol az eszköztáramban benne van, mint fájdalomcsillapító, vagy stresszoldó, meg ilyenek. És nem tanultam meg más eszközt használni, de ugyanakkor, tehát, hogy van mondjuk a függők családjából, vegyük az alkoholizmust onnan érkező gyerekeknél, tényleg vannak olyanok, akik úgy eldöntik azt, hogy na, én pont, hogy ennek ellene megyek. Tehát, hogy, és van, aki ezt tényleg meg is valósítja, és szinte egész életében alig iszik pár korty alkoholt. De az is már egy olyan, az is egy ilyen feszültségből kialakuló dolog, nem? Tehát, hogy, az is egy viszonyulása a függőséghez. Tehát, hogy az nem egy szabad élet. Nem azt mondom, hogy a függőség.
0: Így van.
1: Sem egy szabad élet.
0: Így van, mert én visszaemlékszek több ilyen beszélgetésre egyébként, hogy én mindig kíváncsi vagyok, tehát főleg ott, ahol tudunk, hogy kemény függőség van a háttérben, hogy mi történik a következő nemzedékkel. Sőt, nagyon kíváncsi vagyok, és nem csak kíváncsi, hogy az ott esetben vagy szomorú, vagy dühös vagyok. Ilyenkor attól függ, hogy milyen a kialakult helyzet, és saját tapasztalatból mondom ezt mindig, hogy sajnálom a következő nemzedéket. Viszont tényleg vannak olyanok, akik azt mondják, hogy annak ellenére, hogy tudják, hogy mi van mögöttük, most ezt nem tudom én megerősíteni, hogy ez milyen fajta küzdelem bennük. Tehát, hogy tartózkodnak minden olyan szertő vagy tevékenységtől, ami a függőség kialakulásához vezethetne náluk is. Vannak bizonyos személyek, valószínű, hogy egy életen át tartó küzdelem. Egy beszélgetésben elmondtam ott valakinek, hogy nem van bajom, hogy nem iszik, vagy nem drogozik, vagy nem játszodik. Holott tudjuk, hogy a felmenői között nem csak egy, hanem több ilyen volt, hanem avval van baj, hogy nem tudott felülkerekedni, illetve nem tudta elnyomni, mert folyton mindig oda tér vissza. És hogy valószínű, hogy nem lehet neki könnyű. Tehát, hogy ilyen értelemben mondom. És itt akkor megint az a kérdés, hogy mi a helyzet a belső gyermekkel? Vajon az rendben van-e ilyenkor?
1: Hát én úgy érzem, hogy főleg az utóbbi hónapokban gyakran jutott eszembe, hogy még a információ szintjén is mindezek a dolgok jöttek az utóbbi hetekben szembe velem. Valószínű, hogy az lenne az egészséges megoldás, főleg a következő generációknál, hogyha már nagyon, főleg, hogyha tudják, hogy milyen környezetből jönnek, hogyha már nagyon fiatalon elkezdenének ezzel dolgozni. Mert az, hogy csak tudomásul veszed, és valamilyen döntést hozol, az is jó, de az még nem azt jelenti, hogy feldolgoztad magadban a történteket. De minden mutató azt mutatja, hogy most már a fiatalok könnyebben fordulnak a pszichológiához, vagy a segítségkéréshez, vagy közösségekhez, tehát hogy bennük már tudatosabban megszületik az a szándék, hogy magukkal foglalkozzanak. Mert itt szerintem ez az egyik kulcsfontosságú tényező, hogy már vagy minél fiatalabb korban el kell kezdeni önismerettel foglalkozni. Mert talán akkor lehet mindenféle puttonyt a legegészségesebben lerakni. Úgyhogy valószínűleg ez van. A mi generációnk még az, amelyik úgy a 40-es évei fele kezdett el, kivéve akik szakemberek, de úgy zömében azért inkább az a jellemző, hogy úgy a 40 fele kezdtek el, hogy igazából akik legalábbis foglalkoztak, vagy foglalkoznak ezzel, hogy önismeret, önmaguk fele fordulni, ami nem azt jelenti, hogy akkor most minden rólad szól, nem, ez arról szól, hogy egészségesebben tudjál a jövőben működni, és azáltal a környezeted számára is egy sokkal egészségesebb ember legyél.
0: Igen.
1: Úgyhogy, és ehhez szerintem, mert amúgy is a terápiákban, vagy legalábbis én ahány helyen megfordultam, minden ott kezdődik, hogy visszamész a gyerekkorban. Hiába, hogy mai fejjel, 40-50 éves fejjel az ember azt gondolná, hogy mit kell oda visszanyúlni? Hát az már elmúlt, csókolom. De minden ott kezdődik. Mindennek a gyökere oda nyúlik vissza. Minden ott programozódott, amiről ma nem is tudunk. Tehát az, hogy én bizonyos helyzetekben hogyan viselkedek, az nagyon sokszor nem egy akaratlagos dolog, hanem olyan tudatalatti reflexek indulnak be, amit én valamikor ott gyerekként akkor programoztak be nekem. Tehát ezeket kell igazából felfejteni ahhoz, hogy az ember változtatni tudjon rajta.
0: Igen, és van akinek sikerül, és van akinek nem.
1: Igen, egyébként meg vagyok nem szeretem ezt a kifejezést, de úgy valamiért van egy olyan érzésem, hogy én bizonyos ponton túl nem tudok lépni. Na, de remélem, hogy még a jövő tartogat felismeréseket.
0: Igen, a felépülés az hosszú folyamat. Uh-huh. Mindig azt szoktam mondani, hogy ezt nem szabad sietetni. Uh-huh. Ezt engedni kell, úgy, ahogy élünk, úgy próbálunk vele foglalkozni. Úgy, ahogy a belső gyár még gyógyítás és egy tudatosan ismereti folyamat, amely során újra kapcsolódunk a bennünk élő gyermeki én részünkkel, hogy feloldjuk múltbeli sebeket és a különböző hiedelmeket. De nem csak. Emlékszek vissza, hogy hónapokkal ezelőtt néztünk közösen feleségemmel egy filmet, és többször elérzékenyültem. Nem pont függőségi kategóriába volt, de hogy említhetnék egy olyan filmet is, amelyben jelen van a függőség is, és jelen van a bántalmazás is. Az is nagyon sok helyen engem megérint, még a mai napig is. Uh-huh. Tehát, hogy nem is annyira dű, hanem szomorúság és néha szomorúságot és fájdalmat érzek ilyenkor. Tehát, hogy annyira belém van ivódva, hogy időközönként még mindig megmozgat. Tehát, hogy ezt nem lehet törölni. Viszont most már könnyebb kezelni. Tehát, hogy azóta, mióta ugye szabadult vagyok, jó magam, ma meg tudok bírkozni ezekkel, tudok róluk beszélni. Tudom, hogy honnan jön. Tudom, hogy melyik gombot nyomták meg. Érted? Tehát, hogy de viszont még mindig jól esik, hogy egyet jó sírjak.
1: A sírás eleve egy nagyon jó feszültségoldó. Hát azt Igen. én férfinak, nőnek, mindenkinek ajánlani tudom. Hál' Istennek ma már a férfiakat is biztatják arra, hogy nyugodtan sírjanak.
0: Persze.
1: De az egyébként én is megfigyeltem magamon, hogy vagy ne, most már tudatosan figyelek azokra a helyzetekre, mondjuk, hogy film közben azt érzem, hogy ilyen így zsigerből jön az, hogy elérzékenyülök, és érzem, hogy pedig én régen nem voltam egy sírós fajta, tehát én nem szoktam filmek előtt pigyeregni, de az utóbbi években, ahogy úgy érzem, hogy a könyv csorog le a szemem sarkába, és akkor most már tudatosan figyelek arra, hogy vajon mi lehetett az a jelenet, mi lehetett az a pont, ami nálam ezt kiváltotta? Mert például ezekre is nagyon tudatosan rá lehet nézni, hogy vajon ott mi történt, ami engem így elérzékenyített. Mert az valamit bekapcsolt valószínűleg.
0: Így van. És a különböző terápiákban viszont én azt gondolom, hogy bármilyen felkészült legyen az a terapeuta, vagy bármennyire legyen őszinte, vagy teljes odaadással az illető kliens, mindig vannak olyan apró kis részletek, amelyek valamiért elkerülik a figyelmet, valamiért akkor nem jön a felszínre, és ezért érdemes néha azért visszatérni. Tehát, hogy, és akkor evel zárnám a gondolatot, és innen folytatnánk majd a következő adásunkban, hogy a gyermekkori élményeket, elfojtott érzelmeket, traumákat és különböző szükségleteket fedezünk fel. Ha ez az én rész sérült, felnőttként gyakran indokolatlan szorongással, párkapcsolati problémákkal vagy megfelelési kényszerrel reagálhatunk a jelen különböző helyzeteire. Én nagyon szépen köszönöm neked a mai esti beszélgetést is, és reméljük, hogy a következő adásunkban egy kicsit jobban ki tudjuk majd bontani ennek a belső gyermeknek a tényét, és ugyanakkor köszönöm a rádió hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. El szeretném mondani azt, hogy függetlenül a témától nem csak női, hanem akár férfi vagy fiatalkori függőségben is nyugodtan fordulhatnak hozzánk. Elérhetőségeinket megtalálják a www.bonuspastor.ro honlapján, illetve megtalálhatók azok a települések is, ahol támogató csoportok vagy kihelyezett irodáink működnek, ahol szeretettel és megértéssel fogadják azokat, akik felé fordulnak. Természetesen a munkatársainkra gondolunk, és önkénteseinkre ugyanakkor. Én itt elköszönnék, és viszont hallás reményében köszönök el tőled is, és a rádióhallgatóktól is. A mikrofonnal Kozma Ferencet hallották, és Kingát. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Viszont hallásra.
2: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

0: Gyógyír. Dr. Rejkli István műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomba szeretném folytatni a betegségekről szóló előadás sorozatomat. A következő, amiről szeretnék önöknek beszélni, az a húgyhólyag és betegségei. A húgyhólyag izmos falú üreges szerv, amely a vizeletet tárolja. Nem megy benne végbe semmilyen biológiai folyamat, nem befolyásolja a vizeletnek sem a koncentrációját, sem az összetételét. A húgyhólyag a kismedencében a szemérem csont mögött helyezkedik el. A hólyag rendkívüli rugalmassága révén több mint fél liter folyadék tárolására képes. Mérete és alakja a benne tárolt vizelet mennyiségétől függ. Üresen gúla alakú. Teli állapotban tojás formája van. A hólyagnyakat a medencefenék izmai tartják. Férfiaknál a prostatára is támaszkodik, amely közvetlenül a húgyhólyag alatt veszi körül a húgycsövet. Szeretném megemlíteni, hogy a testünkben két hólyag is található. A vizeletet tároló húgyhólyag és az epét tartalmazó epehólyag. Most pedig pár szót szeretnék

szólni a húgyhólyag leggyakoribb betegségeiről. A húgyhólyag leggyakoribb betegsége a hólyaghurut. Szinte minden nő életében előfordul legalább egyszer. Tünetei a gyakori vizelési inger és égető, szúró, fájdalom vizeletürítéskor. A másik gyakran előforduló rendellenesség a vizelet tartás zavara, másképpen mondva húgyuti inkontinencia, a vizelet akaratlan elcsöppenése vagy elfolyása. Ezt a rendellenességet a hólyagnyak záró izmainak gyengesége idézi elő. Létezik az úgynevezett stressz inkontinencia is, ami akkor lép fel, ha megnövekedik a hasüregben a nyomás, például köhögés vagy tüsszentés hatására. Létezik teljes inkontinencia is, vagy reflex inkontinencia, amikor is a húgyhólyag záróizma egyáltalán nem működik, ami felléphet egyes idegrendszeri betegségek következtében, mint például az úgynevezett szklerózis multiplex. Túlfolyásos inkontinenciánál vizelet visszatartás miatt a hólyag állandóan tele van, és a túlfolyó tartalma szüntelen csepegéssel vagy csurgással távozik. A hólyag hiperaktívá is válhat, ami gyakori és heves vizelési ingerrel jár. Oka valószínűleg az, hogy a hólyag izmai túlérzékenyé válnak, és még azelőtt összehúzódnak, hogy a hólyag megtelne. A húgyhólyagban hólyagkő alakulhat ki. Ez úgy jön létre, hogy a vizelet vízben oldott sókat tartalmaz, amelyek kikristályosodva összeállnak. A hólyagkő többnyire tünetmentes, bár olykor enyhe fájdalmat vagy kiújuló húgyuti fertőzést okoz. A hólyag falán belül különböző típusú kinövések keletkezhetnek. Ezek lehetnek jóindulatúak, ilyen a hólyagpolip, de lehetnek sajnos rosszindulatúak is, mint a hólyagrák. A hólyag daganatai az esetek egy részében nem okoznak tüneteket, máskor vér lehet a vizeletben, és a daganat kiújuló gyulladást idézhet elő. Az is előfordul, hogy a hólyagban képződött daganat részben elzárja a húgycsövet, vizelési nehézséget okozva. A következő betegség, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az az idegi fájdalom. Az agyban és a gerincvelőben rendkívül sok idegsejt van, és ezek mindegyike nagyszámú nyúlvánnyal rendelkezik. A sejtek fogadják a többi idegsejtből érkező idegi impulzusokat, értelmezik az üzenetet, majd továbbítják azt, és így összefüggő kommunikációs lánc alakul ki közöttük. Mi is az az idegi fájdalom? Valamely ideg irritációja vagy sérülése miatti fájdalom, más néven neuralgia vagy idegzsába. A fájdalom, amely lehet igen heves is,
általában csak rövid ideig tart, és gyakran érezhető, amint végighalad az ideg pálya mentén. Több jól elkülöníthető fájdalom is van. Ilyen például az övsömör utáni neuralgia, ami a betegség velejárója. A kiütések helyén jelentkező fájdalom igen heves és nehezen múlik el. Egy másik fajta idegfájdalom a trigeminus neuralgia vagy arcidegzsába. Ez az idegfájdalmak leggyakoribb fajtája. Az arc érző idegének, az úgynevezett háromosztatú idegnek vagy trigeminusnak a rendellenessége, amely heves nyilaló fájdalmat okoz az arc egyik oldalán. A rohamok általában 30-60 percig tartanak. A migrénben szenvedők gyakran számolnak be a szem körüli területeket érintő neuralgiáról. Mik az idegi fájdalom okai? A fájdalmat okozó ideg irritációja vagy károsodása lehet gyulladás, valamilyen általános jellegű betegség, illetve az ideget érő nyomás vagy sérülés következménye. A fájdalom jelentkezésének helye a kiváltó októl függ, valamint attól, hogy melyik ideg érintett. Most pedig pár szót szeretnék szólni a kezelésről. Az idegfájdalom többféle módon is kezelhető. A rendellenesség vegyes formái jól reagálnak az epilepszia elleni szerekre, például az úgynevezett karbamazepinre. Másoknál használ a fájdalomcsillapító, vagy akár a paracetamol is. Nos lehet az egészséges B-vitaminokban gazdag étrend. Egyes homeopátiás, illetve gyógynövénykészítmények szintén enyhíthetik a fájdalmat. Legvégén szeretném megemlíteni azt a tényt is, hogy az ideggyulladás fájdalmat, zsibbadást vagy érzékenységet okoz az érintett ideg felüli területen. Bizonyos idegek gyulladása sajátos rendellenességekkel járhat, a karideg gyulladásának hatására például karizom sorvadás alakulhat ki, míg a látóideg gyulladás látási zavarokat okozhat. Most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatom az előadásomat.

A következő betegség, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az az influenza. Az influenza heveny légúti megbetegedés. Vírusok okozzák, amelyek a légutak, az orr, a torok, vagy a légcső és tüdő nyálkahártyájához tapadnak, és gyulladást idéznek elő. A vírust általában cseppfertőzéssel lehet elkapni, és a betegség gyakran járványossá válik. Egy-egy járvány általában 4-6 hétig tart, majd lassan megszűnik. Néhány évenként olyan új influenza törzs bukkan fel, amely túl gyorsan terjed ahhoz, hogy időben megtehessék ellene a szükséges óvintézkedéseket. Mik is az influenza tünetei? Sokan összetévesztik az influenzát a közönséges megfázással. Igaz, hogy mindkét esetben vírus okozza a betegséget, de az influenza gyakran jár magas lázzal, és tünetei rendszerint jóval súlyosabbak, mint a megfázásnál. Az influenza emellett sokkal gyorsabban tör ki, mint a megfázás tünetei. Az influenza jellemző tünetei a következőek. Magas láz, 38, akár 40 Celsius, torokfájás, fejfájás, étvágytalanság, heves végtagfájdalom, később pedig nátha. A tünetek a fertőzés után 1-2 nappal jelentkeznek. A betegség általában 1 hétig tart, de tovább is elhúzódhat. Mik az influenza okai? A betegséget az influenza A, B vagy C vírus okozza. Az A vírus okozza a legsúlyosabb és leghevenyebb megbetegedést, és ez a leggyakoribb is. Általában 2-3 évente okoz járványokat. A B vírus fertőzésének tünetei hasonlóak, de kevésbé súlyosak. Ilyen járványok 4-5 évente törnek ki. A C vírus okozta betegség a legenyhébb. Tünetei a megfázáséihoz hasonlítanak. Ha valaki influenza fertőzésen esik át, a szervezete úgynevezett antitesteket termel az adott típusú vírus ellen. Ilyenkor az azonos típusú vírussal való későbbi fertőződés kevésbé súlyos, mivel az antitestek már védelmet nyújtanak. Csak hogy az influenza vírus az állandó mutációk miatt igen gyakran változik, és ez a csekély eltérés már elegendő ahhoz, hogy az újfajta vírus ismét súlyosan megbetegítse ugyanazt a szemét. Az influenza elleni védőoltások időnként hatástalanságának éppen ez az oka, hogy a vakcina mindig az előző évi járványt okozó influenza törzs felhasználásával készül, nem pedig az adott évi változattal. Az influenza jellemzően téli betegség. A nyírkos hideg idő önmagában nem okoz influenzás megbetegedést, de a hirtelen hőmérséklet változások miatt a tünetek gyorsabban kifejlődhetnek. Feltehetjük a kérdést,
hogy hogyan terjed a vírus. A vírus terjedhet cseppfertőzéssel, vagyis az orrban és a torokban lévő váladékot tüsszentés, köhögés vagy beszéd útján a levegőbe juttatva egyetlen személy is igen sok embernek adhatja át a betegséget. A vírus készfogással vagy szennyezett tárgyak, például kilincsek vagy egy darab papír érintésével is átadható, bár ezeken a felületeken a vírus csak rövid ideig marad életben. A fertőzött személyek a vírust a tünetek jelentkezése előtti naptól kezdve a láz elmúlta utáni napig adhatják át másoknak. Hogyan tudjuk kezelni az influenzát? Az influenzával fertőzött, egyébként egészséges emberek többsége otthoni kezelésre minden probléma nélkül meggyógyul. Szedhetünk paracetamolt, ami csillapítja a lázat és a fájdalmakat. Sok alvásra és ágynyugalomra van szükség, gyakran szellőztetett meleg szobában. A köhögés ellen jót tesz a forró, mézes, citromos teja. Nagyon fontos, hogy igyunk sok gyümölcslevet és vizet, a láz ugyanis verejtékezést és kiszáradást okozhat. Mikor forduljunk orvoshoz? Akkor, ha a betegség egy hétnél tovább tart, vagy ha a tünetek különösen hevesek. Az idősebbek, valamint a tüdő, szív és vesebetegek a tünetek észlelésekor azonnal forduljanak orvoshoz. Mit tesz ilyenkor az orvos? A szövődmények, például bakteriális tüdőgyulladás esetén az orvos antibiotikumot ír fel. E szerek azonban magára az influenza vírusra nem hatnak, azzal a szervezet saját védekező mechanizmusainak kell megküzdeniük. Az igen súlyos influenzás esetek kórházi kezelést igényelnek. Egyes tudományos vizsgálatok szerint a kasvirág tartalmú gyógynövénykészítmények fokozzák az immunrendszer védekező képességét azáltal, hogy serkentik a fehérvérsejtek aktivitását. Napi 3-4 g C-vitamin szedése szintén jótékony hatású lehet. A szövődmények közt megemlítendő a tüdő bakteriális fertőzése, beleértve az akár életveszélyes tüdőgyulladást és az orrmelléküreg gyulladását is. A szövődmények kockázata nagyobb az időseknél, és különösen azoknál, akik nyugdíjas otthonokban élnek, mivel ott a másokkal való mindennapos érintkezés miatt nagyobb a fertőzés veszélye. A krónikus szív, tüdő és vesebetegségben szenvedők és a cukorbetegek esetében a legnagyobb a kockázata az influenza járványnak. Hogyan lehet megelőzni az influenzát? A legutóbbi évek influenza vírusai ellen kifejlesztett oltóanyagok adnak némi védettséget. Ezeket általában az influenza szezon előtt ősszel kell beadni. Az egészséges étrend és életmód segít megerősíteni az immunrendszerünket
és ezzel hatékonyabbá teheti a vírus elleni védekezést. Vannak olyan egészséges személyek is, akik megfertőződnek ugyan a vírussal, de nem betegszenek meg. Ha elkapjuk a fertőzést, a megfelelő személyes higiénia segíthet abban, hogy ne adjuk át másoknak, különösen a velünk egy fedél alatt élőknek. Maradjunk otthon, nehogy a munkahelyünkön terjesszük a fertőzést. Az influenzából a legtöbben teljesen felgyógyulnak, feltéve, hogy nem alakulnak ki szövődmények. A betegségnek nincs maradandó hatása. Egyeseknél azonban az életkorukból adódóan vagy valamilyen más betegségtől legyengült személyek esetében azonban az influenza akár halálos kimenetelű is lehet. Körülbelül ennyit szerettem volna a mai előadásomban elmondani önöknek. Dr. Rejkli Istvánt hallották. Maradjanak a Mária Rádióval. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja a jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Márádi minden kedves hallgatóját, újra keddi napon, újra délhez közeledve, és folytatva az állandó elméleti felkészülésünket arra lelki életre, ami arra hivatott, hogy minket az örök hazába vezessen, majd örök célunkba érjünk, földi életünk befejeztével. És sok mindennel foglalkoztunk eddig is, folytatjuk ugyanezen a területen, egy kicsit másnak tűnő témával, de észre fogjuk venni, hogy nem más, hanem csak egy folytatása, egy ráadás, egy előbbre menetel ez a tény, ez a hozzáállás, ez a magatartás, amiről fogunk beszélni. Nem kitalálható ezekből a szavakból, hogy mi lesz a téma, viszont a múlt alkalommal mintegy felvezettem, és nagyon röviden beszéltünk róla, ez a lelki vezetés. Minden embernek szüksége van lelki vezetőre, mondhatjuk ezt határozottan és kijelentő módban. Maga az Úr Jézus jelentette ki a vezetéssel kapcsolatban, senki se vezethet világtalanként világtalant, mert mind a ketten gödörbe esnek. Hogyha én világtalan vagyok, vagyis nem látom magam előtt az összes eszközt a célhoz, nem lehetek saját magam vezetője startból, mert akkor vakként vakot vezetek, és gödörbe esek. Nem érhetem el a saját célomat. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az eredeti bűn következtében annyira meggyengült a mi akaratunk, hogy nem tudunk önmagunktól szinte mondjuk úgy önerőből előre haladni, csak segítséggel, és nem is látunk tisztán, mert elhomályosult az elménk. Ezért szükségünk van mindig egy kívülállóra, elsősorban egy földi kívülállóra, és szükségünk van arra, aki a legfőbb vezetőnk, és ez nem más, mint maga a Szentlélek. Látni fogjuk, hogy a lelki vezetésnek tulajdonképpen a triója az nem más, mint a lelki vezetett, a lelki vezető és a Szentlélek, amely tulajdonképpen mindkettőt vezeti és irányítja ahhoz, hogy a célukat elérjék. A lelki vezetés tulajdonképpen egy folyamatos bízalmi beszélgetés a hívő ember, tehát hívő kell, hogy legyen valaki, aki kéri és felvállalja azt, hogy vezettet legyen, hívő, ami elsősorban az embertársba vetett minimális bízalmat feltételezi, és nem utolsó sorban azt, hogy aki vezeti, az tényleg jó irányba teszi. A lelki vezető mellett ott van a Szentlélek, és így alakul ki mondjuk úgy egy hármas párbeszéd. Tehát látni fogjuk, hogy a lelki vezetés elengedhetetlen feltétele többek között maga az imádság, amit úgy egyénileg elvégeznek előkészületként, vagy közösségileg, vagy mindkettő, illetve a lelki vezetés alkalmával szintén közös imádság, amely folyamatosan biztosítja azt, hogy az ember le ne térjen a helyes útról, és ne fusson zátonyra a legnagyobb jó indulattal. Mindannyian tudjuk, amikor két ember beszélget, elkezdenek egy témáról tárgyalni, és ahogy szó szót hoz, előbb-utóbb elkalandoznak, és egészen másról kezdenek beszélni. Amire talán befejezik, és minél hosszabb a beszélgetés, annál biztosabb, hogy ma arra sem emlékeznek, hogy mivel kezdték. Mert az ember elkalandozik, és ebben nincsen semmi rossz tulajdonképpen, mert a beszédben nincs egy meghatározott téma, nem lehet azt eldönteni előre, hogy amikor majd találkozunk, csak erről fogunk majd beszélni, tehát ilyen nincs. Két ember, amikor beszélget,
aktuális témákat választhatnak, van bőségesen miből, vagy éppenséggel közös témát, hogy el is kezdenek, nem hiba, nem bűn attól eltérni, és egészen másról beszélgetni. Lelki vezetésben is bizonyos szempontból megengedett az, hogy az ember eltérjen és picit váltson. A lényeg az, hogy mégis a közelben maradjon a lelki életnek. Tehát nem kezdhetünk el úgy beszélgetni lelki vezetettként egy lelki vezetővel, hogy beszélünk a mi múltunkról, hogy egy kicsit jobban előkerüljenek talán a múltnak a hibái és a kiküszöbölésre váró akadályai, és utána pedig áttérünk az időjárásra, onnan a politikába, onnan pedig a sportba, tehát ez így nem helyén való, hanem beszélhetünk úgy a valakinek a múltjáról, akár a polgári, akár a vallásos múltjáról, hogy közben kitérünk egy családi helyzetre, kitérünk a megoldás készségére bizonyos területeken, és így tovább. Tehát ez csak egy példa volt, nem feltétlenül ebben a sorrendben is ilyen módon vannak a kitérők. De még egyszer mondom, a lényeg az, hogy a lelki világnak a közelébe kell maradjunk a kitérő témával is. A Szentlélek természetesen úgy irányít bennünket, hogyha mi nyitottak vagyunk az ő sugallatainak a befogadására. A Szentlélek, akár csak a mennyei Atya és akár csak a Fiú Isten, soha nem erőszakol ránk semmit. Az ő sugallatai, az ő tanítása oly módon válnak számunkra irányelvekké, sőt mondhatjuk úgy az előre haladásban kötelezővé, hogyha mi azt képesek vagyunk meghallgatni és befogadni. Ha nem, a Szentlélek nem fog ránk csapni, hogy miért nem így, nem fog osztályozni, hogy mai alkalommal csak egy elégtelent kaphatunk, mert nem. Ő türelmesen vár, de ha lehet ilyen emberi tulajdonsága felruházni a Szent Lelket, akkor állíthatjuk azt, hogy de szomorú, mert látja, megvan bennem a jó szándék, a jó indulat, akarok valami többet a lelki életben, az életemben, viszont nem vagyok annyira összeszedett, és nincs annyi akaraterő bennem, hogy minden további nélkül ezt az utat járjam. Örökké elkalandozok, örökké valamerre másra figyelek. Így, ha nem összpontosítok a lelkiekre, akkor természetesen, hogy szinte eredménytelenné válik egy-egy ilyen lelki vezetési találkozó is, hiszen találkozókból áll. Lelkivezetőm nem föltenül az én közelemben állandó jelleggel, sőt, legtöbbször nem, mert nem családtagot választunk lelkivezetőnek, ez szinte ugyanaz a valaki és a világtalannak a példája lenne, mert amennyiben a családtagjaim a helyzet magaslatán állnának, tehát jóval magasabb szinten lelki vonatkozásban, mint én, akkor se tudnának vezetni jobban, mint a mindennapi élet beszélgetései, a mindennapi élet példaadásai nyújtanak. Ha az nem hatásos rám, akkor a beszélgetés, egy ilyen komolyabb lelki beszélgetés sem hatna. Ezért fontos, hogy ne közvetlen közelemből legyen a lelki vezető, azért, mert fennáll a lehetőség arra, és fennáll a veszély arra, hogy nem tudok előre haladni túlságosan. Sőt, azt is leszögezhetjük, hogy a lelki vezetőm nem lehet pusztán egy fokkal jobb, mint én, vagy nagy magasabb szinten, mint én. Mert ez szintén ugyanabban a helyzetbe vezet, mint az előző, amit említettem. A tanárok esetében, amikor valakit felkérnek például helyettesíteni, mert az egyik szaktanár lebetegedett, vagy kifejezetten tanár segédnek van valaki kinevezve, és hosszabb időn keresztül kell, hogy helyettesítsen. Sokszor a gyakorlat azt mutatja, hogy a tanár segéd, a felkért helyettesítő igyekszik a leckét előre átnézni,
felépíti magának az előadást, és egy fokkal, egy lépéssel van előbbre a témában, mint a tanulók. Ez nem jó. Bizonyára tud értékes dolgokat mondani, tud érdekességeket nyújtani, viszont nem elegendő. Mert ahhoz, hogy igazi tudást és igazi előremenetelt még a tudományban is biztosítson valaki, kell legyen egy koncepciója, egy hosszú távú, kell legyen egy rálátása maga az anyagra, és annak a függvényében építi fel az óráját, hogy a következő milyen lesz, és az utána levő is milyen lesz. Tehát nem hiába a tanárok megírják az év elején, tulajdonképpen az egész évnek a lecke tervét, amit természetesen, hogy le is adnak a megfelelő hivataloknál, kezdve az iskola igazgatósága is, folytatva a tanügyminisztérium, tanfelügyelőség megfelelő osztályán. Tehát csak így lehet igazán elmondani azt, hogy igen, a diák valami értékeset, tartalmasat fog kapni, fog részesülni benne. Lelkivezető se lehet pusztán egy fokkal előbbre, mert azzal, hogy ő valamit most tud mondani, valami okosat, valami bölcset egy helyzet megoldására, ez még nem jelent igazi lelkivezetést. A lelki vezetés, amint a maga kifejezés is mondja, igényel egy folyamatot, igényel egy hosszabb távot, ahol még azt is be kell vállalni, hogy talán nagyon kicsi léptekkel haladunk előre, mert az ember nem olyan, mint egy számítógép, hogy alig várja, hogy beüssük az összes adatot, amire szükség van, és onnan már minden rendben, a számítógép majd azokat az adatokat feldolgozza, osztályozza, értékeli, kihoz valami statisztikát, vagy bármi hasonlót. Nem, a lelki élet nem ilyen. Lelki életben sokszor megtörténik az, hogy icipici előremenettel tapasztalható, szinte észrevétlen. Viszont a kitartás abban, hogy igen, én továbbra is akarok haladni, annak ellenére, hogy csiga haladásnak tűnik az egész. Ezzel elsőbben önmagamnak bizonyítom, hogy akarom. Nem alom fel. Megtörténik az is, sőt biztos, hogy régi hibáimba vissza-vissza esek, annak ellenére, hogy igyekezzek most már komolyabban ezeket elkerülni. Mert a gyarlóságom, nyitottságom a bűnre, a gyengeségem a sátán kísértései előtt nem szűnik meg. Fokozottabban kéne ezek ellen harcoljak, de talán még nem vagyok elég erős, nem vagyok igazán felkészülve arra, hogy a harcaim révén én ezen a téren is nagy lépteket tegyek. Lehet, hogy ott is kicsidenként, nagyon lassan, sőt hosszú távon tudok leszokni régi hibáimról. Viszont ez nem kell elkeserítsen, nem kell visszafogjon attól, hogy igen, akarok előre haladni, és végképp nem kéne engem visszatartson attól, hogy én őszinte legyek önmagamhoz és lelki vezetőmhöz, amennyiben el tudom mondani, én még mindig ott tartok, ahol kezdtem, vagy talán van egy visszaesésem is. A lelki vezetés tehát egy folyamat, ami nem egy-egy pillanatnyi helyzet megoldása. Van egy nehézségem, keresek egy úgynevezett lelkivezetőt, azt próbálom vele megbeszélni, kapok valami tanácsot, sőt az a tanács nagyon jó és beválik, és onnan kész, folyik az élet tovább, immár újra lelkivezető nélkül. Nem. Ez így megint nem helyes, nem lelkivezetőt kerestem, hanem egy nálamnál okosabb, bölcs embert, aki pillanatnyi helyzetemben talán segített, de sok minden még nem oldódott meg életemben. Ezért fontos, hogy felismerjem, mind hívő ember, szükségem van olyan állandó lelkivezetőre, aki az élet
mindennapjaiban kísér engem, nem a mindennapos találkozás által, hanem az időnkénti találkozásokkor való helyzet feldolgozása által, mert a lelkivezető nem az én döntő, illetve döntésre hivatott személy az életembe, hanem ő egy iránymutató, egy segítő. A lelkivezető mellett továbbra is én vagyok az, akinek döntenie kell az életben arról, hogyan tovább. Meghallgatom a lelkivezetőnek az elgondolásait, remélhetőleg az imádságos megoldásait, viszont a döntés az enyém, mert én kell megvalósítsam azt, amire buzdítottak. Én kell hallgassak továbbra is a Szentléleknek az irányítására. Én kell felvállaljam adott esetben a saját kudarcaimat is, hogyha valami nem sikerül. Nem hibáztathatom a lelkivezetőt arról, hogy nem jó lelkivezető, mert én semmivel sem lettem jobb. Türelmetlen vagyok önmagamhoz ilyenkor. Azt jelenti, hogy elvárnám, hogy egy-két beszélgetés, egy-két lelkivezetésnek nevezett találkozás alkalmával olyan szintre jussak, hogy onnan már minden menjen, mint a karikacsapás. Nem. Amint az előbb is említettem, tehát az előrehaladás lehet, hogy nagyon csiga léptekkel fog megvalósulni, lehet, hogy szinte észrevétlenül. A lelkivezetésnek legfőbb alapjai és jellemzői a következők. Mindenek előtt azt kell leszögezni, a lelki vezetésnek az igazi főszereplője maga a Szentlélek. A lelkivezető csupán eszköz és tanú, aki figyeli és kíséri a vezetett személyt Istenhez a lelki világ átalakítása, elmélyítése által. Továbbá, mint egy alap, fontos az imádság és ráhangolódás. És a ráhangolódás következtében, amikor az én lelki világom immár tud Istenre figyelni, és tud a lelki vezető szavain túl Isten mélységeit meghallani, megérezni, és a fontosságukat felfogni, akkor viszont már megtörténik a ráhagyatkozás is. Addig, amíg nem vagyok meggyőződve arról, hogy ténylegesen a Szentlélek Úristen az, akinek a tanítására és irányítására szükségem van, addig csak tudást akarok halmozni. Addig csak kíváncsi vagyok, hogy más mit tenne helyembe, hogyan oldaná meg. Tehát elvárom, hogy megerősítsenek vagy a döntéseimben, vagy olyan okosnak tűnő megoldásokat kapjak, amely segít pillanatnyi helyzetemben. Amikor viszont már ráhagyatkozok a Szentlélekre, és ehhez kell az imádság és a felkészülés, tehát amikor már ráhagyatkozok, akkor már nem én szabom meg a feltételeket, nem én nyújtom a Szentléleknek az ötleteket, hogy mit is kéne velem tegyen, hogyan is kéne engem irányítson, hanem a ráhagyatkozás azt jelenti, szó szerint átengedem neki a kezdeményezést, engedem neki, hogy akár még általam kevésbé tetszetős úton vezessen, és az az út, bízok benne, és nem kételkedek, az az út biztos célba vezet. Amikor már megkérdelezek bármit a mindenható Isten, mind három személy munkájának az eszközeiből, és kezdek válogatni, hogy hát ezt nem így gondolom, és ezt talán másképp csinálnám, és tehát keresünk kifogásokat, onnantól én magamat szakítom el, tehát mint egy lecsatlakozom a Szentlélek Úristennek a kegyelmi hullámhosszáról, és megint visszakerülök oda, honnan indultam. Sőt, adott esetben rosszabb helyzetbe is kerülhetek. Miért?
miért állítjuk azt a rosszabb helyzetben, mert amikor már egy bizonyos tudás szintet kezdek elérni, az emberi büszkeség, beképzeltség, önteltség arra fog engem buzdítani, hogy hát én már sok mindent tudok, én nekem már tényleg nincs szükségem újabb és újabb tanácsra, és akkor innen már megoldom én. Hát nem. Maga a tudás birtoklása nem elegendő. Látjuk azt, hogy a mai gépek jóval többet tudnak, mint mi. Eleve a tudás felhalmozásában is, tehát jóval többet tudnak birtokolni tudást, mint mi magunk. A szintetizálásban, tehát az anyag összeválogatásában és összerakásában úgy szintén, viszont a gépek, mivel nem éreznek, nincs érzelmi világuk, nincs, amivel összehangolják ezt a tudást, ők szó szerint gépiesen találnak a tudásból egy rideg érzelem és bármilyen fajta együttérzés nélküli megoldást. Amikor gyermekként, illetve fiatalként hallottam először ezt a gondolatot, hogy az orvos, akinek műtenie kell, sőt, kemény műtétek, tehát ilyen amputáció, bizonyos szervek eltávolítása, persze élőkön, hogy egyik-másik orvos ahhoz, hogy ezt a műtétet véghez tudja vinni, akkor először egy kis alkoholt fogyaszt, pont az, hogy legyen bátorsága. Furcsáltam, csodálkoztam, valahogy nem tudtam megérteni. Hogy lehet az, hogy a vezetésnél kívánják, hogy alkoholmentesen vezessen az ember, de ugyanakkor ilyen emberi életek függésénél az orvos ezt megteheti. Persze, hogy nem volna szabad. De némelyek megteszik, pont azért, mert annyira sajnálják a beteget, hogy nem jön, hogy megtegyék azt az életmentő lépést, pedig pont attól fogja túlélni, hogy eltávolítják azt a szervet, vagy azt a végtagot. Amikor ráhagyatkozok a Szentlélekre, természetesen ő nem fog ilyesmit tenni, hogy engem rávegyen, akkor fogsz tudni jobban előre haladni, hogyha jobb kezednek az alsó részét eltávolítod. Tehát ilyet nem fogunk sose hallani a Szentlélektől. Nem hiába teremtettünk mi mindannyian olyannak, amilyenek vagyunk, tehát két-két végtag, egy fej, két fő, stb. Nem sorolom, mert mindegyiknek szükség van. Ezeknek az eltávolítása csak betegség esetén történik meg, és akkor is szakavatott orvosok által, de nincs köze a lélekhez. A léleknek csak olyan szempontból, hogy kell az a lelki erő, hogy én ott is alávessem magamat, és rábízzam magamat az orvosra, bízva abba, hogy ő tudja, mit csinál, és hogy nem rontja el, nem fekszek le úgy az asztalra, hogy onnan már nem is kelek fel, hanem csak visznek. Tehát van egyfajta bizalom és alapvető hit az orvos tudásában és ügyességében, de ez még távolról se az a fajta hit és ráhagyatkozás, mint amire szükségem van a Szent Lelket illetően. Továbbá szükség van a meghallgatásra és a diszkrécióra. A lelki vezetőnek képes kell lennie ítélkezés nélkül igazi mély empátiával figyelni a mindarra, amit én mondok, nem félbeszakítani, ahányszor jónak látja, ha kell teljes hosszú időszakokat végig kell tudjon hallgatni. Ha valamit szeretne mondani, akkor inkább jegyzete, hogy majd a végén elmondjana, hogy elfelejtse, de mindenképp meghallgat, tehát nyitottság van benne a meghallgatásra, és ami nagyon fontos, ahogy a papokról, a gyóntató papokról szokták mondani, hogy köti őket a gyónási titok, és ez így van, és mindent albi nélkül bízhatunk abban, hogy ami ott hangzik el a gyónásban, azt a pap nem adja tovább.
néha hívek megteszik, hibáznak ezáltal, de őket nem köti olyan szempontból titoktatás, mint a papot. Lelkivezető esetében viszont szintén köti a titoktartás, nem csak azért, mert indiszkréció lenne erről beszélni, hanem eleve, amit ő ott egy bizonyos személlyel megbeszél, az biztos nem 100%-osan megoldás egy másik személyre vonatkozzon is a beszélgetés során. Tehát ugyanaz a tanács nem biztos, és ugyanabban a mértékben nem biztos, hogy jó egy másik személynek, amit én magam kaptam. Ezért fontos, hogy egyedi legyen minden megoldás, ha már egyedi, akkor nincs amiért beszélni róla, nincs amiért valakinek a hibáról vagy gyengeségéről,

kivezetőben, tehát nem pusztán tudással és bölcsességgel kell rendelkezzen, hanem imádságos lelkülettel, és benne is meg kell legyen a lelki növekedés folyamata. Nem lehet tökéletes, nem létezik tökéletes ember itt a Földön, aki elérte volna a legfelsőbb szintet, és azért tud másokon segíteni, mert ő már mindent tud, minden szinten átlépett, és a csúcson van. Ilyen nincs. Természetesen, hogy ő is halad előre, őnek is van lelki vezetője, és így egymást segítve haladunk előre. Ez olyan, mint amikor a gyermekek már eleve óvodába, kinn az óvoda udvarán egymás kezét fogva körbe táncolnak, vagy egyszerűen kígyó utat járnak, játékosan mennek együtt, de a lényeg az, hogy egymás kezét fogva, és olyan, mintha a legelső húzna maga után a legutolsót, pedig nem húzza, pusztán csak együtt haladnak, fogják egymás kezét, hogy ugyanaz azon az útvonalon megmaradjanak. Kedves Már Rádió hallgatók, mai műsorban ennyi fért bele. Természetesen a témát folytatjuk, nem zártuk le. Kívánok mindenkinek nyitottságot és akaratot arra, hogy lelki vezetőt keressen és találjon, és így haladjunk előre együtt az Isten országa felé. Kívánok mindenkinek áldott napot, sok kegyelmet, jó Isten áldását, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, hiszen egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben,
0: mindenható atyában,